0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Rényi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Irinyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget, vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából vervúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Trend FM-en.
1: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
0: Trend Night.
1: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A Riverdance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Irodalom.
1: Az olvasásban nincs nyári szünet, vallják a Margó Irodalmi Fesztivál szervezői. A Káli-medencét irodalommal és zenével megtöltő kulturális fesztivál augusztus 13-a és 15-e között várja az érdeklődőket. A programról Mátyás Kitti, kommunikációs vezető mesél.
2: 15 éves idén a Margó, és ennek az ünnepi évadnak a következő állomása lesz Salföld és a Bányakert. A nyári Margón fellép majd Begrecsó, Lovasi András, Anima Sound System, ők lesznek az esti koncertjeink a Bányakertben, illetve nagyon izgalmas programmal készülünk azoknak is, akik nem a zenei válogatás miatt, hanem az irodalom miatt jönnének el hozzánk, és érkezik hozzánk Tompa Andrea, Hály János, tavalyi Margó díjas Tóth Marcsi, illetve a tavalyi Margó külön díjas Jean Paumero, és velünk lesz majd a fesztiválon. Jön még Fábián Tamás, és lesz dalszerelő műhely is, nagyon izgalmas, Fazekas Gergely a Pogány induló egyik dalát fogja szétszínkálni. Lesznek stand-up előadásaink is, Kemény Zsófi érkezik majd az Egy életem estjével, illetve szintén Margó Díjas Fehér Bordizsár is készül stand-uppal. Úgyhogy nagyon változatos a program, mindennek a könyv, az irodalom az alapja, és ami még külön érdekesség, hogy az esti fellépőkkel délután beszélgetéseket lehet majd meghallgatni, úgyhogy dupla élmény lehet valakinek Lovasi Andrásból, Friger Zsoltból, illetve Beck Zoltánból és Grecsó Krisztiánból is. Többfajta programmal készülünk. A kicsiknek idén először megrendezzük a Mini Margót, úgyhogy a Vánkosban, Badacsonyörsön lehet majd a gyerekekkel mini margózni. Lesz pizzakészítő workshop, illetve hát nyilván nagyon sok felolvasás, meseolvasás, és lesz még irodalomterápiás workshop és meseterápia is, úgyhogy aki a beszélgetések, illetve a zenei koncertek mellett szeretné jobban megismerni önmagát, dolgozni önmagán, és benne lenne az ilyen típusú programokban is, akkor nekik is lesz lehetőségük. Ez a Pajta galériában, Salföldön lesz majd. Az egyik irodalomterápiás csoportot ott Anna vezeti, majd a másik hármat pedig Lósz Johanna, és külön lesz még légzésterápia is, illetve a nagyon aktív nyaralóknak pedig vezetett biciklitúra Ádám kollégánkkal, úgyhogy a Káli-medencét is se lehet járni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon sokszínű programkínálata van a nyári Margónak. Várunk mindenkit, aki úgy szeret nyaralni, hogy közben feltöltődik kulturális programokkal. Mi azt gondoljuk, hogy nekik való akkor ez a fesztivál. Lesz sok olvasás, beszélgetés, zene, stand-up és tényleg minden, amit mondtunk.
0: Esemény.
1: Ha szeretnél egy napra kiszakadni a hétköznapok rohanásából, érdemes felkeresni a Dharma napot, amelyet augusztus 9-én rendeznek meg Budapesten, a Tankapuja buddhista főiskolán. Az egész napos minifesztiválon előadások, meditációk, jóga és éberséggyakorlatok, művészeti foglalkozások és családi programok várják az érdeklődőket. Az idei rendezvény középpontjában Buddha élete és tanításai állnak, emellett a szervezők a buddhista egyház fennállását 35. évfordulóját is megünneplik. A programban a filozófiai beszélgetések mellett olyan aktuális témák is helyet kapnak, mint a mesterséges intelligencia és a tudat kapcsolata, de lesz zenmeditáció, csikung, buddhista jóga, ikebana bemutató, tibeti kalligráfia és vízfestészeti workshop is. A családokat kreatív gyermekprogramok várják, így a fesztivál nem csak a buddhizmus iránt érdeklődőknek, hanem mindenkinek jó lehetőség, aki egy nyugodt, feltöltődést kínáló napot szeretne eltölteni különleges környezetben.
0: Kiállítás.
1: Egy igazi autótörténeti legendával gazdagodik a Magyar Nemzeti Múzeum. Megérkezett a 100 éves Ford T-modell, amely az amerikai álom Magyarok az Egyesült Államokban 1776-tól 2026-ig című időszaki kiállítás egyik különleges darabja lesz. A legendás autót darúval emelték be az épületbe, hiszen a 100 éves, ma is működőképes jármű igazi múzeális kincs. A Ford T-modell nem csak azért különleges, mert forradalmasította az autógyártást, hanem azért is, mert fejlesztésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is fontos szerepet játszott. A november 1-jéig látogatható kiállítás az Amerikába kivándorolt magyarok történetét mutatja be, és számos izgalmas személyes emléken keresztül idézi fel az amerikai magyar sikertörténeteket. A látogatók többek között Kossuth Lajos, Szentgyörgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szelecki Zita amerikai éveihez kapcsolódó tárgyakkal is találkozhatnak. A tárlat egyszerre szól történelemről, kultúráról és azokról a magyarokról, akik a tengeren túlon írták tovább saját történetüket.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Így telt a 35. művészetek völgye. Megkönnyezett versek, lazabólogatások, szívbe markoló dalok, könnyed gyerekkacaj és bámulatos alkotások tették felejthetetlenné a jubileumi 35. művészetek völgye fesztivált. A látogatók több mint 4500 program közül válogathattak Kapolcs, Vigánt Petrend és Talján Dörögt barátságos udvaraiban, az ország legnagyobb és legszerethetőbb összművészeti fesztiválján. A 2026-os programot jazz, népzene, könnyűzene, jóga, kerékpáros túra, felolvasások, irodalmi estek, kerekasztal beszélgetések, improvizációs műhely, kiállítások és filmvetítések színesítették. Ahogy minden évben, idén is megérte volna kizárólag a zenei line-upért elutazni a művészetek völgyére, hiszen olyan remek előadók léptek fel, mint José González, a Kispál és a Borz, az Esti Kornél, az Elefánt, a Carson Kuma és a 30Y. Az alternatív zenén túl a hip-hop sem maradt ki az idei felhozatalból, a Belga, a Punani Massif, a Koli Live Band, Betonhofi, vagy épp az első völgyező Jude Law is színpadra lépett. De először élvezhette a nagy érdemű a Panoráma nagyszínpadon az Analóg Balaton koncertjét is. A World Symphonic 35. produkcióban a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói, Szena az Airi Maffiából, Beck Zoli a 30Y-ból, Szendrői Csaba az Elefántból, Koli, Giorgio a Carson Kumából és Betonhofi közösen álltak színpadra. A legendás Bánkító Fesztivál is a völgybe költözött, méghozzá önálló helyszínként a Gástyaárokba. Itt közéleti, kulturális beszélgetéseket hallgathattak az érdeklődők. A Hagyományok Háza folkudvarban fülbemászó népdalokat tanulhattunk meg, de nem volt ritka az sem, hogy táncra perdült a közönség. A művészetek völgyében idén is kiemelt szerepet kaptak a színházi és improvizációs programok. Talján Dörögdön, a színház színpadon és a színház színpad templomban 22 produkció közül válogathattunk. A jubileumi évben visszatért a Klastrom helyszín is, ahol esténként fényfestések és különleges vetített produkciók keltették életre a romokat. A fesztivál emellett fenntarthatósági törekvéseiért nemzetközi EventX Sustainability díjat is nyert. Az idei év egyik legizgalmasabb fejlesztéseként például komposztáló rendszer segítette a helyben keletkező szerves hulladék újrahasznosítását. Fesztivál évről évre számos lehetőséget kínál a legkisebbeknek is, de úgy is remek móka az esemény, ha csak lófrálunk a picikkel. Elvesztünk a Fafarogó bácsi csodás munkájában, böngésztünk a kézműves udvar kiállítói közt, rácsodálkoztunk a keramikusok gigantikus installációira, játszottunk hosszasan a patakparton, és megnéztünk zenés bábszínházi előadást is.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartotta első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütésre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lennert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása, a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hév járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá. Kifejtették, hogy a koncertek után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszönjük a hallgatóinkat is, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akinek nagyon örülök, és nagyon sok szeretettel köszöntöm, Dorogi Petit, a Szintim Torna Illegálnak a frontemberét, énekesét. Szia, Peti!
2: Szia!
1: Örülök, hogy itt vagy. Azért is örülök, hogy itt vagy, picit ilyen kulisszatitkot elárulhatok rólad, mert nem olyan régen némi egészségügyi beavatkozáson estél át is, és most már tudsz jönni-menni, úgyhogy be tudtál ide jönni hozzám a rádióban, nekem nagyon örülök.
2: Igen, ráadásul kocsival. Mert eddig nem vezethettem egyébként, de most így örültem, hogy végre behajthattam a városba, és én is dudálhattam, mutogathattam, hogy engedjetek be a belső sem.
1: Jól vagy egyébként? Jól sikerült ez a kis beavatkozás?
2: Igen, igen. Jól sikerült, minden rendben van. Egyben a műtét után már meg is röntgeneztek, és a lábam a helyén van, szóval.
1: Ugye minden, a térdeddel kellett némi renoválást végezni.
2: Ez a sportolás, ez sajnos nálam azt eredményezte, hogy a térdemet meg kellett operálni. Már 20 éve ezelőtt pont egy ilyen foci meccs miatt elszakadt a keresztszalagom, és azóta csak erősítettem a combomot, erősítettem, csak közben a meniszkusz nevezetű apró kis valami tompító gyűrű, az ott sajnos elfáradt és beszakadt, úgyhogy nem is tudták megvárni, ki kellett szedni a 67%-át, aztán úgyhogy. De a külső viszont gyönyörűen megvan, úgyhogy most már csak fel kell épülnem, és szerintem 10 hónap után már csodálatosan focizhatok.
1: Az jutott eszembe egyébként veled kapcsolatban, hogy mennyire vagy türelmes. Az ember, amikor beteg, akkor azonnal meg akar ugye gyógyulni. Na most egy ilyen 10 hónap azért az idő. Mondjuk, igen. Mennyire vagy türelmes magaddal, a gyógyulásoddal?
2: Nem vagyok türelmes. Pláne magammal nem vagyok türelmes. Nem nagyon tudok ülni egy helyben. Bár nagyon szeretem a sorozatokat, így meg minden végignézni, de azokra sem emlékszem igazán, mert mindig kimászkálok, és mennek a filmek, és így szeretek így jönni-menni, meg így elkalandozni. A gondolataim is elkalandoznak, meg a testem is így elkalandozik így a házban, úgyhogy az a baj, hogy ugye így mászkálok, és emiatt így nem tud úgy igazából megnyugodni a térdem. Pedig kellene. Pedig egyéb a mozgásterjedelem, meg ezek azok gyakorlatilag gyorsabban visszajöttek, mint átlagban másnál.
1: Mire fordítottad ezt a kis kényszerpihenőt?
2: Elkezdtem szövegeket írni. Azonnal elkezdtem szövegeket írni, meg néhány új akkordot is kipróbáltam, amit már úgy illet belevinni a zenémbe. Szóval azért szeretem így a kezembe venni a gitárt, és pengedgetni, meg hozzá valami szöveget írni. És most ez tök jó volt, már így reggel, már mielőtt fel kellett volna a család, én már ébren voltam, már általában nagyon fájt a térdem. Egyébként a kanapéra költöztem, pont emiatt, hogy a feleségem is tudjon aludni normálisan az ágyba. Igazából ráhárult az összes feladat, most heteken keresztül neki kellett csinálni a mindent, ami nagyon fárasztó, főleg így munka mellett. És mivel én zenész vagyok, ezért valakinek tényleg ő a családban a dolgozó ember, én meg a zenész és elkalandozó és elgondolkozó ember vagyok. Úgyhogy szépen reggel felkeltem, már hajnalban, mire leértek, én már fel voltam, és már ott irogattam, meg gitározgattam, ami egyébként tök jó, szóval ez egy ilyen kényszer kreatív tábor volt nekem. És jó volt, mert egyébként békén is hagytak. Na, úgy alapvetően nem hagynak békén, főleg a gyerekek nyilván. Apa hozzá vizet, vidd ki a vizet, ezt nem kérem, ezt a kaját főzzél, valami másik kaját, nem tudom én. Szóval ilyen marhaságokat mindig azért meg kell csinálni, és most így egy ideig békén hagytak. De most egy kicsit jobban vagyok, most már
1: újra kezdődik az üzem.
2: Igen, újra visszakerültem a felszolgáló státuszba.
1: Mi volt a leghosszabb idő, amit zene nélkül töltöttél szerinted?
2: Hát a COVID, amire most már nem szeretünk emlékezni, de az volt. És az, hát nem tudtam ott kreatívan kiélni magamat, mivel ugye mindenki otthon volt, és akkor pont még egy ilyen kisebb lakásban laktunk, egy 60 négyzetméteren, és ott nem tudtam egyáltalán gondolkozni. Tehát mire elkezdtem volna írni egy szöveget, már valaki jött, és akkor még kisebbek voltak a gyerekek, szóval nem ők tehetnek róla nyilván. Egyszerűen csak a szituáció olyan volt, hogy nem tudtam írni, és az egyébként hát ilyen negatív spirálba vitt, tehát így elkezdett így egyre rosszabb lenni a kedvem, meg minden, szóval nekem az nem tett jót, hogy nem tudtam kiírni magamból a gondolataimat.
1: Ugye a COVID az 20-ba volt, és az intim torna illegálnak egyszer már vége lett. Tehát egyszer
2: igen.
1: Azt mondtátok, hogy akkor itt most pontot tesztek annak a történetnek a végére, de aztán az újra indult, mert te újraélesztetted a zenekar.
2: Igen,
1: de ez
2: igen,
1: pont
2: igen.
1: Ezek az évek, amiket mondasz.
2: Igen, igen, valahogy hogy a Covid volt pont, a Covid második hétvégén kiszállt a basszusgitáros, és nálunk egyébként a basszusgitároson ilyen átok van. Tehát mindig a basszusgitárosok szállnak ki, az már nem tudom, ötödik basszusgitáros volt, és akkor ő is elment fotósnak, vagy nem tudom minek. És aztán az egy ilyen érzelmi lavinát indított el szerintem így a maradék három emberben. És egyébként nem az volt a cél, hogy teljesen abban maradjon az intim torna, és az üzenet akkor is az volt, hogy egy ideig, amíg egyébként mindenki meglátja majd így az életében, hogy mit akar csinálni, meg hogy valaki, nem tudom én, turistákat akar körbevezetni Budapesten, a kongásunk, vagy a dobos, hogy a Rúzsa Magdiba akar játszani, mert ez volt az álma. Egyszerűen az lett a vége, hogy így ebben az időszakban, amit saját magunknak adtunk, végül is ez az elváláshoz vezetett. És akkor én közben egyébként csináltam a kis dalaimat, és akkor ez a saját néven elkezdtem koncertezni. Nyilván játszottam a Intim Tornajagál dalokat, mert egyszerűen az is tudtam elengedni, mert én írtam azokat. Tehát azok a saját gyerekeim, és hogy én nem hagyom el a gyerekeimet. Egyébként meg maga a közönség is folyamatosan kért ezeket a dalokat. Hiába írtam újakat, ami egyébként akkor nekem nagyon aktuális dal volt, például az Addig megyek, míg a lábam bírja, most is nagyon szeretem ezt a dalt.
1: És most aktuális is.
2: Igen, és hogy egyszerűen a közönség, meg a rajongók, meg minden, sőt a szervezők is úgy voltak vele, hogy felléptem így, hogy megyek koncertezni, Jani vagy Dorogi, és akkor így, de odaírhatjuk, hogy Intim Torna illegál? Ja, hát persze, írjátok. De ha nem kérdezték meg, akkor is odaírták. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor, nem tudom, a Iron Maidenből jön a Bruce Dickinson, akkor is odaírják, hogy Iron Maiden. Tehát, hogy ez egy ilyen alap dolog. És hogy miután csináltam egy csomó egyszálgitáros koncertet, amit tényleg, ugye csak én vagyok ott, és azt nagyon elkezdte megszeretni a közönség. Egy idő után rájöttem, hogy ha meg zenekarral lépek fel, akkor meg muszáj lesz ezt jelezni, hogy ez most én egyszálgitáron vagyok, vagy mi vagyok, és akkor végül is ez az Intim Torna illegál, ez így visszajött, és nyilván lettek zenészek is, mert közben összeismerkedtem egy csomó olyan zenésze, akik viszont tök jó fejek, és én olyan emberekkel szeretnék játszani ezután, akik szeretnének velem játszani. Az nagyon fontos.
1: A gitárt megemlítette, nekem is az jutott eszembe, hogy mikor volt először gitár a kezedbe, de ha én jól gondolom, akkor visszamegyünk a gyerekkorodba valahol nagyon
2: igen,
1: előre.
2: Igen.
1: És lehet, hogy nem is a gitár volt az első hangszer, amivel megismerkedtél.
2: Nem. nem. A családom az ilyen, miután Balatonra költöztünk, akkor 3 éves voltam, akkor mivel ha Balatonon laksz, akkor egyből így vendéglátóssá változol, nem tudsz kibújni belőle. És akkor egy ilyen 83 körül, abban a hullám üdülő nevezetű helyen Balatonföldváron, ott kezdték el a szüleim igazából az ottani presszó, vagyis nosztalgia bár üzemeltetését, amit egyébként előtte a Müller Péter Szijjámi anyukája csinált. És ez csak később derült ki, egy pár évvel ezelőtt, hogy a Müller Péter Szijjámi ott volt Balatonföldváron gyerek, abban a hullámüdülőben, amit az anyám vett át az ő anyjától.
1: Elképesztő.
2: És néztük a fotókat, hogy ez, mondom, ez, de hát én itt laktam 3 éves koromtól. Hát igen, én meg egész nyáron ott voltam, mert anyám csinálta ezt a bárt, ahova jöttek a művészek. És akkor ugye gyerekkoromban így ismerkedtem meg Soltész Rezsővel, Korda Gyuri bácsival, és nekem Klári néni volt, és még hát egy csomó, rengeteg olyan zenésszel, Hofi Gézával, Jézusom, aki most ügyeséget mondanám, nyilván nem zenész, de ezt mindenki tudja, de olyan emberekkel, akik akkor annak a korszaknak így a top előadói voltak. Bár ezt Korda Gyuri bácsiről kell most is mondhatjuk. Akkoriban ez úgy ment ez a zenélés, hogy nem CD-ről, hanem volt egy állandó zenekar a Nosztalgia Bárban, dobbal és zongorával meg mindennel, és akkor nekem a dob volt így az elsődleges hangszer, ami nekem nagyon megtetszett ilyen 4-5-6 éves koromban, és akkor otthon kiraktam a fazekat, a piros fazekat, meg a legós dobozt, és a ceruzákkal, meg a fakonállal azzal játszottam.
1: És hogy nem dobos lettél
2: azzal
1: végül?
2: Játszottam. Úgy volt, hogy dobos leszek, és akkor általános iskola első osztályban egy ilyen 10 percet töltöttem a dobórán, ütögetni kellett a pergőt. És akkor János Jancsi, amit egyébként imádom, Kapus Jani bácsi, akit egyébként én nagyon nagyra becsülök, akkor nagyon fiatal volt, és nagyon-nagyon jó tanár volt már akkor is, csak én akkor már mást is ütöttem a dobon. Tehát, hogy már akkor már gyakoroltam sokat, meg tanítottak ott nyáron, meg nem tudom, ilyen Beatles dalt. És akkor nekem az volt az érzésem, hogy ez uncsi. És akkor itt felálltam, és mondtam, hát ez nekem unalmas. Én azt nem akarom csinálni, hogy ezt ütögettem így jobb kézzel a pergőt. Miért nem játszunk egy dalt, egy Beatles dalt, vagy valamint már, hogy egyébként azt már tanította nekem a dobos. Egész nyáron azt tanította nekem, és akkor mondom, mire szeptemberre eljött nekem, az már unalmas volt, hogy ezt ütögessem, és erről lemondtam végül is, és gondoltam, ez a dobolás, ez nem nekem való, ez, hogyha ez ilyen, akkor ez nem is már jó. Elkezdtem focizni, meg kézilabdázni, és akkor igazából nekem ez a mozgás volt a legfontosabb. Mozogjak, fussak, szaladjak, és akkor a Pelé. Volt ott egy videókazettánk, ami rajta volt, hogy hogy edz a Pelé, és akkor én mindent úgy csináltam, hogy a Pelé, és akkor én így is képzeltem el magamat, ez focistának képzeltem el magamat, és aztán maga a zenélés az egy tök komolytalan dolg volt. Apám ígynak volt egy ilyen 7 húros orosz gitárja, ami nyilván csak 6 húr volt, és akkor azzal megtanította nekem az egyik ilyen nagyon klasszikust. A Kondásnak a szamából csak a látszik. Hát a Kondás mit csinál? Az első dal, amit megtanultam ilyen 10 évesen, és akkor mire elkapott a zene, addigra azért voltam ilyen 12 vagy 3, akkor költözött hozzánk az unokatesóm. Ő egyébként New Yorkból, és Rehabon volt, tehát ő egy Stevie Ray Vaughan Fender Stratot hozta oda szárszóra, érted? Akkor már szárszónaktunk. És gyakorlatilag én előtte nem láttam olyan szintű gitárt, és akkor ő rávezetett a Jimi Hendrixre, meg a Stevie Rayman, meg a bluesokra. 10 évvel idősebb volt nálam, és ő egy igazi rockstar festő, és nagyon elismert csávó külföldön. Nem magyar egyébként.
1: Tulajdonképpen...
2: Nem magyar, de tehát rokonok vagyunk.
1: Ez elképesztő. Maga az egész történet olyan, mint hogyha tényleg kicsikorodtól kezdve valahogy ez a világ vett volna körbe és húzott volna be magához, hogy mindig volt valaki melletted, aki hozott, mutatott, tanított valamit, vagy vitt abba a világba, amiben egyébként most élsz.
2: Hát igen, mondhatjuk úgy, hogy...
1: Egy picit több azért a zene, véletlenül... mint a sport, nem?
2: Igen, terelve lettem. Az biztos, hogy volt egy ilyen vízválasztó 94-ben vagy 5-ben, amikor így a gimibe mentem, akkor pont volt egy jó időszak Siófokon, akkor MV1-es lett a csapat, és egy német tulaja volt ekkor a csapatnak, és akkor volt egy ilyen futballválogató, ilyen fiatal gyerekeknek, akkor szerintem akkor lettem hetedik, akkor ez még korábban volt, hetedik, nyolcadikban. És akkor el lehetett jutni ezzel a csapattal Németországban. És akkor én nyomtam egy ilyen kört, egy ilyen NB1-es, ilyen majdnem ifi előtti állapotba, és ugye az országból válogattak így 10 gyereket, és akkor engem oda kivittek, és játszottam a Schalke 04 ellen, a Stuttgart ellen, a Bayern München ellen. És azok a gyerekek, akik játszottunk, az utána ott voltak az első ligában. Így néztem, hogy Jézusom, ez a kisráccal játszottam, csak most már 21 éves, és lövi a gólot. Egyébként ez ugye elkopott, tehát hogy majdnem jó lett, csak akkor aztán jött egy ilyen nagy hullám Magyarországon, ugye a futballban, ami teljesen szétesett a foci, úgyhogy de közben a zene, ugye lett egy ilyen zenekarom a gimiben, a Hászervinnel, aki az osztálytársam volt, az Andrissal, volt a basszusgitáros, a kémia tanárunknak a fia, akit aztán eltiltottak, mármint tőlem, mert a gólyabálon egy olyan dalt játszottunk, hogy a káromkodás is volt, és túllázadónak gondolt a kémia tanárnő, onnantól kettes lettem a kémiából, és akkor egy úgy döntöttem, hogy végül is hát ez a foci az lehet, hogy abban nem láttam a jövőmet, vagy az örömet se láttam annyira, és ez a zene meg nagyon sokat adott, rengeteget adott, lelkileg. Akkor éreztem meg először, hogy az így elég érzékeny vagyok, vagy túlérzékeny, nem tudom. Hát, hogy így érzelmileg azt, hogy ezeket a dolgokat feldolgozzam, a futás az kevés, meg a sport.
1: Mit
2: és
1: adott
2: a zene adott nagyon, nagyon sokat adott.
1: Mit?
2: Hát túlélést. Kifejezni a dolgaimat, tehát kiabálni magamból azt, ami bennem van, vagy akár leírni dolgokat. Szóval ilyen 8. körül, vagy gimnáziumban már sokat írtam. Próbálgattam írni, meg jót is tett, hogy kiírtam magamból dolgokat. Elég fura dolgokat írtam szerintem, de főleg akkori fejjel nézve. Hát hogyha azt megmutattam egy egy velem korabelinek, akkor az azt mondta, hogy ezek így fura dolgok, de vicces, meg nem tudom mi.
1: Fura vagy mély dolgok?
2: Hát olyan mély, amit akkor még más nem hiszem, hogy megért. Meg én saját magam se tudtam úgy leírni a dolgokat, hogy az úgy igazán ilyen nagyon mély legyen, hogy ilyen nagyon nyílt, inkább ilyen kicsit ilyen fura. Tehát arra tényleg azt mondod, hogy fura, főleg a környezeted azt mondja, ez egy fura srác, tudod, az osztálytársaid azt mondják, még nyolcadikban vagy, gimi elsőben vagy, így az fura, mert hogy olyan ír dolgokat, de nem értjük, hogy miért írja ezt, és nem tudjuk, mi ez.
1: Tehetségedet, a képességedet, a hitedet, azt kinek hitted el először, hogy az van? Saját magadnak kellett bebizonyítani, vagy kellett a külső megerősítés?
2: Nagyon kellett a külső megerősítés.
1: És ki adta? És kitől fogadtad el? Az sem mindegy.
2: Ő volt a kontrollcsoport dobosa előzőleg, aztán az Úrknál nevezetű zenekarba hívott el, és aztán együtt játszottunk a Kisteinben. És akkor ahogy ő kiszállt, úgy igazából én is kiszálltam ugyanazért, mert hogy mondhatjuk, hogy együtt

0: mai napig játszák ezeket a dalokat egyébként külföldön, csak hát nyilván ezt Magyarországon nem ismered, mert ez egy egészen érdekes művészeti dolog, tehát ez tényleg olyan zene, amilyen sámánisztikus meg minden, de nagyon szeretik ezt külföldön. Csak hát sajnos a Karcsi elment, és akkor ott nekem nehéz is lett. A mai napig nagyon hiányolom. Érzem a hiányát saját magamban, hogy ő volt az első, akinek mindig megmutattam a dalokat.
1: Ő mit tükrözött neked?
0: Hát amilyen én szeretnék lenni. Ugye nagyon híres karikaturista is, Ski néven futott. Poénokat ő találta ki, ő rajzolta meg. Nagyon kreatív volt, és olyan energiái voltak, ami engem nagyon, nagyon áthatott. Volt vele együtt lenni, zenélni, csinálni dolgokat, enni, inni, főzni, kirándulni, ilyesmi.
1: Családtól ezt a fajta támogatást, bíztatást megkaptad? Egyébként hát, nagyon sok zenész mondja azt, hogy nem igazán örültek, hogy ezt a pályát választotta a gyerek, mert jobban örültek volna, hogyha egy kétkezi munkát, biztos megélhetést.
0: Szerintem ez tipikus, ezt nem is hibának mondanám, nem hibának mondanám, egyszerűen csak eleve körbe voltunk véve a művészekkel, nem kellett még egy, szerintem ez egy ilyen, hát nem, valószínűleg azt szerették volna, igen, hogy jogász, vagy tanár, vagy matematikus, vagy a, nem tudom én, tudod, azt csináld, amit az apád, vagy tudod, ez a vedd át a teljesen azt, amit ő csinál, és úgy kell csinálnia, hogy ő csinálja, mert csak az a jó, vagy ilyesmi. De szerintem ez ilyen alap dolog, tehát ez nem is személyfüggő. Tehát ez szerintem 90%-ban alapvetően ez zajlik le egy családban. Nem mondám negatívnak, mert végül is ez egy keret. Ez egy keret, amiben amúgy benne is lehet maradni, és amúgy működik. De ha valaki ilyen elszállós, meg ilyen elgondolkozós ember, az egy más tészta, és akkor nyilván a család az attól fél, hogy vagy jól megütted a bokád, meg mi lesz belőled, meg nem lesz pénzed. Nyilván ez a biztonság, nem lesz pénzed, az egy nagyon, nagyon durva dolog, hogy nem lesz pénzed, hiszen a zenélésből nem lehet megélni.
1: Kedves hallgatók, Lélektér Vígmandával című magazinműsor. Dorogi Peti, a mai vendégem, az Intim Torna illegál frontembere. Most egy pici szünetet tartunk, de nem menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Dorogi Peti, a Intim Tornai Legál frontember a mai vendégem. Keretekről beszélgettünk, nekem is az jutott eszembe, hogy te hogy viseled a kereteket. És azt is mesélted, hogy igazából nagyon korán elkezdted a szövegeket írni. És volt, hogy nem feltétlenül értették volna meg mondjuk az akkora veled korabeliek, hogy miről beszélsz. Ezzel kapcsolatban is visszanyúlnék egy picit, hogy ugye te zenét szerzel, tehát írod, összerakod, átgondolod, a szöveget te készíted. Mi van benned, amit szeretnél átadni? Mi van benned, amit szeretnél megmutatni?
2: Nincs olyan. Maga a folyamat, azt nagyon szeretem. Az, hogy most mit mondok el, az egyébként így összességében fontos, hogy éppen abból az, hogy el tudok mondani valamit, az már egy nagy dolog nekem. Hát most nyilván minden dal valami más mond el. De nem az van, hogy az ember egy albumon keresztül ugyanazt mondja. Ez nagyon unalmas. Hát mindig vannak ilyen apró gondolatok, és akkor az így dalba öntve körülbelül 2,5 vagy 3 percig tart. Nálam egyébként maga a zene, zenélés, az sokkal hangsúlyosabb. Tehát azzal sokkal több érzelmet tudok kifejezni, mint a szövegeimmel. Ha lehet, akkor én ilyen 10 perces dalokat csinálnék, amiben rengeteg ilyen érzelmi dolog van, ahol így finom hangok vannak jól megszólaltatva, és úgy eljátszva, és mondjuk, hogyha egy ilyen mély érzelmes, akkor lassú tempó, és nyugzás van, tehát sír a gitár. Sír a gitár, amikor meg ilyen Slipknotos teljes őrület.
1: Őrület.
2: Igen, mert belül is azt érzem. És olyankor igazából mondom, nem mindig, hogy elsősorban én inkább a zenével fejezem ki az érzéseimet, mint a szöveggel, és nekem inkább érzéseim vannak, mint főleg elég hullámzó érzéseim vannak, gondolataim is vannak, csak azt gondolom, hogy nem tudok annyi minden témát így folyamatosan megírni, és így tálalni, hogy én ezt erről azt gondolom, hogy nem tudok ilyen politikai dalokat írni, meg ilyen őrültségeket, ami éppen aktuális, tudod, nem tudom. Nyilván van olyan, hogy megkérnek, hogy írjak egy főcímdalt, és akkor így jött az Örökké, de az meg olyan volt, hogy nyilván az rám volt szabva szinte, mert hogy balatoni sorozat volt, amihez ezt írni kellett, én balatoni vagyok, hogy kb. 15 perc alatt leírtam, hogy ez és ez történt, túl hosszú volt, úgyhogy 2 verszak lett belőle, és akkor ezek ilyen meg kvázi megtörtént dolgok, amiket leírtam ilyen naplószerűen, és lett belőle dal. Nem tudnék ilyen rengeteg gondolatot megfogalmazni. Nyilván van egy csomó gondolat, amikor az ember meghal, mondjuk itt Charlie-t, én szeretem a Charlie-t, a szövegek miatt, a Charlie miatt is szeretem, de a szövegek azok bombasztikusak. De legszívesebben a Charlie szövegírójával írnék szöveget. Nekem az egy, egyébként nem is tudom, azt valaki hallja, remélem eljut hozzá ez az álomkép.
1: Ha már álomkép, az jutott eszembe, hogy te nem éltél mindig Magyarországon, mert volt egy időszak, amikor kiköltöztél például Angliába, és
2: igen,
1: onnan
2: igen,
1: jöttél
2: voltam.
1: Vissza.
2: Igen, igen.
1: Hogy azt a döntést nehéz volt meghozni, vagy az is olyan volt, mint ahogy én látom úgy az életedben, hogy úgy minden követi szépen sorrendben egymást. Nem?
2: Igen, ez nem egy logikus döntés volt. Egyszerűen már nem éreztem itt azt, hogy helyem lenne. Ugye ez pont 20 évesen volt, 20-21.
1: Keresed önmagad?
2: Hát ez egy olyan szitu volt, hogy ide költöztem, felvettek a műegyetemre, ebből is látszik, hogy soha nem gondoltam, hogy én zenével fogok foglalkozni, tehát nem is jelentkeztem ilyen zenei pályára. És akkor felvettek a műegyetemre, ott nem tudom, az, hogy Budapestre kellett felköltöznem, az nekem szörnyű volt. Hát smog van, vagy volt most már, akkor beszéljünk múlt időbe. Smog volt, és nagyon sok ember, és az egyik legrosszabb szokásom az volt, hogy ha valaki szembe jött, akkor köszöntem, mert hogy Szárszón, meg Földváron, meg a Balatonon, ha valaki jön, egyébként mondjuk 10 percenként jön egy vagy két ember, az biztos, hogy ismered, tehát már messziről mosolyogsz, mert tudod, hogy az hát ismerős lesz, tehát nincs mese, és akkor nekem az agyam az így volt, erről volt felkészülve. Hát így voltam szocializálva, és most gondold be, hogy feljöttem és mentem a körúton, És az agyam azt kereste, hogy, és mindenkire így mosolyogtam, hogy majd most fogok köszönni, majd most fogok köszönni. Nem szerettem, nagyon fura volt, és akkor ez majdnem egy, még egy év után sem nagyon múlt el, és akkor végül kértem pénzt, a apámhoz is mondta neki, adja 100 000-et, és az a repülőjegyre kell, és akkor muszáj, mondom, el kell mennem. Vissza Balatonra már nem akarok menni, mert az meg nagyon, nagyon túl nyugis, még így 20 évesen, de Budapest meg nekem az biztos van egy másik város, ami befogadó, és akkor így Anglia mellett döntöttem. Egyébként azért, mert az egyik ismerősöm pont ment ki, és akkor találkoztam, és mondta, hogy megy ki Angliába, én megmondtam, hogy akkor megyek veled, és ennyi, és akkor...
1: És akkor egyetemet ott hagytad?
2: Hát ott.
1: Tehát jártál, és akkor azt ott hagytad.
2: Ott, aztán utána elvégeztem a közgázt, meg mindegy, de...
1: Akkor tulajdonképpen mi a...
2: Közgazdász vagyok.
1: Mi a te
2: szóval fura volt. Hivatásod? Hát elmentem Angliába, nagyon jól éreztem magamat, de visszajöttem, mert akkor Evocki Karcsi hívott a zenekarba, de amúgy nem jöttem volna vissza.
1: Akkor az a kis tehén volt.
2: Igen, és akkor alakult meg, tehát alapító lehettem ebben a zenekarban. Akkor gondoltam, hogy na mégis van valami, ami itt befogad, és ez volt az, ami úgy éreztem, hogy jó, akkor itt ez a jó ember, ez így jó lesz. Ez így jó lesz, és akkor végül így megtettem, amit a szüleim akartak, hogy megcsináltam a diplomát, és csókolom. De valójában nyilván, ha nem jövök akkor haza, akkor nem találkozom a feleségemmel, a Rebekával, és akkor nincsenek gyerekeink, és akkor nem tudom, hogy most egy hosszú történet lenne, és nyilván nem csinálnám máshogy. Nem csinálnám máshogy, mint most. Később egyébként az Intim Torna illegált felfedezték, tehát 2011-ben, és ez az egyetlen olyan magyar zenekar, amit a híres holland showcase fesztiválra nem küldött senki, hanem meghívták. És előtte se azóta nem volt ilyen magyar zenekar, és akkor volt a zenekar összesen 2 éves. És akkor tudtunk, hogy nagyon jó koncertet adtunk, az a Eurosonic Fesztivál volt, és abból lettek koncertek, és akkor vágjuk a Takádbát, ott énekelték a franciák, nem tudom, hol játszottunk a Párizs mellett. Hát, hogy igazából nem veszítettem el azt se, hogy külföldön esélye legyen egy a saját zenekaromnak, vagy a saját szövegemnek így híressé válni. Csak közben meg egyébként annyi koncertünk lett Magyarországon, hogy végül nem volt értelme külföldre járkálni, mert van minek, ha ment az Intim Torna. De egyébként most meg már mennék megint. Már megint mennék külföldre. Már megint úgy érzem, hogy úgy mozgolódnék, úgy nézelődnék ott külföldön, és szívesen elmennék megint egy turnéra.
1: Mit adott neked a zene, Peti?
2: Mindent. Megnyugvást, örömöt, sok-sok küzdelmet. És ezeket a küzdelmeket, ezeken végig kellett menni. Tehát sok hegyet, nem is tudom, hogy sok hegyet adott, amin föl kellett mászni, és aztán le is kellett jönni. Majd ez a zene, ez olyan, hogy főleg az előadó művészet, hogy minden egyes dal az egy hegy. És akkor föl kell mászni, lehet, hogy fel tudsz menni végig, de aztán, amikor fönt vagy, és nagyon megy, és az, nem tudom, az egyik dal az kitart egy évig, vagy nem tudom eddig, akkor azt tudod, hogy onnan azért le is kell jönni, és akkor amikor lejöttek, újra fölmész, újra lesz. Úgyhogy rengeteg ilyen hegyet másztam meg az 16 évben. Nyilván egy zenekarban pedig ezek a személyi változások, az, hogy az emberek is, akik benne játszanak, ők se állandóak, hát ők is folyamatosan változnak. És akkor egy idő után lehet, hogy már nem vagytok kompatibilisek, vagy eddig tartott a dolog, szép volt, jó volt, engedjük el egymást, és akkor van, akik el tudják engedni, van, akik meg nem tudják elengedni.
1: Te melyik vagy?
2: Hát én elengedem. Elengedem, én nem szeretek ülni ezeken a kapcsolatok van, amik így rombolnak, vagy csak így ülni a másikon, elvenni a másiknak az idejét. Ezt én nem szeretem. Ugye mondtam, hogy rengeteg basszusgitárosunk volt, és az első basszusgitárossal kapcsolat, ez miután megromlott még 2 évig, még simán így beszélgettem, hogy vele, hogy így figyelj, változtatni kéne ezen, meg azon. Ezek egyébként ilyen kommunikációs dolgok voltak, hogy ki hogyan szól a másikhoz, meg ilyesmi, és akkor az nem változott, és akkor végül is nyilván szétmenés lett a vége akkor is. Van, aki meg tud változni, és akkor az jó, mert akkor tudunk együtt menni tovább. De ez ilyen frontember probléma is, hogy a frontemberhez én nagyon sokat igazodtam mindig a zenekar tagjaihoz. Most is szívesen igazodom, de most már azért ahhoz szeretek igazodni, aki szintén szeret igazodni. Tehát ez ilyen abszolút nem változtatok semmi emberekkel, már nem nagyon szeretek együtt lenni. Valószínűleg azért, mert egyre idősebb vagyok, és az időm az most már fontos, és már úgy gondolok az időre, hogy az egészségemre is gondolok, tehát annak az időnek úgy kell eltelnie, hogy az ne nyomasszon, ne legyen benne ilyen extra durva stressz, az ember le tudjon feküdni normálisan aludni, mert hogy most már a longevity korát éljük, és az ugye arról szól, hogy fizikailag, de főleg szellemileg, tehát szellemileg, meg érzelmileg, meg így lelkileg az ember így legyen jó, jó helyen, jó állapotban. Inkább kevesebb koncert legyen, de érezzem magamat jól, mint hogy ledaráljam magamat, mint 20 évesen, és legyen 100 koncert, viszont akkor nem lesz se barátnő, se gyerekem, se családom, és egyébként az zenekar is fel fogott lenni 3 éven belül, mert mindenki idegileg totál ki lesz. Meg semmi értelme. Szóval most már sikert is máshogy gondolom.
1: Milyen terveid vannak, Peti? Most egyébként, ha már beszéltél arról, hogy olyanokkal akarsz együtt dolgozni a jövőben, akivel...
2: Velem is szeretne együtt dolgozni.
1: Igen. Például pont Sirivel csináltatok most legutoljára egy ilyen közös dalt, ami nagyon nagy siker, pont láttam, hogy már több mint 100 000-es megtekintése van, és egyébként nem is olyan régen jött ki, és ez egy nagyon jó kis kollaboráció volt. Szerintem nagyon szerették, én úgy láttam a kommentekben, nagyon szerették az emberek, hogy összeálltatok erre a dalra.
2: Én úgy gondolom, hogy nem csak egy dalra állunk össze, hanem sokkal több dalra fogunk összeállni.
1: Ez most a Sirivel,
2: hát nem tudom, mert szerintem 8 évvel ezelőtt meg volt a kémia. Én nagyon bírom a fejét. Nagyon bírom.
1: És a videoklipben is benne vagy.
2: Sugárzik belőle ez a jófajta energia, amit én így szeretek. Szóval szerintem, aki Sidi körül van, az biztos, hogy nem lesz szomorú a nap végére. Tehát nem fog ilyen valami nagyon durva konfliktusba kerülni. Azt nem szeretem, amikor valaki nagyon vigyorog a képedbe, de aztán mögötted meg szurkodja a hátadba a késeket, és a Sidi az meg pont olyan ember, akivel így face-to-face tudsz beszélni. Szerintem ő nem is tud nem őszinte lenni. És ez jó, mert amúgy én se, és hogyha például egy ilyen emberrel valaki együtt csinál zenét, vagy ír szöveget, akkor abból nem is mondom azt, hogy valami óriási dolog fog kisülni, mert szerintem nagyon ilyen íze lenne, ilyen reklám szöveg lenne az, hogy igen, itt hobbit mit csinálunk, az aztán a világon a legjobb lesz. Nem, egyszerűen csak nekünk biztos, hogy jó. Tehát mi azt fogjuk érezni, hogy ez együtt töltött időnk, az tök jó. És hogyha nyilván ebből kisülnek dalok. És akkor az, hogy most az emberek ebből mit vesznek ki, az meg már legyen az ő dolguk. De én semmiképp nem tukmálom a szövegeimet, vagy a gondolataimat más emberekre, de hogyha megtalálják valamilyen úton, módon, így az interneten, és együtt rezegnek azzal a gondolattal, amit éppen nem tudom, én 4 évvel ezelőtt leírtam, akkor ez tök jó, az nekem nem is, hogy elég, hanem oké, tök jó. Azt nem szeretem, hogy odaírkálják, hogy nem tudom én, miért hamis az a hang, amikor tudom, hogy nem hamis, csak ilyen baromságokat odaírkálják, akkor tudom, hogy az rossz indulat, aztán nem foglalkozom velük.
1: És milyen terveid vannak?
2: Hát még több dalt írni a Sidivel, egyik. Hát most, hogy kényszerpályán voltam a kanapén, most írtam egy csomó dalt, és ezeket most fel akarom dolgozni, és fel akarom venni a stúdióban. Jó, ez a következő lépcsőfok. Lesz majd egy nagy budapesti koncert október 22-én, arra nagyon készülünk, ahova a Sidit már meghívtam, és el is fog jönni. Úgy tervezzük, hogy egyébként ezt a baj megtörtént dalt, azt mindenképpen eljátszuk, ha csak nem születik még egy közös dal közben. De amúgy játszom most a Meszkával is, a Punaninak az énekesével, mert neki lett ugye egy szóló projektje, és nagyon jobban vagyunk már évek óta, úgyhogy most beszálltam oda, és akkor most ketten megyünk itt Magyarországon jobbra-balra. Az egyébként tök jó kis, én egy szálgitáron vagyok, ő pedig nyomja az éneket, ő meg rávokálozik, és tök jó ennél, meg jó az az érzés, hogy nem én vagyok a frontember. És hogyha valamit elrontok, akkor az nem veszik észre, mint frontember, tudod, az akkor állandóan van rajtad egy ilyen nyomás azért, tehát hogy szöveget ne rontsd el, gitárt közben ne rontsd el, meg ilyenek. Azért azokra figyelek. Az azért szeretem azt a teljesítményt megcsinálni, hogy nem rontom el azt, amit kitaláltam. Amik általában egyébként nehezek. Ezen kívül még szeretnék sok koncertet adni, szóval szerintem, hogyha meg lesz az októberi budapesti koncert, akkor azzal egy időben lesz még egy csomó vidéki klubkoncertünk is, mert így általában ezek így együtt szoktak jönni. De hát azokat a dátumokat még nem raktuk ki nyilván. Most az első az a budapesti. Mindenki arra jöjjön, és nézze meg a helyet, mert egyébként ezen a helyen még nem nagyon adtak ilyen állós koncertet.
1: Lesz időd a nyáron kikapcsolódni, pihenni? És ha igen, akkor mivel teszed?
2: Igen, de most nincs kedvem pihenni.
1: Nem, most eleget pihentél a lábad miatt.
2: Annyit pihentem, hogy most nincs kedvem, úgyhogy most szeretnék te stúdióba nyomulni, és felvenni, és egyébként igen, most van egy csomó gondolatom. Tehát rengeteg mindent megírtam most. Úgyhogy még mindig, még a lábam az, még mindig rehabilitációban. Úgyhogy ez az első, hogy ez meggyógyuljon, és közben meg a stúdióba tudok dolgozni, és akkor CD-vel, mezkával és a saját zenekarommal pedig nyomhatjuk a stúdióban a dalokat. Szóval szerintem ez most, én most úgy érzem, hogy nagyon jó helyen vagyok, így lelkileg, érzelmileg, és a kreativitásomon is ez meglátszik, és most ezzel szeretnék foglalkozni. Nem azért, mert ezzel kell, hanem mert nagyon jó kedvem van, és nagyon szeretném ezt csinálni egyébként. Nem tudom, mondom, hogyha tudnék szöveget írni a Charlie-nak a szövegírójával, akkor a Horváth Attilával, akkor az például az egy nagyon-nagyon öröm lenne. Meg hát mondjuk ezen kívül még ugye felszoktam lépni a Magosi Brothers-ékkel ilyen különböző titkos rendezvényeken. Úgyhogy most is lesz augusztus 1-én mi Gyergyóban egy közös fellépésünk.
1: Mit gondolsz, Peti, hogy jobb, hogy így alakult, hogy nem a focipályán rúgod a bőrt, hanem a gitár maradt meg hogy a fazekaknak és a nem ja. tudom, a fokanalaknak hátat fordítottál, és nem lettél multimilliómos jazzdobos.
2: Pedig milyen jó lett volna. Akkor én lennék a Szikora Robi.
1: Igen.
2: Hogy... Az is jó lett volna.
1: Bizony.
2: Hát, szerintem ez a pálya is olyan, mint egy színpad. Meg most már, igen, az érdekes, hogy David Beckham hozta be ezt a stílust, hogy a focistákból rockstárok lettek, tehát, hogy Jézus már jött. Igazából most már mindegy, hogy ha az ember rockstár akar lenni, akkor lehet focista is, meg ugyanaz. Lehet, hogy a focistán már több a tetkó, mint egy rockstáron. Úgyhogy
1: ez biztos.
2: Én igazából azt gondolom, hogy én mind a kettőben jól érezem. Jól érzem magam most is, és szerintem, ha épp most focista lennék, akkor valószínűleg most váltanék zenére. De egyébként meg mint zenész, most kezdtem el újra focizni, és azért is ment szét a térdem szerint. Nekem mind a kettő jó, miért ne lehetne mind a kettő egyszerre?
1: De jó, hogy nem vagy, hanem is ember vagy.
2: Simán lehet. Jól érzem magam ott, akkor csinálom. Az is a csapattól függ, hogyha jó a csapat, akkor szívesen játszom a pályán. Ha engednek, tudod, azért vannak nagyon jó focisták, akik 10 éve fiatalabbak, 20 éve fiatalabbak nálam. De szerencsére nem kell mindig versenyezni velük. Nekem elég 10 perc is a pályán. A többit meg csinálják ők.
1: Olyan kerek, nem? Most minden.
2: Most igen. Most jó.
1: Ez annyira jó egyébként.
2: Hát ezek ilyen ritka pillanatok szerintem, mert azért az élet az nem így dobja. Nincs ez a konstans jó. Az nincsen. Most épp szerintem így megyek fel a hegyre. És nagyon szeretem ezt a részt. Megyek fel, és így nézelődök jobbra-balra, és szép a táj, jó idő van. És ez most pont egy ilyen állapot.
1: Igen, de az a jó egyébként ebben, hogy azokat a lépcsőket, amikkel mész felfele, teszed magad elé. Ez a kreatív munka.
2: Hát jó, erre még nem gondoltam, de ez nagyon jó meglátás, ez egy jó mondat. Igen.
1: Igen.
2: Igen, igen.
1: Hogy te találod meg, hogy mire lépsz.
2: Hát én mindenre rálépkedek. Kitapogatom egy csukott szemmel. Hú, ez jó. Ez jó lesz. Hát nyilván ilyenkor a fülem után megyek a fülem után, és van egy jó riff, és azt mondom, az úgy, ebben jó az energia, akkor az, ami felvételre kerül.
1: Meg ez a beszélgetés is felvételre került, és én nagyon örülök, hogy itt voltál, Peti, és én nagyon sok sikert kívánok a Sidivel való közös munkához is, másokkal való közös munkához is, meg minden terved megvalósulásához.
2: Jó, köszönöm szépen!
1: És jó egészséget, és gyógyuljál meg gyorsan, hogy tudjál haladni a kis hegyen felfele.
2: Úgy lesz.
1: Pihenjél azért, hogyha tudsz.
2: Úgy lesz. Köszönöm szépen.
1: Én is. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazin műsor. Dorogi Peti, az Intim Torna illegál frontembere volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a felületeinken is, illetve a rádióban is, ismétlésben is. Tartsanak egy hét múlva is velem, én akkor is itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartotta első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütésre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lennert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása, a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hív járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá. Kifejtették, hogy a koncert után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 000 utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: 7 óra múlt nem sokkal, jó reggelt kívánok, Kecső Rihárd vagyok. Önök a Trend FM hétvégi menetrend című műsorát hallják, igaz, nem a megszokott hangokkal. Ami viszont nem változik, az az, hogy ma is érdekes beszélgetésekkel várom önöket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből. Szemezgetünk Kalmár András kulturális ajánló műsorából, a kapcsolódjunkból, majd Buza Sándor turisztikai információs magazinjából hozok néhány izgalmas beszélgetést, megnézzük még a reggeli monitor témáit is a hét. Végül pedig olvasnivalót ajánl nekünk akár már a hétvégére is, Olá Andrea. Egészen 11 óráig várom önöket, tartsanak velem!
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Augusztus 8-a van, az év 220. napja, vagyis még 145 nap maradt az idei évből. Ma elsősorban a Lászlókat és az Eszmeraldákat köszönhetjük névnapjukon, Isten éltesse őket. A László név a szláv Vladislav névben alakult ki, jelentésében a hatalom és a dicsőség kapcsolódik össze. Ez az egyik olyan keresztnevünk, amely évszázadok alatt annyira magyarrá vált, hogy ma már alig ha gondolnánk idegen eredetére. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, kivált kép Németh László és Lakatos László kollégáimnak. A többieknek pedig nyugodt, tartalmas szombatreggelt kívánok. Na de nézzük, hogy mivel készülök önöknek ebben a fél órában.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: A művészet ritkán költözik ki a strandra, a tudomány pedig talán még ritkábban. Balatonfűzfőn azonban éppen erre készülnek. Augusztus 21-én ismét megrendezik a partvonal elnevezési programot a Fővény strandon, ahol idén a kortárs művészet, a környezetvédelem és a víz kérdései kerülnek középpontba. Nyílt alkotóműhelyek, közösségi landart, szakmai beszélgetések és filmvetítés is várja az érdeklődőket. A részletekről Kalmár András beszélgetett Kosicki Anettel, a kapcsolódó című műsorban.
2: Én nem mertem többet elárulni, pedig ebben nagyon-nagyon sok minden van, főleg tudomány, ami azért szokatlan egy ilyen strand rendezvénytől.
3: Igen, tavaly évben volt először ez a rendezvényünk, a partvonal, amit szeretnénk egyébként tényleg a brandet elkezdtük kiépíteni, és szeretnénk ezt folytatni hosszú éveken keresztül.
2: Hagyomány lesz.
3: Hagyományként, igen. Elsősorban ugye az apropója az volt, hogy tavaly volt a 100. évfordulója a Vágfalvi Otto születésének, aki a helyszülő volt, és egyébként itt a régióban, a megyében is nagyon fontos volt a kulturális és művészeti szempontból. Nagyon sok inspirációt adott korábban ő a helyi művészeknek, sokan neki köszönhetően indultak el a művészeti pályán. Mm-hmm. Közel 30 éven keresztül egyébként ő vezette ott a művelődési házat, és hát őróla emlékeztünk meg. Tavaly egy lendártot készítettünk, egy 5 méterszer 8 méteres lendártot, és ebben segítségemre volt 10 művész, alkotó művész, festők, illetve szobrász, akik kint a szabadban alkottak, abszolút a Balatonhoz köthető témákat dolgoztak föl nyilvánvalóan.
2: Egy picit, bocsánat, magyarázzuk el a kevés művészetbe, kortárs művészetbe kevésbé járatos hallgatóknak, hogy mi is az a land art, mondhatnám, hogy földművelés, de nem az.
3: Igen, igen. Tehát arról van szó, hogy itt speciálisan a Vágfalvi Otto egy festményét kiválasztottuk, és ezt ilyen nagy méretben újra hasznosítottuk a textileket, tehát a kidobott ruhaanyagok, textilek voltak a mi kirakós darabjaink igazából, és 6 órán keresztül ezekből a textilekből alkottuk meg egy hálózatra építve egyébként, kiépítettük kötelekből egy ilyen érdekes hálózatot, és arra raktuk ki a textileket, és ebből született meg a kép, ezt videóra vettük, és egy kisfilm készült ebből a 6 órából, egy 3 perces kisfilm. Hát nagyon sokan voltunk egyébként alkotók, mert nem csak a művészek segítettek ebben, hanem a strandoló közönség és az arra sétálók
2: nagyon
3: is. Úgyhogy egy közös alkotás volt. Egy ilyen hasonló idén a szándékunk, de idén egy picit, nem is picit, nagyon kinyitjuk a témát, nagyon illik egyébként a Balatonhoz és a vízügyeinkhez.
2: Hát nagyon-nagyon aktuális, és ezt elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy amikor ezt megálmodtátok, hogy a hidrológia itt fókuszba kerül, akkor azért még nem tudtuk, hogy gyakorlatilag eltűnik a víz a Balatonból.
3: Igen, én valamikor márciusban kezdtem el ezen gondolkodni. Az apropó egyébként az is volt, hogy kiegészítenénk a témát, miatt, mert ugye Balatonfűszfő azért az iparterülete miatt is a tudományokhoz kötődik, illetve ugye ott van a csillagvizsgáló is, tehát az űrkutatás, az űrtechnológia, a csillagászat, ez mind-mind téma nálunk. Azon kívül a település pedig tavaly októberben döntött arról, hogy a Tudományos Akadémia, Magyar Tudományos Akadémia felhívására csatlakozik a tudománybarát településekhez, és ennek egy ilyen aktív partneri kapcsolata is elindult, és hát mindezek adták az apropóját annak, hogy kilépjünk a tudományok, a környezetvédelem és a hidrológia témája felé idén.
2: Szóval akkor lesznek ezzel kapcsolatos beszélgetések, és akkor Lendárt is, hogyha jól értem, mik lesznek még, mire számíthat, aki oda látogat?
3: Igen, délután 3 órától kezdjük, és a strandon, a Főveny strandon lesz egyébként a program. A gyerekeknek foglalkozásokat is tartunk, nyilván a kiállító művészekkel együtt. A kiállítást is ugyanúgy megrendezzük a művészeknek, tehát ez egy nyílt színi kiállítás. Belenézhetnek az alkotás folyamatába az érdeklődők, beszélhetnek a művészekkel, sőt, beszélgetések is lesznek a művészekkel. Szeretnénk egyébként podcasteket is csinálni napközben. És a beszélgetések nem csak a művészetről szólnak így, hanem a környezetvédelemről, a tudományokról is. Meghívtuk Csentogájt is. Kicsit a filmekről, a művészetről is tudunk akkor így beszélni, hiszen az egész estében nyúlik majd a program, és egy filmvetítéssel fogunk zárni. Illetve Szőlősi Nagy Andrást is meghívtuk, aki szerintem nekem nagyon jó, mondhatom azt, barátom, ezt ő is így elfogadja abszolút. És ő az a személy, akibe viszont minden ötvöződik, hiszen egy tudományos szakemberről van szó, az UNESCO-nak is szakértője volt, hidrológus professzorként. Ugyanakkor Balatonfüreden a modern műtár gyűjteménynek a gyűjteményi tárgyak tulajdonosa, tehát hozzá a művészetek is nagyon közel állnak. Illetve Tóbiás Krisztiánnal is találkozunk, aki a Pampa World folyóirat főszerkesztője, tehát az irodalmi vonal is megjelenik a beszélgetésekbe, mert hogy mindez valahogy itt a Balaton partján mindig is együttműködött, ilyen szimbiózisban működött.
2: Lesz-e ennek a beszélgetés sorozatnak, vagy akár magának a rendezvénynek valami fajta konklúziója? Ezt úgy értem, hogy ugye elkészül egy mű, vagy több mű, ezek aztán a saját útjukra kelnek, de hogy azok a tapasztalatok, amiket leszűrtök ezekből a beszélgetésekből, az valamilyen formában valahova becsatornázódnak-e?
3: Igen, szeretnénk ezeket a beszélgetéseket publikálni, tehát nem csak megőrizzük, hanem szeretnénk majd publikálni is, nyilván nem véletlenül jelenik meg a Tempe Völgy és Tóbiás Krisztián is, és hát a Magyar Tudományos Akadémiával is, ugye, ahogy említettem, szeretnénk egyre szorosabbra fűzni a kapcsolatot, remélem nyitottak lesznek erre a partnerségre is. Igazából akik a TUBA, azaz a Tudománybarát Települések programban részt vesznek, és a tudományok megjelennek a programjaiba, ők az oldalaikon publikálják is egyébként. Tehát a Tudományos Akadémia igazából nyitott a partnerség felé, és itt vidéken is jók az együttműködések, én úgy tapasztalom.
2: Ugye beszéltünk a filmről, ez a Valami Vad című rövid film lesz, ami hát nagyon sok fesztivált nyert már, de a nagy közönség hát még nem igazán láthatta, és Konrád Zsuzsanna rendezte. A témája az nagyon érdekes, tulajdonképpen egy család pszichológiai felállásáról van szó, hogyha fogalmazhatok így, ahol is az egyik tag, hát a kamaszlány, a serdülő kamaszlány az időnként medvévé változik. Miért esett erre a filmre a választásotok?
3: Egyrészt a filmnek úgy tűnik, hogy a nemzetközileg is talán szép jövője várható.
2: Hát igen, Oscarra nominálták, ugye benne igen, van ebben az előválogatásban, ugye rövid film kategóriában, ahol annak igen. idején ugye a Mindenki című filmje.
3: Igen, úgy éreztem, hogy kötelez minket az is, hogy friss filmeket mutassunk be, kortárs filmeket, magyar kortárs filmeket, fiatalokról szóló, fiatal alkotókkal készülő filmeket. Egyébként hagyománya van a strandon a filmvetítések nálunk, ahol vegyesen mind kortárs friss filmeket, mind nosztalgia filmeket is vetítünk. Valahogy egyébként tényleg a Balatonparton hihetetlen, hogy a tegnap éppen az Isten hozta őrnagyurat vetítettük nagy sikerrel.
2: Hát igen, a Kertmozinak annak fantasztikus hangulata van. Hova megy tovább egyébként ez az együttműködés az akadémiával? Lesz az a rendezvény, de hogy lesznek ennek még eseményei, vagy az év közben?
3: Igen,
2: bármi
3: igen.
2: Más?
3: Igen, beszélgettünk, mikor az első találkozásom volt így közvetlenül ebben a Tuba programban, akkor így fölvezettem, hogy nyitottnak tűntek abszolút, de egy konferenciát nagyon szeretnék közösen megszervezni velük, ami arról is szólna egy kicsikét, hogy a lakossághoz is eljutassuk, hogy miről szól a Magyar Tudományos Akadémia, milyen kutatások folynak, az akadémia tagjainak milyen eredményei vannak, milyen publikációi, ezt jobban, hogy tudják megismerni a polgárok. És szerintem ebben fontos lenne, hogy a legalábbis itt a megye régiónak a kulturális intézményei, munkatársai, művelődési központok munkatársait is meghívjuk, hiszen ha velük összecsatoljuk így a Tuba programot, akkor sokkal szélesebb plénum elé tud kerülni maga a program és az együttműködés lehetősége.
2: Hát igen, szóba hoztad a lakosságot, a fűzfőieket, azért azt gondolom, hogy hidrológiai szempontból a balatonparti emberek azok sokkal inkább érintettek, hiszen azért mégiscsak arról van szó, hogy nagyon-nagyon sokan hát a szezonból élnek, és hogyha a Balaton ilyen szinten hát visszahúzódik, vagy kiszárad, akkor ez jelentősen hát visszaveti a turisztikát is.
3: Igen, szomorúan tapasztaltuk a Velencei tónak is az állapotát, látjuk, hogy a folyóvizeinkkel is most az utóbbi hetekben, napokban mi a helyzet. Mondjuk én most rendkívül nyugodtan ülök itt a Balaton parton, éppen a strandon, tőlem 5 méterre a Balaton, jó, alacsonyabb valamelyest a vízállás, de azért sokan vannak, tehát azért biztató, hogy nem ment azért teljesen tönkre ez a szezon, vagy hát nem megy tönkre a szezon, úgy tűnik, de hát nyilván több helyszín van, főleg ugye a Velencei tó, ahol azért hát komoly a helyzet. Pontosan ezért is kézenfekvő, hogy ezt a témát is körbejárjuk. Ugyanahogy az elején bevezettük, márciusban még nem gondoltam volna, hogy ez ilyen komoly lesz az a téma itt, és ennyire érintve leszünk a vízügyeinkben. Én arra gondoltam akkor még, hogy a turizmusról fogunk beszélni, a Balatonpart, a tavak és folyóknak a turisztikai helyzetéről, és hogy mennyire inspirálta mindig is az ilyen folyók és tavaknak a környezete, maga a Balatonpart is a művészeteket, nem csak az írókat, a költőket, hanem a festőket, szobrászművészeket is, zenészeket is, valahogy egy élő inspiráció.
2: Hát igen, és inspirálja mind a mai napig. Egyébként azokat a művészeket, akik részt vesznek magán a rendezvényen augusztus 21-én, őket hogy választottátok ki? Ők főleg helyi művészek, vagy lehetett jelentkezni, volt egy pályázat, vagy egyszer ismerettség útján, hogy ment ez?
3: Igazából nem akartunk keményvonalasok lenni, tavaly akik voltak, őket hívtuk, illetve hívjuk, mert még folyamatban van egyébként, és mind helyi, mind kicsit távolabbról érkező művészeket is szívesen látunk. Most egyelőre még ezekben az első években nem akartuk túl szélesre venni, hanem ilyen 10-15 fő bemutatkozó, hiszen kiállítunk a műveket is, tehát ez bőséggel megtelíti egy standnak a területét, legalábbis egy részét, csak a kiállított művek mennyisége.
2: És egyébként a strandolók ezt hogy fogadják, hogy egyszer csak betör a kortárs művészet a lángos, fagyi, vízi, bicikli, strandmatrac közegbe?
3: Nekem a tavalyi az egy nagyon kedves tapasztalat volt. Azt hiszem nem baj, ha kivisszük az ilyen nyílt helyszínekre a művészetet és a kultúrát, hogy ennyire közel hozzuk az emberekhez. Még ha valakit annyira nem is foglalkoztat, nem érint meg annyira, mégis itt ez közelből egész más, főleg úgy, hogy magukkal, az alkotókkal is találkoznak. Úgyhogy nagyon kedves tapasztalataink voltak a tavalyi évben.
2: Ugye említetted, hogy videón őriztétek meg ezeket a munkákat, elsősorban nyilván van, ami
3: a landartot,
2: igen. A landartot, de hogy a többinek, vagy akár landart, vagy egyéb alkotásnak elképzelhető-e, hogy majd önálló helye lesz? Tehát, hogy évről évre gazdagodik egyfajta ilyen kiállító tér ezekkel a munkákkal?
3: Igen, hát vannak nem titkolt vágyaim, egyelőre csak ezt mondanám, hogy vágyaim, ugye én tavaly óta dolgozom ott Balatonfűszfőn, nincsen kiállítóhely Balatonfűszfőn, mivel én múzeumokat is vezettem 11 éven keresztül Balatonfüreden, nyilván hiányzik egy kicsit a gyűjteményi élet számomra, és hát nem titkolt módon, azért ott hátul elbújva még egyelőre, de alakulgat bennem, hogy milyen jó lenne, hogyha Balatonfűszfőnek lenne egy gyűjteménye, de hát ez még csak az én vágyam és gondolatom.
1: Kosicki Anettet hallották, akivel Kalmár András beszélgetett a Kapcsolódjunk című műsorban. Folytassuk adásunkat a reggeli monitorral, ugyanis első alkalommal becsülte meg a turizmus idei várható teljesítményét a GKI gazdaságkutató, a turisztikai és vendéglátó munkaadók országos szövetsége megbízásából. Eredményeik alapján egy lassú növekedési pálya jellemzi majd az idei szezont. A GKI vezető kutatója Udvardi Attila elmondta, jó hír, hogy a bérek emelkedése miatt többen nyaralhatnak, de az erős forint miatt sokan közülük ezt külföldön teszik, az viszont nem segíti a hazai ágazatot. A munkaerőhiány most is gond, az nem új jelenség. Nem Szűcs Péter interjúját hallják.
4: Az önök kutatása mit mutat? Milyen szezonra számíthat az ágazat?
5: Igazából ez egy modellezésen alapuló kutatás, amit legelőször most készítettünk el a Vimosz megbízásából, tehát a GKI és Vimosz koprodukciójában készült ez a modellbecslés. Azt mutatja most az ön kérdésére válaszolva, hogy a kereskedelmi vendéglátóhelyek szezonális és naptáradásoktól megtisztított forgalma az júniusban 1,6, júliusban 1,4, augusztusban pedig 2,3%-kal haladja majd meg az előző év azonos

0: év azonos időszakához képest, ami ugye tudjuk, hogy az se volt egy valamilyen gyorsan növekvő periódus, tehát egy ilyen lassú növekvő stagnáló periódus volt, ahhoz képest hasonló várható a következő, tehát is hát június és augusztus közötti nyári időszakban.
1: Mennyire számítják bele az olyanokat, mint például egy olimpia, vagy most a labdarúgó VB, mert van olyan turisztikai szakértő, aki azt mondja, hogy a VB-nek volt egy pici elszívó hatása, legalábbis azok között, akik Magyarországra jöttek volna nyaralni. Ezt bele lehet így kalkulálni egy ilyesmiben?
0: Ez egy ilyen elég speciális dolog. Igazából nyilván ennek is van hatása, de igen, egy-két tizednél biztos, hogy nincs nagyobb ezekre a vendéglátóipari volumenekre, mert nyilván ez az egész országot nézi. Ezek az események, meg ugye Budapest központúak voltak, hogyha mondjuk a BL döntőre gondol, vagy pedig az itteni eseményekre, akkor ezek mindenképpen. Az, hogy most a világbajnokság az mennyivel több embert vonzott a vendéglátóipari egységekbe. Ez nincs benne ebbe a modellben. A modell az a múltbeli adatok alapján futtat, és alap alapján próbálja a trendek és a különböző befolyásoló tényezők, ami már nem csak egy dolog van ebben a modellben, hanem sok más. Ez alapján próbálja megbecsülni jövőt, aminek igazából lehet, hogy inkább negatív hatása van az a forint felértékelődés, ami a külföldi vendégek számára éppen megdrágítja a magyarországi fogyasztást, mivel ugyanannyi euróért kevesebb forintot kapnak, ez mérsékli a külföldi keresletet, ekközben az erős forint a magyar háztartások számára olcsóbbá teszi a külföldi utazást és az ottani költést, ez pedig a turisztikai és vendéglátási kereslet egy részét külföldre tereli, és mérsékli a hazai forgalom növekedését. Ugyanakkor az árfolyam erősödés az importált alapanyagok és energiaköltségét csökkenti, így a nettó hatás az egyes vendéglátóhelyek költségszerkezetétől és vendégkörétől is függ. Nyilván számít az, hogy alakul a háztartások pénzügyi helyzete, ami ugye javulónak mondható. A fogyasztói bizalmi index 8 éves csúcsra emelkedett, ezek is olyan tényezők, amelyek igazából fölfelé orientálnak, vagy fölfelé mozgatják a modellt. Tehát a modell az ennek ellenére egy lassú növekedést mutat, tehát június, július, augusztus időszakra.
1: Munkaerőügyben ott van-e olyan becslésük? Mert ugye az egy nagyon releváns kérdés, hogy van-e megfelelő mennyiségű és szakmája az jól értő munkaerő, mert enélkül viszont a turizmus béna kacsa.
0: Igen, ez egy jól fogalmazott, ez egy évtizedes, sőt már régebbre visszanyúló probléma az, hogy a vendéglátás az egyrészt szezonális, egy része bizonyos helyeken, például a Balatonnál. Kérdés az, hogy mondjuk egy szakács, vagy egy olyan, akit mondjuk meg kell ott fizetni, az mondjuk felmondja az állását, ahol dolgozik, és elmegy 3 hónapra a Balatonra, hogy a részmunkaidőbe, vagy egy ilyen tört évre. Ennek a munkaerőpiaci dolognak sok negatív tényezője van. Egyrészt az, hogy szezonális a munka, másrészt pedig az, hogy a vendéglátás nem az az ágazat, ami nagyon jól tudna fizetni. Főleg úgy abban az esetben, hogyha mondjuk csökken a forgalom. Tehát inkább azt látom, hogy a munkaerő az még mindig nincs meg, mert azt látjuk, hogy mindig nincs megfelelő munkaerő, akit tudnának foglalkoztatni, és ez mindig is probléma lesz. Addig, amíg nem tisztul egy kicsit ez a balatoni, hogy mondjam, vendéglátóipari egységek forgalma, az nem csökken olyan szintre, hogy megindul egy ilyen tisztulás, aki mondjuk fel tud venni annyi embert, amennyire tényleg szükség van. Ez elég bonyolult tényező, ezt így nagyon nehéz leegyszerűsíteni. Nem fekete vagy fehér, úgy gondolom.
1: Egy utolsó kérdés. Egy ilyen típusú kutatás mire lesz jó a jövőre nézve? Erre alapozva lehet tervezni?
0: Hát abban az esetben, hogyha mondjuk hosszú ideig figyeljük ezeket a trendeket, és nem csökken a modellnek a magyarázó ereje, tehát azok a tényezők, amik a modellbe futnak, a modell hátterébe futnak, és ezeknek a magyarázó ereje nem csökken, akkor elég jól azt lehet mondani, hogy elég jó becslést ad a jövőre vonatkozóan, és akkor érdemes használni akár ilyen modellt, mondjuk amit most így a GKI kifejlesztett, akár érdemes figyelni, és ez alapján tervezni. Nyilván a sokokra ez nem készít föl, ami mondjuk a Covid, vagy hirtelen energiaválság, de múltbeli adatokban nagyon előrevetítheti, hogyha jó a magyarázó ereje, és ennek mondjuk jó a jövőbeli folyamatokat.
2: Az elmúlt percekben Udvardi Attilát, a GKI vezető kutatóját hallották, akivel M. Szűcs Péter beszélgetett a Reggeli Monitorban.
3: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
2: Ha a család macskája ma a szokásosnál

0: és nagyobb figyelmet követel, van hozzá naptári indoka is, ugyanis augusztus 8-a a macskák világnapja. A kezdeményezés 2002-ben indult, hogy ne csak a kedvenceket ünnepeljük, hanem szó essen a felelős állattartásról és a gazdára váró macskákról is. A macskák különös tehetsége, hogy miközben nagyon határozottan jelzik, mit szeretnének, azt az érzést keltik bennünk, mintha minden döntést mi hoznánk. Aki együtt él egyel, valószínűleg pontosan tudja, nem mi engedjük fel a macskát a kanapéra, hanem ő engedi meg, hogy mellé üljünk. Ma tehát egy plusz simogatás nekik is jár, már ha éppen fogadóórát tartanak. Kedves hallgatók, egy rövid szünet után folytatódik a hétvégi menetrend itt a Trend FM-en, tartsanak velem a folytatásban is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Kellemes ébredezést kívánok! Önök a Hétvégi menetrend című műsort hallják itt a Trend FM-en a 94.2-n. A mikrofonnál Kecsőri Hárd. Nyár van, de a reggeleken már észrevehető, hogy lassan később érkezik a világosság. Budapesten ma nagyjából 5:30-kor kelt fel a nap, és este 8:08 körül nyugszik le. Ez még mindig közel 14:40 nappali fényt jelent, tehát korai lenne temetni a nyarat. Érdekes, hogy a napforduló után sokáig inkább az esték rövidülését veszük észre. A későbbi napkelte csak fokozatosan válik feltűnővé. A jó hír, egy teljes szombat áll előttünk, és a természet ma még bőven ad hozzá világos órákat. Aki tehát szabadtéri programot tervez, időből biztosan nem lesz hiány. Ahogy a kortárs művészetből sem, ugyanis Budapest több emblematikus köztéri alkotása, köztük az Arany János emlékmű, a Szent István lovasszobor és a Zeneakadémia előtt álló Liszt Ferenc szobor és Strobl Alajos munkája. A szobrászművész azonban nem csak alkotóként, hanem tanárként és az Epreskert művészeti életének meghatározó alakjaként is maradandót teremtett. Életművét most nagyszabású kiállítás mutatja be a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Kalmár András, Borovi Dániel művészettörténésszel a tárlat egyik kurátorával beszélgetett a Kapcsolódjunk című műsorban.
2: Mielőtt belevágnánk, azt szerintem nagyon fontos tisztázni, hogy egy kicsit összekeveredhet a fejekben Strobl Alajos, kisfaludi Strobl Zsigmonddal, hiszen két szobrászművészről van szó, mind a kettő Strobl, de hogyha jól tudom, a világon semmi közük egymáshoz.
3: Ismerték egymást, de rokoni kapcsolat nem volt közöttük.
2: Tehát akiről mi fogunk beszélgetni, Strobl Alajos, hát mit mondjak, talán a Zeneakadémián Liszt Ferenc szobrát, mint az egyik legismertebbet, de nagyon sok hasonlót, ugye kisfaludi Strobl Zsigmond pedig hát inkább a szabadságszoborról híres vagy hírhet, ha úgy tetszik. Na de akkor térjünk rá Alajosra, illetve az Epreskertre, amely ma ugye hát magának a Képzőművészeti Egyetemnek az egyik otthona vagy kampusza, tehát a lényeg az, hogy itt alkotnak a diákok, de hogy voltak éppen ezt ő alapította, illetve ez az ő műterme volt, hogy én ezt jól tudom.
3: Így van, hát igazából ez a terület az Epreskert nevet még onnan kapta, hogy a 18. század végén ez egy eperfa erdő volt.
2: Aha.
3: Amit azért telepítettek, hogy egy selyemgyárnak legyen eperfa levél, ami ugye a selyemhernyóknak a legkedveltebb eledele.
2: Igen, várjál, azért egy icipicit lassítsunk, tehát azért az újabb generáció kedvére ezt el kell mondani, hogy igen, a selyem az egy élőlényből, selyemhernyóból készült, aki valóban köztudomásulag ugye az eperfát szerette nagyon, ami ilyen szederfa néven is ismert. Na, bocsánat, csak ennyi, folytas kérlek.
3: És ezt a területet aztán a 19. századnak a 70-es éveiben felparcellázták. Kétféle telek jött létre, egyrészt művészeknek biztosítottak teleket, hogy ott felépíthessék maguknak a saját műteremvillájukat, illetve elkerítettek egy területet, amin olyan műteremvillákat szerettek volna felépíteni, amelyek nem csak a művészeknek az alkotóhelyei lesznek, hanem egyben festészeti, illetve szobrászati iskolának lesznek a tantermei is benne, amelyet az ott dolgozó művész vezet. Ugye azt érdemes tudni, hogy a 19. századnak a 70-es éveiben még nem volt felsőfokú művészképzés Budapesten vagy Magyarországon, tehát hogyha egy fiatal képzőművész szeretett volna lenni, festő vagy szobrász, vagy akár építész, akkor kénytelen volt valamelyik külföldi nagyvárosba menni. Így volt ez például Strobl Alajos esetében is, aki Bécsben tanult szobrásznak, és viszont létrejött az úgynevezett mintarajz tanoda 1871-ben, amelynek az volt célja, hogy bár eleinte rajztanárokat képeztek, idővel majd ez egy felsőfokú művészeti képzést nyújtó intézmény legyen leendő művészek számára. És ennek keretein belül indítottak szobrász osztályt is, amelynek 1885-től Strobl Alajos volt a vezetője, és idővel ez átminősült szobrász mesteriskolává, és ezzel párhuzamosan az intézmény maga pedig idővel a képzőművészeti főiskola lett, ma pedig ugye képzőművészeti Színművészeti Egyetem, és ennek az egyik oktatási bázisa volt az Epreskert, ahol egyrészt festészeti műtermek épültek Ott Károly, illetve Bencz Gyula és tanítványaik számára. Illetve 1889-re elkészült a Szobrászati Iskolának az épülete, amelynek kettős célja volt, egyrészt szobrászhallgatókat itt képezték, másrészt ez volt a Szobrászati Iskolát vezető mester, tehát esetünkben Strobl Alajos saját műterme is, úgyhogy gyakorlatilag Strobl 1889-től egészen a haláláig, tehát illetve a nyugdíjazásaig 1925-ig itt élt és alkotott.
2: Igen, a legfontosabbat elfelejtettem mondani, bocsánat, hogy belevágok, hogy szeptember 19-éig látható ez a kiállítás, és hogyha jól sejtem, akkor azért rendeztétek meg nyáron, mert hogy ilyenkor nincsenek ott a diákok, tehát ilyenkor van helye egy ilyen jellegű tárlatnak.
3: Hát igazából ennek többféle oka is van. Ugye az Epreskertben magában, vagy az Epreskerti kerítésen már februárban nyílt egy kültéri tabló kiállítás. A Szondi és a Bajza utca felüli kerítéseken állítottunk ki 20 darab tablót, amelyek Strobl és az Epreskert kapcsolatát mutatják be, de a Képzőművészeti Egyetemnek vannak állandó kiállítóhelyei is, ugye a főépületben az András út 69-ben, úgyhogy itt került sor most a nagy Strobl kiállításra. Ez az épület ugye most két részből áll, tehát András út 69 és András út 71.
2: Igen.
3: Az András út 71 az egykori mintarajztanoda épülete. Az András út 69, ami most szintén a Képzőművészeti Egyetemhez tartozik, eredetileg műcsarnoknak épült, tehát ezt az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat építette 1875 és 77 között, és 1877-ben kettős céllal nyílt meg. Egyrészt ez volt a társulatnak a központja, másrészt pedig itt kaptak helyet a társulatnak a kiállító termei, tehát ez volt a műcsarnok, tehát az a budapesti kiállító tér, ahol az akkori kortárs művészek a társulatnak az éves tavaszi, őszi, téli kiállításain bemutathatták az új alkotásaikat. Jelenleg ez az épület is a Képzőművészeti Egyetem része, és az egykori kiállító termek Barcsai Terem néven működnek, és itt a Barcsai Teremben, illetve a egykori belső udvarban, a mai aulában, ami szintén egy kiállító tér, valamint a rektori folyosón, valamint az előcsarnokban, valamint az épület előtt is rendeztük meg most ezt a nagy Strobl kiállítást, ami valóban szeptember 19-ig látogatható, viszont a Bajza és a Szondi utcai Epreskerti kerítésen lévő tárlat az egészen az év végéig megtekinthető.
2: Világos, és akkor oda be lehet sétálni? Tehát, hogy ahogy mondtad, ugye itt az egyetem belsejében van a kiállításnak az egyik része, hogy működik oda a bejutás, vagy a jegyvásárlás akár.
3: Az Epreskerti kiállítás az a kerítések külső oldalán tekinthető meg, tehát ezt bárki szabadon megnézheti, aki arra sétál. A főépületben most nyílt kiállítás pedig ingyenesen látogatható 2-től szombatig 10-től 18 óráig. Egészen szeptember 19-éig.
2: Na hát én előrántottam itt hirtelen Liszt Ferencet, de akkor említsük meg kérlek a hallgatóknak azokat a jelentősebb Strobl Alajos alkotásokat, amikkel hát mindenki nap mint nap találkozhat.
3: Elég sok van belőlük, ugye idén jelent meg Strobl Alajosnak az első komolyabb életműkatalógusa is, amelynek Szatmári Gizella volt a szerző, és én voltam a szerkesztője, szaklektora, mindenese. Ebben a kötetben több mint 400 Strobl alkotást gyűjtöttünk össze, tehát egy rendkívül gazdag életműről van szó. Körülbelül a kétharmada a sportré, de rendkívül sok köztéri alkotást is készített, amit mindenki ismerhet, az például a Mátyás kútja a Budai Királyi Palotának az egyik homlokzatán, az Arany János emlékmű a múzeumkertben, tehát a Nemzeti Múzeum előtt, de ugyancsak Strobl készítette a Szent István lovas szobrot, Mátyás templom és a Halász bácsi közötti területen tekinthető meg 1906 óta, de nem csak Budapesten állnak Strobl alkotások, hanem vidéki nagyvárosokban is találkozhatunk az általa mintázott emlékművekkel. Egerben ő készítette a dobó emlékművet, a szegedi Széchenyi szobrot, Nagykőrösön is van egy Arany János emlékműve, szóval gyakorlatilag kisebb-nagyobb Strobl alkotásokkal országszerte találkozhatunk.
2: Ő maga viszont egy meglehetősen excentrikus figura volt, hogyha én ezt jól veszem ki az anyagokból, hát egészen különleges vagy különcnek tekintették őt a kortársai is, hogyha én ezt jól tudom.
3: Igen, így van, tehát ugye az ő korszakában, a 19. század végén nagyon sok műalkotás kapcsolódik a történelmi múlthoz, és ugye ő egy emlékmű szobrász is, tehát nagyon sok olyan alkotást készít, amely valamilyen történelmi személynek az emlékére létesül, de a saját életében is nagyon nagy szerepet játszik a múltba való visszatérés, a múlttal való játék. Ugye ő gyakran rendez az Epreskertben például különböző jelmezes ünnepélyeket, amelyek egy-egy korszakot idéznek fel, például Mátyás király időszakát, van neki néhány kedves jelmeze, udvari bolond, bíboros, középkori asztronómus, és a fia ír le egyébként egy ilyen esetet, hogy 1910 körül rendezett egy Mátyáskori ünnepét az Epreskertben, és ekkor bengáli tüzekkel világították meg az Epreskertben elhelyezett szobrokat.
2: Az és... ilyen tűzijátékszerű dolog, ugye? Valamilyen pirotechnika, korabeli pirotechnikai dolog.
3: Lényeg az, hogy nyílt lángot használtak az Epreskertben, és emiatt valaki tűzveszélyre hivatkozva kihívta a tűzoltókat a környékről. Strobl Mihály írja le ezt az elég abszurd szituációt, hogy Strobl Alajos bíboros jelmezben magyarázza a tűzoltó parancsnoknak, hogy itt csak egy mátyáskori buli van, és nem kell semmit aggódni, és aztán végül is kisebb figyelmeztetéssel megúszta. De hogy valóban jelen van a történelem, meg a múlt az ő életében, és amellett, hogy egy nagyon kiváló szobrász, és egy nagyon jó szervező, aki gyakorlatilag egy egész kolóniát létesít így közreműködőkből, tanítványokból maga köré, valóban van egy ilyen játékos oldala is.
2: De azt veszem ki a szavaidból, hogy hát ő nem csak egy kiváló művész volt, hanem egy nagyon nagy formátumú pedagógus is.
3: Így van, tehát 1885-től kezdve a halála előtti évig tanított a mintarajztanodában, majd a szobrászmesteriskolában, majd a mai képzőművészeti egyetemen, akkor főiskolán, tehát azok a szobrászművészek, akik a századfordulón kerültek ki ebből az intézményből, azok szinte mind az ő tanítványai voltak.
2: Egyébként nemzetközi mércével mérve őt hova helyezhetjük? Mert nagyon nehéz a laikusnak ilyen nagyon stróbeli stílusjegyeket felfedezni. Ezek úgymond klasszikus vagy klasszicizáló művek, és hát elsősorban van bennük némi pátosz, és némiképp heroizálja a alkotásainak a szereplőit. Azért azt gondolom, hogy nagyon sok hasonlót láthatunk mind Európában, hát mind a tengeren túlon ebből a korszakból.
3: Igen, ez gyakorlatilag egy általános tendencia a korszakban, a historizmus korában, de ezért nagyon fontos, hogy itt nem egy külsődleges pátoszról van szó, hanem neki nagyon átéltek, nagyon humánusak az alkotásai. Ha most a helyét kérdezed, ugye azt érdemes megemlíteni, hogy a magyar szobrászat történetében nagyjából ekkor, az 1870-es években van egy olyan fordulópont, amikor fellép egy olyan szobrászgeneráció, ami már nem csak egyes nagy alkotókból áll, hanem már egy nagyobb gárda képes európai színvonalon nagy számú megbízást elvállalni. Tehát ugye ez az időszak, amikor például már általánosan válik az, hogy a nagy megbízásokat is magyar művészek kapják meg, mert ugye a megelőző periódusban egyrészt kevés a megbízás, van egy-egy jelentős szobrászegyéniség, de gyakorlatilag a nagyobb munkákra, például nagyobb egyházi megrendelésekre, Egri bazilika, Esztergomi bazilika általában külföldi művészeket kérnek fel, mert ők tudnak egy megbízható színvonalat garantálni. És itt az 1870-es, 80-as évek fordulóján lépnek fel olyan szobrászok, például Zala György vagy Strobl Alajos, akik már megbízhatóan hoznak egy nagyon magas európai színvonalat.
2: Nagyon izgalmasan hangzik, hát maga a korszak és maga a figura is. Egyébként a kiállításon szerepel egy különleges tárgy is, amit, hogyha jól tudom, akkor erre az alkalomra készítettetek el, illetve hát talán a diákokat is bevontátok. ez, ha jól sejtem, egy 3D-vel nyomtatott nagyobb szobor, Strobl szobornak a replikája?
3: Így van. Úgy nézett ki ez a történet, hogy akkor elkezdtünk januárban gondolkodni, hogy milyen műveket szeretnénk kiállítani, akkor már láttuk azt, hogy szeretnénk olyan műveket bemutatni, amelyek kevésbé közismertek. Fontos megemlíteni azt, hogy nagyon sokat segítettek ebben nekünk a Strobl örökösök, illetve a Strobl Lajos Emlékhely Alapítvány, tehát az ő tulajdonukból is nagyon sok olyan munka került ki, amelyeket soha, vagy régen, vagy ritkán láthatott a közönség, és ennek a gondolkodásnak a része volt az is, hogy igyekezzük ugyan bemutatni valahogy a közismert emlékműveket is, de hívjuk fel a figyelmet olyan alkotásokra is, amelyek nincsenek annyira szem előtt, és így jutott eszünkbe a Mechvárt András emlékmű, amely eredetileg egy 4 alakos szoborcsoport volt. Ugye ez Mechvárt Andrásnak a Ganz gyár mérnökének, igazgatójának, feltalálónak állított emléket. Ugye ő a magyar elektrotechnikai iparnak egy bajor származású kiemelkedő alakja, a 19. század, 20. század fordulója.
2: Igen, igen, ez van a Mechvárt ligetben, ugye?
3: Volt a Mechvárt ligetben, tehát ugye ezt a szoborcsoportot eredetileg...
2: Mert ott van egy ilyen szökőkút.
3: Így van, meg van egy Mechvárt szobor is, de az a Mechvárt szobor már nem ez a Mechvárt szobor. Aha. Ugyanis ez eredetileg egy 4 alakos szoborcsoport volt. Van egy olyan trend a századfordulón, hogy az emlékmű az gyakorlatilag emlékmű az emlékműben, tehát a szobrász azt ábrázolja, hogy egy emlékművet felkeresnek a megemlékezők. Aha. És gyakorlatilag illeszkedett a Mechvárt emlékmű is, aminek a központi eleme egy Mechvárt András mellszobor volt, és ekkor is Strobl 3 ganzgyári dolgozónak a figuráját mintázta meg, olyannyira, hogy konkrét ganzgyári munkások, 2 munkás és egy mérnök volt a modellje, és ez a 3 bronz figura csoportosul a Márvány mellszobor körül. 1945-ben egy nagyon komoly pusztítás érte ezt a területet, ugyanis a hadsereg több lőszeres vagont tárolt a Margit körúti síneken, tehát ugye a mai 4-es, 6-osnak a sínpárjain.
2: Igen, bocsánat, annyit mondjuk a hallgatóknak, hogy a ganzgyár az ott volt ugye a mai millenáris területén, az egyik része, igen.
3: Így van, de ugye ott a környékén még több épülete is volt, igen, például igen. Egy öntödéje, ami aztán az öntödei múzeum igen. lesz, ezt csak azért emelem ki, mert ennek is fontos szerepe lesz a szobrunk történetében. Tehát lőszeres vagonokat tároltak a síneken 45-ben, és ezek egy találattól felrobbantak, és gyakorlatilag az egész környék rommá lett. Vannak fotók 1945 tavaszáról, ahol azt látjuk, hogy a romok között ott áll a Mechvárt emlékműnek a talapzata, de a 4 figurából már csak egy áll rajta éppen, ez pedig az ülő öreg öntőmunkásnak a figurája, amiről egyébként tudjuk Strobl fiának a feljegyzéseiből, hogy egy Pospisil Mihály nevű öntőmunkás volt a modellje, aki egyébként a családi fotókon is feltűnik, Stroblnak a felesége ugyanis rendszeresen dokumentálta a férje munkáit, meg az Ebreskerti műteremben zajló munkát, úgyhogy ismerünk olyan felvételeket, ezek a család tulajdonában vannak, ahol Pospisil Mihályt is ott látjuk a szobrászmesteriskolának a nagy műtermében, amit Strobl éppen a szobrát készíti. De térjünk vissza akkor a szobor történetéhez. 1945-ben tehát a szobornak a nagy része, vagy szoborcsoportnak a nagy része megsemmisült, csak az ülőöntő munkás maradt meg, és ezt aztán 1970-ben hozták megint helyzetbe, amikor is megnyílt a ganzgyár egyik egykori öntödéjében az öntödei múzeum, és ennek a múzeumnak a kertjében egy öntészettörténeti arcképcsarnokot terveztek kialakítani szobrokból, és ennek az első darabjaként elhelyezték az épület előtt ezt a magára maradt Mechvárt mellékalakot. Itt áll ez a szobor ma is, nem annyira látható, vagy nem volt annyira látható, ugyanis az öntödei múzeum 2019 óta zárva tart, úgyhogy nekünk az eredeti gondolatunk az volt, hogy ezt a szobrot helyzetbe hozzuk, és ez egy körülbelül 500 kilós bronzalkotás, de ennek ellenére ezt fogjuk és elhozzuk a Képzőművészeti Egyetem elé. Ugye amikor még az András út 69-ben a műcsarnok működött, tehát 1877 és 1896 között, akkor szokás volt az, hogyha egy nagyméretű szobrot szeretett volna az alkotója kiállítani, amit nem tudtak bevinni az épületbe, vagy nem bírta el a födém, akkor azt a lépcsőn állították ki, tehát tudjuk azt például, hogy az 1880-as években, amikor Zala György az aradi szabadság szobrot készítette, akkor annak az egyik mellékcsoportját is itt a András út 69 lépcsőjén állították ki a Képzőművészeti Társulat egyik kiállításának a keretében. Úgyhogy ehhez a tradícióhoz is szerettünk volna igazodni, amikor azt gondoltuk, hogy megnyitjuk a kiállítást az András út felé is, és a Mechvárt mellékalakot elhozzuk, restauráljuk, és itt a kiállítás részeként bemutatjuk. De sajnos ez aztán a 5 hónap szervező munka után meghiúsult, ugyanis a múzeum végül is elállt ettől, ahhoz viszont hozzájárultak, hogy megvalósulhasson az a B-terv, ami Erős Apolka szobrászművész, a kiállítás másik kurátora fejéből pattant ki, hogy ha már az eredeti szobrot nem tudjuk elhozni, akkor szkenneljük be, ezt Erős Apolka Barász Tamás szobrászművész készítette el, és ezt a 3D-s állományt aztán ők kinyomtatták 48 darabban, és ezeket aztán Gyurin Dániel szobrászművész közreműködésével illesztették össze, és így állt össze az a gyakorlatilag 3D-s print, ami most a látogatókat fogadja egy nagyon figyelemfelkeltő aranysárga színben az András út 69 lépcsőjén.
2: Fantasztikus. Hát akkor már ezért is érdemes ellátogatni szeptember 19-éig a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, illetve az Epreskertbe. Egyébként mi lesz szeptember után a szoborral? Azt tudjátok már?
3: Ez most egy kísérleti fázis a szobornak, tehát egyrészt meglátjuk, hogy az időjárás viszontagságait hogyan viseli, meg hogy vajon a látogatók mennyire lesznek vele kegyesek, vagy a járókelők. Elvileg kerületi önkormányzattól az év végéig van engedélyünk, hogy ott maradhasson, tehát szeptember 19-ig biztosan ott lesz, és a további jövőjét még nem ismerjük pontosan. Ugye ez a része a Képzőművészeti Egyetemnek, tehát az Andrássy út 69-nek a lépcsője, ez máskor is szokott kiállításokhoz kapcsolódóan, vagy egy önállító kiállító térként működni. Ugye most télen is helyeztek el például egy hallgatói munkát, egy jégszobrot, úgyhogy valószínűleg ez a hely majd szükséges lesz későbbi más projektekhez is, de az biztos, hogy valamilyen helyet fogunk ennek a szobornak találni.
1: Borovi Dániel művészettörténészt, az A halhatatlanság forrása című Strobl Alajos kiállítás egyik kurátorát hallották. A tárlat szeptember 19-éig ingyenesen látogatható a Magyar Képzőművészeti Egyetem Andrássy út 69-71 szám alatti épületében 2-től szombatig délelőtt 10 és este 6 óra között.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: A folytatásban még a hírek előtt beszélgessünk kicsit a mai napról, ugyanis a mai dátumban kétszer is ott a 8. hó 8. nap. Egyébként, aki emlékszik, még a bevezetőben elmondtam, hogy ma este 8 óra 8 perc körül nyugszik le a nap, szóval abszolút megtalálható ez a 8-as, amelynek különösen erős a jelentése a kínai kultúrában, mert a kínai kiejtése hasonlít a gyarapodást, meggazdagodást jelentő szó hangzásához. Emiatt szerencsés számnak tartják, és nem véletlen, hogy a 2008-as pekingi olimpia megnyitóját is augusztus 8-án helyi idő szerint este 8 órakor kezdték. Ha pedig a 8-ast oldalra fordítjuk, rögtön a végtelen jelet látjuk benne. Egyetlen szám két egészen eltörő kultúrán is képzett el, ma pedig mindkettő jól illik a reggelhez. Legyen benne egy kis szerencse, az energiából pedig lehetőleg végtelen mennyiség. És ha már a 8-asról beszélgetünk, pillanatokon belül 8 óra lesz, úgyhogy rövid hírek jönnek a folytatásban itt a Trend FM-en, majd 8 óra után nem sokkal várom Önöket vissza itt a hétvégi menetrendben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
3: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Csökkent a házi orvosok száma, mérsékli termelését az Audi. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária, igazodva az európai autóipari működési szokásokhoz, közölte az autógyár. Azt írták, a csökkentett termeléssel a villamos energia felhasználásuk nagyságrendekkel kevesebb, mint az éves átlag. Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton, erről e-mailben értesíti a bank az érintetteket. A Revblog emlékeztet, már 3 éve annak, hogy a NAV bejelentette, nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen onnan is le tudják vonni a pénzt. Ezt megerősítve a Revolut Bank magyar fióktelepe pedig könnyebben hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut magyarországi fióktelepét, és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Idén visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, tavalyhoz képest csökkent a forgalom, az átlagosnál drágább ingatlanokból viszont többet adtak el az első fél évben, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő összesítése alapján a 100 millió forintnál drágább, de a prémiumnál alacsonyabb kategóriába tartozó lakóingatlanok forgalma lendült fel az utóbbi időben. Az élénkülést a fizetőképes kereslettel magyarázták, hangsúlyozva, hogy a drágulás miatt a 100 milliós határt ma már egyre több lakás haladja meg. Az átrendeződés hatására a prémium kategória ma már 300 millió forint körül kezdődik. A szakmai várakozások szerint a magyar dinnyetermelés elérheti a 160 ezer tonnát idén, írja az Agroinform. Ennek mintegy harmada kerülhet exportra. A legfontosabb célpiacok között Németország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia szerepel. A portál arról is írt, a budapesti nagybani piacon már 250 forintos kilónkénti áron is beszerezhető volt a hazai első osztályú dinnye, míg a külföldi árut 150 forintért is meg lehetett vásárolni. A szupermarketekben árult olcsó dinnyével a vásárló jobban jár, a termelőnél viszont nem sok profit maradt. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját, az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket.
0: Időjárás jelentés.
4: Sok napsütés várható, egy-egy zápor zivatar eleinte keleten, északkeleten és a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő. A szél a Dunától keletre sokfelé élénk lesz, 29-34 fokra készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Vous êtes tranquillité.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: 8 óra múlt néhány perccel 2026. augusztus 8-án önök a hétvégi menetrendet hallgatják itt a Trend FM-en, a mikrofonnál Kecső Richárd. 57 évvel ezelőtt ezen a napon készült el a könnyűzene egyik legismertebb fényképe. 1969. augusztus 8-án a The Beatles 4 tagja kilépett a londoni Emmy stúdióból és átsétált az Abbey Road zebráján. Ian Macmillan fotós egy létráról dolgozott, egy rendőr rövid időre feltartotta a forgalmat, a zenekar pedig mindössze 6-szor ment át az úton. Az egész fotózás körülbelül 10 percig tartott. A 6 felvételből Paul McCartney választotta ki azt, amelyen mind a 4-en egyszerre lépnek. Ami ott egy gyors és praktikus megoldásnak indult, később önálló kulturális jelképé vált. Turisták ezrei a mai napig ugyanazt a 4 lépést próbálják újraalkotni a Londonban. Egyébként ezekből vannak különböző relikviák is, például hűtőmágnes, nekem pont egy ilyen van otthon Londonból. No de ha már zene, kedden kezdődik az idei Sziget Fesztivál, amely körül temérnek kérdés volt, már csak azzal kapcsolatosan, hogy lesz-e egyáltalán. No hát az biztos, hogy lesz, de az is, hogy nem csak zenei programokkal várják az érdeklődőket, hanem sok mással. Erről beszélgetett Jenna Jalonennel, a fesztivál programigazgatójával Buza Sándor a Mennyieni című műsorunkban.
3: Szigetre azért alapvetően az emberek nagy többsége a zenei programok miatt megy, és mondhat, hogy ugyan már. Milyen számok vannak, amivel ez alá tudod támasztani?
4: Számok? Én már rég abba hagytam megnézni azt, hogy ki milyen számban jön megnézni a dolgokat. Egyébként inkább abból tekintem azt, hogy mit érzékelünk így a szigeten, amikor kint vagyunk, meg azt mondod, hogy háttérben vannak ezek a programok. Szerintem egyáltalán nem háttérben vannak, hanem pont, hogy még jobban előtérbe próbálunk őket helyezni. Az lehet, hogy az ember a fesztivál, amikor fesztiválozó először így kicsit így a headlinereket, vagy a line-upot nézve dönti el, hogy veszi a jegyét, de azért azt fontos említeni, hogy így ezeket a fellépőket, főleg így a zenei oldalról, ezeket meg lehet tekinteni kvázi Európába bárhol.
3: Így van, sőt egy hét múlva nagy részüket Magyarországon akár.
4: Igen, akár a Budapest Parkban, akár a másik fesztiválokon, vagy a Arena turnékon, vagy csak átugrani a Bécsbe, és ott megnézni, de hogy a végén, hogy miért a Szigeten akarja megtekinteni ezeket a fellépőket, ez azért közben játszik az, hogy mi minden más ott van. És az egész 360-as fesztivál élmények a iszonyatosan fontos része az, hogy milyen eladó művészeti produkciók vannak, milyen workshopok vannak, milyen egyéb programok vannak, meg milyen meglepetések, meg amiket mi úgy szeretünk mondani, hogy experience acts, vagy élmény alapú programok, ezért jönnek el a Szigetre, és akkor itt megnézi ezeket a zenei fellépőket.
3: Na akkor mielőtt majd erről mesélsz egy picit, ugye a legfontosabb hír, hogy tegnap kiadtatok egy közleményt, hogy a Sziget meg lesz tartva, így szépen magyarul.
4: Persze, meg lesz tartva a Sziget.
3: Úgy van, mik voltak az alapvető gondok esetlegesen, mik merültek föl?
4: Hát nyilván nekünk ebben az évben azért volt egy tulajdoni körváltásunk, ez egy ilyen alapvetően kicsit, nem tudom, ilyen 3 hónapos késéssel tudtunk neki menni igazán így a szervezésnek, amíg nem alakult ki a pontos és a végleges tulajdonosi kör, amiben azért nyilván olyan tulajdonosok vannak most a Szigetnél, akik már eleve is nagyon és fontos partnereink nekünk, és velem a színpadtechnikától kezdve logisztika, konténerek, nem tudom, vendéglátás, stb. És nekik is fontos az, hogy Sziget meg legyen tartva, hiszen a közérdekük van nekik is ebben.
3: Egyébként, bocsáss meg, ez a fajta új tulajdonos váltás hozott egyfajta új koncepciót is? Régit?
4: Szerintem egy picit igen, de ez a Gerendai Károlynak is köszönhetően az, hogy ő egy visionary, vagy nem tudom, lehetne mondani, és az, hogy milyen progresszivitással megyünk előre bizonyos területeken, igenis, valahol nagyon jó visszanézni az, hogy mi volt régebben, és mi működött jól. Ez akar programelemekben, abban az, hogy mi az alap szemlélet, hogy hogyan tekintsünk a fesztiválozókra, hogy az ő élményük milyen. Nyilván eszembe tartva az, hogy mik a realitások egy fesztivál szervezésre. Iszonyatosan az inflációnak köszönhetően így sokkal drágább minden szolgáltatás, most nem csak az energiára gondolunk, a fellépőknek a díjazása, ez kvázi majdnem, hogy megtriplázódott, például néhány vagy a COVID előtti időkre, szóval közben meg a fesztivál jegy meg nem mennél drágább, hát ez nem drágult ezzel együtt. És így azért sokkal fontosabb szerepet például játszanak az, hogy milyen partnerekkel működünk együtt, és hogy ők milyen milyen áron tudnak nekünk adni ezeket a szolgáltatásokat akár, meg az, hogy a fellépői szinten, hogy hogyan ápoljuk meg ezeket a viszonyokat.
3: Hogyan tudtok, vagy tudtatok felkészülni arra, amire nem lehetett felkészülni, ugye itt az energiaválság és az energiahelyzet Magyarországon, mert a kérdésem ugye elsősorban erre vonatkozott, hogy felmerültek hangok, amik rosszallásukat fejezték ki, hogy miért van sziget, hiszen milyen sok energiát fogtok fogyasztani, és az ott a zöld lábnyom, és sorolhatnám.
4: Szóval. Persze, ez nekem is nagyon fontosak személyesen az, hogy milyen mennyivel zöldebb. Próbálok lenni a saját mindennapjaimba is, de hogy ezt a fesztivál szinten is mindenki tudja, hogy egy ekkora kaliberű szervezet, vagy ekkora kaliberű rendezvényt, ez nem egy teljesen green dolog. De azért fontos azt is mondani, hogy miért európai fesztiválok közül mi kaptunk erre több díjat is, hogy mennyire odafigyelünk a környezetünkre. Több olyan kezdeményezés is van, ami erre igyekszik, ezt akar a fellépőktől kérve az, hogy hogyan érkeznek meg a fesztiválra, vagy milyen technikát, vagy pirotechnikát használják például a produkciójukba. De igen, vannak olyan részletek, meg olyan területek, ahol nem lehet az energián spórolni, az áram.
3: Az áram szempontjából teljesen önállátóak vagytok?
4: Tudunk azok lenni abszolút, szóval már fel vagyunk készülve. Nem csak a mostani helyzet miatt, hanem amúgy is, hogy bármilyen nagyobb áram leállás lenne, akkor nekünk vannak saját aggregátoraink, amiben meg tudunk biztosítani a fesztiválnak a teljes működését.
3: A másik nagy kérdés a víz.
4: A víz az csodálatos kérdés. Én személyesen picit aggódom mindig a vízért, de az lehet azért, mert a Finnországból származok, és ezért országból vagyunk, és így Magyarországon, ahogy nézünk most a vízállásokat, egyre kevesebb, de erre is fel vagyunk készülve abszolút, és van víz, tudunk mindenkinek ivóvízet biztosítani, mindenki tud zuhanyozni, nyilván arra fogunk kérni az embereket, hogy fontoskodjanak az, hogy hány percig zuhanyoznak például, meg most használjuk a Dunavizet, használjunk például arra, hogy locsoljunk a területet, hogy minden kevesebb por legyen, mi az is egy, ez a szárazságból az egy hozzájáruló tényező, de az a víz természetesen a talajrétegezésbe visszamegy a Dunába és a
3: természetes forgalomba.
4: Igen, szóval ez nekünk szerencsénk, hogy egy szigeten vagyunk, és úgy tudunk forgatni a vizet, hogy a körülötte lévő vízbe vissza a körülötte lévő vízbe.
3: Mire fókuszáltatok az idei 2026-os sziget szempontjából, nem a zenei programokat tekintve?
4: Nagyon sok mindenre. Azért ma tavaly elindult egy ilyen district tematika, hogy a szigetet, mint egy várost, úgy ilyen különböző kerületekre osztottunk. Ez ma tavaly elindult a Delta District-tel, Soho-val például, és ezeket tovább vittünk most idén, és minden az egész sziget az ilyen különböző kerületekre vannak osztva, és ott fontosan, vagy ilyen nagyon nagyban jelenik meg a Jardin des Arts, meg a Wonderland nevezetű districtek, az egyik a déli része, másik az északi részen, és a Jardin des Arts a úgynevezett művészetek kertje, ott például összepontosulnak a különböző előadó művészet és a összművészeti helyszíneink.
3: Ezek valamilyen módon izoláltan helyezkednek el ezek a kerületek?
4: Nem izoláltan.
3: Vagy egyszerűen valaki sétál és belebotlik.
4: Pontosan, hát olyan, mint a Budapesten egyszer, vagy a 8. kerületben, aztán átcsuppansz, besétálsz a 7. kerületbe, azt mondom a 6. és így érzed, hogy valami más van. Akarod, hogy milyen színpadok vannak, milyen programok vannak, de akár a látványtervekben is, meg abban, hogy milyen szolgáltatások vannak adott területen.
3: Programokat tekintve itt a programok gondolom sokkal hamarabb is elkezdődnek, mint a zenei programok. Hiszen mondtad, amikor beszéltünk megint csak arról, hogy milyen feladataid vannak, hogy voltak éppen naponta 3 órát fogsz tudni majd pihenni, mert reggel 9-től másnap reggel 6 óráig neked van egy felügyeleti kötelezettséged.
4: Igen, nálunk azért nyilván a különböző aktivitásokkal, meg sportolással indulnak a reggelek, akár a sportzónában, vagy a Jardin des Artsban, vagy a Wonderlandben is, az, aki reggel aki mászik a sátorból, akkor ma tudja mozgatni a csontjait, és hát a bulik mennek azért nálunk is hajnali 5-6-ig, szóval hosszú a programsáv, igen. De az is tök jó, hogy például nálam vannak csomó olyan helyszínem, mint például a Magic Mirror, vagy a Le Dome, ami új helyszín, The Joker, amikben különösen egy ilyen zárt terekről van szó, és klímával szereltek, azért is, hogy kényelmesen lehessen tekinteni ottani produkciókat, meg azt, hogy napszakaszán hosszabbra tudunk húzni ezeket a programsávokat.
3: Milyen fajta művészeti ágak jelennek meg?
4: az, hogy milyen nem, azt láttam, hogy az már könnyebb lenne
3: az,
4: egy olyan.
3: Az sem lesz nagyon könnyű, akkor mondd ezt, hogy mi nem.
4: Szerintem minden van igazából nálunk, és az is tök érdekes, hogy most, amilyen tökre jellegzetes például az eladó művészetnél, hogy nem már tisztán ilyen kategóriákban sorolható egy adott produkció, hogy ez most csak azt írt.
3: Nagy crossoverek vannak.
4: Igen, hanem nagyon-nagyon nagy crossoverek vannak. Ez szerintem az zenében is abszolút jelen vannak, hogy ezt nem lehet mondani, hogy ez egy pop, mi akkor használja az indit, vagy elektronikus zenét, vagy bármit. Szóval ez abszolút az eladó művészetben is például ott jelen van, hogy egy cirkusi produkciónak egy élő zenekarra játszik a zenét közben, meg egy olyan látványterve van, mint a képzőművészek csináltak hozzá, szóval itt nagyon-nagyon nagy keveredések vannak, és nekem ez igazán izgalmas.
3: Ugye az előadó művészet ez egy külön kategória, mert az előadó művész, vagy az előadó művészek fölmennek a színpadra, megvalósítják önmagukat, a közönség pedig tátott szájjal néz és megpróbálja befogadni. Viszont van azért a ti életeteknek egy másik olyan aspektusa is, amikor beszélgetések vannak, előadások vannak, workshopok vannak. Azért ez mégiscsak más. Ez egy picit tud szárazabb lenni, aztán a témát, ha kibontják a jelenlévők és a beszélgetőtársak, vagy a közönség, ha bevonódik ebbe, akkor tud nagyon izgalmas is lenni. Itt ebben az esetben mire fókuszáltok, vagy milyen workshopok, milyen edukáció jelenik meg a szigeten?
4: Nálunk az NGO Island, a civil szigeten például azt hiszem, hogy közel 60 különböző szervezet például várja a látogatók a különböző tematikákkal, beszélgetésekkel, programokkal, workshopokkal, ez egy nagyon izgalmas terület. Ott a Bartók negyednek például van saját kis helyszínünk, ahol szintén vannak ilyen programok.
3: Tudsz példákat mondani, hogy miről folyhat a diskurzus?
4: Különböző témákban abszolút a civil szervezettől függően. Van egy izgalmas Green Sziget területünk, hol mit tudom, méhekkel kapcsolatban lehet beszélgetni.
3: Hát
4: nyilván a Magic Mirrorban van a Mirror Talks nevezetű beszélgetés műsorsában, mindig amikor queer az LMBTQ tematikákkal beszélgetnek. Van The Joker nevezetű helyszínünk, ahol napközben mennek társas játékok, de közben meg abszolút lehet ott ismerkedni olyan emberekkel, akivel például nem ismerte előtte, és velük beszélgetni. Érkezik egy külföldi produkció, vagy nem mondanám, hogy produkció, hanem ez egy Q&A, mint egy kérdés-válasz, nevezetű akció, amiben egy pszichológus által készített 36 kérdést kap kettő ismeretlen ember egymással, és akkor ezeket a kérdéseket teszik fel egymásnak. És egy kicsit ilyen ismerkedés is, valami teljesen idegennel, de két barát is tudja ezt egymásnak tenni, és ebből meg kialakulnak ilyen tök izgalmas helyzetek.
3: Nagyon egyszerű helyzetben lennétek, hogyha a Sziget programja egy korosztálynak szólna, de hát nem, sőt, ráadásul már van, akik ugye viszik magukkal a gyerekeiket, akár a nyakba ülnek, vagy akár már például azok a gyerekek lehetnek 10 évesek is, akik különböző módon akarnak megismerkedni a Szigettel. Azért ez egy nehéz feladat. Gondolom én.
4: Igen, de ez tökre meglepődtem például a tavaly, amikor itt mentem, nem tudom, valamelyik délután, és akkor itt láttam, hogy ott vannak ilyen teljes nagy családok kint a szigeten, és jobban bírták nyomni a programot, mint én, aki összerakta. Szóval így abszolút gyerekes család barát a Sziget például, és erre idén is
3: mindig is az volt azért
4: mindig is az volt, igen, de ide megint egy picit én is így a programhelyszíneknek, hogy amik alapvetően nem mondjuk egy gyerek vagy családi programhelyszín, oda is próbáltam illeszkedni, meg adni olyan programelemek, meg eladások, amik például a gyerekeknek való. Mondjuk például van a Dare Club nevezető helyszínünk, ami éjszakai klub, egy elektronikus zenei helyszín, de ott délutánonként van Each One Teach One nevezető program, ami gyerekeknek egy ilyen DJ-zés, ismerkedés, meg táncoló workshop például. Szóval ezért tök izgalmas, hogy azok a programok, amik alapvetően azt gondolom, hogy felnőtteknek való, ott is vannak átjárás, hogy a gyerek ebből mit tudjuk kapni.
3: Igen, bocsáss meg, amikor gyerekekről beszélsz, akkor melyik korosztályról beszélsz?
4: 18 alatt?
3: 18 alatt?
4: Igen.
3: Mert az volt a következő felvetésem, hogy azért mekkora biztonsági faktor az, hogy mondjuk egy 10-12 éves gyerek, ha kimegy a szülőkkel, akkor az elkeveredik, az hogyan találódik meg, illetőleg vannak-e ilyen fékek? Vagy hát minden szülőnek persze a saját felelőssége. Hát hogy
4: nyilván igen. A saját felelőssége a szülőknek, a gyerekkel jön a Szigetre, de én azt szeretem gondolni, hogy Szigetet elképesztően biztonságos környezet. Azért ott a figyelem, egymásra való figyelem, meg egy ilyen safe space-nek kialakítása, ez abszolút a fesztiválozóknak is köszönhető, hogy ők milyen szemlélettel érkeznek, hogyha látnak elvándorolni egy gyereket, akkor ez elég gyorsan megtalálja majd a szülőt. például ott nálunk, mert a közönség figyel egymásra.
3: Ugye a Szigetnek a hivatalos indulási dátuma volt, most már múltról beszélek, az a kedd.
4: Igen.
3: Aztán lett a nulladik nap a hétfő.
4: Igen.
3: Aztán lett a mínusz egyedik nap a vasárnap.
4: A Brody nap, igen.
3: A Brody nap. Ezek a programok, amikről te gondoskodsz, és te állítod össze, a te csapatod állítja össze, ezek például, ezekből már megjelenik vasárnap is, és hétfőn is?
4: Vasárnap azért nálunk nagyon-nagyon sok, például főleg a külföldi fellépők érkeznek, és akkor próbálnak, szóval akkor még nem közönségnek nyitva, de hogy ők már nagyba dolgoznak, szóval nekem már van feladatom, a legnagyobb feladataim igazából azok a napokon.
3: Itt most a performance-okról beszélsz,
4: igen, ugye? Igen, például nagy cirkusi produkciók például, vagy nagyobb táncelőadások, akkor már nagyba próbálnak az új helyszínen. 10-én már vannak egy-két meglepetés, fellépés a beköltözési napon, de ezt inkább nem mondanám meg, hanem azt kapja meg, aki majd megérkezik a Szigetre.
3: Egyébként az előzetes igényeket, vagy az érdeklődést felmérve, mik vannak a központi helyen, ami úgy érdekli a Szigetre látogatókat a te fiókodban?
4: Azért nyilván a cirkuszi program az egy olyan, ami nagyon fontos volt mindig is a Szigetnek. Idén abban a koncepcióban is változtattunk egy kicsit, mivel láttunk, hogy a Bedalszörde Szigetnek a nagy sátornak akkora érdeklődése volt. És idén a nagy sátortól

0: Ilyen félkör alakúra lehetne gondolni, vagy inkább egy frontális színpadra és a domboldra, szóval közel 1700 ember tudja megnézni a produkciókat esténként, a sötétedés után, és azért is váltottunk erre az új koncepcióra, mert azok a produkciók, amiket szerettünk volna meghívni a Szigetre, nem tudtak feltétlenül megvalósulni ebbe a cirkussátorban. Olyan technikai igényekkel vannak meg az is egy ilyen tendencia, hogy ilyen ekkora nagy szabású produkciók már nem cirkussátorba készülnek, hanem nagyobb színpadokra, nagyobb színházakba. És így ez egy olyan más koncepciót is igényelt tőlünk, hogy technikailag meg tudjunk valósítani, meg meghívni azokat a produkciókat, amiket akarunk mutatni a nézőinknek.
1: Szóval és honnan érkeznek a produkciók?
0: Van egy francia társulat, van egy holland társulat, ami egy koprodukció.
1: Ők voltak már?
0: Ők meg nem voltak. Szóval idén több olyan produkció is van, ami nem volt meg Szigeten soha. A franciák, ez a Collective XY. Szerintem a világ egyik legjobb akrobatikai cirkusi produkcióval érkeznek, a Möbiusszal. Ott elképesztő szaltokat meg dobnak a színpadon, csak így nem akarom csúnyán mondani, hogy lefosod a bokádat konkrétan, és nagyon gyönyörű produkcióval. Illetve érkezik a Club Guy and Ronnie, Australasian Dance Company, Heat, és a Studio Boris Akettnak ez egy táncprodukció, de ez ma összművészeti, mert egy élőzenekarral, egy olyan színpadi látvánnyal van ennek az előadásnak, amit lenyűgöző, és az későbbi esti órakban lesz, például ez csak éjszaka egy órakor kezdődik, ami meg tök jó, mert egy-egy kicsit lehűlt már a Sziget, már aki nem szeretne például a Delta Tisztbe végig bulizni a technóra, akkor ezt tudja leülni előadást is.
1: Ezek az előadások egyszeri alkalommal megnézhetők?
0: Egész héten láthatóak.
1: Egész héten, tehát egész héten repetit módon, igen, újra igen. Mindig jönnek, igen. És meg lehet őket nézni.
0: És ugyanára a nagy színpadra érkezik egy koprodukciónk idén, ez egy első ilyen nagyobb mértékű kollaboráció, a Reszirkel társulattal együtt, kvázi a meghívásunkra készítenek Szigetre egy teljesen új produkciót, Liberty Love Rave címen, ahol közel 30 táncos és 10 artista művész van a színpadon, ami így a rave kultúrának az ágazata egy rajzolja meg, plusz egy drag queennel a színpadon. Szóval egy nagyon nagy, nem tudom, nagy szabású produkció este 11-kor minden este Le Grand Theaternél, amit én nagyon izgatottan várom.
2: Az elmúlt percekben Jenna Jalonent, a Sziget Fesztivál programigazgatóját hallották, akivel Búza Sándor beszélgetett.
3: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
2: 1786. augusztus 8-át sokan a modern hegymászás születésnapjának tekintik. Ezen a napon ért el először két ember, Jacques Palmeux és Michel Gabriel Pajard a Mont Blanc csúcsát. A közel 4800 méteres hegy akkor még nem turista célpont volt, hanem szinte ismeretlen, életveszélyes terület. Nem álltak rendelkezésre mai ruhák, pontos előrejelzések, könnyű felszerelések vagy kiépített útvonalak. Pajard ráadásul tudományos méréseket is végzett a csúcson, miközben a völgyből távcsővel figyelték a két apró alakot. A sikerük nem csak egy hegy meghódítását jelentette, ettől az expedíciótól számítják azt a korszakot, amikor az emberek már nem pusztán szükségből, hanem felfedezésért és sport teljesítményért indultak a magasba. Hát vannak, akik a Balatonra, vannak, akik az ország más pontjaira, mi azonban most a zene útjára indulunk. Az útonlevőknek kitartást és dugómentes utazást kívánok, persze balesetmenteset is egyértelműen. Az ébredezőknek pedig jó reggelt kívánok az online térben és a 94.2-es frekvencián. A Trend FM hétvégi menetrend című műsorát hallják, Kecső Rihárd vagyok, hamarosan folytatjuk, méghozzá pont a Balatonnal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: 8:30 után nem sokkal jó reggelt kívánok, Kecső Rihárd vagyok. 1963. augusztus 8-án hajnalban követték el az Egyesült Királyság történetének egyik leghíresebb vonatrablását. A Glasgow-ból Londonba tartó postavonatot egy hamis piros jelzésen állították meg. A zöld fényt egy kesztyűvel takarták le, a piros lámpát pedig egy 6 voltos akkumulátorral működtették. A banda körülbelül 2,3 millió fontot vitt el, ami az akkori viszonyok között felfoghatatlan összeg volt. A terv szinte katonai pontosságú volt, a lebukás mégis egészen hétköznapi nyomokhoz kötődött. A rejtekhelyükön valódi pénzzel monopolisztak, majd új lenyomatokat hagytak a játéktáblán és egy ketchupos üvegen is. A történet jó emlékeztető arra, hogy egy bonyolult tervet sokszor nem nagy stratégiai hiba, hanem egy apró figyelmetlenség buktat le.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: A szünet előtt említettem, hogy indulunk a Balatonra, ez nem véletlen, ugyanis 4 turisztikai alrégióra bontaná a Balaton térségét az úgynevezett Béni Szövetség néven létrejött szervezet. A Siófokon megalakult szerveződésben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros is képviselteti magát. Az alakuló ülésen elnökké választott Naszádos Péterrel, Hévíz polgármesterével Búza Sándor beszélgetett a Menni Enni című műsorban.
2: Mik voltak azok a folyamatok, aminek a végén úgy döntöttetek, hogy ezt a B4-ek szövetségét létre kell hozni, mert enélkül tovább nem lehet élni?
3: Hát az elsődleges folyamat az az, hogyha Magyarországot nézem, akkor jelenleg egyetlen egy nemzetközi terméke van, és az a Budapest. Ha megnézzük Budapesten kívül a vidék Magyarországát, és ugye Budapest már föl is van építve, mint nemzetközi brand, tehát azt tovább lehet építeni, újra lehet gondolni, de amit ki lehet vinni igazán nemzetközi termékként, az maga a Balaton régió. És itt is rengeteg előmunka történt már, rengeteg szövetség van, rengeteg egyesület van, rengeteg munka lett ebbe belefektetve, de talán az egyik legfontosabb volt, hogyha a nyugati mintákat nézünk, vagy keleti mintákat, itt 3 fontos szereplő van, hogyha egy turisztikai terméket ki akarunk vinni a nemzetközi piacra. Az első a kormánynak a támogatása. A második rész, tehát ez belevenni az ország marketingbe, hogy Budapest után akkor a Balaton, az a cél, hogy a Balaton régió kerüljön ki a nemzetközi piacra. A második a szakma és a szakmai szervezetek, ugye ennek is megvan egy előkészítési folyamata, és a negyedik, hogy azok a kulcsvárosok polgármesterei és kulcsvárosok adják annak az alapját a régiónak. Ha megnézzük, ez az 5 város, aki alakult, eddig külön-külön csinálta a saját marketingjét, külön jelent meg a nemzetközi piacokon, és ha még egy összefogás is volt, akkor se volt egy olyan egyeztető fórum vagy koordináció, amivel ki lehet menni. Ha ki akarunk menni egy nemzetközi piacra, és ez nem csak a turizmusra érvényes, akkor meg kell jelenítenünk azt a régiót, és ennek a legnagyobb vonzása tényleg a balatonfüredi Tagóra sétány, vagy a Tihanyi apátság, vagy a Keszthelyen a Festeti csörökség, Siófok, és alapvetőleg mi termál háromszögnek hívjuk, tehát ez a Hévíz, Zalakaros, Keida, Kustány termál háromszög. Ez 4 teljesen elkülöníthető turisztikai termék, melyből egy nagy márka lehet. Tehát ha ki akarunk menni, akkor be kell mutatnunk, hogy mi az, ami miatt érdemes idejönni a Balaton régióba. A kastélyok, az apátságok, a Tagóra sétány, a családosoknak a déli part, a szórakozási lehetőségek, és a termálháromszög részéről pedig a gyógyulás és a termálvizek. Tehát ezeknek a koordinációja, mi nem területfejlesztésileg szeretnénk 4 alrégióra bontani, hanem turisztikailag. A 4 alrégió az 4 különálló termék, és ezt a 4 különálló terméket lehet kivinni a nemzetközi piacra, úgy, mint Balaton régió. És abból már, tehát van egy akkora terület, és van egy akkora bemutathatási lehetőség, ami bárhol megállja a helyét. Németországtól, Amerikától, Kínától elkezdve bárhol, hiszen mindenki megtalálhatja azt, a Selymes Balatontól elkezdve a világ legnagyobb termálvízi taváig, amiben lehet fürödni, amiért ő ebbe a térségbe szeretne jönni. Ezután jön a következő lépés, mint turisztikai arrégiókat, ha veszik, hogy utána egyes térségek külön-külön is be tudják mutatni már azt, hogyha valaki ide lejön, akkor az adott térségében mit tud megnézni. Ez legyen szó a Badacsonyról vagy a Fonyódról. De mindenképpen el kell indítani egy olyan szakmai munkát, hogy ezek a nagyvárosok, akik adják a turisztikai vendégészakáknak több mint felét, hogyan vehetnek részt abba, hogy kimenjünk a nemzetközi piacra. És van még egy nagyon fontos, hogyha külföldi vendégek jönnek hozzánk, tehát magasrangú vendégek, vagy mi megyünk ki a testvérvárosainkhoz, akkor alapvetőleg ezeknek a városoknak a polgármestereivel tárgyalnak. A tavalyi évben például itt volt Hévízen a városnapon Hessen tartomány miniszterelnök helyettese a 7 milliós Hessennek. Tehát alapvetőleg ezek a kapcsolódási pontokat is össze lehet hozni, ami sok esetben egy városnál megvan, van egy mélyebb kapcsolat a testvérvárosok és a külföldi, főleg európai városokkal, európai polgármesterekkel, és ezeket ugyanúgy be lehet építeni. Én az elmúlt másfél évben amúgy is ezt tettem, tehát nagyon sok helyre mentem el, külföldre is mutattam be a térségünket és maga a város. Volt Ljubljana, Hévíz napok, voltunk Berlinbe, voltunk Hessen tartományba, voltunk Ausztriába, és most lesz például egy Zágráb Hévíz napok Balaton és Magyarország ízeivel. Tehát azok a külföldi megjelenések is, ha van egy termék, akkor a bármelyikünk megy el, vagy jönnek hozzá, akkor egy kész terméket tud bemutatni, hogy igen, itt vagyok Balatonfüreden, vagy itt vagyok Siófokon, de amúgy ez egy sokkal nagyobb termék. Tehát ez volt szerintem a legfontosabb, és ugye itt sokan félreértették, hogy mi nem egy területfejlesztési arrégiót szeretnénk, hanem egy turisztikai arrégiót, ami bemutatja, hogy mit lehetne eladni a külföldi piacokon.
2: Hát ugye ennek a turisztikai helyszínek, mint a Balatonnak a hívószava konkrétan a Balaton, és ugye, ahogy említetted, volt az egyik arrégió, az Keszthelytől Badacsonyig tartana, a második Badacsonytól a keleti partig, a harmadik Siófokot és a déli partot ölelné fel, de szerintem a novum, ez a negyedik, amit mondjuk te is képviselsz, hogy a zalai termálvölgy bekerül ide, mert ma már azt gondolom, az megkerülhetetlen, mert a Balatont nem lehet ennélkül, a háromszög nélkül említeni, ugye?
3: Hát ha a bontást nézzük, ugye amúgy is a Balaton régió tagjai vagyunk, de hogyha bontást nézzük termékenként, mind a festeti csörökség, vagy a borkultúra, vagy déli parton a szórakozó helyek, vagy a családosoknak, akkor ha megnézzük, hogy ki mit tud adni az adott négy régióba, akkor ez körülbelül egyenlő. Tehát egyenlő GDP-be, de a legfontosabb, hogy a mi termálháromszögünk adja a Balaton régió turizmusának a negyedét. Tehát ha megnézzük, akkor turisztikailag is négy egyenlő egységet jelent ez a térség.
2: Hát természetesen, hiszen ugye Budapest után Hévíz, aztán Hajdúszoboszló a legtöbb vendégészakát elkönyvelt település ma Magyarországon.
3: Siófokkal vagyunk az első helyen, tehát ennyit szeretnék pontosítani, hogy Siófok és Hévíz, mi nagyon minuszról jöttünk. A tavalyi évben hoztuk be, ugye nálunk rengeteg keleti vendég volt, orosz és ukrán vendég, amik megszűntek, de a tavalyi évben ez sikerült pótolnunk nyugati vendégekkel, tehát most, hogyha megnézzük, akkor Siófok, Hévíz és Hajdúszoboszló, igen.
2: Ugye itt az alapvetően az a nagy kérdés, hogy egyébként ezeket a külön-külön eddig is működő, és ezeket, amiket felsoroltál, színeket, lehetőségeket, látnivalókat, attrakciókat megjelenítő régiókból, azért valamilyen módon a végén mégis egy közös gyurmát kell gyúrni. Ez a feladat lesz a nehéz. Hogyan álltok neki? Mert külön-külön azért ezekről mindegyikről lehetett hallani, viszont akkor, amikor egy nagy esernyő alá szeretnétek ezeket betenni, akkor ott meg kell fogalmazni olyan alaptéziseket, olyan üzeneteket, amiről egyébként Rawalpindiben, Tel Avivban, Madridban ugyanaz esik le az annak a vendégnek, aki majd azt fontolgatja, hogy eljön és megnézi a Balatont.
3: De én úgy gondolom, hogy mi megtettük az első lépést, tehát ezek a városok így, hogy egy egyeztető fórumot hozzanak létre, amiben folyamatosan egyeztetnek a térségről, tehát ilyen szintű nem volt. Ugye az is fontos, hogy Azért egy tárgyaláson vagy megbeszélésen ez már kimutatott tény szervezésmódszertanira, hogy maximum hétfő tud aktívan tárgyalni. Tehát úgy gondolom, hogy az első nagy lépést, hogy ezek a városok, akik eddig azért külön-külön csinálták a dolgaikat, leültek, leülnek folyamatosan és egyeztetnek, szerintem ez volt az első lépés. A következő lépés az az, hogy a térségbeli, tehát a Balaton régió országgyűlési képviselőivel kell egyeztetnünk arról, hogy ők mit gondolnak a Balaton régióról, és utána jöhet a kormányzat és a szakma. Tehát mi nem szeretnénk megmondani a szakmának, hogy mi legyen, mi csak szeretnénk előmozdítani a szakmát, hogy igenis Budapest után célkeresztbe először jöjjön a Balaton régió. Ez nagyon fontos, mert hogyha a régiókat, a turisztikai régiókat megnézzük, akkor a Balaton van ilyen módon szervezettségbe legelől, és ami még ilyen nemzetközi termék lehet, az talán ez pont ez a Hajdúszoboszló, Hortobágy, Debreceni térség. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez az első lépés a szakmaiból. A második lépés az az, ami a célunk is, hogy egy terület, egységes területfejlesztési régióvá váljon a Balaton, tehát ide dedikált közvetlen és közvetett forrásokkal célzottan lehessen fejleszteni a Balaton régió turisztikáját. És van egy harmadik rész, amely pedig abból áll, hogy meg kell erősíteni az önkormányzatokat, főleg az önkormányzatok költségvetését. Alapvetőleg az önkormányzati törvény az nem veszi figyelembe azt, mivel a települések nagy része vagy iparral rendelkezik, vagy nem rendelkezik iparral, de azt nem veszi figyelembe, hogy a kötelező és nem kötelező feladatoknál egy turisztikai város vagy egy turisztikai település rengeteg nem kötelező feladatot lát el. Amit nincsen pótolva a részéről, hiszen az önkormányzati törvény ezt nem teszi lehetővé, hogy ezeket a nem kötelező feladatokat, amit viszont a turizmusért tesz, legyen az fejlesztés, legyen az programok, legyen az marketing, arra a plusz költségvetésen nincs. Erre volt korábban az idegenforgalmi adó után járó 2 forint, hiszen ezekből tudta egy turisztikai település fejleszteni magát, elvégezni a programjait, marketinget csinálni. Tehát a mi harmadik pontunk, hogy egyelőre nem is a 2 forintot, hanem az 1 forint, az idegenforgalmi adó forint után járó 1 forint fokozatosan legyen visszavezetve. És ennél a harmadik pontnál, ami talán a legsürgetőbb, legfontosabb, és legkönnyebben vagy leggyorsabban átvihető, ez nem csak az 5 nagyvárosnak a Balaton régióban, nem csak a 178 vagy több mint 170 Balaton régiós településnek, hanem az ország minden turisztikai központú településnek egy mentőöv lehetne a következő évre. Hiszen látjuk azt, hogy a következő év nagyon nehéz lesz, és ez csak úgy lehet, hogy helyben ezeket a döntéseket úgy tudják meghozni a települések vezetői, legyen az egy kisfalu, vagy legyen az egy nagyváros, ami turisztikával foglalkozik, hogy azok a plusz forrásai megvannak, hogy érdekesebbé tegye, hogy vonzóbbá tegye a saját környezetét és települését.
2: Hogyan tud a Balaton önálló jogi személyé válni? Mert ugye a második pontban ezt konkrétan megfogalmaztátok.
3: Mint területfejlesztési régió.
2: És ez milyen előnyökkel járna, milyen jogosítványokat adna?
3: Hát ennek vannak statisztikai régiók, ilyen például a NETS régiók az Európai Unióba, mely statisztikailag választ külön egy-egy régiót. Ez nagyon fontos, hogy ez azt jelenti, hogy ez a régió együtt mozog. Tehát ugyanaz a portfóliója, ugyanolyan fejlesztésekre van szükség, tehát külön kezelendő a többi régiótól, vagy többi megyétől. És vannak olyanok, amik kijelölik, hogy a Balaton régió az egy területfejlesztésileg egy különálló jogi személy, ami azt jelenti, hogy itt állami és uniós források is régió szinten tudnak megjelenni. Most mondok egy példát, tehát nem Kaposvárral versenyez Siófok, vagy nem Veszprémmel versenyez Balatonfüred, vagy nem Zalaegerszeggel, Nagykanizsával versenyez Keszthely, hanem azok a források erre a régióra vonatkoznak, és főleg turisztikai régióként szeretnénk mi ezt elérni. De ez egy tárgyalási alap, meg kell nézni, hogy ez hogyan lehet egy olyan jogilag területfejlesztési régió, amik dedikáltan ide érkeznek, és mondjuk nem a megyei jogú városokon keresztül.
2: Voltak éppen akkor ez egy olyan lehetőséget biztosítani a Balatonnak, hogy pályázni lehet, forrásokat lehet behozni oda arra a régióra, és akkor ezt valamilyen szinten közösen kell eldönteni, hogy hogyan használódik majd fel?
3: Igen. De az eldöntés, az persze van egy fórum, vagy egyeztető fórum, de onnantól kezdve, hogy ez így van, ez egy kormányzati feladat, hiszen uniós forrás és állami forrásokról van. Itt jön be megint a szakmai rész, hogyha ez egy külön önálló területfejlesztési régió, akkor milyen fejlesztési forrásokra van szüksége, mondjuk az adott három turisztikai arégiónak, vagy egy-egy településnek. Ami nagyon fontos, hogy így célzottan lehet forrásokat biztosítani. És ami megint nagyon fontos, hogy ha megnézzük nyugatot vagy keletet, akkor mármint a nyugati és keleti világot, odaadnak forrásokat, ami hozzáadott értéket termel. Tehát ami a Balaton régióba berekerül, mint forrás, vagy fejlesztés, vagy bármilyen egyéb, annak a többszöröse jöhet vissza éveken belül hozzáadott értékként a költségvetésbe. Tehát ha olyanba fektetek, ami hoz, azzal később el tudom látni az olyan településeket is, amik esetleg nincsenek olyan adottságaik, vagy nincsen úgy iparuk, tehát ezzel lehet bővíteni ma a magyar gazdaságot.
2: Ugye, ahogy említetted, a Balatont nagyon sok szervezet képviseli különféle módon, kisebb-nagyobb civil szervezetek. Van egy, szerintem, amelyik a legtranszparensebb, ez pedig a Balaton Kör. Velük milyen az együttműködés, vagy terveztek együttműködést? Hiszen azért ők már alapvetően, ugye különös tekintettel a gasztronómiára, azért egy-két dolgot letettek már az asztalra, próbálják a Balaton hírnevét, a Balaton gasztronómiáját vinni, ami azért valamilyen szinten kell, hogy involválódjon ebbe a ti általatok elképzelt gondolatkörbe is, gondolom én.
3: Hát a Balatoni körrel erről már sokszor beszélgettünk, ugye ott többen is barátaim, az elnök úrral is nagyon jóba vagyok. Most az első lépés tényleg az volt, hogy mi megalakuljunk, utána jöjjenek az országgyűlési képviselők, utána a szakma, és természetesen, ahogy mondtam, hiszen a Magyar Szállodák és Éttermek Balaton régiós igazgatója egy mindenkori tagja maga ennek a szövetségnek, és miután ez kialakul, szeretnénk a többi szövetséggel is olyan együttműködést kötni, amik segítik ezeket a folyamatokat. A Balatoni kör kifejezetten jó kérdés erre, hiszen ők specializáltan tudnak ebbe a folyamatba segíteni az ő területükön. Mindenképpen én úgy látom, hogy azok a szövetségek, akik itt a Balaton környékén vannak különböző szakmai területen, azoknak is ki kell alakítani egy egyeztető fórumot, és mi ebben mondjuk úgy, vagy én ebben a következő fél évben egy mozgatórugója vagy szervezője szeretnék lenni ennek, ahogy megtörténtek a kormányzattal az egyeztetések, utána ezeket az egyesületeket, szövetségeket a Magyar Szállodák és Éttermek Országos Szövetségétől a Balatoni körig össze kell hívni, és a tudásunkat össze kell egyeztetni mindenképp a Balaton régióért.
1: Naszádos Pétert hallották, akivel Búza Sándor beszélgetett.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: 1974. augusztus 8-án este Richard Nixon amerikai elnök televíziós beszédben jelentette be, hogy másnap délben lemond tisztségéről. A Watergate botrány addigra politikailag tarthatatlanná tette a helyzetét. Nixon lett az Egyesült Államok történetének első és mindmáig egyetlen olyan elnöke, aki lemondott hivataláról. Érdekes részlet, hogy a bejelentés és a tényleges távozás nem ugyanarra a napra esett. Augusztus 8-án mondta ki a döntését, de augusztus 9-én délben lépett hatályba. Ekkor Gerald Ford alelnök vette át az elnöki feladatokat. Ritka történelmi pillanat volt, egy egész ország élőadásban hallotta, ahogy a politikai válság alkotmányos hatalom átadása alakul. Itt ilyen, bízunk benne persze, hogy nem történik. Az biztos, hogy rövid hírek következnek itt a Trend FM-en, aztán pedig a hírek után folytatjuk a hétvégi menetrendet, méghozzá a reggeli Monitor című műsorunkból ismétlek néhány anyagot. Tartsanak velünk a folytatásban, maradjanak a Trend FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A statisztikai hivatal gyors jelentése szerint a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az előző év azonos hónapi értékeket. A jelentés alapján júniushoz képest az árak 1,1%-kal csökkentek. Magyar Péter miniszterelnök az adatok közlése után arról posztolt, hogy 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció. Bejegyzése szerint hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. A portfólió szerint 2016 vége óta nem láttunk ilyen alacsony drágulási ütemet Magyarországon. A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lelassul, az euróövezet gazdasági növekedése ebben az évben legfeljebb 0,5% lehet, komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Változott a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVMD-MÁSZ áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. Társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfiai átalakulásokról szóló jelentésében az Európai Bizottság. A gondozásra, a lakhatásra és a regionális fejlesztésre irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében.
0: Időjárás jelentés.
3: Általában sok napsütés várható, helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. 29-34 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: 9 óra után vagyunk, jó reggelt kívánok. Biztos vagyok benne, hogy vannak még olyanok, akik még csak most keltek. Önöknek kellemes ébredezést kívánok. Ha már szombat reggel van, nézzük meg, honnan származik magának a napnak a neve. A szombat déli szláv közvetítésen került a magyar nyelvbe, távoli eredete pedig a héber szabbat, vagyis pihenőnap szóhoz vezethető vissza. Ráadásul nem új jövevényről van szó. A szombat valamelyik alakja már több mint 1000 éve megjelent a magyar nyelvben. Régi település neveinkben is nyomot hagyott, mert több helyen ezen a napon tartották a heti vásárt. Erre utal például Szombathely vagy Rima Szombat neve. Vagyis amikor ma azt mondjuk, hogy szombat, egyszerre beszélünk pihenőnapról, nyelvtörténetről és egykori vásárok emlékéről.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Volt már szó fesztiválról, ugyanakkor a nyár szezonális eseményeiből sosem elég. Repohár, szelektív hulladékgyűjtés, közösségi közlekedés, csak néhány olyan lépés, amivel csökkenteni lehet egy tömegeket megmozgató fesztivál ökológiai lábnyomát. Az energiafelhasználás optimalizálása azonban még várat magára. Mennyire tud ma zöld lenni egy zenei fesztivál? Ez a legfőbb kérdés, és erről beszélt Kovács Gergőnek Spai Csigor, a Dunapart Fest alapítója.
2: Alapvetően több hazai fesztivál már évek óta próbál minél fenntarthatóbb lenni, ki így, ki úgy, hogy a mostani asszályban és vízhiányban a fesztivál szezon kellős közepén újra aktuális a kérdés, hogy mennyire vagyunk fenntarthatóak és zöldek, ha a zeneiparról és a bulizásról van szó. Van-e már valamilyen általános szabály arra, hogy milyen környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelnie egy fesztiválnak?
3: Ilyen előírás nincsen. Ilyen előírásról nem tudok. Nyilván vannak előírások vízfogyasztásra, csatorna használatra, szennyvízkezelésre vonatkozóan, de dedikált előírásról nem tudom.
2: Na most hol kezdődik egy kimondottan erre hangsúlyt fektető, ezzel foglalkozó, ezt a zászlajára tűző zöld fesztivál úgymond, ami akár lehet mondjuk egy sima fesztivál is, ami csak ennek is teret ad. Tehát, hogy azért van repohár, van szelektív gyűjtés, van, ahol a hulladékot komposztálják. Honnan nevezzük ezt ennek? Kikre lehet ezt mondani?
3: Véleményem szerint mindez az edukációnál kezdődik, ami nem kifejezetten vagy közvetlen módon oktatást jelent, hanem ez igazából példamutató. Jelent, és ebben természetesen szerepet játszanak azok az eszközök, amiket ön az előbb már említett, repohár, szelektív hulladékgyűjtés. Mindezek természetesen nem az azonnali energiahasználatot befolyásolják, hanem a későbbiekre vonatkozóan van hatással mindezekre, úgyhogy ezek fontosak, hiszen ezek a fesztiválok jellemzően nagy létszámú tömeget érnek el, és ezért célzottan el lehet juttatni hozzájuk üzenetet. Mi a Dunapart Festnél is ezt tesszük, hogy mindamellett, hogy alkalmazzuk ezeket az eszközöket, a repoharat alkalmazunk, az üvegvisszaváltásnak lehetőséget biztosítunk, szelektíven gyűjtjük a szemetet, nem engedünk olyan anyagokat a fesztivál területére, aminek a feldolgozása későbbiekben problémás lehet. Kikötjük például az előadóknál, hogy az általuk használt konfetti az csak vagy újrahasznosított, vagy lebomló anyagból kerülhet a területre, műanyag vagy olyan anyag, ami veszélyezteti a környezetet, vagy károsítja, olyat nem használhatnak. Tehát ezek apró dolgok, amik nem azonnal befolyásolják egy fesztiválnak az energiafogyasztását, hanem a későbbiekben fog ez megjelenni, nem csak a fesztivál, hanem a teljes össztársadalmi mérlegben.
2: Azt mondhatjuk, hogy egyébként itt 2026-ban már kicsit mindenkinek környezetbarát fesztiválnak kellene lennie, vagy kell lennie?
3: Én könnyen beszélek erről, mert mi alapvetően ebbe gondolkozunk, szerintünk ez lenne, hogy legyen a normális. Tehát amikor a technológia már rengeteg mindenre képes, ezt már több helyen elmondtam, amellett ilyen energiaválságok kerülgetnek bennünket, érezteti a hatását a klímaváltozás, ezekre mindinkább oda kell figyelni, ugyanakkor még mindig alapvető problémák vannak a rendszerben, mégpedig az, hogy még arra is olykor meg kell tanítani, vagy meg kell mutatni az embereknek, hogy hogyan kell mondjuk egy hulladékot külön válogatni azért, hogy kevesebb terhelés jelentsen a környezetre, vagy milyen anyagokat használjon, milyen anyagokat részesítsen előnyben, miktől mentesítse a saját fogyasztását. És ezek olyan apró dolgok, ami igazából csak egy apró gesztus, egy apró lépés, tehát nem drasztikusan változtatja meg a mindennapi életet, mert nyilván ezt nagyon nehéz lenne így hirtelen az emberek fejében tudatosítani, vagy erre kényszeríteni őket. Ezért mi ezt megszállottan valljuk, hogy apró lépésekkel és példamutatással kell megmutatnunk, hogy nem kell sokat tenni azért, hogy utána ezt a természet meghálálja. És azáltal, hogy ilyen helyzetek, vagy helyzet van, és reméljük, hogy nem lesz a jövőben ilyen, vagy nem sűrűsödnek ezek a helyzetek, de ezek mégis rákényszerítenek arra bennünket, és talán itt most még fogékonyabbak lesznek a fogyasztók, tehát a fesztivál vendégek arra, hogy ezekre igenis figyelni kell.
2: Igen, itt most, amit az elején is említettem, a vízfelhasználás és az energiafelhasználás az, ami kiemelt téma lett itt az elmúlt időszakban. Hogy állnak ebben most a hazai fesztiválok? Mert azért ez sem lehet a végletekig csökkenteni, vagy korlátozni, vagy mit lehet tenni?
3: Konkrétan a hazai fesztiválokkal kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, hiszen ilyen mélyen nem vagyunk benne egymás életében. Tehát a példát leginkább a sajátunkéból veszem ki, de ez szerintem általánosságban elmondható, hogy önmagában egy fesztiválnak a működése az azonnali pillanatban, tehát a prompt időben, nyilván ez energiafelhasználással jár. Jelenleg a technológia még nem tartott, hogy ezt a lábnyomot eltüntessük, de én bízom benne, hogy a jövő erre is talál majd megoldás, vagy e téren is fejlődik majd a technológia, hiszen a programok jellemzően sötétben vannak. Akkor például már ugye a napelemek nem termelnek, tehát a hálózatból vagy más energiaforrásból kell előteremteni az elektromos áramot. De én bízom benne, hogy a tárolókapacitásoknak a technológiai fejlődésével a jövőben már erre is lesznek megoldások, hogy amit akár napközben megtermel a fesztivál, vagy teljesen más területről fogjuk, most idézőjelben mondom természetesen, de hogy honunk alá fogjuk az akupakot, és letesszük a fesztivál területén, amiből különböző fogyasztókat, vagy akár a teljes fogyasztást el lehet majd látni. Én bízom benne, hogy ez nincs olyan messze, hogy ez megvalósulhasson. Rövid távon természetesen ez terheléssel jár.
2: Beszéltünk már itt különböző eszközökről, akár a közlekedésről, akár a hulladék gazdálkodásról. Mi az, ami még hiányzik a zöld fesztiválokról? Vagy van egy ilyen plafon, úgymond egy fal, ameddig el lehet menni, amiről az előbb is beszéltünk, és odáig tudjuk ezt a lábnyomot csökkenteni, de tovább nem?
3: Szomorú lennék, hogyha plafont kellene definiálni. Szerintem nem szabad plafonba gondolkodni, ugyanúgy gondolkodni kell ilyen megoldásokon, mint bármilyen más innovációkon. Csak egy példa, például a fesztivál megközelíthetősége. Nagyon fontos például, hogy arra sarkaljuk a közönséget, hogy ne individuálisan, ne egyedül érkezzenek személyautókkal, vagy egyáltalán ne érkezzenek személyautókkal, hanem használjanak tömegközlekedést, vagy szervezzünk olyan közösségi közlekedést, ami tehermentesít, támogassuk a tömegközlekedést, vagy közösségi közlekedéssel érkezőket, mert ez is kisebb terhet jelent a környezet számára. Mi például külön HÉV vonatokat indítunk az éjszakai idősávban, éppen azért, hogy lehetőséget biztosítsunk azok számára, akik nem autóval érkeznek, vagy támogatunk ilyen közösségi autó szolgáltatásokat, buszjáratokat biztosítunk a vendégek számára. Tehát próbáljuk ezt a közösségi szeretet erősíteni a megközelíthetőségben is. De számos olyan ötlet lehet, ami menet közben jön, és a szervezőknek szerintem ez is feladata, hogy ötleteljenek ezen, folyamatosan keressék az újabbnál újabb megoldásokat, ami hasonló célokat szolgálnak. És nyilván, mint ahogy az előbb is mondtam, nem az azonnali terhelését csökkenti a fesztiválnak, értem itt az energiaterhelését, de a környezetre jóval kisebb hatással van, és nem terheli jóval inkább, mint amennyire az indokolt lenne.
2: A reparakról is beszéltünk már, ugye ez már évek óta működik lényegében, nem csak a fesztiválokon, hanem számtalan vendéglátóegységnél. Ugye, hát ezt valaki szereti, valaki nem szereti, valakinek bonyolult a rendszer, mert valahol még van ez a tokenes, hogy visszaviszem, akkor tokent kapok, valahol visszaviszem, akkor pénzt kapok, tehát néha kicsit bonyolult tud lenni. Ezt mennyire haladtuk már meg, mert van olyan fesztivál, ami mondjuk azt hiszem, hogy egy-két éve vagy tavaly, de már ilyen lebomló poharakkal kísérletezett. Tehát például ezt a rendszert mennyire lehet mondjuk ezt is továbbfejleszteni?
3: Biztos lehet továbbfejleszteni. Én megítélni nem szeretném, hogy melyik a jó, melyik a nem. Mindegyik megoldás mellett és ellen vannak érvek. Nyilván a fogyasztót is, tehát itt a fogyasztó alatt ugye a vendégeket értem. Minden változás valamilyen szintű ellenállással vagy bizalmatlansággal jár. Ez az emberi tényezőnek szerintem vagy az emberi létnek a velejárója. Tehát itt nagyon fontos a kommunikáció, és amivel a beszélgetés is kezdtük, tehát az edukáció példamutatás, hogy megértes a vendégekkel, hogy bármilyen megoldást is választunk, annak mi az oka és miért tesszük, és így sokkal nagyobb létjogosultsága lesz ennek a dolognak, és működik egyébként emellett más egyéb hibrid megoldás is, amikor vegyítjük a lehetőségeket, és aki repohárba szeretne, az repoharat használ, aki megkapja mondjuk vagy flakon szeretne, és kézbe kapja, annak lehetősége legyen, és lehetősége kell, hogy legyen, hogy ezt a megfelelő helyre tegye le, tehát akár ennek a műanyag újrahasznosító rendszernek a fesztiválokba való beépítését is egy opciónak tartom. Tehát sok jó megoldás van. Ezt most így a műsor keretében nem tudnánk szerintem megvitatni, hogy melyik az, ami csak jó, vagy melyik az, ami jó és melyik rossz, mert jó és jó megoldások között választhatunk.
1: Spai Csigort, a Dunapart Fest alapítóját hallották.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: A karácsonyi ünnepek mellett elsősorban a nyári időszakban fogyasztunk több halat idehaza. A hazai állomány egyelőre nincs veszélyben, de a kánikulai időjárás az édesvizek lakóit sem kíméli. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezetője azt mondja, hogy a szektorban egész évben szinte minden nap dolgozni kell, és nem túl vonzó lehetőség a fiataloknak. Tim Meledét Németh László kérdezte.
4: Hogyan hat a kánikula a hazai halas tavakra? Veszélybe kerülhet esetleg a karácsonyi hal Magyarországon?
5: Sajnos azt mondhatjuk, hogy nem csak a kánikula az, ami nagy kitettséget okoz a hazai tógazdaságoknak, hanem az idei évben is mondhatni, hogy rekordaszálynak nézünk elébe, mert még javában tart ugye a védekezés ezzel az időjárási viszontagsággal kapcsolatban. Ugye a tavainknak az üzemi vízszintje jócskán elmarad az optimálistól, ami nem teremt kellőképpen optimális életteret ezeknek a halfajoknak, amelyeket a tógazdaságokban termelünk. Itt első körben a növényevőkre, mindenevőkre kell gondolni, pontyra, búsára, amúrra, szürkeharcsára. Tehát ezeknek a halfajoknak a termelési környezete az, ami most a legnehézkesebb a jelen állás szerint. A karácsonyi hallal kapcsolatban azt mondhatom, hogy valószínűleg a boltok polcain az a mennyiség, amelyet a lakosság fogyasztani kíván, az rendelkezésre fog állni, viszont még a termelői árakat nem látjuk előre, hiszen javában zajlanak a kényszerlehalászások, a kármentés, és nem tudjuk, hogy milyen készletekkel tudunk majd a piacra juttatni a karácsonyi halból.
4: Van esetleg olyan technológiai megoldás, amely segíthet ezen időszak átvészelésében?
5: Gyakorlatilag ugye a klasszikus kánikulában való védekezésben nekünk ugye főként ugye az oxigén utánpótlás, levegőszetés tud a segítségünkre lenni, illetve ilyenkor kármentésképpen egyik lóból a másikba tudunk még vizet keringtetni, tehát ez nyilván eléggé korlátozott a jelen viszonyokban, illetve ugye vannak olyan túlegységek, amelyek túlgazdaságok, amelyek mondjuk az Alföldön találhatók és csatorna hálózatokból nyerik a vizet, ott nyilván előnyben vannak mondjuk egy völgyzáró gátas Dunántúlitóval kapcsolatban, ahol már a természetes vízfolyás nem tudja a fő víz utánpótlását adni a tavaknak, hogy gyakorlatilag a védekezésnek semmilyen módja, lehetősége nincsen.
4: A szakemberek, illetve a gazdálkodók között van utánpótlás? Érdekli a fiatalokat ez a szektor?
5: Én azt mondanám, hogy mint minden mezőgazdasági ágazatban a generációváltás itt is nehézkes, azért nem egy kecsegtető jövőkép egy mostani fiatal számára az, hogy az év 365 napjára kint kell lenni a területen, nincsen szabadság, gyakorlatilag nincsen olyan kötetlenség, mint mondjuk egy klasszikus irodai munkavégzésnél, hogyha lehet így fogalmazni, mindig kint kell lenni és kontrollat kell tartani a területet, de azt kell mondanom, mert nem szeretnék csak borús képet felfesteni, hogy azért vannak fiatalok a mi ágazatunkban is, tehát azért helyek közben én úgy gondolom, hogy nem reménytelen ilyen téren a mi helyzetünk.
4: Ismerik a magyar halakat külföldön is?
5: Én azt gondolom, hogy igen, de inkább lokálisan, tehát a környező országokban kerül exportra a hazai halból főként. Tehát itt főleg ugye Románia, Szerbia képezi a fő exportországainkat, időszakonként Csehország, Lengyelország, hogyha az ő területükön a haltermelés nem olyan eredményes, mint amilyen az elvárt, és az ottani fogyasztás kielégítő mértékű, de nagyjából erre korlátozódik, azért az édesvízi halakat főleg a tengeri és nyugati országokban nem nagyon fogyasztják.
4: A legtöbben halat karácsonykor esznek, illetve nyaralás során mindenféle rántott vagy akár natur formában. Milyen gasztroélmények kapcsolódhatnak a hazai édesvízi halakhoz?
5: Van egy időszakos nyári fellángolás a hal gasztrónak is, hiszen nagyon sokunknak a vízparti nyaralás során azért a tányérjára kerülnek ezek a fogások. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években elég jó tendencia kezd kialakulni olyan vendéglátóhelyek segítségével, akik minőségi módon nyúlnak a magyar halhoz, olyan gasztroélményt kínálnak, ami aztán tud segíteni abban, hogy otthon is bátrabban nyúljanak a felhasználók ehhez a hal alapanyaghoz, tehát a hazai halhoz. Mi ebben nagy partnerséget látunk a vendéglátóhelyek kapcsán. Én azt gondolom, hogy mindenkinek fontos, hogy tudatosan keressen olyan helyet, ahol a halhoz nyúlnak és halat kínálnak, hiszen ez egy nagy bizalmi dolog. Nagyon vegyes megítélése szokott lenni ebből fakadóan, főként a hazai halnak, mert tud rossz ízélményt is okozni, hogyha nem megfelelő forrásból kerül alapanyagként a konyhába ez a típusú élelmiszer.
4: Beszéltünk a halastavakról. A természetes vizekkel mi a helyzet? Hogy élnek meg bennük a halak?
5: A természetes vizeknél is mondhatni leképeződik a tógazdaságokban tapasztalható probléma, de hát azért nyilván el kell különítenünk ott is mesterséges vízi létesítményeket, mert vannak olyan horgásztavak, amelyek hasonló szerkezetűek, mondjuk mint egy halastó, ott nyilván szembesülnek ugyanazzal a problémával. Természetes vizek esetében, hogyha klasszikusan mondjuk a folyamokra gondolunk, vagy a Balatonra, hát ott is beszűkül az élettér, de még ott talán ezeket a kritikus küszöbértékeket még nem értük el. De hát, hogyha hosszú távon ez az állapot fenn fog maradni, akkor nyilván ott is a halmentések azok előtérbe fognak kerülni. Azért már holtágokon, kisebb folyamokon már lehetett olvasni ilyen híreket, hogy halmentésre kényszerültek a horgászvizeken, természetes vizeken is a halőrök és a halgazdálkodási vízterületkezelői.
4: Mennyire elégedett a hazai szabályozási környezettel?
5: Én azt gondolom, hogy nem feltétlen

0: bocsájtottak. Én úgy gondolom, hogy amit tudnak, megtettek az ágazatunkért, viszont a vízi infrastruktúrában vannak elmaradások, és ott kell egy nagyon komoly felzárkózást elérnünk ahhoz, hogy az üzemi biztonságot fent tudjuk tartani közép és hosszú távon.
1: Nagyjából hány vállalkozást tömörít a szervezetük? Aktívak egyébként a tagok?
0: Igen, azt mondhatom, hogy szerencsések vagyunk ilyen módon, ugye a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet önkéntes tagságon alapul, tehát aki hozzánk csatlakozik, annak nem jogszabályi kötelezettsége, hogy tagságot vállaljon, hanem úgy gondolom, hogy a szolgáltatásunk az, ami érdemessé tett bennünket arra, hogy bizalmát élvezzük az ágazatnak. Most jelenleg 130 tagja van a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezetnek, és aktívak mondhatóak, hiszen nagyon sok problémát közösen kezelünk. Tehát nekünk is ugye az ágazati szereplőktől információra van szükségünk ahhoz, hogy a döntéshozatal felé tudjuk továbbítani a problémáit az ágazatnak, és ebben nagy partnerségre lehetünk. Ami fontos megjegyezni, hogy gyakorlatilag a szervezetünk az ágazati szereplők közel 70%-át tömöríti magába, tehát azért ez egy elég tekintélyes méretű egy szakmai szervezethez mérten.
1: Ezek jellemzően magyar vállalkozások, magyar tulajdonú?
0: Kizárólag magyar vállalkozások. Tehát mi kifejezetten a magyarországi haltermelőket, halfeldolgozókat és halkereskedőket foglaljuk magunkba.
1: Mennyire tekinti önöket partnernek a kormányzat?
0: Még az elején vagyunk az egyeztetéseknek, ugye nemrég álltak fel az új minisztériumok. Megkezdtük a párbeszédet, még erről nem tudok hosszú távú következtetést levonni, hogy hogyan fogunk a munka elé nézni, mi bizakodóak vagyunk és keressük a kapcsolódási pontokat.
1: De van párbeszéd.
0: Igen, igyekszünk.
2: Timmel Ledét hallották, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezetőjét.
3: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
2: Ma ünnepli 45. születésnapját Roger Federer. A svájci teniszező 1981. augusztus 8-án született, pályafutása során 20 Grand Slam tornát nyert, és 237 héten át megszakítás nélkül vezette a világranglistát. Sok szurkoló számára mégsem csak a számok miatt lett különleges. A játéka könnyednek tűnt akkor is, amikor valójában elképesztő gyorsaság, pontosság és felkészültség kellett hozzá. Talán ez a nagy sportolók egyik legnagyobb trükkje, láthatatlanná teszik a teljesítmény mögötti munkát. Federer 2022-ben fejezte be profi pályafutását, de a neve máig viszonyítási pont a teniszben. Ha ma előkerül egy régi Nadal elleni klasszikusa, az tehát nem puszta nosztalgia, hanem születésnapi program is lehet. És hát nem csak a tenisz kerül az előtérbe, hanem a hétvégi menetrend is itt a Trend FM-en. Egy rövid kis szünet, aztán pedig folytatjuk a műsorunkat, és a következő fél órában szó lesz majd többek között a videójáték szektorról, valamint egy kicsit a marketingről is beszélgetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: 9:30 után nem sokkal, szép napot kívánok, Kecső Rihárd vagyok. Ez itt a Trend FM hétvégi menetrend című műsora. Ugyan csak szombat van, de érdemes már most beírni a naptárba augusztus 12-ét, azaz jövő hét szerdát, mert ritka esti programot kínál az égbolt. Budapestről részleges napfogyatkozás lesz látható, a jelenség 19 óra 22 perc körül kezdődik, a maximumát 19 óra 56 perckor éri el, majd 20 óra 1 perc körül a napnyugtához közel véget ér. Szabad szemmel természetesen tilos a napban nézni, hagyományos napszemüveg sem elég, csak szabványos napfogyatkozás néző szemüveg használható. És ezzel nincs vége, ugyanazon az éjszakán tetőzik a Perszeidák meteorraja. Az újhold miatt sötét lesz az ég, vagyis kedvezőek lehetnek a körülmények. Naplementekor tehát nyugat, késő este pedig egy sötét helyről északkelet felé érdemes figyelni.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Érdemes figyelni a videójáték szektor híreit is, hiszen 55 milliárd dollár fizetett az Electronic Arts részvényeiért három befektető. A fő tulajdonos Szaúd-Arábia közberuházási alapja, de a részvényesek között van az amerikai elnök vejének az érdekeltsége is. A tőzsdén jegyzett 1982-ben alapított videójátékgyártó céget hamarosan kivezetik a bőrzéről. A HVSV szakújságírója a Trend FM-nek azt mondta, hogy a komoly volumen ellenére nem ez a szektor legnagyobb üzlete az elmúlt éveket néz. Ugyanakkor a közel-keleti térség olajállamai rendkívül aktívak a befektetési piacon. Látszik, hogy készülnek a jövőre, a fosszilis energiahordozók kivezetése utáni időszakra, és diverzifikálják a portfóliót. Koi Tamást Németh László kérdezte.
2: Nemrég köttetett egy hatalmas üzlet az elektronikus játékok piacán. Miről van itt pontosan szó?
3: A videójáték piac egyik legnagyobb független kiadott cége az Electronic Arts több évtizedes múltra visszatekintő cég nagyon komoly franchise-okkal, amely egy tőzsdénjegyzett vállalat, és gyakorlatilag ennek a cégnek a részvényeit kivásárolja a tőzsdéről egy magántőkés kivásárlás alapján három befektetési alapból álló konzorcium. A legnagyobb részt a Saudi Public Investment Fund nevű alapkapja, nagyjából ilyen 93%-ban szerzi meg a tulajdon részt, illetve két amerikai befektetési alap, a Silver Lake, illetve az Affinity Partners is társ ebben a konzorciumban. Utóbbi ugye arról híresült el, hogy az amerikai elnök Donald Trumpnak a veje a tulajdonosa ennek a befektetési cégnek.
2: Ez egy ilyen jó üzlet, jó piac, hogy felkeltette a szaudiak érdeklődését is?
3: Hát abszolút, ha megnézzük a videójáték piac, a videójáték ipar teljes globális éves forgalmát, hogy ez tavaly meghaladta a 200 milliárd dollárt, és itt ugye nyilván nem csak azokra a játékokra kell gondolni, amikkel Xbox vagy PlayStation konzolokon játszhatunk, hanem ebbe beletartoznak tágabb értelemben a mobil játékok is például. De alapvetően igen, tehát ez egy jó jövedelmező üzlet, és abból is látszik, hogy még az 55 milliárd dolláros érték is csak a második legnagyobb ilyen tranzakciós érték, ami ebben az iparágban volt valaha az iparág történelmében, hiszen pár évvel ezelőtt a Microsoft egy másik független kiadót, az Activision Blizzard nevű kiadót 68,5 milliárd dollárért vásárolt meg. Érdekesség egyébként, hogy a Microsoft Activision deal az egy sokkal hosszabb ideig húzódó engedélyeztetési procedúra alapján jöhetett csak létre, és volt egy pont, amikor úgy tűnt, hogy nem is fog létrejönni, mert a versenyjogi szervek olyan feltételeket támasztottak, illetve olyan aggályokat fogalmaztak meg, amelyek azt feltételezték, hogy még nem fognak engedélyt adni erre az ügyletre. Addig ez a mostani gyakorlatilag csont nélkül átment mindenhol. Nem voltak vele kapcsolatban komoly fenntartások vagy komoly kifogások, és itt ugye megint csak a két ügylet eltérőségére érdemes felhívni a figyelmet, hiszen itt ugye nem arról van szó jelen esetben, hogy egy piaci versenytárs vásárol meg egy másik piaci szereplőt, hanem egy befektetőhöz kerül egy tőzsdei cég, ami ugye azzal, hogy megszűnik a tőzsdén működni, más keretek közt szervezheti az üzletét, ami lehet, hogy hosszú távon eredményesen működéshez vezethet.
2: Kikerül a tőzsdéről a cég. Ez okozhat valamilyen változást a cég működésének átláthatóságában is?
3: Minden bizonnyal okoz, hiszen egy tőzsdei cég esetében azért nagyon komoly átláthatósági kritériumoknak kell megfelelni, de ugyanakkor az ilyen kivásárlások sokszor jót tesznek egy cég működésének olyan szempontból, hogy ugye pont a transzparencia hatás miatt, pont a befektetői érdekeknek való megfelelési kényszer miatt a tőzsdei cégek egészen más logika alapján működnek, ugye kötelezik őket a negyedéves jelentések kiadására, etc. Itt ebben az esetben már ugye nem a befektetőknek kell, a tőzsdei befektetőknek, meg nem a piacnak kell megfelelnie innentől kezdve a menedzsmentnek, illetve magának a cég vezetésnek, hanem ennek a tulajdonosi konzorciumnak. Ez egy egészen más működési keretet eredményez, egy sokkal szabadabb, sokkal hosszabb távra tekintő folyamatoknak kedvezhet ez. Hiszen azért azt érdemes megnézni, hogy ha belenézünk az Electronic Arts-nak a pénzügyi jelentésekbe és negyedéves számaiba, akkor azért úgy tűnhet elsőre, mintha ez nem egy szárnyaló cég lenne. A bevételek már hosszú ideje stagnálnak, ugye leépítési hullám is volt a cégnél többször az elmúlt egy-két évben. Úgy tűnhet, mintha valami nem lenne rendben, meg leállítottak néhány projektet, de ennek ellenére azért nagyon komoly franchise-okkal rendelkezik a Electronic Arts, amit tovább is visz, és ugye arra is számítanak az elemzők, illetve a piaci szakértők, hogy a cég az elsősorban ezekre a franchise-okra fog majd fókuszálni a jövőben, és itt mondjuk mondok néhányat, szerintem azért aki videójátékokkal játszik, vagy konzolokkal játszik, vagy PC-n játszik, annak valamelyik biztos ismerős lehet, hogy ott van például a Battlefield sorozat, ami a Call of Duty, ami ugye az Activision Blizzardnak a franchise, a Call of Duty franchise egyetlen kihívója gyakorlatilag, de nagyon sok sportjátékban az Electronic Arts például ott van a topban, például ugye a FIFA játékok, ugye sem FIFA-nak hívják őket, hanem FC, azt hiszem 2025-től kezdődően, vagy 2024-től kezdődően, már FC24-25 néven mentek ezek a játékok, tehát a FIFA játékoknak ők a kiadói, a Forma 1-es hivatalos szimulátornak ők a kiadói, tehát azért elég komoly paket van a kezükben, és most valószínűleg erre fognak koncentrálni, hogy ezeket a licenszeket megtartsák, és ezeket továbbfejlesztik, és ebből csináljanak hosszú távon pénzt.
2: Felvethet-e esetleg valamilyen etikai aggályokat, hogy a Trump család befektetési cége, illetve Szaúd-Arábia működik együtt ebben az új üzletben?
3: Etikai aggályokat alapvetően nem fog felvetni, már csak azért sem, mert az Affinity Partners, ha jól láttam a hírekben, akkor 1,1%-os tulajdonrészt szerzett az IE-ben, ami hát semmiképpen nem egy kontroll pozíció, de még csak nem is nevezném vagy befektetői pozíciónak. Ott van tulajdonosként, de nem többségi tulajdonosként. A szaudi rész, pláne miután állami befektetési alapról beszélünk, az már egy érdekesebb kérdés. Azt látjuk már hosszú évek óta, hogy a térségbeli országok, köztük Szaúd-Arábiában is hogyan próbálják diverzifikálni a befektetéseiket, arra készülve, hogy a fosszilis üzemanyagok a kereslete, illetve a kitermelésnek a lehetőség az csökkenni fog a következő évtizedekben. Nagyon sok esetben azt csinálják ezek az állami befektetési cégek, hogy felvásárolják valamelyik piaci szereplőt, bevásárolják magukat valamelyik piacra, súlyos dollár vagy euró milliárdokat beleöntve ebbe a vállalkozásba, felduzzasztják, feltuningolják azt az adott entitást, vagy ezt az adott érdekeltséget. És ugye van is az Európai Uniónak erre a jogszabálya, ez a tiltott állami támogatások szembeni előírása. Felvásárlás esetén vizsgálni kell azt, hogy azzal, hogy a szaudiak állami pénzt tolnak bele a cégbe, azzal az EU belső piaca torzulhat-e, vagy alkalmas-e ez a helyzet, hogy az EU belső piacát torzítsa, de jelen esetben nem merült fel ilyen aggály. Tehát én azt láttam, amikor én néztem a bizottsági állásfoglalást, illetve hogy az Európai Unió engedélyezte utoljára ezt az üzletet, innentől már mindenhol zöld lámpát kapott a maga ez az akvizíció vagy tranzakció. De az EU sem fogalmazott meg ilyen aggályt. Úgyhogy valószínűleg nincs ebben akkora gazdasági, pláne etikai probléma. Hát most persze nyilván mindenki eldöntheti, hogy most jó-e az, hogy az alaptőke ilyen módon felvásárol nyugati, vagy európai, vagy akár európai, akár amerikai cégeket, vagy multikat. De hát ugye szabad piacon vagyunk, a hatóságok vizsgálták a tranzakciót, nem találtak kifogást, úgyhogy ez így ebben a formában létrejöhet ez a kivásárlás.
1: Koi Tamást, a HVSV szakújságíróját hallották. A folytatásban egy kis marketing következik, hiszen a márkaépítésben a stabilitás legalább olyan fontos, mint az újdonság. A Marketing Kommandó alapítója szerint hiba, ha egy cég csak azért változtat logót vagy arculatot, mert a marketingesek nyomot akarnak hagyni, hiszen egy jó márkát inkább gondozni kell hosszú éveken át. A Coca-Cola új dizájnja szerint a rövid távon megzavarhatja a fogyasztókat, de hosszabb távon erősítheti a márka egységes felismerhetőségét. A kisebb vállalkozásoknak azt tanácsolja, hogy induláskor ne költsenek túl sokat arculatra, előbb bizonyítsák a termék vagy szolgáltatás piacképességét. A mesterséges intelligencia használatánál pedig egyre fontosabb lesz az átláthatóság, mert az AI-jal készült céges tartalmakat az uniós szabályok szerint jelölni kell. Mindenről Wolf Gáborral beszélgettem. Itt a legnagyobb kérdés az, hogy mennyire unatkozhattak a marketingesek, hogy egy ilyet találtak ki?
4: Ez mindig egy nagy kérdés, és szerintem sokan úgy állnak hozzá, hogy bejutok egy nagy céghez, ott kell hagynom a nyomomat, majd akkor változtatok valamit a logón vagy az arculaton, és ez egy nagyon rossz, ez tulajdonképpen a legrosszabb, amit az ember egy márkával csinálhat. Szoktuk is mondani, mint marketingesek, hogy egy jó marketinges nem menedzseli a márkát, hanem gondozza, akár hosszú éveken, évtizedeken keresztül.
1: Most, amit itt láttunk ebben az esetben, ugye itt tényleg egy olyan dizájnról van szó, ami annyira egységesítette a kétfajta különböző italt, hogy gyakorlatilag felismerhetetlen, és simán mellé tud nyúlni az ember, pláne mondjuk, aki az érót fogyasztja, hogy itt a fő dolog az érókóláról van szó, mert hogy annak lett ugyanaz a dizájnja, mint az eredetinek, és hát én speciál azok között tartozom, aki az érókólát issza jobban, és nekem ilyen szempontból nyilván oda kell figyelnem, de hogy ez szokták mondani, meg marketingből mi is tanultuk ugye az egyetemen, az iskolában, hogy mindennek az alapja a jó marketing, és hát meg ugye a negatív reklám is, reklám, stb. De hogy ez az egész összességében mit ad nekünk így az embereknek?
4: Ez szerintem nem az embereknek szól elsősorban. Ez egy kicsit olyan, mint amikor az Apple leszette a telefonról, az iPhone-ról a jack dugót. Az jó volt, hogy úgy mondjam, a cégnek, mert emiatt elkezdtünk többen venni, hogy is hívják ezt az AirPods-ot, azt a drót nélkülit, de mindenki ugye panaszkodott, hogy egyen kevesebb lehetősége van. És igazából ez is egy ilyen döntés, ami a kóla szempontjából nagyon jó, mert a modern márka elmélet az úgy szól, az egyik alapja az, hogy néz ki úgy, mint saját magad. És nagyon sok fogyasztó szemében nem volt egyértelmű, hogy a Zero Cola meg a Coca-Cola ugyanaz a márka, ugyanis szerintem ezzel meg fognak lepődni a hallgatók, hogy a kóla fogyasztóknak 30-40%-a az évente 1-2, maximum 3-szor vásárol Coca-Cola terméket. Tehát, hogy nekik nem is egyértelmű, hogy mit vesznek. Csak bemennek a benzinkútba, kérek egy kólát, elvesznek egy, fogalmuk sincs, hogy milyen, és a kóla rájött, hogy ezek az emberek, ezek nem értik a márkát, a Coca-Cola márkát, és ezeknek a szemében is szerette volna magát erősíteni, és ezért a Zero-ra is kiterjeszti ezt a piros arculatot. Tehát tulajdonképpen ez van a döntés mögött.
1: Hogyha ezt átviszük a többi márkához, nem csak ugye itt a kólát nézve, hanem nézzük meg más vállalatokat is, mert van akár olajipari vállalat is, akinél voltak ilyenek. Egyébként áruházláncnál is előfordult már egy olyan, hogy például ugye alapszíne mondjuk a piros sárga, de például egy foci csapathoz oda került, és ezért a logóját zöld-fehérre módosították ott a stadionban, hogy illeszkedjen a stadionnak a képébe is. Ez mennyire jellemző, hogy egy adott vállalat így próbálkozik valami ilyesfajta design elemekkel? Ugye szokták mondani, hogy a fociban is, hogy a jól bevált taktikán ne változtass. Itt is igaz, hogy azért a jól bevált brand elemeken ne változtass?
4: Ez teljesen igaz. Az egy szarvas hiba, hogyha valaki változtatgatja a logóját. Hogyha belegondolunk, akkor az egyik legismertebb logó a Nike-nak az a pipája, az évtizedek óta változatlan. És ezért is olyan népszerű, mert a marketingeseknek ott volt türelme ezt nem bütykölni vele, és mondjuk amikor egy cég elindul, amikor még kezdő, akkor teljesen oké, akár még nevet is változtatni. A legtöbb nagy márka, annak más is volt a neve, tehát a Nike az korábban Blue Ribbon Sports volt például, vagy a Google, de van egy csomó cég, aki teljesen más néven indult, vagy más logóval, vagy ilyen nagyon kézzel rajzolt, vagy amatőr logója volt először, és aztán amikor bizonyították, hogy piacképes, na akkor elmennek egy profi grafikushoz, egy profi reklámügynökséghez, és csinálnak egy olyan arculatot, ami jó esetben utána évtizedeken keresztül változatlan.
1: Ha már arculatról, imázselemekről beszélgetünk, itt azért a márkának az identitás szempontjából kiemelkedő dolgok, ugye nem csak az, hogy mondjuk hogy néz ki mondjuk egy külseje, egy kinézete, egy terméke, nyilván ott vannak a logók is, és nagyon sok esetben láttunk például olyat, hogy adott márkák, vállalatok egy kicsit újra gondolták a logójukat, most automárkák jutottak eszembe mondjuk, ami hirtelen beugrott, az például a Kia, de volt egyébként azt hiszem talán a Citroennél is, stb. Sorolhatnánk más egyéb márkákat is, akik ilyenekkel éltek. Van erre egyébként szükség, vagy azért itt más is van a terítéken?
4: nagyon sokat kritizálták ezeket marketinges körökben. Tehát különösen a legutóbbi az a Jaguaré volt, akik így az utolsó 20 évben vagy 3-szor változtattak rajta, és elég drasztikusan. Ezek egyszerűen rombolják a márka értékét, felismerhetőségét. Tehát egy márkánál egy jó marketinges, ez tényleg évtizedeket dolgozik azon, hogy a piac végre azt megtanulja. És amikor jön egy friss ember vagy egy ügynökség, és azon változtat, azzal évek munkáját, költések, nem tudom, milliárdjait forintban lehet lerombolni. Tehát ez mindenképpen egy rossz döntés marketing szempontból. Max, azt tudom elképzelni, hogy egy cég olyan nagyot változtat az identitásán, hogy azt már szeretné a logó változtatással is valahogy reprezentálni. Teljesen más kérdés, mondjuk, amit az előbb mondtál, hogy valaki egy focibecs kedvéért, mondjuk úgy, hogy poénból egy pár napra megváltoztatja a logójának a színét. Ez oké, ez egy poén, ezt kinyomják a socialra, mindenkinek tetszik, kap egy lájkot, aztán utána visszaváltoztatják, és megyünk tovább. De az, hogy változtatgatni évente csak azért, mert a marketinges unja, az óriási hiba.
1: Itt a kóla esetében, itt mennyire gondolhatunk arra, hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy azért az emberek bemennek a benzinkútra, megveszik a kólát, és akkor így ennyi. Ezen túl mi van azokkal, akik mondjuk, hát ugye ez a márkahűség, mert hogy azért a márkahűségről is érdemes beszélni, hogy aki nem tudom, évek, évtizedek óta fogyasztja a termékét, most azért őt megzavarjuk egy ilyesfajta újra dizájnolással, meg azért ennek volt hatalmas nagy visszhangja is a social médiában.
4: Hát erről érdemes lenne megkérdezni a kólát, biztos van nekik erről rengeteg kutatásuk, belső információ. Kívülről én azt látom, hogy ez ugyanolyan, mint minden ilyen változtatás, hogy a piac egy kicsit piszpogni fog, mert ugye, jaj, megszoktam, a régen minden jobb volt, meg azt megszoktam, aztán hozzászokunk, tehát aki szereti például a zérót, az 3 nap alatt meg fogja tanulni, hogy mostantól hogy néz ki, és azt fogja venni, és utána ez elmúlik. Tehát, hogy is mondjam, ez egy rövidtávú probléma, viszont cserébe a kólának a márkaépítési erőfeszítéseit, a márkaépítési költségeinek a hatásfokát azt emeli. Tehát mindenképpen egy rövidtávú kellemetlenségért, amit mondjuk a fogyasztó visel, a kóla kap egy nagyon hosszú távú előnyt. Tehát én nem csodálom, hogy ezt a döntést meghozták.
1: Egy kisebb magyar vállalkozás mit tanulhat egy globális márkának a kommunikációjából szerinted?
4: Szerintem 2 dolgot. Az első az az, hogy amikor egy cég indul, akkor nem szabad az arculattal, a logó, ezzel nem szabad milliókat költeni, meg arra várni, hogy tökéletes legyen. Legyen házi készítésű, vagy csinálja meg AI-jal. Először bizonyítson az a cég, az a termék, szolgáltatás, hogy piacképes. És hogyha az már megy, akkor utána lehetsen egy rendes arculatot, ez az első tanulnivaló. A második pedig az, amit szerintem az igazán jó, stabil márkáktól lehet eltanulni, akik tényleg akár 100 éve itt vannak, hogy ki kell bírni nem változtatni ezeken a dolgokon, mert egy márkaépítés az egy évtizedes munka. Tehát nem piszkálni, nem változtatni, maximum egészen finom dolgokat, amiket akár így éveken keresztül apró kis változtatásokkal megyünk el A-ból a B-be, vagy inkább A-ból az A-ba, ha valaki nagyon szeretné modernizálni vagy alakítani, de a stabilitás épít igazán márkát.
1: Nagyon jó, hogy mondtad ezt az AI dolgot, mert hogy a mesterséges intelligencia is nagyon sokat dob itt a lanton. Mennyire jó alkalmazni a mesterséges intelligenciát, vagy csúnyát mondok, mennyire kell alkalmazni a mesterséges intelligenciát ilyen téren, mert azért egyre többet látjuk, hogy akár egy social media poszt elkészítéséhez is nagyon sokszor megjelenik az AI, mint tartalomgyártó.
4: Hű, ezzel egy jó nagy dobozt kinyitsz. Friss hír a dologban, hogy ugye augusztus 2-ától az EU kötelezővé tette, hogy ami egy cég részéről AI generált, az fel legyen címkézve. Tehát most emiatt egy kicsit föl van ugye buzdulva a piac, tehát hogy egy AI chatbottal beszél egy ügyfél, akkor a cégnek oda kell írni, hogy ez nem egy ember, hanem egy AI chatbot, hogyha egy AI telemarketing hívás történik, akkor az elején el kell hangoznia, hogy ön most a cég AI ügynökével, hangasszisztensével beszél. És hát ugyanígy, amit most mondtál, hogyha készítünk AI-jal képet vagy videót, ami az a kvázi megtévesztően hasonlít a valóságra, akkor azt is fel kell címkézni. Hát ez most egy ilyen kellemetlen korszak olyan szempontból, hogy akik ügyetlenül használják az AI-t, azoknak a képei, videói itt tök ugyanúgy néznek ki, és ezt a piac most nagyon utálja. Tehát ennek kifejezetten rossz a hatása. Ha valaki ügyesen használja, akkor a fogyasztók észre veszik, hogy az AI-jal készült.
1: Mi van azzal a dologgal, hogy ugye látjuk, hogy AI tartalom, ez megbélyegzi egyébként a tartalomgyártókat?
4: Hát ez most egy kicsit olyan, mint anno a GDPR-nál az a cookie, meg adatvédelmi elfogadása, hogy ez igazából a reklámoknak, a posztoknak a hatásfokát egy kicsit csökkenti. Nem nagyon, de egy kicsit. De legalább transzparens, tehát szerintem fontos, hogy ebben a korszakban a fogyasztók, a követők azok tudják, hogy mi az a tartalom, ami AI-jal készült, meg mi az, ami nem. Én azt mondtam az ügyfeleimnek, hogy ha egy hírlevelet nem AI-jal írnak, hogyha egy képet nem AI-jal készítenek, akkor írják oda, hogy ezt a hírlevelet egy ember írta, vagy ezt a képet egy ember készítette, vagy ez egy fotó, egy fényképezővel csináltuk, gyerek, nem az AI-jal generáltuk, mert annak viszont egyre nagyobb értéke lesz szerintem.
1: Wolf Gábort, a Marketing Kommandó alapítóját hallották.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
1: 236 évvel ezelőtt, 1790. augusztus 8-án született Kölcsey Ferenc. A legtöbben természetesen a himnusz költőjeként ismerik, pedig irodalmi és politikai pályája ennél jóval szerteágazóbb volt. Költő, kritikus nyelvújító és országgyűlési követ is volt. A himnuszt 33 évvel később, 1823. januárjában fejezte be, eredeti címe pedig így szólt, himnusz a magyar nép zivataros századaiból. Erkel Ferenc csak 1844-ben komponált hozzá zenét, vagyis a ma elválaszthatatlannak tűnő szöveg és dallam több mint 20 évig külön életet élt. Kölcsey születésnapja ezért nem csak egy költőre, hanem nemzeti kultúránk egyik legfontosabb alkotójára is emlékeztet. No hát a kultúrában nem lesz hiány itt a Trend FM-en, mert hogy ugye most egy kis rövid szünet következik, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Ola Andi érkezik, és a Könyvben utazom című műsorából könyveket ajánl nekünk, méghozzá a forradalmak világ történetéről lesz majd szó, de mindenről majd a híreket követően.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Bérlakások, diákotthonok épülhetnek uniós pénzből. Magyar fiatal gyilkolhatott Ausztriában. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Történelmi változás jön a lakhatásban a miniszterelnök szerint. Magyar Péter egy videóban egyebek mellett arról beszélt, amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program az országban, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre több mint 230 milliárd forintot fordítanak. Azt is mondta, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint uniós forrás jut, ebből csaknem 24 milliárd forint a háziorvosi ellátás fejlesztésére. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazók figyelmét a Magyar Biztosítók Szövetsége a napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Azt írták, ha az érintett utazás szervező székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazás szervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Nemzetközi konyhákat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki, ahol az eltérő alapanyagok és technológiák miatt kiemelten fontos a higiéniai előírások, az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltó karászorulókat a repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU. A fogyasztók egyetlen gomnyomással támogathatták a Péter Csernyi Alapítvány, a betegkora szülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak munkáját. Az első fél évben összegyűlt felajánlásokból a Péter Csernyi Alapítvány egy speciális felszereltségű rohamkocsit szerez be, amelyet kifejezetten koraszülöttek és beteg újszülöttek mentésére terveztek. Egy 18 éves magyar fiatalt gyanúsítanak egy 29 éves férfi meggyilkolásával Alsó-Ausztriában, írja a Kronen Zeitung. Az osztrák lap értesülése szerint a fiú a tékvandú tudását használva olyan súlyos sérüléseket okozott a férfinak, hogy belehalt az ütésekbe. A lap úgy tudja, hogy a magyar fiú és a 29 éves bécsi férfi az interneten ismerkedett meg, és abban a szomszédos házban találkoztak, amelyre a fiú a család távol létében vigyázott. Amikor a rendőrök a helyszínre értek, az idősebb férfi súlyos arcsérülésekkel feküdt a földön, de már nem volt életben. A magyar fiút a helyszínen letartóztatták az osztrák hatóságok.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütés várható, egy-egy zápor zivatar eleinte keleten, északkeleten és a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő. A szél a Dunától keletre sokfelé élénk lesz, 29-34 fokra készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: 10 óra múlt nem sokkal, jó napot kívánok, Kecső Rihárd vagyok. A szombati magazin műsorunk utolsó szakaszához érkeztünk. A nyár legforróbb időszakára sok nyelv használja a kutyanapok kifejezést, és ennek eredetileg semmi köze a lihegőházi kedvencekhez. Az ókori görögök és rómaiak a Siriushoz, az éjszakai égbolt legfényesebb csillagához kötötték ezt az időszakot. A Sirius a nagy kutya csillagkép része, ezért nevezték kutyacsillagnak. Amikor nyár végén a nappal közel egy időben kelt, az ókori megfigyelők úgy gondolták, a két égitest együtt okozza a perzselő hőséget. Ma már tudjuk, hogy a Sirius természetesen nincs hatása a földi hőmérsékletre, a több mint 2000 éves elnevezés mégis velünk maradt. Ha tehát legközelebb a nyári kutyanapokról hallunk, valójában egy darabka ókori csillagászat köszön vissza. Viszont ha történelemről van szó, akkor Hanner Péter történész a Forradalmak világtörténete című 576 oldalas könyvéről muszáj beszélnünk. A kötet azt mutatja be széles nemzetközi kitekintéssel, hogy hogyan változott a forradalom fogalma, és miként formálták át a világ sorsát a legjelentősebb történelmi felkelések és átalakulások. Olá Andrá a sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását hallják.
2: Rombolás vagy építés, pusztítás vagy újjászületés, remény vagy kiábrándulás, a forradalom szó ellentétes eszméket és jelenségeket idézt fel, és a forradalmár névvel is a legkülönbözőbb személyiségeket illetjük, álmodozó költőket és véreskező katonákat, a zsarnokság önfeláldozó ellenfeleit és gátlástalan megvalósítóit, szebb jövőt ígérő filozófusokat és terrorista diktátorokat. Több országban is a forradalmak évfordulói a legnagyobb nemzeti ünnepek, de vajon minden forradalom méltó-e az ünneplésre? Hogyan alakult ki a forradalom eszméje, és mit neveztek forradalomnak a különböző évszázadokban?
3: Francia forradalommal foglalkoztam elég régóta, és akkor mindig fölmerül a definíció, hogy mi is a forradalom. És ezzel mindig gondjaim voltak. Olmos Mária professzorasszony, akinek nagyon sokat köszönhetek, ő egyszer egy beszélgetés során oda szólt nekem, hogy Péter, van szerinted olyan, hogy forradalom? Megdöbbentem, ötöltem, hatoltam, hogy persze, hogy ne, hát miért, de aztán azóta olyan gyanakvásba estem. A másik pedig Martin Máliának, egy amerikai történésznek van egy olyan angol nyelvű könyve, hogy a történelem mozdonyai a forradalmakról, és ő teszi föl benne a kérdést, hogy van-e forradalom, mint olyan? Elvont értelemben. És próbálj magyarázni, hogy van, de a könyv elolvasás után kétségeim lettek ez iránt, és végül is oda lyukadtam ki, hogy a jelenség, amit így nevezünk, az nagyon régi. Erőszakkal megdönteni egy kormányzatot népi támogatással a jobb jövő reményében nagyjából ezt nevezném annak, amit forradalomnak nevezünk leggyakrabban. Hát a fogalom már teljesen kitágul, de ezt most hagyjuk. És akkor merült föl bennem ez, hogy hát a jelenség megvolt korábban is, csak máshogy hívták. A döntő hatást azonban a David Armitage-nak a Polgárháborúk című könyve gyakorolta rám, ami a Rubikon intézetnél adtunk ki ezelőtt 4-5 évvel. Ő kifejezetten kimondja, hogy a forradalmaknak a kényelmetlen őse a polgárháború, amit próbálnak elfelejteni, de újra és újra előkerül. És azóta mindig föltűnt nekem, hogy milyen gyakran emelgeti mondjuk Lenin, változtassuk a világháborút polgárháborúvá, ki mondja, hogy mi a forradalom. Kulturális forradalom idején Mao Tse-tung az egyetemes polgárháború üríti a poharát, és így tovább újra és újra előkerül, hogy hoppá. Tehát úgy tűnik, hogy az, ami a 18. századi polgárháborúnak neveztek, az új nevet kapott a felvilágosodás hatására, amikor hinni kezdtek a jobb jövőben, a haladásban, a fejlődés lehetőségében. Ahogy David Armitage is fogalmaz, így, hogy a polgárháború eltörlésének gyakorlatias vágyát a forradalom előmozdításának vizionárius programja váltotta fel. A nagy átkeresztelése a 18. századba kerül sor az amerikai függetlenségi háborúnak nevezzük mi az eseményt, az amerikaiak forradalomnak nevezik. Amikor egy évig harcolnak a felkelő volt gyarmatok lakói a brit hadsereggel, és polgárháború szításával vádolják az angol kormányt meg az angol királyt, hogy azonos közösséghez tartozva az hazafiak között véres harcot robbantanak ki, és amint kimondják a függetlenséget, eltűnik a fogalom, és megjelenik azt, hogy ők forradalmat hajtottak végre, új világot hoznak létre a régi helyén, és Tom Paine meghirdeti, hogy adjanak teret a szabadságnak, amelyet a régi világ előzött, Ázsia, Afrika nem is ismer, de most az új világ az majd megismeri, és egészen új világot kell létrehozni a régi helyén. Szerencsére azért nem teljesen újat hoztak létre, az angol szabadságjogokat megőrizték. Innentől kezdve minden hasonló esemény megkapja a forradalom nevet. Nagyon érdekes, hogy a francia forradalom első évében rendszeresen elhangzott, hogy kerüljük el a polgárháború szörnyűségeit, így nevezték még. Majd, amikor Lajos király fölébe a Bastille bevétele másnapján, és a nép elfoglalta a Bastille-t felség, mondja Lajos Fokolyankú herceg, akkor ez lázadás, kérdi a király teljesen logikusan, válasz, nem felség, ez forradalom. Átkeresztelés zajlik le. A 19. században már nem csak a polgárháborúkat, a szabadságharcok is megkapják ezt a nevet. És innentől kezdve azt mondanám, hogy ha nem átvitt értelemben használjuk a forradalmat olyan értelemben, hogy az ipari forradalom, a kulturális forradalom, a szexuális forradalom, a számítógép forradalma, stb. De valamilyen jelentős változás, akkor a forradalmak többsége polgárháború és vagy szabadságharc, az arányai változhatnak. Igazából azokat tudjuk ünnepelni, amelyek hát egy külső hatalom ellen irányultak, és viszonylag gyorsan lezárultak. Tehát a magyar 1848-49, vagy magyar 56 gyakorlatilag probléma nélkül ünnepelhető az emléke, amely országokban viszont tartós polgárháborúra került sor, azok máig azzal küszködnek, hogy ebből vajon mit lehet megőrizni, és mit nem. Úgyhogy nem kell átkeresztelni semmit a történelemkönyvekben, de legalábbis érdemes csínyán bánni ezzel a fogalommal.
4: Nagyon izgalmas, és szerintem nagyon kevesen gondolkodtak arról, hogy a forradalom szó mennyi mindent rejt, és akár a francia vagy a latin jelentése is hogyan fejthető meg. Erről mesélsz egy kicsit?
3: Nagyon szívesen, tehát a jelenség már rég megvolt a polgárháború, de ez Shakespeare királydrámáiban is egy szörnyűség, amit el kell kerülni. A 6. Henrikben a csatatereken egy apa megtalálja fia holttestét, fiú megtalálja apja holttestét, ez a polgárháború a legszörnyűbb dolog a világon. A revolúció szó visszaforgást jelent, és a latin nyelv mindenhol jelen valóságának köszönhetően Kopernikusz hozta be a tudományos nyelvezetbe állítólag az égi pályák körforgása a Jól című művével, tehát körforgást jelentett, visszatérést, visszafordulást, egész pontosan visszatérést az eredeti állapotba, hogy a bolygó megtesz egy teljes kört. 17. századi angliai események, úgy mondom, hogy a Cromwell-féle forradalom, hát ez ma brit történészek úgy fogalmaznak, úgy nevezik, hogy a brit szigetek háborúi. Nehéz megmondani, hogy polgárháború, vagy államok közti háború, mert egy külön királyság volt, Skócia külön királyság volt, Anglia, de a királyuk az közös volt, törvényei különbözőek voltak, Írország pedig egy levelt terület volt, nehéz megmondani, mi ebből a polgárháború, és mi ebből a idegen népek közti háború, tehát a brit szigetek háborúi során nem használták ezt a fogalmat, de akkor használják 1660-ban, Clarendon Lord Kancellár használja ezt egy könyvében, amikor a kivégzett király fia második Károly visszaül a trónra. Azt nevezte revolúciónak, amit mi restaurációnak nevezünk, hogy teljes kört tett meg a történelem, helyreállt a korábbi állapot, a király a parlamenttel kormányoz. A következő 21 néhány év múlva megérkező újabb válság idején a 1688-89-es válságban újra elűznek egy királyt, újra lázonganak, vértontanak városokba, az eléggé jelentős fölkelések is lezajlottak. A kortársak elnevezték dicsőséges forradalomnak, mert úgy érezték, hogy azzal, hogy az állítólagos katolikus és abszolutisztikus célokat képviselő második Jakabot eltávolították az országból, és harmadik Vilmos és Anna átvette a helyét. Ezzel lezajlott egy teljes fordulat, megint a király a parlamenttel kormányoz. Ezért nevezték már kortársak dicsőséges forradalomnak. Csak hogy hamarosan kiderült, hogy elég sok minden megváltozott ennek következtében, Nagy-Britanniában is, nemzetközi életben is. Úgyhogy a 18. százada a forradalom szó már a földi világban lezajlott fordulatokat is jelezte. Tehát így kerül be a közhasználatba, és a 18. század hinni kezd a haladásban, a fejlődésben, ennek a meggyorsíthatóságában is hinni lehet. Némi erőszakkal, hát Istenem, ezt meg lehet gyorsítani, akkor ezt vállalni kell, és itt vagyunk a francia forradalomnál.
4: És az, amit a magyar kifejezésről olvasunk, az egy játék inkább a részedről? Tehát a for, a forrad?
3: Azt hiszem a reformkor idején, a nyelvújítás idején alkották meg a revolúcióra a forrongás szóból a forradalmat, és egy francia nyelvész, Alain Ray fogalmazott így, hogy a forradalom francia kifejezése, a revolution, úgy kezdődik, mint egy álomrév, majd a fejlődése utal, évolű, és egy banális képzővel végződik, de ímel a szenvedés szól, és passion, a rombolással, destruction, a lüktetéssel, pulsion, a nemzettel, a nationnal, az érzelemmel, az emotionnal és az észre rezon szavakkal. Hát szerintem nem említette meg az illusion szót, amivel szintén rímel, amely csalódás jelent, de hát a magyar forradalommal is el lehet így játszani, hogy benne van a forradige, emlegethetjük a forradalmatnak a gyógyító szerepét, a dalfőnevet, az adigét, melyekről némi fantáziával leszünk, mely jutatnak a forradalmak jótékony hatásai, indulói, nagylelkű akciói.
4: Itt kapcsolnék át a sátán változására, hogy hogy kerül egy forradalommal foglalkozó kötetbe mindaz, amin a sátánról való gondolkodás átment az elmúlt évszázadokban.
3: Magyar szakos főiskolásként, szombathelyi tanárképző főiskolára jártam, ott fedeztem föl, hogy a sátán alakja mennyire változik a évszázadok során a klasszikus irodalmi művekbe. Danténál, a középkori isteni színjátékban a sátán a legtávolabbi pont Istentől, mennyektől, a föld középpontjában ő hozta létre a poklot, a abszolút rossz, az abszolút ellentéte az isteni rendnek. Miltonnál 1600-as évek második felében a Elveszett paradicsom című miltoni elbeszélő költeményben olyan hatásos, nemes, karizmatikus lázadóként bukkan föl a sátán az elején, hogy a romantikai jói még azt is felvetették, hogy Milton a sátánnal értette egyet, ami túlzás, mert végül is megrontja Ádámot és Évát, és kígyóként fejezi be az életét. De mégis Miltonnak, aki Cromwell társa volt, és politikai kollégája, tehát politikai segítőtársa, talán nem felejtett el a angol forradalomnak nevezhető polgárháborúkorát. Következő évszázadban Goethénél a sátán nem is éri el a célját, nem tudja megrontani Faustot. Faustot az ők asszony emeli magához az égbe, és amikor megkérdezik, hogy ki vagy te, akkor Mephistóról annyit tudunk, hogy az erő része, mely örökké rossz, ha a törzs örökké jót mivel, valahogy így fogalmazott Goethe. Hát megjelenik ez a gondolat, hogy a rossz is szolgálhatja a jót. Madács ember tragédiájában a Lucifert nem engedi elsompolyogni az utolsó színben az úr, olyasmit mondta, hogy rád is szükség van, dőlet, tagadásod lesz az az élesztő, mely mozgásba hoz. Valami ilyesmi van benne. Megjegyzem, hogy a mű központi színe a francia forradalom, igaz? Igen. Amelyet nem is tagad meg Ádám, mi nagyszerű kép tárult föl szememnek, mondja az ember tragédiájába. Vak, aki Isten szikráját nem érti, a vérelés sárral volt is befenve. Tehát ez már a forradalom dicsőítése, és hát a 19. században, amik már szabadságharcokat is forradalomnak nevezik, az itáliai Carducci himnusztia a sátánhoz, század vége felé Anatole France megírja az Angyalok lázadása című regényét, melyben hát a sátán a szabadság megtestesítője, egy szabadságharcos, aki harcol a zsarnoki istenség Jaldabaoth ellen. Adi Endre pedig 20. század elején a Rohanunk a forradalomba című versében van egy ilyen részlet, hogy eljött hát végre a pusztánkba, Isten szent küldötte a sátán. Szüzek voltunk a forradalmak magas piros hős nászi ágyán, de bőrünk alól kisit lobogva, vérünkkel bús, mindeddig lomha, csönd van, mintha nem is elzennénk, s rohanunk a forradalomba. Tehát a lázadás, az ellentmondás az egyre pozitívabb jelenségé válik az írók, költők világképében. Nem mondom, hogy mindenkinél, de van egy ilyen folyamat mindenképpen. Halva gondolunk, hogy Bulgakov Mester és Margaritájában is a sátán tesz igazságot Moszkvába, akkor ez egy újabb érv a sátán változása mellett.
4: Fontos beszélnünk a magántulajdonról, mert írsz arról, hogy az amerikai függetlenségi nyilatkozat mennyivel hosszabb távon működött, mint például a franciáké. Tehát, hogy a hatalom valami olyasmire akarta rátenni a kezét, amire elvileg nem lehet.
3: Inkább azt mondanám, hogy szerencsések voltak az amerikaiak, mert társadalom többsége nem a legszegényebbek közé tartozott, mint Európában, hanem a középrétegek. Kis farmerek, kis kereskedők, kisiparosok köré. Tehát az az elf, hogy az szól bele a politikába, aki az ország egy részét birtokolja, mint földbirtokos, az Európában a kevesek uralmához vezetett, oligarchikus uralomhoz, Amerikában demokratikus tendenciájú politikai rendszerhez vezetett, ahol a felnőtt fehér férfiak többségének már volt választójoga. Tehát a tulajdon is szerepet játszik ebbe. Hát a a népesség és a népesség rendelkezésre álló erőforrások aránya ez sokkal kedvezőbb volt Észak-Amerikában, mint világ más pontjain. Uh-huh. Amerikában hatalmas földmennyiség, rengeteg vad, ásványkincs, ahogy ez később kiderült, rengeteg erőforrás állt a viszonylag kis népesség rendelkezésére. Tehát nem volt ilyen szociális probléma, mint a francia forradalomban, a legszényebbekről is gondoskodni kellett, és akkor a francia forradalomban merül fel először a kommunizmus közvetlen megvalósításának a programja. Az egyik forradalmá Babeuf a terror bukása, felszámolása utáni években 1795-96-ban, hát kommunista utopisták voltak korábban, és mindig távoli jövőben vagy egy távoli szigeten képzelték el. Itt és most gyakorlatban megvalósítani a kommunizmust, ez a francia forradalom után merült föl Babeuf mozgalmának résztvevői körébe, amit aztán gyorsan felszámolt a kormányzat, de az eszme fennmaradt, hogy az lenne a megoldás, hogyha a tulajdont máshogy osztanánk fel. Hát ennek aztán hosszú története lett, azt hiszem, hogy ahol a kommunizmus tényleg komolyan vették és bevezették, ott eddig sehol sem sikerült egy gazdag, jó működő társadalmat létrehozni.
4: Lehet, hogy nagy váltás, már mint hogy a korban nagy váltás, de Leninről mindenképpen kellene beszélnünk, mert egy hosszú rész szól róla, és nagyon érdekes az, amit írsz, hogy bizonyos szempontból ő a legsikeresebb politikus, vagy a legsikeresebb hivatásos forradalmár.
3: Az sikeres, aki tűzön vizet megvalósítja a forradalmat, az elképzelését, és ez 70 évig fönnmarad a halála után, hát akkor ez mindenképpen sikeresnek tűnik, hogy azt az emberek jobban éltek-e vagy sem, mint a forradalom előtt, és hogy hány áldozata volt ennek a forradalmak, akkor már nem tűnik annyira sikeresnek. Lenin volt az igazi forradalmár típus, aki forradalommal készült, forradalommal írt, forradalommal áll.

0: amikor az elnyomók már nem tudnak úgy kormányozni, és a népek pedig nem hajlandóak eltűrni ezt az elnyomást, hát ez teljesen semmit mondó tulajdonképpen. A orosz forradalom egy háború hatására vált lehetővé, orosz forradalmak. A 17-es februári az valóban egy népmozgalom volt, egy politikai rendszer összeomlása, utcai harcokkal, tömeges megmozdulásokkal, teljes átalakulással, demokratikus világ bevezetésével. 17 októberi esemény pedig, hát annak igazából egy bolsevik pucsnak kell neveznünk, mert alig vette észre az ország november 7-én, hogy hát a felkelők elfoglalják a téli palotát. Villamosok jártak az utcán, ugye még Majakovszki is említi ezt egy versében, színházakba mentek a műsorok, az éttermek tele voltak, és közben a bolsevikok által vezetett vörösgárdisták megszállták a stratégiai pontokat. Hát ezt, ha nem lennénk a forradalomnak nagy hívei, akkor pucsnak nevezhetnénk. De 20. századon már azt is forradalomnak nevezték, ami talán az eszközeit tekintve, a mozgalmat tekintve, a népi támogatást tekintve nem hasonlított a korábbi eseményekhez, kis csoport hajtja végre, de olyan nagy átalakulást biztosít, hogy utána forradalomnak nevezik. Lásd, Magyar Tanácsköztársaság 19. március 21. A kormányon lévő szociáldemokraták megbeszélik az általuk börtönbe zárt kommunistákkal, hogy holnaptól ők fognak kormányt alakítani, és a történelem könyvekből Kádár korszakban egy több oldalas fejezetek közölték ezek után, hogy Magyarországon békésen valósult meg a szocialista forradalom. Hát ezt is már Olmos Mária is inkább pucsnak nevezte.
1: És azt írtad, hogy végül is az 56-os forradalom az, ami a romantikus forradalom képének leginkább megfelel.
0: Totalitárius elnyomó rendszer elleni lázadás a szabadság nevében, fiatalok által kezdeményezve, ahol a kisemberek, a gyerekek, szinte a pesti srácok szállnak szembe molotov koktélokkal, benzines palackokkal, az egyik legnagyobb világhatalom hadseregének a tankjaival, hát ezt így képzelték el a romantikus forradalmáruk mindig is, és tulajdonképpen néhány napig úgy is tűnt, hogy ez győzedelmeskedett. Magyar forradalom azért ünnepelhető, mert az előszakos szakaszát nagyon gyorsan sikerült lezárni. November elejére már hát szinte béke volt a fővárosban, és kinyitottak a boltok. Ha nincs szovjet beavatkozás, akkor valószínűleg ez egy békés parlamentáris rendszer létrehozásához vezetett volna a piacgazdaság visszaállításával. Nagyon érdekes, hogy a katonai győzelemért való küzdelem mögött ott volt a forradalom fogalmának a kisajátításáért való küzdelem is, ahogy az 56-os felkelők forradalmi bizottságokat alkotnak a gyárakba, és forradalmi nemzetőséget hoznak létre. Eközben Moszkvába az ellenfeleik létrehozzák a forradalmi munkásparaszt kormányt. Tehát mindenki, amit én csinálok, az forradalom, amit te, az ellenforradalom, ez volt végül is az eredmény.
2: Olá Andrea Könyvben utazom című műsorában Hanner Péter történész, a Forradalmak világtörténete című könyv szerzője a vendég. Egy rövid szünet következik itt a Trend FM hétvégi menetrend című műsorában, utána pedig hamarosan folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk a folytatásban is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: stereo. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk, a Hétvégi menetrend, Kecső Rihárd vagyok. A régi könyvek jellegzetes illatát valószínűleg mindenki felismeri, aki járt már antikváriumban vagy egy régebbi könyvtárban. A különös aroma nem egyszerűen a porból származik. Ahogy a papír, a tinta, a ragasztó és a kötés anyagai öregszenek, különböző illékony vegyületeket bocsátanak ki. A papírban található lignin lebomlása például enyhén vaníliás, más folyamatok pedig füves vagy mandulára emlékeztető illatot eredményezhetnek. A kutatók ezeket a vegyületeket azért is vizsgálják, mert segítségükkel roncsolás nélkül következtethetnek egy régi könyv állapotára. Vagyis egy kötet nem csak a lapjain mesél a koráról, bizonyos értelmében az illatával is.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Hát a régi könyvek helyett friss kiadások következnek itt a 94.2-n, ugyanis Háner Péter történész a Forradalmak világtörténete című könyve június elején jelent meg a boltokban. Olá Andrea műsorának folytatását hallják.
2: Ki az a hivatásos forradalmár, aki megemlítendő? Több mindenkiről írsz a könyvben, itt Che Guevara is szóba kerül, és mások is, és azon gondolkodtam, hogy az ő eszközeik, vagy ahogyan hatalomra kerültek, vagy amilyen módon tudták fenntartani a hatalmat, kémek, besugók és provokációk. Szóval szerintem ez a vonala is nagyon érdekes a könyvednek.
3: Nehéz kérdés. Azt tekintem a legsikeresebb forradalmának, aki visszalépett, George Washington. Itt az a kérdés, hogy mennyire demokratikusak ezek a forradalmak, és biztos a kitörése idején a kezdetekben valamennyi társadalom széles néphelytegei örülnek annak, hogy enyhülnek a terhek, hogy csökkentik az adót, csökken az elnyomás, az elnyomógépezet apparátusát meg lehet támadni. Amikor azonban egy forradalmi átalakulás során teljesen fölfogatják az élet körülményeiket, akkor általában a szélesebb rétegek már szembe szoktak fordulni a forradalommal. Ez francia forradalomban is bekövetkezett, és rengeteg egyéb. Na, ilyenkor a forradalmi vezetők egy csoportja azt mondja, hogy amit Cromwell mondott, nem azt kell adni a népnek, amit kíván, hanem azt, ami helyes. Vagy amit Milton mondott, Cromwell kollégája, hogy jobb, hogyha a kevesek vezetik a többséget a szabadságra, mint hogyha a többség vezeti a keveseket az elnyomásba. Bocsánat, ezt pontatlanul fogalmazom. Tehát ha a néptömegek elfordulnak a életkörülményeik totális felforgatásától, vallásuk elleni támadások miatt más és más okokból, akkor általában a forradalmárok azt mondják le, hogy a nép még nem élt meg a forradalma, addig pedig hát nekik kell kormányozni őket. Ezt a következtetést levonta Cromwell, levonta Robespierre, levonták a 19. századi francia forradalmárok más országokban is, levonta Lenin, a latin-amerikai forradalmárok kénytelen, kelletlen Bolívár is elfogadta a Napóleon szerepét, hogy egyeduralkodó legyen a forradalom győzelme után, és hát ez teljesen áthatotta az egész kommunista forradalmároknak a gondolatvilágát, hogy meg kell változtatni az emberi természetet. Ahogy Cromwell fogalmazta, hogy bár mindenki Krisztus választotja lehetne, Robespierre megfogalmazta, hogy egy elkölcsös társadalom, egy elkölcsös néplétrehozása a feladat, új néplétrehozása a feladat, ugyanígy Sztálinék a kommunista embertípus kialakítását tűzték ki célul. Che Guevara pedig hát még elégedetlen is volt azzal, ami a Szovjetunióban lezajlott, mert ott az emberek pénzért dolgoznak, nem pedig öntudatból. Tehát a teljes, az emberi természet teljes átalakítása olyan cél, ami megvalósíthatatlan minden jel szerint, és ez általában tartósítja a diktatúrát és a terort.
2: Ha a forradalmak megítélése változik, nyilván az emberek lelkében, vagy a történészek fejében, akkor az, hogy milyen mértékű terrorral párosult a forradalom, vagy a polgárháború, vagy a szabadság, az egy jelentős szempont.
3: A francia forradalom kapcsolta össze a terror és a forradalom fogalmát mindörökre, és egészen jólelkű személyiségek és önzetlen forradalmárok néha szükségesnek tartották, mint a mi Petőfi Sándorunk, aki képes volt olyan verset írni, azt hiszem a Nemzethez című versébe, hogy a haza ellenségei jöl. A halálos ítéletet váljuk 100 000-szer súlycsombá, a hóhér, ha házak ablakán folyik is be az utcával kiáradó vél. Én azért meg vagyok győződve, hogyha tényleg ilyesmi került volna sok, akkor Petőfi ezt elítélte volna, és szembeszállt volna vele. Amikor ahol ír egy versébe, hogy ki volt ő korábban, Rómában Cassius Valék, Helvéciában Tell Vilmos, akkor azt írja, hogy Párizsban Démoulin Camille. Az a Démoulin, aki elsőként szállt szembe a Robespierre-i terrorral, Danton oldalán végezték ki, tehát Petőfit azért nem tekinthetjük következetes terroristának. Attól függ, hogy a forradalom milyen gyorsan képes elérni a céljait, milyen közel tűzi ki a céljait. 1688-as, 89-es angliai események csak egy hatalomváltást kívántak, és a parlamentáris kormányzás fenntartását, anglikán vallás védelmét, ezt gyorsan biztosították. Az amerikai forradalom során egy új alkotmányt hoztak létre, amelyen lezárták a felfordulásokat, olyan sikeresen, hogy máig nagyjából azt szerint működik az Egyesült Államok kormányzata. Amikor azonban egy távoli cél jelenik meg, akkor egyre kevésbé válik legitimi az erőszak használata. Hannah Arendt fogalmazott így az erőszakról írt tanulmányában, hogy minél közelebbi az erőszak célja, annál elfogadhatóbb. A legközvetlenebb erőszak az önvédelmi erőszak, amit mindenki számára jogos, és minél távolabbi az erőszak célja, annál tartósabbá válik az erőszak fenntartása, fennmaradása. Hát sajnos a francia forradalom során egyre távolabbi célokat tűzték ki, eljutottak az emberi természet megváltoztatásáig. Gyorsan le tudták zárni, de ez újra és újra felbukkant. Nagyon-nagyon sok forradalma nem kerül sor erőszak. A 1848-as forradalmak viszonylag mentesek voltak a terrortól és a diktatúrától, hogy ezeket nyugodtan ünnepelhetjük, a magyar 56-os forradalom szintén ilyen nyoma nincsen. De amikor egy egészen új világot akarnak létrehozni régi helyén, és mindent felforgatni, és ilyen távoli célok merülnek föl, akkor a terror fennmarad. Fidel Castrótól kérdezték, hogy győzelme után mikor lesznek választások. Ő azt mondta, hogy majd, ha minden gyerek megfelelő iskoláztatásba részesült, majd, hogyha mindenki megfelelő orvosi ellátást kap, stb. Kubában máig nem voltak választások.
2: Uh-huh. És Mao esetében?
3: Az egész rettenetessé változott, ott valahogy a terrort elismerte a polgárháború eszközének, és a kínai történelem, 20. századi történelemben eleve mindegyik harcoló fél a forradalmak korába elég embertelenül bánta a parasztság nagy tömegeivel, nem beszélve a japánok támadása utáni szörnyűségekről. Tehát rendkívül olcsó volt az ember élet Ázsiába, rendkívül erősen hatottak az egyszemélyi vezető hagyományai, és hát a Mao Tse-tung aztán végképp egyszerűen nem vett tudomást a politikai kampányainak emberi áldozatairól. A Nagy Ugrás című híres kampánya 1950-es évek végén, ami békeidőbe került rá sor, korai háború már megszűnt, vietnámi háború még nem lángolt fel olyan élesen, a nemzetközi élet nyugodt volt. Egy olyan kampányt indított meg, amely hát a kínaiak elismerték, hogy 30 millió halottal járt. Nyilvánvalóan ez valamivel több lehetett a valóságban. Tehát Mao számára ez teljesen természetes volt. Azt hiszem, hogyha az embertelenségben keressük a bajnokokat, akkor ő áll az élen. Olyan értelemben, hogy kinek a nevéhez fűződik több halálos áldozat. Ez a Guinness-féle rekordok könyvében is benne volt, ott Mao állt az élen, utána követte Sztálin, őt követte Hitler. Érdekes megjegyzés, hogy Hitlert is forradalmának tartották.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy erről is írsz, és ez meglepő, hogy miért. Hogy valójában az a szerep, amit neki tulajdonítunk, az a kulisszák mögött egészen másként látszik.
3: Így van, mind Mussolinit, mind Hitlert a kortársak forradalmának tartottak, annak neveztek, megvannak ennek a nyomai. Raymond Aron, a liberális francia filozófus emlékirataiban írja, amikor Németországba tanult már Hitler korába, úgy értette, úgy értelmezte a történeteket, hogy a hitleri hatalom az eltörölt a régi társadalmi hierarchiákat, a különböző kiváltságos csoportokat, egységes társadalmat hozott létre, és hát ez egy nagy forradalmi átalakulás volt. A kisebbségi csoportokat, zsidókat, cigányokat, melegeket sújtó terror nem vált akkor még közismerté, úgyhogy azt hiszem, hogy 38-ban volt a Time magazin számára Hitler az évembere, és ott kifejezetten szintén forradalmának nevezték Hitlert. Ezt bárki megtekintheti a mai interneten, hogy ki, mikor, hol volt az évember, és el lehet olvasni a szöveget, forradalmának nevezték. A bűneit, a szörnyűségei ezek később váltak közismerté, úgyhogy a forradalom meg már olyan dicsőséges fogalommá vált, hogy utána a Hitler és Mussolini bukása után már nem csatolták a nevükhöz ezt a dicsőséges fogalmat. Nagyon érdekes, az ellenforradalmat nagyon kevesen vállalták fel. Magyarországon felvállalták, mert az országvesztés fűződött hozzá. 1920-tól Trianon országvesztés, forradalmak, összeomlás. A holti korszak kezdetben pozitív értelemben használta, vállalta az ellenforradalmi jelzőt, és ott is lassan kikopott ez a használatból, és azt hiszem, hogy Imrédi már valami fényességes vagy dicsőséges forradalomról beszélt, tehát a forradalom olyan pozitív fogalommá vált, hogy nem lehetett igazából helyettesíteni ellenforradalommal.
2: Elképesztő, hogy ebben a hatalmas könyvben mégis megkapjuk azt, amit a korábban írt könyveidből is megkapunk, hogy bizonyos történelmi alakok személyes ismerőseinké válnak. Tehát, hogy még erre is van mód, miközben ez egy átfogó és elemző könyv. És most a terrorral kapcsolatban jutott eszembe az a rész, amikor azt írod, hogy milyen meghökkentő, amikor arra panaszkodnak azok, akik emberek százezreit pusztítják el, hogy nekik ez milyen teher. Tehát, hogy nem az áldozatokat kell sajnálni, hanem őket kell sajnálni, és ez nem egy esetben fordul elő. Tehát, hogy ez a szereptévesztés, ez mennyire döbbenetes.
3: Igen, igen, én francia forradalom rajongójaként nőttem fel, és olyan Robespierre életrajzokat olvastam, főleg szovjet szerzőktől, vagy magyarországiaktól, ahol részletesen ecsetelték Robespierre szívfájdalmát, hogy még a saját korábbi kollégáit, sőt, saját barátait is ki kellett végezteni. Hát ez rettenetes érzés volt Robespierre-nek, tehát a forradalom sajnos szükségessé tette. Uh-huh. Ahol az erőszak legitimé válik forradalomba, ott nem a leghumánusabb fog győzni, a legerőszakosabb általában egy Cromwell, egy Napóleon, egy Lenin és egy Stalin, uh-huh. és... Raymond Aron fogalmazott így, hogy a hatalomnak az erőszak révén történő megszerzése és gyakorlása olyan konfliktusokat feltételez, amelyek feloldhatatlanok tárgyalások és kompromisszumok segítségével. Más szóval a forradalom a demokratikus jellegű eljárások kudarcát jelenti, a forradalom és demokrácia egymással ellentétes fogalmak. Ráadásul nagyon megnövekszik a vezetőnek a jelentőséget. Forradalmak jelentős része polgárháború volt egyértelműen, a háborúban nagyon nagy szerepe van a vezérnek, a hadseregek élén álló diktátornak, ókori rómaiak is a polgárháborúban diktátort választottak, újra és újra fölmerült, már George Washington is arra akarták meggyőzni, hogy vállalja a diktátor szerepét, ő ezt nem vállalta, ezért tartom én őt a legnagyobb a forradalmárok közül. Nagyon sokan később vállalták, és hát a legkeményebbek tudták ezt a hatalmat megőrizni, akik korábbi szövetségeseik is le tudtak számolni. Ez a magyarázat arra, hogy a forradalmak miért falták fel a saját gyermekeiket, ahogy már a francia forradalmárok megfogalmazták.
2: Ez a meglepő egyébként, mert az ember történelemkönyvekből lesz, a történelmi alakok motivációját nem látja feltétlenül, és akkor itt Lenintől is van például egy idézet.
3: Ez a Gorkijhoz írott levele, kiadták a 60-as években Lenin és Gorki levelezését, amelyben hát Lenin arról ír, hogy nagyon szereti a zenét, de nem szívesen hallgat, mert ellágyítja, szeretné megsimogatni az emberek fejét, pedig manapság ütni kell az emberek fejét. Milyen nehéz a mi feladatunk. Nem azért nehéz, akit ütnek, azért nehéz, aki üt.
2: Vagy a Che Guevara, hogy a személyes levélben azt írja, hogy ezért végül is már megszerette ezt a gyilkolást.
3: Igen, dolgot. Igen, ilyen levelek maradtak fent a nagy szabadsághősről. Azt hiszem Che Guevara a külseinek köszönheti a népszerűségét. Egy vonzó, szép férfi volt, mindig mondtam tanítványainak, aki forradalmá akar lenni, az legalább olyan vonzó legyen, mint a francia Saint-Just, vagy a argentin Che Guevara, mert akkor fönmarad a neve, és akkor bólókon fogják viselni az arcképét.
2: Én egyébként a magántulajdont az előbb ezért hoztam szóba, mert ugye a szabadság és egyenlőség, mint igen. cél elérése, és ugye Marx és Engels törekvéseiről is írsz, hogy igen. az ő korukban is.
3: Nem, abban van egy jó idézet.
2: Tudták, hogy ez egy téves elképzelés. Tehát ha valaki szabad, akkor nem egyenlő, ha...
3: Igen.
2: Ha egyenlő, akkor nem
3: szóval
2: szabad.
3: Már a francia forradalom idején fölnőtt azon gondolat, hogy nagyon szép ez a hármas jelszó, szabadság, egyenlőség, testvériség. Az első kettő valahogy nem fér össze. Ha szabadság van, akkor az emberek nem lesznek egyenlőek. Ha egyenlőség lesz, kikényszerítik, akkor a kényszer miatt nem lesznek szabadok. Tehát ez így együtt nem megy. Leszek Kolakowski, lengyel származású, Angliában élő filozófus hívta fel figyelmet arra, hogy már az első kommunista kísérletek során Babeuf 1796 nem a bőséget ígéri, hanem egy a legszükségesebb javakat mindenki számára, spártai tisztaságot, és nem a ipari társadalmat, a városokat, a bőség civilizációját, hanem erényes, visszafogott spártát, ahol a kenyere mindenkinek megvan és kész. A kommunista mozgalom újra és újra bizonyította ezt, hogy nem a bőséget keresi, hanem az egyenlőséget, a szabadság és a bőség lovására. Amikor Lenin, nem tudom én, hány pontban meghirdeti a Kominternhez való csatlakozás feltételeit, 20-valahány pont, mindegy, ezt illene tudnom, akkor ezek a pontok között nincs ott, hogy a pártoknak, a munkások jó létén kellene munkálkodni, a munkások életszínvonalának az emelésén kellene munkálkodnia, ez valahogy nincs ott. Ha rosszabbul élnek, az senkit se zavar, de a nyomor legyen egyenlő. Hát akik ezt kikényszerítik, azoknak persze jár némi ellátás. Marx úgy fogalmaznék, hogy Marx nyitottabb volt, mint a követői. Nyitottabb volt, mint Engels, és nyitottabb volt, mint Lenin jóval. Nem tekintette zárt rendszernek a filozófiai rendszerét, úgyhogy Marxtól lehet idézni nagyjából mindenfélét. Természetesen nagyon merev és dogmatikus dolgokat is. De élete végén a párizsi kommünt már nagyon kritizálta, fölöslegesnek tartotta a vérontást és az utcai harcokat. Amikor a kommunálokat üldözték, akkor kiállt mellé természetesen, de a kommün idején azt teljesen abszurdnak tartotta, azt mondta, hogy nem volt szocialista, nem is lehetett az, nem nevezte Proletár diktatúrának, hogy ostromlott város volt és kész. Később pedig a holland munkások, holland vagy angol munkásokhoz írt leveleiben olyasmiről írt, hogy lehet, hogy az ilyen fejlett kapitalista országokban el lehet kerülni a felkelést, az utcai harcokat, a forradalmat magát, és békés úton is meg lehet valósítani a szocializmust. Ő ilyeneket is írt. Az ő rendszerre egy nyitott rendszer volt, és egy állandóan új és új eszmékre nyitott gondolkodó volt Marx, ilyen értelemben egy kicsit jobban tisztelem, mint a többieket.
2: Nem beszéltünk még a forradalmi hullámról, mint jelenségről, tehát hogy tudott országokon átcsapni ez a hevület. Ugye voltak olyan törekvések, hogy nem csak a saját országon belüli problémákat kéne megoldani, hanem a világ egészének problémáit, de nem feltétlenül ez a törekvés volt az, ami miatt több országban is egy időben forradalmi helyzet alakult ki.
3: Igen, volt olyan forradalmi hullám, amelyen még nem munkálkodtak hivatásos forradalmárok, 18. század végén. A népesség növekedés, az ár emelkedés és a háborúk terhe miatt a kormányok meggyengültek, a kormányok új adókat próbáltak kivetni, rendbe próbálták hozni a pénzügyeiket. Voltak éppen azért robbant ki az amerikai függetlenség, de nincs adózás képviselet nélkül elvét hangoztatták. A francia forradalomban is azért hívták össze az a rendi gyűlést, amely alkotmányozó nemzetgyűlés lett, hogy a pénzügyi problémákat oldja meg. Tehát a népesség növekedés mindenhol némi feszültséghez vezetett, az árak emelkedtek a 18. században. Ehhez jött a háborúk terhe és a kormányok reformtörekvései, ez párhuzamosan több országban is különböző kisebb-nagyobb lázongásokat vezettek, lásd mondjuk a magyar nemesség konfliktusát II. Józseffel szemben. Amikor pedig a francia forradalom kitört, akkor már ez hatott úgy több régióra, a mai Haititól kezdve Írországig, meg Lengyelországig, hogy a példáját követni próbálták. A 19. században már voltak hivatásos forradalmárok, akik hát ennek éltek. 1848-ban megint egy érdekes országokon átívelő kisebb gazdasági válság hatására, politikai küzdelmek hatására más és más problémák miatt nagyon sok országban robbantak ki forradalmak. Ezek egymásról vettek példát, mint tudjuk Petőfiék a bécsi forradalmat próbálták követni. Ezek után, amikor elbuktak ezek a forradalmak sorra, de azért a reformjaik egy részét meg lehetett őrizni, és az újabb kormányok ezeket fel is használták, úgy tűnt, hogy a forradalom eltűnik a történelemből, és hát a párizsi kommüntől eltekintve a 19. század második felében Európában nem nagyon találunk ilyen eseményeket. Az első világháború volt az a teher, amely rengeteg országba összeroppantotta az államhatalmat. Ha meg akarom mondani, hogy mikor valószínű a forradalmak kitörése, mégis azt mondanám, hogy az államhatalom meggyengülése teszi lehetővé, hogy meginduljon a harc a hatalomért. Hát ezt Németországban, Magyarországon és számtalan egyéb országban az első világháború terhe, súlya Oroszországban az roppantotta össze a kormányzatokat, és okozott olyan hatalmi vákumot, amelynek a betöltésért megindulhatott a harc.
2: És mi a helyzet a 21. századdal? Mennyire figyeled az eseményeket ilyen szemmel?
3: Hát nem akarom fölhozni azt, hogy minden jelentősebb kormányváltozás bizonyos hívei forradalomnak neveznek el boldogan, Magyarországon is, ami abszurdum. Fülke forradalom, áprilisi polgári forradalom, életési forradalomban így jelent meg a idei kormányváltozás. Hát hál' Istennek ezek nem forradalmak voltak, hanem választások, amelyek megváltoztatják a kormány összetételét és a parlament összetételét, teljesen normális folyamat. Valamit dicsélni akarunk, akkor azt forradalomnak nevezzük. Azt hiszem, hogy David Armitage fogalmazott így a könyvében, amit én a mottóként használok, hogy én forradalmat robbantok ki, te felkelés szítsz, ők polgárháborút vívnak. Amit dicsőíteni akarunk, az forradalom. Holott legyünk óvatosak ennek a használatával, mert a forradalom végül is mindig is legitimálta az erőszak használatát, ugye, aminek már megvannak a maga veszélyei. Hannah Arendt fogalmazott így, hogy az erőszaktól nem foszthatjuk meg az embert, mert akkor impotensé tesszük, de ha túlzottan gyakran folyamodnak az erőszakhoz, ennek a következménye csak egy erőszakosabb világ lesz.
1: Háner Péter történésszel, a Forradalmak világtörténete című könyv szerzőjével beszélgetett Olá Andrea, és ez volt a hétvégi menetrend mára, de holnap majd folytatódik az adásunk. Az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom majd vissza a kultúra, a gazdaság és az életmód területéről. Várom önöket tehát holnap reggel 7 órától itt a Trend FM-en, a mai napra pedig kellemes időtöltést és további szép hétvégét kívánok. A mikrofonnál Kecső Riárdot hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Szamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Felmondta a Lunch Event elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. A tűzgyújtási tilalomra emlékeztet a katasztrófavédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felmondta a Lunch Event elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. Azt írták, a releváns jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére a társaság a mai napig nem tájékoztatta a miniszterelnökséget az ellene indult végrehajtási eljárás részleteiről, így a szerződés nem tartható fenn. A Lunch csoport az elmúlt években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó vállalkozások jelentős állami megbízásokat nyertek el. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét és megfogalmazhatja javaslatait. A megújuló vasútvonal menetrendje szerint a budapesti agglomerációt fél óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálják ki, a távolabbra utazók számára pedig két óránként induló interrégió és Eurocity vonatok nyújtanak összeköttetést a Kiskunság városaival, valamint Belgráddal. Több új csatlakozó buszjárat jönne létre, amely a térség településeiről gyorsan elérhetővé tenni a vonatokat. Szeptembertől visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Arról írtak, idén már több mint 9,500 alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeniük. A csapadékmentes száraz, forró nyár kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye. Meddőségi centrumok számára fejlesztenek mesterséges intelligencia alapú betegregisztrációs és betegtájékoztatási rendszert a Szegedi Tudományegyetemen. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az egyetem 18 millió forintos támogatását elnyerő projekt során olyan kutatási eredményekkel alátámasztott koncepciót hoznak létre, amely alapot biztosíthat egy későbbi, klinikai környezetben alkalmazható rendszer kialakításához és piaci hasznosításához. Saját autójával ittasan indult el a fővárosból Gödöllőre egy férfi az ittas vezetése miatt elrendelt rendőrségi kihallgatásra. Útközben megállították a rendőrök, mert nem használta a biztonsági övét. A járőröknek feltűnt, hogy illuminált állapotban volt, ezért megszondáztatták. Ez megerősítette a gyanút, hogy ismét ittasan vezetett. Így a férfi már nem a saját autójával, hanem rendőrautóval érkezett meg a gödöllői rendőrkapitányságra, ahol a korábbi ügy mellett az újabb ittas vezetés miatt is felelnie kellett.
0: Időjárás jelentés.
3: Általában sok napsütés várható, helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. 29-34 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Melyik a legjobb fotós mobil?
5: Biztonságos-e a felhő?
4: Kell okos óra a nagymamának?
5: Megzabolázhatóak a techóriások?
4: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
5: Melyik a világ legjobb tévéje?
4: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világában.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, és a következő egy órában vastagon technológiával, leginkább AI-jal, igen, tudjuk uncsi, de mégis fogunk foglalkozni, és a több beszám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A műsor első felében a hírekben nagyon-nagyon nagy mesterséges intelligenciával foglalkozó cégnek fogunk az órára koppintani. Arról is beszélünk, hogy az Európai Unió területén hatályba lépett egy olyan rendelet, ahol maguknak a tartalomgyártóknak és a platform tulajdonosoknak is kötelező jelölni, hogyha valamilyen tartalomban mesterséges intelligencia segítségét vesszük igénybe, és arról is beszélünk, hogy a Meta egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy az ő általa és a Ray-Bannel közösen készített videós szemüveg mikor és mit vesz föl. A műsor közepén maradunk a mesterséges intelligenciánál, és a Suno-val fogunk foglalkozni. Pontosabban a Suno kapcsán ugye a világ legismertebb és legnagyobb szöveg alapján zenét generáló mesterséges intelligencia megoldása jelenleg a Suno, és ezzel kapcsolatban arról, hogy egy müncheni bíróság olyan határozatot hozott, mely szerint jogsértő magatartása tanította be a mesterséges intelligencia algoritmusát a Suno, amire, legalábbis hogy ezt így kimondták, hogy nem a felhasználó a hibás, aki véletlenül olyat generáltat, ami hasonlít valamire, és ami szerzői joggal védett, hanem maga a szoftver megalkotója a hibás. Ilyenre még nem volt példa, mindenképpen egy jobb irányt mutat a mesterséges algoritmusok tanítatása esetében. A műsor legvégén szerencsére leszállunk az AI hype-onatról, és egy rendes, becsületes, ám sajnos egy kicsit drágára sikerült vívó telefont fogom közelebbről megnézni, ugyanis terítéken lesz az X300 Efe, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: A mai hírek és nagyjából az adás egésze, a tesztet leszámítva, a mesterséges intelligenciáról fog szólni, és rögtön egy Európai Uniós vadonatúj már életbe lépett rendelettel kezdünk, ami arról szól, hogy mostantól az unió területén meg kell jelölni, ha valamilyen tartalom, legyen a szöveg, kép, videó, zene, mesterséges intelligencia segítségével készült, akkor is a teljes egészében, és akkor is, hogy csak AI-ja módosították, ami azért egyrészt nagyon jó hír, másrészt azért rengeteg kérdést felvet.
2: Az Európai Unió egyébként mindig is híres volt arról, legalábbis a modern technológiai világ idején, hogy mindig szigorúban vette azokat a szabályozásokat, amik a felhasználót védték, amik a kommunikációban is azt próbálták biztosítani, és itt a kommunikáció alatt értem a közösségi médiában történő kommunikációt is, illetve nagyon nagy rész az, tehát azt próbálták biztosítani, hogy nehezebben vezesse félre bárki is embertársát, és sokkal könnyebb legyen átlátni, főleg a mesterséges intelligenciával dúsított korunkban az, hogy mi a valódi és mi a mesterségesen generált tartalom, és pontosan erre egyébként egy nagyon-nagyon fontos szabályozás az, amit most bevezettek, ez az úgynevezett EU AI Act. Minden egyes tartalomgyártó köteles lesz kiírni azt, hogyha mesterséges intelligenciával készített tartalmat tesz közé, már az adott tartalomhoz nyilvánvalóan kell közölni azt, hogy ez bizony AI által generált kép, AI által készített videó, vagy AI által íratott szöveg, és abban az esetben is fel kell minden ilyen jelen információt tüntetni, hogyha csak részlegesen, tehát ha mondjuk módosításában, tehát valamilyen módosításban használtak mesterséges intelligenciát, és egyébként nagyon-nagyon jó példákat hoz az Európai Bizottság arra, hogy ezt egyszerűbb legyen megérteni, tehát hogy milyen esetben kell jelölnünk azt, hogy ez egyértelműen az utolsó bitig AI által készült tartalom, vagy mik azok az esetek, amikor mondjuk egy híres személy, egy közszereplő, vagy egy ismert ember arcát módosítottuk mesterséges intelligenciával, tehát azért ezek között is különbséget tesz a szabályozás, és hát nyilvánvalóan amellett egyébként, hogy valamilyen jelzést csak úgy a felhasználóra bízva elhelyeznének mondjuk a tartalomkészítők arról, hogy ez most AI tartalom, vagy sem, egész konkrétan meghatározza azt az EU szabályozás, hogy mely esetben mit kell használnunk, ugye vizuális megjelöléstől kezdve a szövegben történő feltüntetésen át, még a kódban is érdemes, illetve egy esetben kötelező elhelyezni azt, hogy ez egy AI tartalom annak érdekében, hogy akármilyen algoritmus hozza találatként a mi tartalmunkat, az ugyanúgy meg tudja különböztetni a találati listában azt, hogy ez bizony egy AI által készített tartalom, amit itt most listázok neked, kedves felhasználó, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon aprólékosan utána mennek annak, hogy milyen mesterséges intelligencia készült tartalmakat tehetnek közzé a tartalomgyártók. Ebben benne van egyébként nyilván részben az is, hogy az egyéni tartalomgyártó felelőssége is számít, illetve a platformok felelőssége is. Techvállalatoknál ez egy különösen kritikus kérdéskör lesz, mert hogy őket akár az éves globális bevételük százalékos arányával is büntethetik, ahogy egyébként bizonyos ritka esetekben már megtette az Európai Unió, nagyon-nagyon fájó mértékű összegekkel tudja a techvállalatokat néha egyébként az EU megbüntetni, és jelen esetben ez pontosan ugyanígy alkalmazható lesz majd. Még nem teljesen tiszta azért számomra az, hogy majd ez milyen mértékben lesz mondjuk a tartalomgyártó felelőssége, hány figyelmeztetést kell mondjuk azon a platformnak adnia, ha a tartalomgyártó nem jelzi saját magától azt, hogy ő most AI tartalmakat produkál, és hogy ezek után mi fog történni, illetve milyen bírósági pereket fogunk majd viszont látni, és nyilván a jövő zenéje, de az már jól látszik egyébként, hogy a platformok azért valamilyen mértékben felkészültek erre a kötelezettségre, mert ugye ez nem csak európai, hanem majd később más kontinens és más régiókban is elérhető kötelezettség lesz, szinte biztos vagyok ebben, de és ennek megfelelően nagyon sok esetben mi már most jelezhetjük, mondjuk például akár csak az Instagramon, hogy mesterséges intelligenciát használtunk az adott kép, videó elkészítéséhez, vagy teljes egészében generálásához, ezt ugye jelezhetjük a feltöltéskor is, úgyhogy már valamennyire a platformok is felkészültek, de mindenképpen arra érdemes lesz figyelni, hogy aki ilyen tartalmakat használ, az minden formában próbálja megjelezni, hogy az AI tartalom, mert esetben súlyos bírságokra számíthat. És ha már mesterséges intelligenciáról beszéltünk, akkor beszéljünk egy nagyon tragikus jelenségről, ami szintén az AI-hoz köthető, és egész konkrétan a mesterséges intelligencia tanításához, mert hogy nem friss hír, de egyre égetőbb és egyre problémásabb jelenség az, hogy hogyan használják fel az adatbrókerek az írott tartalmakat, amiket nem feltétlenül érnek el digitálisan.
1: Ugye a világot digitalizálni kell, ezt már nagyon-nagyon régóta mondjuk, és ha valaki még emlékszik annak idején, amikor nem be kellett kattintani egy pipát, hogy nem vagyok robot, hanem különböző furcsán töredezett és akár értelmetlen szópárokat kellett beírni kézzel gépelve a billentyűzeten, hogy tovább jussunk és hogy bizonyíthassuk, hogy nem vagyunk robotok, akkor azt mondom, hogy a rekapcsa, amiről az előbb beszéltem, amikor a szópárokat láttuk és beírtuk, az egy hasznos dolog volt, ugyanis a tisztességgel és jól kezelt könyvek digitalizálása közben bizony-bizony előfordulnak hibák, tehát a régi könyveknél a nyomdafesték és a képek és akármi bezavarhat egy tépés, nincs meg egy részlet az oldalnak, ezeket utána nehéz az OCR szoftverekkel, a szövegfelismerő szoftverekkel beolvastatni és így digitalizálni, ezért mi emberek pontosan ezt csináltuk, amikor be kellett gépelni a rekapcsát, és mi mondtuk meg az adatbázisnak, hogy ezek a könyvrészletek, ezek a valós könyvrészletek, amiket láttunk, azon milyen betűk vannak, vagy adott esetben milyen értelmes szavak vannak, ezzel segítettük a digitalizációt, majd ezeket a könyveket szépen összeszedték és visszaadták adott esetben múzeumoknak. Ezzel szemben 2026-ra eljutottunk oda, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatok és az alvállalkozóik konkrétan szétvagdossák a legértékesebb, ritka, akár gyűjtői darabokat is a könyvek esetében, csak azért, hogy minél gyorsabban, köszönjük mesterséges intelligencia verseny, be tudják digitalizálni őket, és utána akár laponként átadják egy nagyon gyors szkennelő gépnek, és onnantól az a könyv az enyészeté lett, elveszett, és igazából ez ügyben nem nagyon sokat lehet tenni, egészen egyszerűen elpusztulnak ezek a könyvek, vagy legalábbis jó részük elpusztul ezeknek a könyveknek, tehát nyoma sincs annak a fajta jó megközelítésnek, hogy visszaadjuk a jogos tulajdonosának, múzeumnak, könyvtárnak, stb. Azokat a könyveket, amiket digitalizálni akarunk. Olyan mértékű lett az adatéhség most már évek óta a mesterséges intelligencia miatt, és annyira gyorsan kell fejleszteni a vállalatoknak, hogy inkább bevállalják ezt a számomra érthetetlen és mérhetetlenül nagy botrányt, hogy értékes, ritka gyűjteményi könyveket vagdosnak darabokra, csak azért, hogy minél gyorsabban az adatbázisba kerüljön, az általuk fejlesztett mesterséges intelligencia adatbázisába kerüljön az a könyv és az a szöveg, amit a lapok tartalmaznak, úgyhogy itt beszélünk arról, hogy konkrétan levágják a gerincét a könyveknek, és ahogy az előbb említettem, lapokra osztják, vagy olyan adagolóba teszik, ami teljesen tönkre teszik ezeket a könyveket, úgyhogy végül is komoly emberi kulturális értékek semmisülnek meg, csak azért, mert a mesterséges intelligencia verseny nemhogy lelassul, hanem még inkább gyorsul, és hát nyilvánvalóan etikailag aggályainkat fejezhetjük ki, és magam sem örülök ennek, de ez egy olyan jogi szürke zóna jelenleg, reméljük, hogy az Unió majd legalábbis először az Unió szokott ilyenek toppantani egy komolyabbat, egyszer csak azt fogja mondani, hogy ez így biztosan nem jó, hogy megsemmisül az emberi kultúra sok-sok ezer olyan lenyomata, szó szerinti lenyomata, amire mondjuk jó esetben még akár 1-2 ezer év múlva is megfelelő megoldásokkal és őrzéssel vissza tudnánk tekinteni és meg tudnánk nézni őket, tehát jelenleg ez még egy jogi szürke zóna, én nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy ez változni fog, de azt nem biztos, hogy remélem, hogy annyira szigorúan és egy kicsit átgondolatlan kezelik ezt a dolgot, mint ahogy a Trump adminisztráció kezeli a robotporszívókat és fűnyírókat is, ugyanis új hírek érkeztek Amerikából, ugye beszéltünk annak idején, hogy minden, ami kínai gyártó, minden, ami Kínához köthető, és pláne, ami esetleg bármilyen úton, módon Kínába továbbít szerverekre adatokat, az Amerikában borzasztóan nagyon-nagyon rossz dolog. Ez nem feltétlenül hamis, tehát, hogy ezt mindenképpen vizsgálni kell, és az Unió is vizsgálódik ez ügyben, de most a Trump adminisztráció visszamenőleg is betiltaná a robotporszívók és fűnyírók azon funkcióit, amik miatt a legtöbben megvásároljuk ezeket az eszközöket.
2: Jó, legyünk egészen pontosak. Az adminisztráció azokat az eszközöket, azokat a háztartási eszközöket, intelligens háztartási eszközöket tiltaná be, amelyek kamerákkal, szenzorokkal vannak felszerelve, hát ebbe azért borzasztóan sok készülék beleesik, tehát és nem csak a robotporszívók és a robotfűnyírók, de legfőképpen ez az a két kategória, ami egyébként teljes mértékben ki van téve a korlátozásnak. Itt is pontosítani, nem egészen betiltás, hanem arra van szó, hogy az importját ezeknek az eszközöknek nagyon-nagyon nagy mértékben korlátozná, és hát ugye bizonyos mértékű tiltással is jár ugyanez, mert hogy valószínűleg egyébként, ahogy A híres nagy amerikai kínai techvállalat tiltó lista is összeállt, tehát hogy bizonyos cégek felkerültek erre a tiltó listára, valami hasonlóra lehet számítani, ha ez életbe lép ez a szabályozás, tehát külön engedéllyel egyes cégek kaphatnak mindenféle kivételeket, ugye ez általában kiemelt státuszt kell, hogy kapjon egy ilyen cég valamilyen módon, valamilyen mértékben, ahhoz, hogy ezekhez a technológiákhoz hozzáférjen, amik ugye kínai vállalatoktól érkeznének be, és hát jelen esetben is arról van szó, hogy az amerikai cégek abszolút nem érintettek ebben, és nyilván a kínai vállalatok ellen megy ez a gazdasági csatározás, mert ez egyben ugye azért egyfajta adatszerzési harc is, hiszen ezekkel az eszközök képesek belső térkép rendszereket alkotni, fel tudják térképezni a környezetüket, fel tudják térképezni a felhasználók házait, kertjeit, otthonait, illetve azok tágabb környezetét is, attól függően, hogy milyen miért

0: megoszt, és azért a házak, otthonok felépítése, alaprajza, ez pontosan egy ilyen terület, de ugye nem feltétlenül csak az otthonokban, hanem mondjuk irodákban, irodahelyiségben is érdemes gondolkodni ezeknél az eszközöknél, és hát pontosan amiatt egyébként a kémkedés veszélye nagy mértékben fennáll. Képzelj csak el mondjuk, hogy egy titkosszolgálati irodaházban mondjuk ilyen robotporszívók tevékenykednek, és azok elküldik a teljes felépítését az épületnek, úgyhogy nyilván ez egy nagyon komoly kérdéskör, nyilván a piaci hatása is megvolt, az amerikai hasonló területen tevékenykedő cégek értéke azért nagyon nagy mértékben beugrott, és van egyfajta ilyen előnye is ezeknek a cégeknek ebben a témában. És ha már mesterséges intelligencia kutakodás és AI alapú eszközök használata, akkor mindenképpen beszélünk el arról is, hogy hogyan szabályozza egy amerikai vállalat a saját eszközét, amelyel képes adatot gyűjteni, ugyanis az Instagram letiltotta a kifejezetten okosszemüveg zaklatására szolgáló fiókokat, de ez nem teljes körű megoldás.
1: Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy a Meta annyira pofátlanul használná a körülötte lévő világot, amit a felhasználók felvesznek a Ray-Ban szemüveggel, ugye ezzel a videó kamerával felszerelt okos szemüveggel, hogy olyan megoldásokat fejleszt aktívan, ami nem jelezni a felhasználóknak, hogy felvételt készít, de úgy nem jelezni, hogy a saját tulajdonosa sem tudna róla, a szemüveg saját tulajdonosa sem tudna róla, hogy éppen most felvétel készül. Persze ez csak azért van, hogy megkönnyítse az életünket, és hogy minden jobb legyen. Ezzel szemben ugye egy konkrét fiókkal kapcsolatban jött ez a botrány, ahol oda mentek vadidegen ez az utcán, és zaklatták őket, és ez volt a tartalom, mutatom az idézőjelet nagyon vastagon, és hát nem tudták az emberek, akiket éppen zaklatnak az utcán, hogy róluk felvétel készül, majd fölkerül erre a sajnos elég népszerű Instagram accountra, úgyhogy nyilván, amit a letiltotta, jaj, azért az nagyon furcsa, hogy csak azután tiltotta le, miután a botrány kirobbant, és több újság is beszámolt arról, hogy vannak ilyen fiókok, és vannak ilyen oldalak, és hát nyilván ez volt a legnépszerűbb. De hát jól mutatja azt, hogy közben azzal védekezik a Meta, hogy hát a piros LED az ott villog a szemüvegen, úgyhogy látnia kell az embereknek, hogy a felvétel készül. Egy, azért a videókamerával felszerelt okos szemüveg még nem annyira hétköznapi jelenség, hogy mindenki tudjon róla. Kettő, rengeteg fizikai hack és szoftveres hack is terjed a neten arról, hogy hogyan lehet elfedni ezt a villogó piros LED-et. És hát miközben ugye ezt a Meta saját maga fejleszti, és jönnek a botrányok minden oldalról, azért jócskán látszik, hogy milyen komoly vissza élésekre ad ez lehetőséget. Mindenképpen olyan jogi megoldásokat sürgetnek a szakértők és a jogvédő szervezetek is, amik nagyon-nagyon szigorúan szabályozzák azt, hogy megmaradjon valamilyen szinten a privát szféránk, megmaradjon az, hogy rólunk, átlagemberekről nem készülhet úgy felvétel, hogy nem tudunk róla, és azt nem tehetik fel a netre semmilyen céllal.

iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Július 31-én egy müncheni bíróság kimondta azt, amit az AI zeneipar egy jó ideje próbál egyébként elkerülni. A Suno, az egyik legnépszerűbb szövegalapú zenegeneráló szolgáltatás, megsértette a szerzői jogokat, amikor licenc nélkül tanították be a rendszerért szerzői jogvédelem alatt álló dalokból. Ez nem egy újabb amerikai per, tehát hogy itt most egészen konkrétan a sokkal szigorúbb európai piacra és európai szabályozásra vonatkozó mindaz, amit most a müncheni bíróság kimondott. Ebben a témában pontosan az történt meg, amit az AI cégek egyébként jó ideje kerülni próbálnak, és úgy tűnik, hogy a jövőben egyre többen kell, hogy szembenézzenek azzal, hogy milyen módon és hogyan szerezték be, mármint az AI cégek, milyen módon és hogyan szerezték be az alapanyagot, amivel megtanították a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, és hogy hányszor követtek el, és milyen mértékű jogsértést, amikor ezeket az anyagokat felhasználták.
2: És a Peti, amit kihangsúlyozott, nagyon fontos, mert hogy az a különbség az amerikai perekhez képest ebben a németországi esetben, hogy ugye eddig azzal tudtak a főleg amerikai perekben védekezni az AI cégek, a hasonló AI cégek, és nem csak a zenekészítő, hanem a képgeneráló, videógeneráló, stb., de akár csak a szöveges tartalmat előállító mesterséges intelligencia szoftverek fejlesztői, hogy hát ők betanították az AI-t, hogyha ezt olyan termékre vagy dologra használja maga a felhasználó, ami a végén nagyon hasonlít valami létező dologra, az nem az ő felelősségük, az a felhasználó felelőssége, tehát így ki tudtak bújni jó párszor a felelősség alól, bár Amerikában is szigorodnak ezek a perek. Ezzel szemben a müncheni bíróság pontosan azt mondja, hogy nem, az a legnagyobb baj, hogy már trénelés közben is nem úgy kezeli az adatokat, nem úgy kezeli ezeket a szerzői joggal védett adatokat és információkat a mesterséges intelligencia, ahogy kell, mert hogy konkrétan vizsgáltak létező dalokat, és a Helen Fisher Atlemos, Boniem Dedicul és a Mumber Number 5-ot is fel lehetett ismerni az adatbázisban, tehát adatbázis szinten, vagyis nem az volt, hogy valahol nem létező metadatokra szétbontotta ezeket a dalokat a Suno megoldása, hanem konkrétan lekoppintotta, így áthárul a felelősség rólunk felhasználókról, akik mondjuk egy Boniem Dedikulhoz hasonló dalt generáltattunk szövegből a Sunoval. Ugye eddig azt mondták, hogy hát, kedves Fekete Gábor, ez nagyon hasonlít a Boniem Dedikuljára, ez bizony jogsértés, ezzel szemben most az történik, hogy nem, benne van az adatbázisban, tehát a Suno algoritmus képes ugyanilyen dalokat előállítani, és ez egy új precedens, és míg ugye Európában nem sok helyen van precedens jog, azért ez előrevetít egy olyan irányt, ami azt mondja, hogy át fog terelődni, és egyre inkább minden területen át fog terelődni a jogi felelősség nem a felhasználókra, hanem a mesterséges intelligencia előállításáért felelős szoftver és hardware fejlesztő cégekre, ami azért nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és hát mindenképpen egy sokkal nehezebb szabályozási irányt mutat, ráadásul a cégeknek is sokkal inkább oda kell figyelniük, ugyanis a jövőben ez biztos, hogy így lesz, ráadásul azt se mondhatjuk, hogy ez valami új keletű dolog, hiszen jó néhány dolog kellett ahhoz, hogy eljussunk idáig ehhez az eredményhez, ehhez a bírósági döntéshez.
1: Egyrészt München nem véletlenül egyre inkább mondjuk azt, hogy valamilyen módon megtestesíti az AI szerzői jogok csatározások fővárosát Európában, mert a tavaly novemberben hasonló ítéletet mondott ki a bíróság a ChatGPT kapcsán, amely német dalszövegeket használt fel, és idézett vissza szó szerint a felhasználók számára, anélkül, hogy ugye az OpenAI bármilyen jogdíjat fizetett volna ezért, és hát innentől kezdve aztán persze elindult egy folyamat, amikor egyre több céget találtak meg, és egyre több AI szolgáltást találtak meg ilyen szerzői jogi kérdésekkel, illetve ilyen szerzői jogi követelésekkel, de egyébként maga a Suno sem először néz komoly problémák elé, bírósági csatározások elé, mert a Universal, a Warner és a Sony három aprócska kiadó cég már beperelte a Sunót pontosan azért, mert hogy olyan adatokat használtak fel, olyan zeneszámokat használtak fel, amelyekért nem fizettek jogdíjat, és ugye nem csak a Sunót perelik egyébként ezek a cégek, tehát félreértés ne essék, hogy csak egyetlen egy céggel van ilyen probléma. Van egy másik ilyen szolgáltató, az az Udio nevezetű vállalat, amely szintén hasonló problémákba ütközött ezekkel a nagy vállalatokkal, ezekkel a kiadókkal szemben. És hát utóbbi egyébként az Universal már októberben megállapodott, a Warner pedig a Sunoval és az Udioval egyaránt lezárta a pert. A Sony még mindkét céggel perben áll az amerikai piacon, és hát most jön azért majd a következő nagy-nagy lépés az európai oldalon is. Már annak fényében, hogy a Suno esetében döntés született, sorba jöhetnek majd itt Európában is ilyen jellegű követelések, és hát ugye nyilván a szabályozások az Európai Unióban nagyon-nagyon szigorúak ezen a területen, nincs, hogy várható, hogy nem csak zenei téren, hanem sok-sok más területen hasonló problémákba ütköznek majd az AI cégek.
2: És ugye az az alapvető probléma, hogy létező művészek és emberek által generált tartalmakon tréningezték például a Sunot, meg ugye az Udiót is, és most valami nagyon furcsa dolog történik, mert Amerikában elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy mivel a Suno és az Udio is megállapodott már, ha nem is az összessel, de pár nagy kiadóval, ezért licencdíjat fizet nekik, vagyis ők onnantól fogva teljes joggal használhatják ezeket a művészek, emberek által létrehozott dalokat és műveket, míg a másik oldalon ugye, akikkel nem sikerült megállapodni, azokét nem, plusz itt jön be egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi van a független zenészekkel, akkor maradjunk a zene területén, mi van azokkal a független zenészekkel vagy kiadókkal, akik egyik nagy multihoz sem csatlakoznak, akkor velük mi van, az ő dalaikat el lehet lopni, őnekik nem lesz annyi pénzük, hogy bepereljék a Sunot, meg az összes többit, éppen ezért az Egyesült Államokban ugye egyrészt van az a licencelés, és akkor csinálhatják ezt a dolgot, másrészt pedig elindult egy olyan kereset, ami magukat a multikat is elkezdte piszkálni az ügyben, hogy rendben van, hogy ti odaadjátok a Sunónak a dalokat, de mi, mint kis alvállalkozók, mint kisebb kiadók, akik mondjuk a Universalhoz tartozunk, nem biztos, hogy ebbe beleegyezünk, nem biztos, hogy a mi művészeink engedik, hogy te Universal mégiscsak továbbad a Sunónak, arról nem is beszélve, hogyha egyik nagy kiadóhoz sem tartoznak, akkor velük mi lesz. Úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy Európa szigorúbb ebből a szempontból, itt még nem hallottunk arról, hogy Európában bárkivel megállapodott volna a Suno, tehát az Európai Universalral és a többiekkel. Nyilván ez elkerülhetetlen lesz, hogy egyszer csak lesz egy ilyen globális licensz, de ez egyrészt azt mutatja, hogy igenis Európában legalábbis sokkal, de sokkal szigorúbb szabályozásokkal kell számolnia ezeknek a vállalatoknak, tehát elképzelhető, hogy az lesz, mint mondjuk az Apple esetében, hogy bizonyos szolgáltatásokat vagy más nagy gyártó esetében nem fogunk tudni az Európai Unió területén belül használni, másrészt pedig, hogy megnehezíti a hasonló vállalatok és szolgáltatások életét abból a szempontból, hogy sokkal inkább ellenőrizhetővé kell, hogy tegyék az adott bázisokat, és sokkal inkább figyelniük kell nekik még azelőtt, hogy bárki egyetlen promptot beírt volna bármilyen felületre, hogy van-e olyan tartalom ebben a hatalmas adathalmazban, ami esetleg később hasonló perekhez vezethet, hiszen sokkal valószínűbb, hogy az Európai Unió többi országa is a müncheni határozathoz hasonló rendeletekkel fogja korlátozni ezeket a jogokat és felhasználásokat, ami a mi szempontunkból, mármint felhasználók szempontjából, ugye abból a szempontból rossz, hogy nem fogunk tudni Bonnie M. Daddy Cool-szerű felvételeket gyártatni a Sunoval, viszont a Bonnie M-nek és a jogörökösöknek, illetve az összes művésznek ad egyfajta olyan biztonságot, hogy nem fogja ellopni az AI az ő művüket, és nem fognak generálni olyan dalokat, amit ő kreált, és ami az ő védjegye, vagy amivel akár ő slágerlisták élén trónolt hetekig. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása, mivel még azt sem tudjuk, hogy mekkora lesz a bírság, mert ez attól függ, hogyha a Suno bevallja és megmondja, hogy mennyit nyert, mennyit pénzt keresett azzal, hogy például ilyen jogilag védett dalokat is betett az adatbázisába, ahhoz képest fogja meghatározni a német bíróság a büntetés mértékét. Ráadásul még mindig van a Sunónak is ugye fellebbezési lehetősége, tehát ez a történet még nem ért véget, de azt jól mutatja, hogy sokkal, de sokkal nehezebb dolga lesz a bárhol, bármikor, bármit felzabáló mesterséges intelligencia cégeknek a dolga, hogyha jogvédett tartalmakkal kerülnek szembe.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Újabb Vivo készülék van terítéken nálunk, és ez most az X300 FE, és ha jól emlékszem, ezt az FE dolgot annak idején a Samsung vezette be, de lehet, hogy majd a Peti kijavít ez ügyben, és hogy elhagyták a gyártók egy idő után a Lite és az egyéb ilyen kitételeket, mert hogy azt sugallhatta volna, szerintem ez volt mögötte, a népnek, hogy akkor ez valami gyengébb, valami kisebb modell, ami még ha igaz is, elnevezés tan szempontjából nem annyira szerencsés, ezért most például a Vivo is a kisebb, szerényebb modellt, mármint hogy sok szempontból az X300-hoz képest, és mindenképp az Ultrahoz képest szerényebb hardware-re rendelkező kistesót nem Lite-nak nevezte el, hanem FE-nek, és ha leszámítjuk az árát, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy korrekt telefon, de sajnos ki fog derülni, hogy az az árcédula az nagyon-nagyon sokat fog nyomni a latban ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez tényleg egy korrekt telefon, de ne szaladjunk ennyire előre.
2: Ne is, mert a kicsi, kisebb, vagy bármiféle kisebbítő, kicsinyítő, light-os jelző egyébként abban a szempontból mindenképpen megállja a helyét, hogy ez egy nagyon könnyed, nagyon légies telefonra sikerült. Mondhatnánk azt is, hogy picit iPhone Air érzetet ad messziről hunyorítva, de mindenképpen azért érdemes megjegyezni, hogy ez egy mostani kategóriák belül is bármelyik árkategóriát nézem, és egy kompakt telefonnak számít. A 6,35 szoros képátló az eleve már nem ez a szokásos tepsi méret, amit nagyon sokan ugye azért nehezményeznek. Nyilván, amikor tartalomfogyasztásra van szó, akkor persze a nagy méretnek vannak előnyei tagadhatatlanul, de a hétköznapi használat során ez egy nagyon kezes, nagyon kézbesimuló, egy kézzel is jó használható készülék. Az említett 6,35 szoros panel egyébként egy LTPO AMOLED kijelző, tehát 1-120 Hz között tudja skálázni a sebességét, a képfrissítését, és a sebességét a rendszer. 1216x2640 pixeles felbontást kapunk ezen a képernyőn. Az is egy nagyon fontos dolog volt, hogy alapvetően az egész készülék egy ilyen kompaktabb megjelenést kapjon, ne csak a kijelző méretben merüljön ki az, hogy egy apróbb modellről van szó. Ennek megfelelően alig 8 mm-es vastagságot mutat fel a specifikációk terén a készülékház. 190 g-os tömegével még egy ilyen éppen kényelmesen kezelhető darabról van szó. IP68-as víz és porálóságot természetesen ez a készülék is megkapta, mint hogy a Vivo-nál egyébként ez szokás, meg most már igazából a legtöbb gyártónál azért egy elvárható minőségi, illetve strapabírósági ráta, amit meg kell, hogy kapjunk, úgymond egy jobb készüléktől. Belbecsben egyébként nem light a telefon, abból a szempontból legalábbis semmiképpen sem, hogy a Snapdragon 8-as processzor családból kapta meg a központi lapakészletét. Igaz, nem az Elite, hanem csak a sima Snapdragon 8, abból is az 5. generáció az, ami képviselheti magát. Szoftveres oldalra egy Android 16-os rendszert kapunk, ami nyilván a gyártó saját szerze szerint testre szabott kezelőfelülettel van ellátva, és egyébként 5 év főverzió és 7 év biztonsági frissítést ígér ehhez a Vivo.
1: És ha már ott tartunk, hogy kisméretű készülékház, akkor az, amit most a Vivo megcsinált az X300 FE-vel, az az, hogy míg az előbb modell az X300 csak Kínában volt kapható egy nagyobb teleppel, a mostani kistesóba sikerült egy 6500 mAh-es aksit belepasszírozni, ami amellett, hogy a készülék szerintem kifejezetten kecses, és nekem mondjuk nem feltétlenül az iPhone-ok jutnak róla eszembe, hanem a Google Pixel telefonok, tehát valahogy ez a nagyon letisztult iPhone, Google Pixel vonalnak egy ilyen homázs, hogyha szépen akarom mondani, tisztelgése ez az X300 FE, de hogy ebbe a készülékházba, ebbe az egy kézzel jó használható készülékházba sikerült egy ekkora méretű telepet belerakni, az mindenképpen az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb fegyverténye az X300 FE-nek, ami azt jelenti, hogy normál használat mellett semmilyen moderált visszafogott használat mellett, normál használat mellett egyáltalán nem lehetetlen a két nap, azért az a 7-8 órás aktív képernyő idő, az így a mai telefonok között még mindig kiemelkedőnek számít, és ez kizárólag annak köszönheti, hogy igen nagy az a telep, ami benne van, ráadásul 90 watttal tudjuk tölteni, és nagyon gyorsan 90 watttal tudjuk tölteni vezetékkel, 40 watttal vezeték nélkül, sőt, visszafelé is tud tölteni vezeték nélkül, és visszafelé tud tölteni vezetékkel, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy áramellátás szempontjából az X300 FE az parádés.
2: És azon a téren sem spóroltak, ami egyébként nagyon sok gyártó szokott, főleg, hogyha nem egy csúcskategóriás modellről van szó, hanem inkább valamilyen light vagy másodvonalbeli termékéről beszélgetnénk, hogy az USB kapcsolat is gyors, tehát 3.2-es USB csatlakozót kapott a készülék. Ez apróságnak tűnik manapság a vezeték nélküliség világában, de próbáljon csak valaki nagy mennyiségű és sok nagyméretű fájl áthúzásával bajlódni. Ez főleg ugye fotók, videók esetében azért nagyon-nagyon sokat számít, mert hogy akár nézzük is, ezek a készülékek már egyre nagyobb fotókat és videókat tudnak készíteni. És ha már fotó-videó, akkor mindenképpen térjünk rá arra a területre, ami a Vivo-nál nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos. A mostani készülékünkhöz ugyan nem kaptunk extra kiegészítőket, mint a korábbi Vivo modellek esetében, tehát itt most nem tudtuk kipróbálni a teleobjektívet, amit rá lehet csatolni a készülékre, de a Vivo X300 FE is rendelkezik olyan csomaggal, ami kifejezetten a fotózáshoz igazítja a készülék egyébként egészen jó képességeit. Nyilván, mivel ez egy könnyedebb, kisebb és valamivel olcsóbb modell, mint az eddig megszokott X300 Ultra, X300 Pro termékvonal, ezért nem teljesen ugyanazt a kamera szettet kapjuk, de szerencsére a főkamera, az 50 megapixeles főkamera, továbbra is egy kifejezetten jó minőségű modul, PDF autofókusszal, optikai stabilizátorral is rendelkezik. Ugyanez elmondható egyébként mind felbontásban, mind pedig az a kiegészítők szempontjából a teleobjektívre is, és az egyetlen terület, ahol azt mondanám, hogy igazán megvágták a készüléket, az a 8 megapixeles ultraszéles kamera. Szerintem az, ráadásul, hogy ezt még fix fókusszal is kombinálták, abszolút nem illik a fotós mi voltához egy telefonnak, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy el a 8 megapixeles kamerát, ami egyébként nem is annyira jó minőségű képeket készít, és ez talán a legrosszabb tulajdonság a telefonnak. Nappal még csak-csak használható az esti időszakban, viszont már az ultraszéles képeket teljesen érdemes el is felejteni ezzel a készülékkel, tehát inkább azt mondanám, hogy ez jobban nézett volna ki optikailag, hogyha két kamerát kap ez a telefon, és ez a telefotó, illetve a főkamera, melyek mind este, mind napközben ezért kifejezetten brillíroznak.
1: A másik két kamera viszont kifejezetten jó, hogy a Peti is mondta, a főkamera az nagyon-nagyon-nagyon jól teljesít. Éppen azért én el tudom képzelni, hogy a múltkor nálunk járt, az Ultrával nálunk járt kis mini kályhacső, az a Zeiss optika, az kifejezetten jó hatással lenne a fotózásra. Tehát ebből a szempontból kicsit felemás a helyzet, a 8 megapixeles nagy látószögű lencsét el kell felejteni, de minden más esetben mind nappal, mind éjszaka is kifejezetten jó képeket és videókat készít. A videókra egy picit meg kell állnom, mert valamiért 8K képes a telefon, ezt most hagyjuk, szerintem most aki 8K-ban fotózza a családi születésnapokat, mert ez inkább egy átlag felhasználónak szól az a telefon, az még nem gondolta át, hogy utána mit fog vele csinálni. Én azt gondolom, hogy ma 2026-ban a 4K az még mindig egy nagyon stabil, jó felvételi mód. Mind a selfie kamera elől, mind pedig a hátsó kamera tud 4K-ban rögzíteni videót. Úgyhogy ez mindenképpen egy pluszpont, és jól is teszi, de valamiért este, ha csak full HD-ban akarunk rögzíteni, ott kifejezetten szemmel láthatóan romlik a minőség, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az X300 FE esetében maradnunk kell a 4K-nál, amit amúgy 30-60 vagy akár 120 képkockával is tud, ez mindenképpen megint egy óriási pluszpont, mint ahogy egy picit visszaugrok a kialakításra, az is pluszpont, hogy IP69-es védelmet kapott a telefon, tehát nagyobb erejű vízsugarat is kibír, hogy ezzel a csomaggal azt gondolom, hogy azokkal a limitációkkal, amit az előbb említettünk, azért ez egy jó fotós telefon, és ez eddig mind jól hangzik, a leges legnagyobb hátulütője a telefonnak, hogy sajnos pokoli drágán nyit, tehát az, hogy például házon belül az X300 jobb kamerával, egy csomó szempontból erősebb hardverrel olcsóbban kapható már, igen, az valóban egy korábban megjelent telefon, az mindenképpen egy érvágás, de ha körbenézzük a piacon, akkor az ár kétharmadáért, az FE kétharmadáért kapunk hasonló tulajdonságokkal és technikai specifikációkkal rendelkező más gyártóktól származó telefont, úgyhogy ezzel tudom zárni a mai tesztet, mert az időnk fogytán van, hogy igazából nagyon-nagyon jó lehetne a Vivo X300 FE, és értjük a chip, meg a memória krízist, meg mindent, nagyon vastagra sikerült az árcédula, én azt gondolom, hogy az évvégi akciókban lesz olyan ára az FE-nek, amikor azt tudjuk mondani, hogy rendben van a készülék, de hát ennyire volt már a időnk, ez az egy óra hamar elrepül, de az iFotel.net oldalon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Keddig érvényben maradnak a hőség miatti intézkedések a postánál. Megdőlt a hajnali melegrekord pénteken. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A tartós kánikula miatt továbbra is rendkívüli működési rendszerint látja el feladatait a posta. A társaság közösségi oldalán közzétett tájékoztatás alapján a hőség miatt bevezetett intézkedések augusztus 11-ig maradnak érvényben a dolgozók védelme és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében. Hétfőn és kedden a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek munkahelyükre. A csomagfeldolgozás és kézbesítés lassulhat ebben az időszakban. Pénteken már csak a hajnali melegrekord dőlt meg, lágymányosan 27,2 fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT. A korábbi országos legmagasabb minimum ezen a napon 24,3 fok volt, amelyet Kaphegyen mértek 2015-ben. Az eddigi fővárosi rekordot, 23,5 fokot pedig szintén lágymányosan regisztrálták 2013-ban. Összesen 5,5 milliárd forint többlet támogatást nyújt a kormány a debreceni, a sármelléki és a pécs-pogányi regionális repülőterek működésének stabilizálására, megelőzve ezzel az üzemeltető cégek fizetésképtelenné válását és mintegy 250 munkahely megszüntetését. Az intézkedésről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárcavezető tájékoztatása szerint a közlekedési ágazat átvételekor szembesültek azzal, hogy az érintett regionális légikikötők súlyos pénzügyi problémákkal küzdenek. A vártnál kedvezőbb mértékben 1,2%-ra lassult az infláció júliusban. Ez 2016. novembere óta a legalacsonyabb adat. A statisztikai hivatal szerint júniushoz képest 1,1%-os a csökkenés. A jelentős lassulás az energiaárak csökkenésének a hatása. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal mérséklődött. A forint erősödésére reagálva negyedével bővült a használt autók importja Magyarországon idén, állapítja meg a Weltautó. A használt autókereskedelemmel foglalkozó cég értékesítési igazgatója szerint a kereskedők egyes modellek esetében akár 15-20%-kal olcsóbban juthatnak hozzá a használt autókészletükhöz, mint egy évvel korábban. Ez ugyanakkor nem hoz rekordhasznot a kereskedőknek, hiszen a magyar piac kínálati árai is csökkenőben vannak. Több kővel megrakott tuszájt süllyesztettek Romániában a Duna medrébe a Csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkjának üzemben tartása érdekében. A román kormány múlt héten készenléti állapotot hirdetett a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt, pénteken pedig felhatalmazta a villamos energiahálózat üzemeltetőjét, hogy szükség esetén lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat.
0: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütés várható, egy-egy zápor zivatar eleinte keleten, északkeleten és a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő. A szél a Dunától keletre sokfelé élénk lesz, 29-34 fokra készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Ebben az évadban, aminek most már a derekán járunk, a láthatóságról, észrevehetőségről van szó, és lesz szó. Ma a élethosszig való tanulás, felnőtt képzés apropóján fogunk beszélgetni. Akit vendégül hívtam, Gosszonyi Csaba, a MOME Open vezetője, kommunikációs szakember, forgatókönyvíró, olykor színész. Szervusz!
2: Szervusz!
1: Na de alapvetően most felnőtt képzésről lesz szó, szerintem meg fogjuk azt találni, és el fogunk azon a vonalon indulni, hogy hogyan segít valakit a tovább tanulás, vagy további fejlődés a láthatóság útján, de szerintem illő, mert nekem se volt nagyon tiszta, hogy ez a MOME Open, ez tulajdonképpen mit fed, vagy micsoda, tehát egy picit beszélgethetünk erről, és utána kibontjuk ezt a témát is.
2: Igen, ugye a MOME az a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, ami egy alkalmazott művészeket képező graduális intézmény, és ehhez kapcsolódnak posztgraduális képzések, és kapcsolódnak felnőtt képzések is, amelyek már most már majdnem 5 éve dolgozom ott, amikor én oda kerültem, akkor kifejezetten erre kerestek egy szakembert, hogy ezeket a felnőtt képzési tanfolyamokat, amik ott a fotózást, az interaction designon át az adatvizualizációig mindenfélét felöleltek, hogy ezt valamilyen módon egy ernyőmárkává építsem, és márkázzam. Tehát valójában egyfelől volt egy cél arra, hogy ezt üzletiesítsük, mert ugye minden egyetemnél, de különösen az ilyen alkalmazott művészeket képző egyetemeknél ugye az üzleti szemlélet az elég fontos. Egyetemi indikátor is, hogyha egy egyetem tud pénzt keresni abból, ami a tudását értékesíti a piacon, akkor ugye abból egyrészt bevétele lesz, másrészt az indikátorokba is beleszámított akkor. Nem tudom, hogy most milyen változások lesznek majd.
1: És tulajdonképpen... Adásunkig valószínűleg nem.
2: Adásunkig nem. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye maga a design, ami az egyetemünknek egy fontos területe, vagy hát pontosabban átsző mindent, amit oktatunk a MOME-n, az ugye egy gondolkodásmód, vagy egy életszemlélet is. Ugye amikor én oda kerültem a MOME-ra, akkor azt gondoltam, hogy mondjuk egy gyönyörű szék az lehet design, vagy egy logó az lehet design, de hogy valójában maga az, hogy az ember az életét hogyan szervezi meg, meg milyen csapat dinamikája van, abban is nagyon sokat segít a design gondolkodás. És ugye ez egyre inkább felértékelődik, hiszen ugye azért biztos ti is sokat beszélgetetek a műsorban erről, de hogy az, hogy az ember érvényes maradjon, reziliens maradjon a különböző olyan helyzetek előtt, hogy mondjuk 2 hónap múlva lehet, hogy olyan munka meg nem is lesz, mint ami az én névjegyemben szerepel, ellenben mondjuk 1 év múlva lesz egy teljesen új munka.
1: Hát ez nagyon para.
2: Nem igen. Ezt tanítjuk meg a felnőtteknek, akik hozzánk jönnek, de az alkalmazkodó képességet, igen.
1: Én úgy képzelném, de tudom, hogy ennél többről, meg mélyebbről van szó, hogy mondjuk valakinek van egy hobbija, vagy egy érdeklődése, sőt, induljunk, hanem van valami szakmája, van valami állása, de mondjuk nagyon érdekli, elkezdi valami őt érdekelni. Akkor alapvetően ehhez talál, vagy keres magának kurzust, hogy akkor ő azt a hobbiát még jobban megélje, vagy pedig effektíve tényleg egy karrierváltásra gondolva azt mondja, hogy fú, hát ennek most kezd befellegzeni, amit én csinálok, ellenben nagyon nagy szükség lesz, nyilván az AI szó az el fog hangzani a műsorban is, meg amúgy is, tehát inkább ez a kiteljesedés, vagy egy nagyon tudatos karrierváltás az, amiben mondjuk többen keresgélnek ilyenkor?
2: Rengeteg út van, ugye a hobbista talán az, aki a legkevésbé. Tehát vannak nyilván olyan tanfolyamaink, ahol az ember megtanulhat street fotózni, vagy különböző olyan filmes kurzusaink vannak forgatókönyvírással kapcsolatos, ahol nem feltétlenül, hogy mondjam, egy új szakmát keresnek az emberek, de lehetséges ez is. Van olyan, aki dolgozik egy munkahelyen, nem az a célja, hogy elhagyja, hanem az, hogy szélesítse ezt a tudását, tehát nem az élet hosszig, hanem az élet szélig tanulásban vesz részt ilyen szempontból, kitapos magának új ösvényeket ott a vállalatnál, ahol még más nem jár, vagy van egy igény a vállalat részéről, vagy a közvetlen vezető részéről, hogy oda ő elmenjen, és akkor több-kevesebb akarással ugye ilyenkor az emberek eljönnek, jobb, ha nyilván ők szeretnék.
1: Saját hogy motivációból erősebb.
2: A saját motiváció az jobb, de nyilván van egy olyan helyzet is, amikor a munkahely küldi, azért szerencsére szoktunk ilyen visszajelző kérdőíveket készíteni, viszonylag kicsi azoknak a száma, akik megbánják ezeket a képzéseket, ugyanis itt ezek azért nagyon jó mankók azzal kapcsolatban, hogy az ember szintetizálni tudjon valami olyat, amit már eredetileg is tudott, csak valahogy nem tette rendszerbe. De szóval sokféle van, és nyilván vannak azok az emberek, akiknek van egy saját motivációjuk, életközepi válságuk, a saját bizniszüket szeretnék csinálni, és ki akarnak lépni valahonnan. Volt egy gyerekkoruk óta dédelgetett álmuk, amivel egyébként professzionálisan szeretnének foglalkozni.
1: Na, én ezt a perszónát képzeltem el magamnak, amikor kérdeztem, igen, és amit utóbbi elemeztél.
2: A nagyon izgalmas perszóna az autórajzolás kurzusunkon van, ahol különböző C-level embereket képzelj el, ahogy egy ilyen alaksori teremben gyakorlatilag 10 órán keresztül skiccelnek autókat, mert hogy ők 14 éves korukban úgy képzelték, hogy ők majd valahogy az autókkal fognak foglalkozni, és ugye az autó az a szerelmükké vált továbbra is. Attól még ugyanúgy ez a C-level szakember marad, de nyilván megengedi magának, hogy délutánonként, hétvégenként ezzel foglalkozzon, tehát ez is van.
1: Tehát
2: ez
1: őket nem szippantja fel a Bentley azért, hogy akkor mostantól rajzoljanak ott.
2: Hát egyébként most mondanám, hogyha nappali tagozaton tanulnának nálunk, akkor lehet, hogy igen, mert hogy egyébként az a képzésünk, ami kifejezetten az autótervezésnek a graduális képzésére vonatkozik, ott azért nagyon nagy hatékonysággal helyezkednek el a diákjaink.
1: Hogyan zajlik, ha már nagyon erősen hangsúlyozta ezt a design gondolkozást, meg a design alapú tervezést, egy új kurzusnak a létrehozása, egyáltalán az igénynek a felmerülése és abból a kurzusig való eljutás, ez milyen folyamaton megy keresztül?
2: Itt is több folyamat van. Egyrészt vannak piaci igények, amit folyamatosan monitorozunk, és látjuk, hogy mi az, ami érdekes lehet, vagy ami iránt egyébként jönnek érdeklődések, mert nyilván két irányban.
1: Tehát, hogy van-e ilyen képzésetek?
2: Így van, mondjuk. Hát mivel, hogy nekünk azért most már kiépült a B2B lábunk is, tehát eléggé szerves része és markáns része a képzési portfóliónknak az, hogy vállalatoknak csinálunk képzéseket cégre szabottan, vagy ilyen probléma központúan, úgy mondanám, vagy ilyen fájdalompontokra rátapintunk, ugye, mint a jó fizikoterapeuta, és amikor ott fáj, akkor arra próbáljuk a kurikulumot ráhúzni. Úgyhogy igazából az van, hogy, és elfejtettem a kérdést.
1: Hogy kell hozzá, most az igényfelmérésnél tartottunk, és az a kérdés, hogy akkor kell hozzá egy oktató, aki ezt kitalálja. Tehát értem, B2B vállalati oldalról megjelenik az igény mondjuk, hogyan tovább?
2: Vagy van oktatónk erre házon belül, vagy pedig kapcsolódik hozzánk oktató. Ugye egyébként is szoktak vendégtanárok járni egyetemekre is. A felnőtt képzés amúgy is alkalmas arra, hogy vagy külsős oktatókat kipróbáljon akár az egyetem, hogy később akkor az egyetemen oktathasson is, vagy doktoranduszokkal, vagy mesterképzett hallgatókkal kezdünk el dolgozni, tehát megnézzük, hogy van-e, mondjuk mit tudom én, prezentáció, design, akkor vegyünk egy példát, hogy erre van-e belsős oktatónk, a kapacitása megvan-e erre, ha nincs, akkor pedig megfelelő módon egy hozzánk kapcsolódó, vagy már hozzánk kapcsolódó, vagy pedig rekrutálunk, és nyilván igyekszünk megtanítani, van egy switch nevű képzésünk, ez egy belső képzés az oktatóinknak, én szeretném majd kifelé is vinni, ahol tulajdonképpen oktatásmódszertan tanítunk a tanárainknak, ugye rengeteg sok jó szakember létezik a piacon, de ezeknek a jó szakembereknek, ahogy mondjuk néha meg kell tanulniuk jól prezentálni, ugyanúgy meg kell tanulniuk jól oktatni, tehát megérteni azt, hogy hogyan kell a 21. században egy felnőtt befogadóval dolgozni, úgy, hogy ez hatékony legyen, és hogy az ő igényeit elégítse ki ez a tanfolyam. Tehát tulajdonképpen így működik, és nyilván van ezen még egy layer, hogy azért ennek meg kell felelnie az egyetemi minőségi követelményeknek, tehát akármit nem oktathatunk, és akkor nyilván itt azért van egy egyeztetés, hogy akkor mi az, ami az egyetem szempontjából is olyan, és ennek nyilván így úgymond a korona égköve, az pedig a szakirányú továbbképzés. Ebből például a service design témában nálunk volt először is az egyetlen egyelőre Magyarországon, ami ugye diplomával rendelkező embereknek egy másoddiplomás képzése tulajdonképpen.
1: És akkor van egy próba évfolyam először, vagy tehát hogy lendül aztán életbe egy ilyen, vagy meghirdettitek, és akkor lesz valahogy?
2: Hát ez ugye sokszor trial and error. Én azt szoktam mondani, hogy azért nagyon sokszor az ilyen film marketinghez hasonlítható, mert rengeteg mindenen múlhat a sikere, és a sikertelensége is, és nem feltétlenül tudod számokkal alátámasztani vagy az egyiket, vagy a másikat. Vannak sikeres képzéseink, amikről már vannak sejtéseim, hogy miért sikeresek, de például a térképészeti adatvizualizációról remélem Bátorfi Attilát nem bántom meg ezzel, egy csomó ideig nem értettük, hogy persze a térkép az egy ilyen szexi dolog, de hogy miért van az, hogy rengeteg ember akár hobbi szinten is eljön térképészeti adatvizualizációt tanulni, és fordítva is van ilyen, hogyha éppen nem tudom, több ünnepnapra esik, ugye ezek délutánok, hétvégék általában, amikor az emberek tanulnak, meg jelenléti oktatás, azért nálunk ez egy fontos versenyelőny is.
1: Hiszen ezeknek állásuk van ezeknek az embereknek többnyire.
2: Így van, és akkor egy csomószor tulajdonképpen az van, hogy megpróbáljuk elindítani. Mi általában úgy szoktunk azért pilotolni, hogy élesben pilotolunk, tehát hogy már eleve elindulnak a képzéseink, ha olyan létszámmal futunk, ugye ennek azért van egy megtérülési száma, és nyilván egy megfelelő számú jelentkező esetében el tudunk indítani egy ilyen képzést. Nyilván, ha arról van szó, hogy ez valamilyen vagy kommunikációs célt szolgál, vagy egyébként tényleg ki akarjuk próbálni oktatás szakmai szempontból, hogy mi az, amit ezen mondjuk finom hangolni kell, akkor ennek nem feltétlenül az üzleti...
1: Nullásan is végig.
2: Nullásan fúd, is, mondjuk... vagy akár mínuszosan is, ez nyilván az én döntésem, vagy így a mi döntésünk. Mert ugye ez is egy befektetés, tehát amikor mondjuk vannak, most is lesznek mesterkurzusaink külföldi szakemberekkel, ott azért sokszor szoktunk olyat csinálni, hogy újságírókat elhívunk, olyan véleményvezéreket elhívunk, akik számunkra befektetést jelent, tehát az, hogy ők mondjuk a jó hírét keltik ennek a dolognak, az most ez mennyibe kerül, meg mennyit ér, tehát nekünk megéri az nyilván ilyen kicsiben.
1: Ez már a PR szakterületre.
2: Igen.
1: Átevezünk. Nagyon tetszett ez az életcéltig, vagy életcélig tartó tanulás. Erről akartunk is beszélni, vagy szerettelek volna kérdezni, hogy milyen életkori határok vannak azért praktikusan nézve, tehát nyilván az ember ösztönösen azt mondja, hogy soha nem késő elkezdeni, meg minden korosztálynak ezeket, én tudom ezeket a kvázi paneleket, meg van is mögöttük bölcsesség, de hogy látod azt, hogy amikor valaki mondjuk tényleg egy karrierváltásban, vagy egy portfólió szélesítésben gondolkozik, meddig érdemes, vagy mikor érdemes belekezdeni valami kvázi tök újnak a megtanulásába?
2: Nem tudom, mennyire illik idézni a saját podcastunkat.
1: Nagyon.
2: Nekünk van egy Design Yourself nevű, hát ezt nem is podcastnak hívnám, hanem inkább egy sorozat, ugye ezt előre felvettük különböző tematikák mentén, és Litkai Gergővel már meg is jelent az a részünk, ahol azért ő kiderül, hogy ő azon kívül, hogy jogász, humorista, tűzoltó, fenntarthatósági szakember, és egy csomó minden erdészeti vizsgával rendelkező ember, én úgy fogalmaznék, hogy tényleg vannak ilyen tök jó, a PR-eseknek azt szoktam mondani, hogy azok a sztorik, amiket így általában mondjuk így az ember megír, és azt mondja, hogy ezt inkább nem adom ki, mert úgyse hiszik el, hogy ez igaz. Egy csomó szuper jó történetünk van 16-tól 70 éves korig.
1: És fogékonyság is van egyébként?
2: Abszolút, tehát hogy szerintem ez nem életkor kérdése, sőt, igazából azt gondolom, hogy pont egy életmentő dolog ez mindenki számára. Túl azon, hogy ott tudást kap az ember, vele egyívású emberekkel találkozik, van egy közösségi élmény, van egy, tényleg azért ma már nagy kincs az, hogy az embernek szociális élete is van, és azért egy ilyen helyzetben ez nagyon jól meg tud mutatkozni, ezek nagyon komoly kapcsolódások, az Interaction Design tanfolyamunknál van egy 300 fős alumni, akiknél én látom a belső Facebook csoportokban, hogyha bárkinek bármilyen problémája van, akkor úgymond puhára esik, mert egyszerűen segítik egymást az emberek. Tehát én azt mondanám, hogy akinek van egy ilyen hívása, most nem akarok nagyon elmenni, hogy mondjam, ilyen nem faktuális dolog, spiribe, tehát távol álljon tőlem, de hogyha tényleg valakiben motoszkál egy ilyen, akár az úriember, aki nem tudom, 55 évesen kiszáll a nagyon drága autójából, és bejön körmölni az egyetemre, mert egyszerűen az ad neki egy újabb boostot, föl tud bele frissülni, hogy ő autót rajzol, akár valaki olyan, aki azt mondja, hogy megcsömörlött valamiben, és egyébként látja, hogy van piaca az AI-nak, ő megtanulja, mert azért, hogy mondjam, egy csomó olyan tanfolyam van, visszatérve az előző kérdésedre, ahol azért nem minden indul el, de hogy mondjuk az inspiráció onnan jön, hogy ugye van egy hiány a piacon, kellenének olyan szakemberek, akik mondjuk most az AI kurzusunk kapcsán, akik egy ilyennel tudnak foglalkozni, ügyesen tudnak promptolni, és ezeket a tartalmakat meg tudják csinálni. De ugyanúgy a service design esetében is van egy felvevő piaca. Itt is most nyilván az államigazgatásban millió ilyen emberre volna szüksége ahhoz, hogy emberközpontúbb legyen, minél emberközpontúbb legyen az államigazgatás. Tehát nagyon sok olyan munkahely van, ami betöltetlen, mert ezt a tudást nem szerezték meg. Hogyha egy ember így gondolkodik a saját karrierjéről, akkor természetesen úgymond ez egy ilyen egyenes út lehet, meg a tehetségesebbjét azért az oktatók figyelik, és nyilván megpróbálják levadászni, tehát hogy én azt mondanám, hogy inkább, ha valamilyen valami motoszkál, még nem is azt mondanám, hogy egy ilyen nagyon komoly hívása van az embernek, hogy már pedig én erre akarok menni, hanem hogyha ha valami úgy nem oké, akkor érdemes elgondolkodni az embernek magában, vagy coachsal, pszichológussal, hogy mi a probléma, és el tudom képzelni, hogy nagy valószínűséggel egy ilyen tanulás felnőtt korban túl a tudás szomjon a mentális egészségnek is abszolút jó hatással van.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Gosztonyi Csabával, a MOMME Open vezetőjével beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Gosztonyi Csaba, a MOME Open vezetője a vendégem, és a felnőtt képzéssel foglalkozó kurzusoknak a születéséről meg a funkciójáról beszélgettünk eddig, és tovább lépnék a tulajdonképpen ennek a podcast évadnak a fő tematikája, ugye a láthatóság, és ebbe az irányba terelnélek tovább. Hogyan segíti, vagy kapcsolódik az embernek, ugye ez alapvetően egy személyes márkaépítésről beszélünk, amikor láthatóságról beszélünk, a márkáját, az észrevehetőségét, hogyha időről időre erőt szán arra, hogy tovább képezze magát.
2: Szerintem ez egy versenyelőny. Tehát meg se teheti, aki személyes márkát épít, bár ennek te vagy a felkent szakembere, de hogy azt gondolom, hogy ha én komolyan gondolom azt, hogy én egy személyes márkát építek valamilyen területen, én mondjuk konkrétan a felnőtt képzés területén szeretnék úgymond evangelizálni, ha ez nem egy túl durva szó erre, tehát meggyőzni embereket arra, hogy...
1: És itt a platform, ahol
2: igen, tehát hogy akkor egyszerűen tisztába kell azzal lennem, hogy hogyan kell építkeznem a social térben, tisztában kell lennem a mesterséges intelligencia alapvető használatával, érdemes tudnom prezentálni lehetőleg jól, meg hogyha mondjuk az íráskészségemet kell fejleszteni, akkor abban, vagy az, hogy egyáltalán hogyan hatékony bármilyen megnyilvánulásom. Tehát szerintem, aki, én úgy fogalmaznék, hogy aki nem képezi magát, annak egy idő után bepókhálosodik a személyes márkája.
1: Azért nagyon izgalmas, amit mondasz, és ez igazából most ennek alapján kezd összeállni bennem, amit most végig gondoltál, hogy azok a skillek, amiket most behoztál példának, azok tulajdonképpen még a márkának a létrehozásában segítenek, ha úgy tetszik. Tehát ez még nem is az, hogy kívülről mi látszódik, hanem hogy olyan hiányzó elemek, ami mondjuk ahhoz, hogy ez egy jó termék legyen, most itt személyekről beszélünk persze, ahhoz hiányzik. Tehát az, hogy valaki jól prezentáljon, az még ugye nem a kintről nézhető márka, hanem ilyen hiányzó elemek, és erre rakódik rá egy másik lehetőség, hogy ugye ez kívülről is látszódjon, hogy ő mondjuk elvégzett felnőtt képzésben, akár önszántából, ahogy elmondtad, akár mondjuk a munkáltatója érdekéből, és azt lehet mondani, hogy na, ő most már ehhez is ért. Tehát ez két külön szint tulajdonképpen, amikor magamat építem, vagy mert hiányzik valami, meg amikor tovább lépek, hogy kintről is ez a tudásom, ez megjelenjen, ezt jól értelmezem, így ezt lehet így mondani?
2: Hát ahonnan én nézem ezt, ez inkább egy ilyen alap, tehát hogy amikor kiásod az alapot, akkor ennek érdemes meglennie. Most, hogyha már itt a prezentációt említetted, szerintem, ha valaki jobban prezentál, mint az átlag, akkor több lehetősége van arra, hogy mondjuk olyan konferenciákra elhívják, vagy olyan témákban megnyilatkozhasson, horribile dictu bemehessen egy reggeli műsorba a televízióban, hogy róla azt elhiszik, hogy ezt meg tudja csinálni. Most az, hogyha elvégez egy felnőtt képzést, hogy ő annak már tényleg szakembere-e, ez ugye nem feltétlenül így van, tehát alapvetően ez egy alapot biztosít, vagy egy alapérdeklődést, mert ezek azért jellemzően inkább alapfokú képzések. Persze. Sok esetben, de az ember nyilván utána képezi magát ebben folyamatosan, vagy akár több más tanfolyamra is el tud menni. Tehát fontos, hogy mit látnak belőle, de szerintem kevésbé fontos, hogy én most kirakjam a LinkedIn-re a plecsnit, hogy a MOME Openben végeztem. Nagyon örülök, ha ezt megteszik egyébként a hallgatóink, de alapvetően szerintem inkább a magabiztossághoz szükséges, meg ahhoz, hogy tényleg meg tudjuk nézni, hogy mitől leszek egy ilyen időtálló vagy ütésálló személyes márka.
1: Na most akkor picit én megyek alá ebbe, uh-huh. vagy én fényezem a dolgot, de hogy olyan üzenete nincsennek, hogy na ez egy igényes valaki, aki erőforrás szán arra, hogy továbbfejlesz-e magát, és akkor most nem a megszerzett plecsnire gondolok, hanem arra, amit írnak, hogy deres halántékkal beül az egyetemre, és energiát tesz abba, hogy fejlessze magát.
2: Most már szerintem igen, tehát hogy nyilván szerintem egyre kevésbé látok én is ilyen csalhatatlan vezetőket, akik azt gondolják, hogy majd én elmondom a tutit, nem kell neked sehova menni, vagy minek tanuljunk már, mert eleget tanultunk az iskolapadban.
1: Most már arassunk.
2: Van ilyen egyébként, mármint hogy van, akinek ilyen konkrét traumája van mondjuk középiskolából, erről is beszélgettünk egyébként a Design Yourself-ben, az egyik adásban, hogy van olyan ember, akinek egyszerűen túl kell lépnie az ilyen középiskolai traumáin, és el kell fogadnia, hogy bizony vannak olyan emberek, akiktől nem, hogy érdemes tanulni, hanem tényleg egy felüdülés, vagy valami egészen más, egy ilyen életszemléletet kapok, vagy egy másfajta rálátást a saját életemre is akár. De igen, és persze nyilván most a Momé-ról beszélünk, ugye a Momé egy love brand, tehát alapvetően aki ismeri a Momé-t, annak nyilván van egy olyan percepciója, ha most a saját házunk tájáról beszélhetek, hogy hát az egy valami. Nyilván egyébként, amikor pont vállalati emberekkel vagy HR-esekkel beszélgetek, én csináltam nagyjából 300 ilyen mély interjút, mert hogy kíváncsi voltam egyáltalán, hogy mire kíváncsiak az emberek, tehát tudtam, hogy mi kb. Mit tudunk adni, mint tudást, és ott azért nagyon sok helyen helyre kell tennem, hogy nem itt nem szobrászok meg festőművészek vannak, hanem ez egy alkalmazott művészeti egyetem, mert az is egy kérdés, hogy jó, hát persze ez egy üzleti jellegű képzés, de hát azt én nem egy művészeti egyetemen fogom megszerezni, pedig de, mert ugye maga a design az nem, legalábbis az én hitem szerint, az nem egy ilyen nice to have dolog, tehát nem az van, hogy persze nyilván vannak fundamentális kérdések egy cég életében, de azért az, hogy az emberek hogyan kooperálnak egymással, vagy az, hogy mondjuk milyen journey mentén zajlik maga az ügyfél folyamat, vagy bármilyen folyamat, az egy design kérdés.
1: Tehát ezt önmagában átadni, hogy a MOME az szorosan kapcsolódik mondjuk az ilyen tényleg funkcionális tudással, ami akár egy call centernek a megszervezése.
2: Igen, de tudod, ebben az a jó, hogy ha meglepetés erejével jössz, akkor az mindig sokkal jobb. Tehát nehezebb lenne valami triviálissal házalni. Tehát amikor én mondjuk reklámügynökséget vezettem, akkor mindig az volt a problémám, hogy persze én tudom, hogy nagyon tehetségesek vagyunk, de most oda megyek ilyen X plusz N-edik reklámügynökségként bemutatkozni. Itt pedig azt szoktam viccesen mondani, hogy nekünk a DNS-ünkben van a purpose, tehát hogy igazából ugye mindig beszélünk erről, hogy purpose-driven stratégiák, hát itt benne van konkrétan a márkánkban, és nagyon jó érzés erről beszélgetni, vagy akár egy sales pitch-et lefolytatni úgy, hogy azért a legtöbb embernek a végén az érzése támad, hogy fú, ez minimum izgalmas, tehát hogy lehet, hogy éppen akkor nincsen büdzséje rá, lehet, hogy éppen őket konkrétan nem érdekli, mert a vállalatuk be van kötve valami nemzetközi tudástranszfer központhoz, és akkor nem tudja ezt megvenni, de hogy én sosem nem emlékszem olyan beszélgetésre, ahol ilyen kínos csend lett volna, vagy mondjuk az lőtt volna ki, hogy egyébként amit csinálunk, az a kutyát nem érdekli, úgyhogy köszönöm szépen. Tehát, hogy egy nagyon, nagyon jó érzés visszacsatolódni ezzel.
1: Amúgy is nehéz téged elképzelni, hogy olyan helyzetben, ahol kínos csend van.
2: Hát
1: mondjuk.
2: Volt már, ezt majd adáson kívül.
1: biztos ilyen is volt. Viszont ahova most értünk, az egy nagyon izgalmas rész, hogy valami olyasmiről mondtál most állítást, nem is így fogalmaztad meg, hogy ugye nagyon kedvet kapna valaki, lehet, hogy nem is jut el odáig, mert objektív okok miatt, anyagi okok miatt, hogy a cég nem engedi, de hogy felcsillan benne az, hogy ő szeretne ilyet elvégezni. Hogy látod, hogy ez az átbillenés, az, hogy valaki a motoszkál bennétől az elszánja magátig eljusson, az mi kell vajon hozzá, ki mindenki lehet ilyen cipőbe, tehát hol van ez a sweet spot tulajdonképpen, ahol ez átfordul cselekvéssé?
2: Most már harmadszor fogok beszélni a Design Yourself műsorunkról, vagy podcastról.
1: Hát, hogyha azt mondjuk, hogy hallgass egy másik podcastot, akkor nyilván kevésbé leszek derűs, nem, de nem baj.
2: Nyilván nem. Tehát fogalmazunk úgy, azért is nem akartam podcastnak hívni, mert hogy ez egy sorozat, amit előre felvettünk, és igazából tulajdonképpen vehetjük úgy is, hogy egy...
1: Műsor.
2: Egy felnőtt tanulás megszerettetésére szolgáló műsorfolyam. Mert igazából csak azért hoztam ezt ide, mert hogy ezzel pont ezt kutatjuk. Én nem hiszek abban, hogy az embereket ezzel meg kéne szégyeníteni, hogy ő miért nem tanul, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy vajon mit lehetne, hogyan lehetne asszertíven hozzáállni ehhez a dologhoz, és akkor arra jöttünk rá, hogy valószínűleg ugye nekünk itt egyelőre a fizikai képzés miatt Budapest és vonzás körzete érdekes, hogy van mondjuk 10 000 olyan ember, akinekünk potenciálisan célcsoportunk, hogy szívesen tanulna olyan dolgokat, amit mi tanítunk, és már majdnem ott van, már olyan, mint amikor majdnem elkezd egészségesen étkezni, meg majdnem elkezdi a testére odafigyelni, vagy a teste jeleire odafigyelni, akiknél igazából csak egy segítő kezet kell nyújtani, és ehhez a legjobb eszköz valószínűleg az, hogyha végig gondoljuk azokat a kifogásokat, amiket ő is végig szokott gondolni, hogy jó, hát három gyerekem van otthon, akkor ezért ez a probléma, ahogy mondtam, traumatizálódtam a középiskolában, de hogy fogok én tovább tanulni, én már mindent tudok, vagy éppen ellenkezőleg az impostor szindrómával küzdők, nagyon sokan vannak, vagyunk így, hogy nem vagyok elég jó, úgyis leszerepelnék ott.
1: Észreveszik rólam, hogy nem tudom igazából.
2: Így van, és egy csomó olyan, vagy tényleg az időmenedzsment, vagy egyáltalán az, hogy most akkor mennyire engedni a főnököm, ez milyen jelzés befelé, hogy tudom ezt a családommal megbeszélni.
1: Tehát tudja sorolni a negatív problémákat, igen, a gátló tényezőket.
2: És azt gondoltuk, hogy mi inkább akkor azt csináljuk, hogy ezeket megpróbáljuk feloldani, hozunk olyan embereket, akik nem hősök, elmondják, hogy igen, ez rohadt nehéz, de egyébként miért érdemes ezt és ebbe belevágni, vagy pedig olyan jellegű dolgokat, hogy mondjuk hogy tud valaki egy saját főosztályt építeni mondjuk egy bankon belül, amikor az elején még csak így lenyintve azt mondják neki, hogy jó, hát próbáld ki, mert igazából mi támogatjuk a kollégák érdeklődését, de hát ez most még nem időszerű, és akkor 5-6 év múlva egyszerűen odáig jut valamilyen folyamat, hogy valaki belenő ebbe. Tehát én azt mondanám, hogy úgy lehet ezt támogatni, hogy nagyon megpróbáld megérteni, hogy ő miben van, milyen kétségei vannak, milyen pozitív dolgokkal lehet mondjuk így támogatni abban, hogy elinduljon ezen az úton, és akkor valószínűleg sikerülni fog. Tehát eddig jutottunk el egyelőre a kutatásban, és ezt próbáljuk ezzel a Design Yourself-el támogatni.
1: Egyébként nem bánom, hogy szóba jött fel, és itt a listámon itt van a Design Yourself, szóval egyáltalán nem gond, hogy erről beszélgettünk, és örülök is, hogy behoztad. A záró gondolatkör, szóba hoztad az államigazgatást, mint aminek nagyon nagy igénye lehetne, vagy kellene, hogy legyen például a service designra, meg egyáltalán az állami szolgáltatásoknak a folyamatos javítására. Most egy új kormányzati ciklus jön, biztosan nagy változásokkal. Neked van olyan megélésed, vagy elképzelésed, hogy egy új kormányzati felfogás hogyan tudna mondjuk a felnőtt fejlesztésben, vagy a felnőtt oktatásban szerepet vállalni? Nyilván nem anyagi támogatásra gondolok, hiszen ez egy önfenntartó dolog kell, hogy legyen, de hogy milyen szerepe lehet egy kormányzatnak ebben?
2: Annyiból lehet, most is azért vannak olyan lehetőségek, hogy egy vállalat valamilyen képzésben részesítse a kollégáit, és akkor erre tud támogatást kapni. Szerintem az nagyon fontos egyrészt, hogy épüljön meg egy olyan társadalom, ami nem az összeszerelő üzemekre koncentrál, tehát hogy valahogy nagyon. Ugye erre vannak jó példák Európában számtalan, hogy valahogy a szürke állományunkat próbáljuk frissíteni, és erre van támogatás. Szerintem ami nagyon fontos, ugye ez az unásig is ismételt szó, ez a reziliencia, hogy valaki így ütésálló legyen, vagy a különböző külső hatásokra mondjuk jól tudjon válaszolni, vagy ne omoljon össze. Szerintem ez egy kulcskérdés. Tehát az kulcskérdés, hogy olyan lehetőleg magabiztos felnőtt emberek legyenek kint a munkaerőpiacon, akik ne rettegjenek attól, hogy a saját korlátaikat próbálják vizsgálni, hanem egyfajta olyan pozitív tudás transfer szülessen meg, és tényleg akár állami szinten, hogy egész egyszerűen ez a fajta, most nem is azt mondom, hogy design gondolkodás, de hogy az embereknek az a fajta képessége, hogy bármi történik a világban, én megpróbálok alkalmazkodni hozzá elsősorban a tudásommal, meg a hozzáállásommal, és nem a szervilizmusommal, akkor az nyilván, én azt gondolom, hogy ez az egy nagyon pozitív út lenne, és én bátorítom az új kormányzatot, hogy egyébként erre tegyen lépéseket, és biztos én is azon leszek, hogy majd ez eljusson hozzájuk.
1: És biztos hallgatják is a Krízisek és pofonokat.
2: Egészen biztos.
1: Ahol Gosztonyi Csaba, a Momo Open vezetője, kommunikációs szakember, forgatókönyvíró, színész volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon köszönöm, Korné.
1: Ennyi fért a mostani műsorba, a láthatóság témáját még természetesen egy picit gyúrjuk a továbbiakban is, de most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Áldozatokat szednek a szabadtéri tüzek, több felhasználó számláját is zárolta a Revolut. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben hárman meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalomban. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő Fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a Lapotholmi egy részével két nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A három férfi ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a Balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak.
0: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Irodalom.
1: Az olvasásban nincs nyári szünet, vallják a Margó Irodalmi Fesztivál szervezői. A Káli medencét irodalommal és zenével megtöltő kulturális fesztivál augusztus 13-a és 15-e között várja az érdeklődőket. A programról Mátyás Kitti, kommunikációs vezető mesél.
2: 15 éves idén a Margó, és ennek az ünnepi évadnak a következő állomása lesz Salföld és a Bányakert. A nyári Margón fellép majd Begrecsó, Lovasi András, Anima Sound System, ők lesznek az esti koncertjeink a Bányakertben, illetve nagyon izgalmas programmal készülünk azoknak is, akik nem a zenei válogatás miatt, hanem az irodalom miatt jönnének el hozzánk, és érkezik hozzánk Tompa Andrea, Hály János, tavalyi Margó díjas Tóth Marcsi, illetve a tavalyi Margó külön díjas Jean Paumero, és velünk lesz majd a fesztiválon. Jön még Fábián Tamás, és lesz dalszerelő műhely is, nagyon izgalmas, Fazekas Gergely a Pogány induló egyik dalát fogja szétszínfálni. Lesznek stand-up előadásaink is, Kemény Zsófi érkezik majd az Egy életem estjével, illetve szintén Margó díjas Fehér Bordizsár is készül stand-uppal. Úgyhogy nagyon változatos a program, mindennek a könyv, az irodalom az alapja, és ami még külön érdekesség, hogy az esti fellépőkkel délután beszélgetéseket lehet majd meghallgatni, úgyhogy dupla élmény lehet valakinek Lovasi Andrásból, Friger Zsoltból, illetve Beck Zoltánból és Grecsó Krisztiánból is. Többfajta programmal készülünk. A kicsiknek idén először megrendezzük a Mini Margót, úgyhogy a Vánkosban, Badacsonyörsön lehet majd a gyerekekkel mini margózni. Lesz pizzakészítő workshop, illetve hát nyilván nagyon sok felolvasás, meseolvasás, és lesz még irodalomterápiás workshop és meseterápia is, úgyhogy aki a beszélgetések, illetve a zenei koncertek mellett szeretné jobban megismerni önmagát, dolgozni önmagán, és benne lenne az ilyen típusú programokban is, akkor nekik is lesz lehetőségük. Ez a Pajta galériában, Salföldön lesz majd. Az egyik irodalomterápiás csoportot ott Anna vezeti, majd a másik hármat pedig Lósz Johanna, és külön lesz még légzésterápia is, illetve a nagyon aktív nyaralóknak pedig vezetett biciklitúra Ádám kollégánkkal, úgyhogy a Káli medencét is se lehet járni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon sokszínű programkínálata van a nyári Margónak. Várunk mindenkit, aki úgy szeret nyaralni, hogy közben feltöltődik kulturális programokkal. Mi azt gondoljuk, hogy nekik való akkor ez a fesztivál. Lesz sok olvasás, beszélgetés, zene, stand-up és tényleg minden, amit mondtunk.
0: Esemény.
1: Ha szeretnél egy napra kiszakadni a hétköznapok rohanásából, érdemes felkeresni a Dharma napot, amelyet augusztus 9-én rendeznek meg Budapesten, a Tankapuja buddhista főiskolán. Az egész napos minifesztiválon előadások, meditációk, jóga és éberséggyakorlatok, művészeti foglalkozások és családi programok várják az érdeklődőket. Az idei rendezvény középpontjában Buddha élete és tanításai állnak, emellett a szervezők a buddhista egyház fennállását 35. évfordulóját is megünneplik. A programban a filozófiai beszélgetések mellett olyan aktuális témák is helyet kapnak, mint a mesterséges intelligencia és a tudat kapcsolata, de lesz zen meditáció, csikung, buddhista jóga, ikebana bemutató, tibeti kalligráfia és vízfestészeti workshop is. A családokat kreatív gyermekprogramok várják, így a fesztivál nem csak a buddhizmus iránt érdeklődőknek, hanem mindenkinek jó lehetőség, aki egy nyugodt, feltöltődést kínáló napot szeretne eltölteni különleges környezetben.
0: Kiállítás.
1: Egy igazi autótörténeti legendával gazdagodik a Magyar Nemzeti Múzeum. Megérkezett a 100 éves Ford T-modell, amely az amerikai álom Magyarok az Egyesült Államokban 1776-tól 2026-ig című időszaki kiállítás egyik különleges darabja lesz. A legendás autót darúval emelték be az épületbe, hiszen a 100 éves, ma is működőképes jármű igazi múzeális kincs. A Ford T-modell nem csak azért különleges, mert forradalmasította az autógyártást, hanem azért is, mert fejlesztésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is fontos szerepet játszott. A november 1-jéig látogatható kiállítás az Amerikába kivándorolt magyarok történetét mutatja be, és számos izgalmas személyes emléken keresztül idézi fel az amerikai magyar sikertörténeteket. A látogatók többek között Kossuth Lajos, Szentgyörgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szelecki Zita amerikai éveihez kapcsolódó tárgyakkal is találkozhatnak. A tárlat egyszerre szól történelemről, kultúráról és azokról a magyarokról, akik a tengeren túlon írták tovább saját történetüket.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Így telt a 35. művészetek völgye. Megkönnyezett versek, lazabólogatások, szívbe markoló dalok, könnyed gyerekkacaj és bámulatos alkotások tették felejthetetlenné a jubileumi 35. művészetek völgye fesztivált. A látogatók több mint 4500 program közül válogathattak Kapolcs, Vigánt Petrend és Talján Dörögt barátságos udvaraiban, az ország legnagyobb és legszerethetőbb összművészeti fesztiválján. A 2026-os programot jazz, népzene, könnyűzene, jóga, kerékpáros túra, felolvasások, irodalmi estek, kerekasztal beszélgetések, improvizációs műhely, kiállítások és filmvetítések színesítették. Ahogy minden évben, idén is megérte volna kizárólag a zenei line-upért elutazni a művészetek völgyére, hiszen olyan remek előadók léptek fel, mint José González, a Kispál és a Borz, az Esti Kornél, az Elefánt, a Carson Kuma és a 30Y. Az alternatív zenén túl a hip-hop sem maradt ki az idei felhozatalból, a Belga, a Punani Massif, a Koli Live Band, Betonhofi, vagy épp az első völgyező Jude Law is színpadra lépett. De először élvezhette a nagy érdemű a Panoráma nagyszínpadon az Analóg Balaton koncertjét is. A World Symphonic 35. produkcióban a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói Szena az Airi Maffiából, Beck Zoli a 30Y-ból, Szendrői Csaba az Elefántból, Koli, Giorgio a Carson Kumából és Betonhofi közösen álltak színpadra. A legendás Bánkító Fesztivál is a völgybe költözött, méghozzá önálló helyszínként a Gástyaárokba. Itt közéleti, kulturális beszélgetéseket hallgathattak az érdeklődők. A Hagyományok Háza folkudvarban fülbemászó népdalokat tanulhattunk meg, de nem volt ritka az sem, hogy táncra perdült a közönség. A művészetek völgyében idén is kiemelt szerepet kaptak a színházi és improvizációs programok. Talján Dörögdön, a színház színpadon és a színház színpad templomban 22 produkció közül válogathattunk. A jubileumi évben visszatért a Klastrom helyszín is, ahol esténként fényfestések és különleges vetített produkciók keltették életre a romokat. A fesztivál emellett fenntarthatósági törekvéseiért nemzetközi EventX Sustainability díjat is nyert. Az idei év egyik legizgalmasabb fejlesztéseként például komposztáló rendszer segítette a helyben keletkező szerves hulladék újrahasznosítását. Fesztivál évről évre számos lehetőséget kínál a legkisebbeknek is, de úgy is remek móka az esemény, ha csak lófrálunk a picikkel. Elvesztünk a Fafarogó bácsi csodás munkájában, böngésztünk a kézműves udvar kiállítói közt, rácsodálkoztunk a keramikusok gigantikus installációira, játszottunk hosszasan a patakparton, és megnéztünk zenés bábszínházi előadást is.
3: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
2: Takács Tamással.
1: És Dankó Bencével, és lehet, hogy ez lesz az a műsor, amikor a kerékpáros műsorban tesszük helyre az autós üldözésnek a fogalmát, hogy egyáltalán mond-e ez a kifejezés valamit, mi lehet mögötte, van-e értelme, vagy nincsen?
2: Mert mint jogszerű-e autóval üldözni a városon át, piros lámpákkal le? Át minden a bringások, vagy mire gondolsz?
1: Vagy az autósokat üldözni a kerékpárosoknak, vagy kiűzni a közterületekről, vagy szuperblokkokkal körbe bástyázni az autósokat? Itt ezek elég izgalmas kérdések, de ennél azért tényleg komolyabban vesszük a kérdést, és nem is az autós üldözés lesz a fő kérdés, hanem inkább az, hogy az egészséges környezethez való jog, a jövő generáció iránti felelősségünk az hogy függ össze, összefügghet-e azzal, hogy kell kerékpáros infrastruktúrát építeni, vagy ezek ilyen túlzottan, ilyen indirekt dolgok, és csak a kerékpár ösztönző kerékpározás párti szervezetek próbálnak ebbe összefüggést keresni. Nem biztos, hogy jutunk konklúzióra, de minden esetre elég sok izgalmas összefüggés van ebben a kérdésben, és ezt onnan tudjuk, hogy vendégünk Szabó Attila, a TASZ jogásza. Szia Attila!
3: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Készített egy cikket a Kubitra, méghozzá június elején, aminek az volt a eléggé provokatív címe, hogy van-e jogunk elvárni az államtól, hogy a kerékpározást támogassa az autózás helyett. Ugye az államtól az ember ideális esetben igazságos dolgokat vár el, meg azt, hogy egy igazságot tegyen a különböző érdekekkel érkező érdekcsoportok között. Nyilván az autósoknak is van érdekcsoportja, a kerékpárosoknak is van érdekcsoportja, és az lenne a helyes, hogyha közöttük igazságot tenne, de ezek szerint jogosan felmerül az, hogy valaki előnyben lehet. Ezt megpróbáljuk most majd kideríteni, de egy pár gondolatot mondjál el arról, hogy a TASZ ugye az nem egy kerékpáros szervezet, te mégis ilyen kvázi kerékpáros gúnyában ülsz most itt közöttünk, és hogy miért gondoltad azt, hogy neked kell azzal a dologgal foglalkoznod, hogy milyen jogok vezetnek oda, hogy többet kellene bicajozni sokaknak, vagy kevesebbeknek, vagy több lehetőséget kellene a bicajozásnak adni?
3: Jó, igen, azt köszönöm, hogy mondtad, hogy a TASZ nem egy kerékpáros szervezet. Hát a TASZ az úgy kerül nagyjából ebbe a képbe, hogy mondjuk ilyen 2000, tehát klasszikusan a TASZ foglalkozik különböző szabadságjogokkal, most ebben nem megyek nagyon bele, ugye ezt 94 óta csináljuk, ezek között van mondjuk az ilyen szólásszabadság, véleménynyilvánítás szabadsága is, ezek a legfontosabb központi TASZ témák. És mondjuk ilyen 2015-6-tól kezdődően egyre erősebben láttuk azt, hogy nagyon gyakran, amikor emberek hozzánk fordulnak jogi segítségért ezekben a témákban, akkor valójában ők a szólásszabadságukat, véleménynyilvánítási szabadságokat, bármilyen polgári aktivizmusokat, azt környezeti kérdésekben akarják gyakorolni. Szóval itt van valami fordulópont Magyarországon is, egyre fontosabbak a környezeti kérdések, és akkor így kerül így lett a TASZ-nak egy, hát egy zöld aktivizmus, mondjuk azt, hogy munkacsoportja, amiben mi kifejezetten a zászlónkra tűztük azt, hogy ezeknek az embereknek még hatékonyabban fogunk segíteni, vagy igyekszünk ráfókuszálni az ő problémájukra, és akkor így valamennyire el kellett azért még mélyedni különböző környezeti ágazati kérdésekben is, mert ott ugye már bele kellett menni abba, hogy ez tartalmilag mit jelent az ő esetben.
1: Jó, de a zöld aktivizmus és a kerékpáros aktivizmus, ez két külön
3: abszolút,
1: dolog.
3: Abszolút, abszolút.
2: Illetve bocs, még egy kérdő, hogy ez egy országhatárokon felül álló nemzetközi
3: szervezet, abszolút magyar joggal dolgozunk, magyar országon, tehát nincsen nemzetközi tevékenységet. Annyiban van, hogyha úgy alakul egy ügy, akkor elviszük azt a magyar ügyet mondjuk az Emberi Jogok Európai Bíróságára, de akkor is magyar ügyel foglalkozunk. És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit feltettél, mert ugye a környezeti ügyek azok nem kerékpáros ügyek, és akkor itt már bejön az én személyes, nem is tudom, hát életem gyakorlatilag. Én 20x éve közlekedem kerékpárral, és mióta ráadásul van egy gyerekem, és a gyerekemet is kerékpárral hordom, egyre érzékenyebb lettem, vagy hát így családilag valójában egyre érzékenyebbek lettünk arra, hogy az, hogy mi a kerékpárt választjuk, mint közlekedési módot, az tök oké, meg ezt igazából mindannyian szeretjük, meg így nem tudom, szerintem ez tök jó. Ez egy privát vélemény, és én ezt nagyon szívesen megosztom bárkivel, hogy miért gondolom így, miért érzek így. De hogy lehet azt érezni, hogy hát oké, de az, hogy autók között megyünk, amik elképesztően zajosak, néha elképesztően büdösek, néha rengeteg helyet vesznek el, ahhoz képest, hogy mondjuk mi mennyi helyet veszünk el, akár az egész családot beleértve bringával, ott elkezdtem erre az egész kérdésre érzékeny lenni, és elkezdtem azt látni, hogy hát ez valójában egy környezeti kérdés, és ez az, amiről szól az a cikk, hogy a kerékpározás az tulajdonképpen a környezeti jogoknak egyfajta érvényesítése, ami szerintem a városban egy kifejezetten releváns téma, mert mondjuk a nem tudom, az erdőket is meg kell őrizni, meg elnyelő kapacitásokat kell fokozni a Balaton partján, meg a mocsarakban, meg mindenhol, ezek is fontos kérdések, de a városban kevés környezeti kérdés marad, és a kerékpározás szerintem az egyik.
2: De most ezt úgy képzeljük el, hogy mondod a gyerekkel való közlekedést, hogy lehet olyan szintje ennek a problémának, hogy vannak mondjuk városrészek, ahol most ne legyünk nagyon digitálisak, lehetetlen egy gyerekkel eljutni A-tól B-ig, pedig jogod lenne eljutni valahogy A-tól B-ig.
3: Azt én nem tudom, hogy jogom lenne.
2: Tudod ilyen logikailag, hogy tudod megvilágítani ezt?
3: Igen, abszolút, ez szerintem tök jó kérdés. Azt nem tudom, hogy jogunk lenne ehhez. Én azt tudom, vagy azon kezdtem el gondolkodni, amikor megnéztem ezt a kerékpári stratégiát, lehet, hogy néhány hallgatónak, nézőnek mondva, mint a Bicók Péternek a neve, aki ilyen városi...
4: Volt is nálunk vendég a korábbi epizódok egyikében, azt a beszélgetést is ajánljuk, hallgassátok meg, belinkeljük majd a leírásba.
3: Igen, és én onnan ismerem Pétert, hogy mind a ketten kargó bringával járunk ugyanazon a környéken, azzal hurcibáljuk a gyerekeinket, és akkor így ismerkedtünk meg, és akkor vele kezdtem el erről beszélgetni, hogy néz ki most Magyarországnak a kerékpáros stratégia, és ő elmondta, mert ő ért ehhez valójában, hogy milyen olyan célkitűzések hiányoznak ebből a stratégiából, ami miatt hiába van, valójában nincsen igazából egy olyan keret az állam számára, ami oda vezetne, hogy egyre többen tudnak bringázni félelem, aggodalom, veszélyérzet nélkül. És akkor nekem ebből jött az a gondolatom, hogy oké, hát hogyha azt szeretnénk, hogy egészséges városi környezetben éljünk, és ebbe beleértem a levegőt, a zajt, az autózásnak van egy csomó olyan mellékterméke, a féktárcsából, a gumiabroncsból, nem tudom micsoda, ami környezetszennyező, és még azt is beleértem, hogy mondjuk a mennyire tudnak a gyerekek kimenni az utcára akkor egy olyan környezetben, ahol rengeteg autó jár, és mennyire tudnának egy olyan környezetben, ahol mondjuk a mellékutcákban este 6 után már alig jár autó, ugye ez ilyen városi forgalomcsillapításról szól ez egész kérdés, akkor vajon ez nem kapcsolódik-e az egészséges környezethez, ami benne van a magyar alaptörvény, hogy mindenkinek joga van az egészséges környezethez.
4: Egy pillanat rájunk meg itt, mert most elkezdünk elmenni ugye az egészséges környezet, ahhoz, hogy mihez van joga az embernek, de még előtte egy kis mögöttes motiváció kérdésre térjünk vissza, illetve te is visszatértél az előbb, hogy ismét az autókat hoztad föl.
3: Igen. Szóval, hogy autósként is az van, hogy jogom lenne ahhoz, hogy egészségesebb levegőt szívjak be, és ugye itt kezdődik valójában a bonyodalom, mert hiába mondom azt, hogy nekem jogom van, az azt jelenti, hogy követelhetem az államtól, hogy egészségesebb legyen a levegő, egyébként erre vannak mindenféle határérték szabályok. Az, hogy az állam mit tesz azért, hogy ez megvalósuljon, az valójában az államon múlik. Tehát hogy az lehet, megmondhatja azt az állam, hogy korlátozom az autózást, megmondhatja azt, hogy olyan, nem is tudom, berendezésnek a beépítésére kötelezem az autógyártókat, amivel megszűnik a zaj. Tehát ennek csomóféle megoldása lehet, és ezért nincsen szerintem valójában szembeállítás, mert tehát én nem azt akarom, hogy az autósok korlátozva legyenek, hanem azt akarom, hogy legyen megoldva, hogy az én gyerekem biztonságosan játszhasson az utcán, tiszta levegőt szívhasson, kevés zaj terhelés érje, amennyire csak lehet, legyen hely a városban a fáknak, és nem tudom, szerintem ennek a legészszerűbb megoldása az az autózásnak a bizonyos helyeken történő korlátozása, meg a sebességnek a korlátozása, nem az autósoknak a korlátozása, hanem egyszerűen bizonyos helyeken nagyobb teret kell adni, például a kerékpározásnak. De ez már valójában egy ilyen mérlegelési lehetőség az államnál, hogy oldja azt meg, hogy mindannyian egészségesen élhessünk a városokban.
4: Ott tartottunk egyébként a történetedben, miután ezt ugye tisztáztuk, hogy mi a gondolatod az autós, kerékpáros szembeállításról, illetve hogy ez egy mennyire virtuális vagy valós dolog, hogy beszélgettél a Nemzeti Kerékpáros Stratégiáról, és kiderült számodra, hogy abból elég sok minden konkrét célkitűzés, kb. Olyan dolog, amit ugye számon lehet kérni, ez hiányzik. Mi jutott akkor ekkor az eszedbe?
3: Hát valójában fordítva volt a dolog, mert én azt elsősorban azt éreztem, hogy nincsen egy olyan kerékpáros infrastruktúra a városban, és nem is nagyon látom, mármint hogy nyilván így a főpolgármesteri hivatalnak a kommunikációjából, meg bizonyos lépéseiből az emberben azért van bizodalom, én nem annyira szorosan követem ezeket, meg ezt nem tudom.
2: Pont.
3: Igen, igen, ezt most ebben nem menjünk részletesen bele, mert nem is vagyok teljesen felkészülve, de hogy azért ott, tehát hogy valamiféle...
4: Van még hová fejlődni.
3: Oké, van hová fejlődni, de úgy tűnik az embernek néha, hogy azért ki is van tűzve a fejlődés, hát vagy így van, vagy nem, most ezt tényleg nem tudom értékelni. Érzékeltem a környezetem tényleg abból, hogy hány autó dudál, hány autó mellett vagyunk berekedve a, nem tudom, smogba, most ez lehet, hogy nem minden nap smogos a levegő, de hogyha az ember az autók között jár, abból érzékeltem, hogy itt azért lenne hová fejlődni, és ehhez jött valójában a Bicók Péternek a magyarázata, vagy a kerékpáros stratégiát értelmező mondatai, ami rámutatott arra, hogy ebből olyan fontos elemek hiányoznak, amik egyszerűen, hát nem azt mondom, hogy lehetetlené teszik, mégis meg lehetne valósítani, de hogy nagyon nehézé teszik, hogy ebből az következzen, hogy sokkal több tér jut a kerékpározásra, és ezzel csendesebb és tisztább levegőjű lesz a város, mert egyszerűen nem kerültek bele a stratégiába, például, amit te mondasz, számon kérhető elemek.
4: Mit gondolsz akkor következő lépésnek? Mit tudsz te csinálni, mit tudnak a kerékpáros szervezetek csinálni, mit lehet ezzel kezdeni?
2: Illetve mik ezek a számon kérhető elemek?
3: Ugye itt ér véget az én tudásom, tehát hogy az egy valójában egy ilyen közlekedésmérnöki urbanisztikai tudás, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy az a helyzet, amit én az egészséges környezettel összeegyeztethetőnek tartok, az előálljon. Erre a Bicók Péternek volt pár észrevétel, tehát ezek nem a saját ötleteim, amit a kerékpáros stratégiából kiszúrtunk. Mondok néhány példát, nem emlékszem már emiatt az összesre, mert már azért jó sok hónappal ezelőtt foglalkoztam ezzel, de az egyik legfontosabb, hogy nincs kimondva az, hogy a kerékpározás az egyenértékű az összes többi közlekedési móddal, és ebből következően nincs ez kimondva, hogy amikor mérlegelnek egy projektnél, egy fejlesztésnél, egy bárminél, hogy azt vasúttal, közúttal, tömegközlekedéssel vagy kerékpározással kell megoldani, hanem ott az van, hogy hát a kerék...
2: Vagy
3: hát
2: mi azt gondolnánk, hogy ez eleve egy evidencia.
4: Nem engem evidencia. Most teljesen meglep, amit ez mondasz, tehát hogy ez igazából, én annyit talán aztán létező dolog, hogyha most valaki csinál egy útépítést, vagy egy útfelújítást, akkor ott neki kell valami tervet csinálni arra, hogy ott azon a szakaszon, amit ő felépít, vagy megújít, kerékpárosok hogyan fognak közlekedni.
3: Ezt nem tudom pontosan, hogy van, lehet, hogy van ilyen kötelezettség, de ha én jól értem, amit a Péter ott nekem ezzel kapcsolatban javasolt, ez akkor az inkább az, hogy ha egy utat újítunk fel, akkor mérlegeljük, hogy oda kerékpár út kell, vagy pedig autóút. Tehát, hogy ne az legyen, hogy autóút lesz, aztán nézzük meg, hogy odafér a kerékpárút, hanem gondoljuk át, hogy itt jobb például az egészséges környezet szempontjából, például a városi mobilitás szempontjából, meg minden más szempontból jobb ide autóutat építeni, vagy jobb ide kerékpárútat építeni, mert ekkor ebben az esetben lenne egyenrangú a két közlekedési mód. És ez hiányzik a stratégia megközelítésében.
4: Tehát, hogy adott esetben bizonyos viszonylatokra, szakaszokra, útépítéskor, meg amikor így azt tervezik a várostervezők, hogy oda kellene egy bekötő utat csinálni, valahogy arra, ahhoz a lakónegyedet így össze kellene kötni egy másik lakónegyeddel, vagy egy forgalmi csomóponttal, stb., akkor ott ne az merüljön föl, hogy alapértelmezetten autóutat építenek, hanem elgondolkozzanak azon, hogy tényleg jó-e, ha járnak arra autók, vagy arra a közlekedést meg lehetne oldani egy olyan úttal, amiben csak kerékpárral lehet közlekedni, vagy egy olyan úttal, amin jár a közösségi közlekedés és kerékpár, de autót nem engednek rá. Erre gondolsz, hogy ha ez a kérdés felmerülne a döntéshozókban, akkor, és ennek ezt elemezve hoznának döntéseket, akkor lenne egyenrangú a kerékpározás a többi közlekedési móddal.
2: Egyébként ilyen már történt a belvárosban példa, ugye,
4: hát hogy csak pont a közösség.
3: A Lánci, nekem is a Lánci
2: jut eszembe, meg egyébként belve, hogy járda és bringa, és hogy megszűnt a
3: ez
2: az
3: tök autós. Jó példák, tehát vannak ilyen példák, de hogy nem ez a fő szabály. Tehát hogy ez tök jó, hogy bizonyos önkormányzatoknak bizonyos szituációkban ez eszébe jut, de hogy valójában országosan nem ez a fő szabály, hogy miért mérlegeljétek, hogy kell-e oda autót beengedni, vagy elég oda a bringa, vagy elég oda a gyalogos, vagy tehát ugye az, amire a Lánchíd szerintem is egy jó példa, meg ezek a forgalomcsillapított utcák, ahol mondjuk az, hogy itt az a legjobb, hogyha pullerekkel le van zárva az úttestnek a két vége, bringások, gyalogosok bejöhetnek, autókat meg csak akik ott laknak, vagy aki nem tudom, árut szállít oda, és akkor őket fogjuk. Tehát, hogy tényleg a zéró pontról kell végig gondolni, hogy ez ide kell-e autó, vagy nem kell autó. És most meg az van, hogy a főszobály az, hogy út, meg vasút, és akkor ahhoz képest nézzük meg, hogy odafér-e a bringa. Szóval, hogy ezt a kerékpáros stratégia nem fordítja át ezt a gondolkodási módot. Mondok mást is, hogy ne csak ez az egy legyen, ami nekem így szívügyem volt, és hogy nem mond semmit arról a kerékpáros stratégia, hogy mondjuk a kormányzat hogyan népszerűsíti a kerékpározást. Tehát, hogy van,
2: illetve hogyan tanítja.
3: Egész konkrétan az, hogy hogyan mutat példát. Tehát az, hogy egyébként a kormányzatban dolgozó emberek mondjuk autót kapnak a bizonyos, nem tudom, beosztáshoz, vagy ilyesmi, vagy az lenne, hogy hát kapjanak főszabály szerint kerékpárt, és járjanak kerékpárral, mert ezzel mutatja meg az állam azt, hogy ez egy követendő cél. Mit mondjuk, tehát az, hogy Hollandiában a miniszterelnök, nem tudom, de például tényleg a Karácsony Gergely tegnap előtt biciklizett el mellettem. Tehát ez tök jó, hogyha csak hogy ez nincs benne a stratégiában, és ez tök jó, hogyha bizonyos állami vezetők vagy önkormányzati vezetők ezt személyükben képviselik, de az, hogy bele lehetne írni a stratégiába, hogy mindenki azt gondolja végig, hogy a saját vezetőinek kerékpárt ad mondjuk autó helyett.
4: Hát a kormányzati szervezeteknek a HRS-ei teljesen kétségbe esnének, hogy nem fognak tudni szakembereket toborozni, mert ugye a magyar valóságban azért a ilyen vállalati szférában az autó az egy nagyon standard juttatás, bármennyire is egy szerencsétlen dolog ez, és nyilván más országokban ez egyáltalán nem egy ilyen standard dolog, hogy az autó az lesz a céges autójuttatás, de még egy pillanatra visszalépnék oda, hogy ott tartottunk, hogy mi van, hogyha úgy gondoljuk végig a egyes utcákat, útszakaszokat, hogy akkor az csak bicajos. És hirtelen belém nyilalt az empátia az autós üldözöttek, vagy az üldözött autósok irányába, hogy ugye egy csomó ember, meg az egy valid vélekedés, és gyakran lehet azt hallani, hogy de nekem jogom van autózni, nekem jogom van autót használni, nekem jogom van autót közlekedni, és mindenféle poller, meg lánchídlezárás, meg ilyesmi ezt a jogomat csorbítja. Akkor most igazából mi az erősebb jog? Az, hogy így kezeljük egyenrangúan a kerékpározást, vagy az, hogy most miért ne mehetnék be én oda autóval, ahova az autóm befér egyrészt, másrészt meg úgy fér be, hogy közben így a többi közlekedőt nem nagyon akadályozom, és mindenki igazából eljut a céljához.
3: Ez egy nehéz kérdés. Én ezzel is mondom azt, hogy valójában itt, amiket elmondok, hogy mi hiányzik a kerékpáros stratégiából, ezek ötletszerű dolgok. Tehát, hogy én azt tudom állítani, hogy nekem jogom van az egészséges környezethez. Azt, hogy a kerékpáros stratégián hogyan tesz ezért eleget az állam, azt az államnak kell kitalálnia, és akkor ezen belül merülnek fel ilyen.
2: Egyébként ezt most, ahogy végigmondtad az előbb, ezt inkább nem kerékpáros vagy autós, hanem konkrétan az élhető környezet szempontjából.
3: Igen, érdemes pontos, ez a városban.
2: Tehát, hogy nem az autós vagy a kerékpáros tehát ezekhez a dolgokhoz van jogom, hanem jogom van mondjuk a lakóhelyem környezetében nyugodtan sétálgatni, vagy nyugodtan, hogy mondod, elmenni a játszótérre a gyerekkel, vagy jogom van kikapcsoló, jogom van szórakozni. Tehát most direkt ilyen általános hétköznapi dolgokat mondok. És alakulhatnak ki bizonyos forgalmi anomáliák miatt olyan helyzetek, hogy egyszerűen a zaj, a bűz, a stb. Miatt ezt a jogomat nem tudom gyakorolni. Egy adott, mondjuk egy belvárosi lakó környezetben.
3: Igen, most ez nagyon a jognyelvén lefordítva, ez van az egyik oldalon, amit te mondasz, ez az egészséges környezethez való jog, hogy nekem ez jogom van, és jogom van ahhoz is, hogy az állam ezért tegyen meg dolgokat. Ugye most egy kicsit, hogyha nem bánjátok, ilyen elméleti háttérbe akarok belemenni, hogy...
4: Ez volt egyébként az izgalmas a cikkedben, úgyhogy csak bátran, igen.
3: És akkor utána vissza fogok karanyolni, hogy a legtöbb alapvető jog, meg a klasszikus alapvető jog, azok olyanok, hogy én tehetek valamit, és az állam azért engem nem büntethet meg, vagy nem veheti azt el tőlem. Tehát, hogy nem tudom, mondhatom a miniszterelnökre, hogy hülyes csinál, és ezért mondjuk engem nem lehet börtönbe zárni. Tehát jogom van a szólásszabadsághoz. És a legtöbb alapvető jog az ilyen, és amiről most beszélünk, az viszont nem ilyen, mert azt állítom, hogy nekem jogom van az, hogy az állam tegyen értem valamit. És ugye ez kicsit olyan, mint hogy nekem jogom van az életemhez, és azt az állam nem veheti el tőlem, tehát hogy nem lehet halálbüntetés, de még azt is elvárhatom, hogyha valaki az életemre tör, akkor az állam attól védjen meg, tehát működtessen rendőrség.
2: Ahhoz van jogom, hogy javítsa az állam az életminőségemet?
3: Szerintem hát erről szól az egészséges környezethez való jog. Szerintem ezért nagyon nehéz téma.
1: 80...
0: Ez itt a pedál. A hajtás mindjárt folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Bérlakások, diákotthonok épülhetnek uniós pénzből. Magyar fiatal gyilkolhatott Ausztriában. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Történelmi változás jön a lakhatásban a miniszterelnök szerint. Magyar Péter egy videóban egyebek mellett arról beszélt, amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program az országban, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre több mint 230 milliárd forintot fordítanak. Azt is mondta, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint uniós forrás jut, ebből csaknem 24 milliárd forint a házi orvosi ellátás fejlesztésére. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazók figyelmét a Magyar Biztosítók Szövetsége a napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Azt írták, ha az érintett utazás szervező székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazás szervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Nemzetközi konyhákat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki, ahol az eltérő alapanyagok és technológiák miatt kiemelten fontos a higiéniai előírások, az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltó karászorulókat a repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU. A fogyasztók egyetlen gomnyomással támogathatták a Péter Csernyi Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak munkáját. Az első fél évben összegyűlt felajánlásokból a Péter Csernyi Alapítvány egy speciális felszereltségű rohamkocsit szerez be, amelyet kifejezetten koraszülöttek és beteg újszülöttek mentésére terveztek. Egy 18 éves magyar fiatalt gyanúsítanak egy 29 éves férfi meggyilkolásával Alsó-Ausztriában, írja Kronen Zeitung. Az osztrák lap értesülése szerint a fiú a tékvandó tudását használva olyan súlyos sérüléseket okozott a férfinak, hogy belehalt az ütésekbe. A lap úgy tudja, hogy a magyar fiú és a 29 éves bécsi férfi az interneten ismerkedett meg, és abban a szomszédos házban találkoztak, amelyre a fiú a család távol létében vigyázott. Amikor a rendőrök a helyszínre értek, az idősebb férfi súlyos arcsérülésekkel feküdt a földön, de már nem volt életben. A magyar fiút a helyszínen letartóztatták az osztrák hatóságok.
0: Időjárás jelentés.
2: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Pedál! Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Akkor igazából mondjuk egy 80 km per órával száguldó autó, amik ugye, hogyha elüt, az szinte biztos, hogy halállal jár, akkor az, azt mondjuk, hogy életemre tör, korlátozzuk le 30 km per órára a sebességét?
2: Ide akartam kiukadni, hogy ez, amikor az állam, tehát amikor nem azt várom, hogy az állam ne tegyen ellenem valamit, hanem azt várom, hogy az állam tegyen értem valamit, akkor ott már nagyon nagy az államnak a mérlegelési. Tehát ez, hogy milyen rendőrséget működtet, vagy milyen, hogy bünteti meg azokat, akik esetleg az én életemre törnek, vagy milyen szociális rendszert működtet, amiben aztán emberek majd nem fogják ellopni a bringámat.
3: Azért Nyugat-Európában olyan típusú büntetések működnek, hogyha valaki a mondjuk 30-as, de nem kell a 30-as övezetbe lenni, 80-nal megy, akkor így ugrik a jogsia. Tehát, igen, hogy nem bünti meg, stb. Tehát, hogy azért ezeket úgy beszabályozzák.
2: Erről szólnak valójában a szakpolitikák, hogy hogyan lehet azt jól elérni, hogyan lehet azt olcsón elérni, hogyan lehet azt, és itt tudok visszakapcsolódni a kérdésedre, hogy azt várom, hogy egy ilyesmi típusú környezetben hosszabban, egészségesebben, nagyobb biztonságban élhessünk, kevesebb szennyezéssel, de hogy ez az kell-e, hogy bekorlátozzák az autósokat, ezt nem tudom, ez egy szakpolitikai kérdés, hogy hogyan tudja ezt az állam jól, hatékonyan megoldani, és hogyan tud a különböző jogok között mérlegelni, és... Hát nem is tudom, hogy ott mi az, talán az önrendelkezési jogot lehet felhívni a másik oldalon, hogy én szeretnék autóval járni, ez technológiailag lehetséges, ez nekem egy fontos kérdés, tőlem ezt senki ne vonja el, és a másik oldalon meg ott van, hogy valaki más meg szeretné az életét megóvni, és ezek valahogyan összefüggenek, mert látjuk, hogyha sok ember autózik, ha gyorsan autóznak, akkor abból halálos balesetek vannak, és ebben az állam teremtsen valahogyan rendet, és most van valamiféle rend, amit elfogadunk, hogy az autók a legtöbb helyre bemehetnek, 50-nel mehetnek a városban, de ezt az állam megváltoztathatja. Tehát, hogyha egy kicsit, és azt gondolom, hogy itt már az ilyen tudományos technológiai fejlődésnek is nagy szerepe van, tehát, hogy ahogy jövünk rá arra, hogy mondjuk a zajszennyezés az milyen stresszforrás az életben, akkor ez az egész állami mérlegelés, amiben az állam meghatározza a szabályokat, hogy hol mennyi autó mehet, meg hogyan adóztatom az autózást, hogyan ösztönzöm a kerékpározást, már ugye amiről most beszélünk, akkor ez az egyenlet változhat mindig egy kicsit. Szerintem azt nem lehet, hogy azt mondjuk az embereknek, hogy nem lehet autótok, és ez egy ilyen mindenki járjon gyalog, ez biztosan nem lehet, tehát ez az egyik véglet, és de az sem lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem tudom, nincs áfa az autókra, és bárhová be lehet hajtani, és nincsen sebességkorlátozás, ezt nyilván mindenki tök könnyen belátja, ez sem lehet, mert az meg a másik véglet. És ez a kettő végpont között, hogy mikor, hogyan mérlegel az állam, és melyik jogot tartja előrébb valónak, azt szerintem az adott kortól is függ, ezek részben politikai döntések, és függ tulajdonképpen a jogfejlődéstől is, amire az én beadványomban, amit ugye ezt az elején mondtad, hogy a jövő nemzedékekért felelős ombudsman helyetteshez írtam, amellett érveltem, hogy ez az egészséges környezethez való jognak a része, amit szerintem még Magyarországon senki nem mondott így ebben a keretben, és azzal, hogy ez így bekerül a mérlegelési körbe, tehát azt is mérlegelni kell, hogy viszonyul ez az egészhez, az egészséges környezethez való jog, akkor szerintem picit már tud változni ez az egész helyzet. És azt mondom, nem mondom, hogy akkor most ki kell tiltani az autókat, de hogy az állam törekedjen arra, hogy minél tisztább, nem ismétem el újra, és hogy ennek a része a közlekedésnek az újra gondolása.
1: Mesélj egy picit erről a beadványról, hogy ennek kb. Mi volt a tartalma, kiinduló pontja, mit gondoltál, hogy mi lehet ennek a kifutása, és illetve ez egy friss info, ez nincs is benne a Kubi cikkében sem még, hogy neked válaszolta a zöld ombudsman ezzel kapcsolatban.
2: Igen. Tehát ugye ebben annyi volt benne, hogy, és bocsánat, ez még egy ilyen kis kitérő, de muszáj ezt említem, hogy tavaly volt egy nagyon fontos és nagyrészt jó döntése a Magyar Alkotmánybíróságnak, ez a klímatörvényt semmisítette meg, mert valójában nem volt benne semmi, nem tudom, mennyire tudják hallgatni.
1: Ez egy kicsit ilyen párhuzam a kerékpáros stratégiával, a klímatörvényben nem voltak.
2: Mindjárt összekötöm, hogy okay. miért akartam ezt idehozni, tehát hogy azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy ez nagyon kevés, és gyakorlatilag semmit nem vállal benne az állam, most kicsit lesarkítom, úgyhogy arra kötelezte a magyar államot, hogy idén június 30-ig alkosson egy új klímatörvényt, ugye nincs új klímatörvényünk, de nem ez az első ilyen eset, hogy nem csinálja meg. Mindegy, ennek az elemzésében most nem megyek bele, de abban az egy nagyon hosszú határozat, és tök fontos dolgokat mond ki az Alkotmánybíróság, hogy az államnak ebben a klimatikus helyzetben, amiben élünk, kötelessége három dolog, a mitigáció, ugye ez a kibocsátás csökkentés, tehát hogy csökkenteni a káros anyag kibocsátást, az adaptáció, alkalmazkodni ahhoz, hogy változik a környezet, és a reziliencia, tehát hogy ebben az egészben valahogyan rugalmasan tudjunk mozogni. Most lehet, hogy picit rosszul mondtam ezt a hármast.
1: Tehát a magyar állam, illetve az Alkotmánybíróság előírta a magyar államnak, hogy légy szíves, te csináljál, tegyél azért dolgokat, hogy így a széndioxid kibocsátás, ami ipari termelésből, fűtésből és közlekedésből áll, az legyen sokkal kevesebb Magyarországon.
2: Egyrészt
1: is
2: legyen sokkal kevesebb, másrészt pedig olyan legyen a környezet állapota, tehát hogy legyen olyan környezeti megőrzés, hogy mondjuk erdők legyenek, amik képesek elnyelni az előállított üvegházhatású gázokat. Most ezt eléggé leegyszerűsítem, de csak azért akartam ezt idehozni, mert szerintem abból a határozatból az következik, hogy ezt nem csak a klímatörvényre mondja a Magyar Alkotmánybíróság, hanem az egész ilyen alkotmányos környezetre, amiben élünk, és ha ez így van, akkor például a közlekedési stratégiában is ezeket a...
3: Nem
2: ezeket
3: kerékpáros, hanem a teljes közlekedés.
2: A teljes közlekedésben végig kell azt gondolni, hogy hogyan tudok megfelelni a, nem tudom, mondjuk a párizsi megállapodásban kitűzött másfél fokos
1: klímacélnak,
2: meg az EU által meghatározott üvegházhatású gázkibocsátás csökkentési ütemnek, meg, tehát ezeket, és amikor ez, szerintem az édeskevés, hogy írunk egy klímatörvényt, amire ezt beleírjuk, hanem az adott ágazati törvényekben, meg pont az ilyen stratégiákban, és így akarom ezt idehozni, mint amilyen a kerékpáros stratégia, végig kell azt gondolni, hogy járul hozzá ez az egész kerékpározás kérdés a klimatikus viszonyoknak a rendezéséhez. És szerintem hozzájárul, mert mint hogy ezen keresztül lehet csökkenteni, tehát hogyha több tízezer kilométerre többet tekernek az emberek, és kevesebbet autóznak, akkor az egy üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés, plusz még ott ugye, hogyha nyerünk felületeket a városban, amit be lehet zöldíteni, akkor meg elnyelő kapacitás növelés is tud lenni. És ez egyáltalán nem szerepel ebben a, tehát ez a kerékpáros stratégia.
3: Tehát a te beadványodbannak az a lényege, vagy hát a tartalmilag, hogy a kerékpáros stratégia a jelenlegi nem felel meg ezeknek.
2: Igen, hogy az, amikor, de ugye az benne egy kicsit trükkös, hogy amikor ezt megalkották, akkor még nem volt meg ez az alkotmánybírósági döntés, de az én mondásom az, hogy szerintem ezeket a szempontokat egy kerékpáros stratégiának figyelembe kell vennie, és ez a kerékpáros stratégia nem veszi figyelembe, mert nem tesz eleget azért, hogy minél többen, minél könnyebben tudják a kerékpárt választani. Ez volt a beadványomnak a lényeg, és akkor erre voltak ilyen konkrét példák, amiket az előbb beszéltünk, hogy mi hiányzik a kerékpáros stratégiából, miért, hogyan kapcsolódik ez az egészséges környezethez való joghoz. És viszonylag hamar elutasította gyakorlatilag a beadványomat a Jövő Nemzedékért Felelős Biztos Helyettes, nem teljesen világos, hogy mivel utasítja el, de ha én jól értem, akkor ő azt mondja, hogy ez nagyon meta. Mármint, hogy ez most nem túl jogász, de leírja szépen, hogy a törvény alapján ő mikor járhat el, és akkor leírja, hogy hivatalból akkor, hogyha...
3: Hát, hogy ebben nincs megfoghatatlan, vagy mit
2: igen, azt mondja, hogy ez egy olyan típusú érvelés, ami nem kapcsolódik az én közvetlen alapvető jogaimhoz, hanem alapvetően itt én természeti értékekről, meg társadalmi értékekről beszélek, de valójában egyébként az ombudsmani törvény ilyenre is ad lehetőséget, csak nem teszi kötelezővé, hogy ezt akkor vizsgálják ki, hanem ezt akkor ő hivatalból vagy vizsgálja, vagy nem, ő arra jutott, hogy amit én mondok, meg az én érveim, az valójában a jogalkotóra. Tehát ő nem tudja ezt ombudsmanként kontrollálni. Ő egyébként elmondta a véleményét ennek a kerékpáros stratégiának a megalkotásakor, azt nem osztotta meg velem, hogy ez mi volt, lehet, hogy fenn van a honlapon, nem tudom, tehát én nem néztem utána. De hogy ő azt javasolja, hogy forduljak én a területért fel.
3: Kis túlzás, ő is elmondta, amit te elmondtál, csak hát
2: nem lett belőle semmi. Igen, akkor nem tudom, hogy történt. De igen, hát simán lehet. És hogy érdemes lenne a belügyminisztériumhoz fordulni, most a belügyminisztérium felel a kerékpáros stratégiáért, ami kicsit fura, mert szerintem ez inkább egy közlekedési kérdés, és akkor inkább a közlekedési és beruházási minisztériumnak kellene, de mindegy.
3: Lehet, hát várjuk ki, még talán lesz lehet, a kerékpárnak egy konkrétabb gazdája.
2: Lehet.
1: Egy dologba, ami még szintén ilyen elméleti, de azért ezt a kérdést fel kell, hogy tegyem, mert az előbb nem biztos, hogy teljesen kiderült, hogy ugye a beadványod az is arra épült, hogy vannak klímacélok, vannak környezetvédelmi célok, van az egészséges környezethez való jog egyik oldalon, illetve hát ennek alapján kellene intézkedni a közlekedés ügyében, a fenntartható közlekedési módokat köztük a kerékpárt így nagy előnyökhöz juttatni. Jól értem, hogy akkor ez egyébként így jogász szempontból tiszta sor, hogy az egészséges környezethez való jog, a klímával kapcsolatos teendők, ezek magasabb prioritást élveznek, és súlyosabbak, mint az a jogom, hogy én ahova lehet, mehessek autóval, mert ki korlátozhat engem abban, hogy milyen közlekedési eszközt választok?
2: Valami olyasmit mondtál, hogy ezek magasabb prioritást kell, hogy élveznek. Én ezt nem akarom mondani. Azt akarom mondani, hogy figyelembe kell ezt venni, és a stratégiából ez hiányzik. És a válasz pedig a kérdésedre, hogy nem tudom. Tehát, hogy ez annyira új ez az egész kérdés, ugye ezt úgy hívják angolul just transition, tehát ez az igazságos átmenet, az egész ugye egy ilyen klimatikus kérdéshez kapcsolódik, és ráadásul ehhez globálisan nem erről az oldalról szokták megközelíteni, hanem hogy amikor mondjuk a klímacélok miatt bezárunk bányákat, akkor az ott egyébként mondjuk ilyen napi pár dollárért dolgozó afrikai munkások elveszítik a munkájukat, és akkor majd nekik valahogy el kell onnan menekülniük, ahol ezek a bányák volt.
3: Eszembe jut egy nem autós példa. Itt az én kis saját mikrokörnyezetemben a Vekerle telepen, csak hogy így ez egy önkormányzati probléma, így a gondolkodást, a jellemző gondolkodást mutatva. Van Vekerle telep közepén egy Kóskároly tér. Sokan ismerik, sokan játszótérre járnak, még budai oldalról is, mert annyira jó játszótér van egyébként ott, és hát Vekerle telepről tudni kell, hogy elképesztő jól bringázható, gyerekekkel is, ilyen oviba, iskolába, bárhova, hogyha már tud valaki bringázni, tehát a gyerek is, mert még a közutakon sincs, tehát az utcákon sincs olyan nagy forgalom, viszont a járdák azok ilyen keresztbe repedések, hepehupák, stb. Tehát nem igazán az a típusú járda, ahol úgy elkezd egy gyerek biciklizni.
1: Hát Montit kell venni.
3: Tehát amikor azzal van probléma, hogy tudod a pedálozás megtanulni, akkor nem a legjobb helyszín. És hát hosszú idő óta, amióta sokan az eszüket tudják, a gyerekek ott Kóskároly téren ugye fogják a szülők, támogatják, ott tanulnak biciklizni, meg futizni, meg egyébek. Egyébként készült egy bringapálya is. Na most bocs, a hosszú felvezetésért egy pár hete, hónapja ezen a téren kitették a bringázni, rollerezni tilos táblákat. Tehát, hogy nem az volt, hogy valami olyan megoldás, hogy ne rongyoljanak át a télen bringával a felnőttek, vagy ne rongyoljanak át elektromos rollerrel, ami egy, valljuk be, hogy tényleg egy eszemen dolog, veszélyes, hogy ahol sétálgatnak idősek gyerekek, ott ez egy balesetveszélyes helyzet, hanem Cüzámen ámblok lehúzták a bringázást és a rollerezést. Tehát, hogy születnek olyan döntések, és ez egyébként az új atlétikai centrumnál is van egy ilyen korlátozás, meg máshol is láttam, hogy olyan közterken, ahol főleg belvárosban nem nagyon lehet máshol mondjuk bringázni, tanulni. Ahhoz képest, hogy ezt támogatni kellene, hogy tanuljanak a gyerekek kerékpározni, ilyen döntések születnek. És még az is lenne a kérdés, így a véleményen túl, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk az adott helyen élő lakosság kihez fordulhat, vagy hogy ha már megszületett egy rossz döntés, akkor hogy lehet egy ilyen rossz döntést esetleg visszacsinálni, vagy jóvá tenni?
2: Mielőtt válaszolok a konkrét kérdésre, szerintem ez egy tök jó példa arra, amit az előbb te kérdezte, hogy az, hogy belenyúlunk valamibe, az nem szabad, hogy egy ilyen szabályoz. Tehát értem, én is értem, hogy azért a 35-tel, 40-nel elhúzó rollert azt valahogyan korlátozni
3: hát
2: kell.
3: Igen, tudod.
2: Két jogot most ebben az esetben, a te testi épségedhez, biztonságodhoz való jogot, és a most itt az egészséges környezethez való jogot azért egy ilyen játszótér parkszerű részen nehéz felhívni is.
3: És egyébként, ha megnézzük emberileg, akkor mondjuk történt egy baleset, egy ilyen elektromos rollerrel, vagy nem tudom, biciklivel valaki neki rongyolt valakinek, ül valaki az önkormányzatnál, lehet, hogy nincs gyereke, eszébe se jut az, hogy a gyerek mit csinál, tiltsuk ki a...
2: Igen, ez szerintem ez egy tök nagy hiba, és nem akarom, hogy bárki ezt úgy értelmezze, akár az én beadványomat, akár az álláspontomat, hogy azt szeretném, hogy tiltsák be az autózást, hanem azt, hogy mérlegelje a szabály szabályozó, meg a stratégia alkotó, és ebben az esetben pedig, hát ugye, ha ez egy önkormányzati kezelésben lévő, mármint egy kerületi önkormányzati kezelésben lévő terület, akkor az önkormányzat az, hogy hogyan békítít össze a különböző, még csak azt sem akarom mondani, hogy jogokat, hanem a különböző közlekedési módokat, hogy ügyel a rendre, biztonságra, nem tudom, ilyen jó érzésre, hát tehát, hogy az emberek biztonságban érezhessék magukat, és ügyel arra is, hogy nem veszi el a kedvét a gyerekeknek a bringázni tanulásra. És akkor mondjuk hoz egy olyan szabályt, hogy 12 éven aluliak nem bringázni.
3: Lehet ilyet jogszerűen? Ez egy kérdés lett volna.
2: Persze. Tehát, ugye
3: én meg egyébként nem is mondanék 12-t, hanem azt mondjuk, hogy mondjuk 10 év, vagy 8 év.
2: Amit például én ismerek, a Normafánál ott a bringa útra az van kiír, vagy nem is a gyalogos útra, mert ott van külön bringa út, és akkor onnan a gyalogos ösvényről kitiltották a bringásokat, és az majd kivéve 10 év aluli gyermek. Uh-huh. És akkor 10 év aluli gyermek az ott
3: mellett. Az új sódeos ösvény.
2: Amit mondja, néha ilyen murvával felszóltak, igen. Ott 10 éven vagy 12 éven aluli gyerek mehet bringával, nyilván ott fog megtanulni, nem az aszfalt úton, ahol száguldanak a bringások. Szóval, hogy ezt megtalálni, meg lehet egy csomó kreatív dolgot ki lehet találni, hogy hogyan lehet ezeket összebékíteni. Lehet. Egyébként ugye ez egy ilyen száguldozás, hát a Kresszben van szabály, ami nem tudom most szó szerint mondani a szabály, de aminek az a lényeg, hogy nem a közlekedési viszonyoknak megfelelően közlekedik valaki, és akkor ez egy 50 000 pénzbírság. Tehát akkor tegyen oda egy, nem is tudom, gondolom a Kressz is ellenőrzheti a közterületfelügyelő, vagy a rendőrség kitesz egy kamerát, és akkor utána elkezdi azokat bírságolni, akik ott száguldoznak a rollerrel. Szerintem ezzel lehet onnan kiszűrni. Tehát, hogy itt, mert valójában az ilyen száguldozásra ez a tök általános
3: tilalom. Igen, és vannak ezek a megfoghatatlan közlekedési eszközök most rengeteg, tehát ugye az elektromos, amikor jönnek át az Erzsébet hídon elektromos szegvétúra, ami ráadásul nem is szegvé, hanem ilyen négyke, majdnem akkora, mint egy autó, és ebből 18 amerikai turista, és nem lehet az Erzsébet hídon gyalogsjárni.
2: Szerintem erre szóval. Lehet kitalálta, hogy így akar beavatkozni akár az önkormányzat, akár a rendőrség, akkor ki tud rá találni olyan a szabályoknak megfelelő bírságolást, amely aztán elveszi a kedvét a például itt a visszatérve a Kóskároly térre, hogy nem lesz utána senkinek se kedve ott száguldozni. De az, hogy aztán fogom, és így mindenkinek megtiltom, szerintem az
3: tehát, hogy másik egy oldal. Önkormányzatnak foglalkozni kell, hogy lehet szegmentálni, igen, meg kell, hogy szülessen igen. A normális megoldás, és hogyha nem születik meg, akkor ezért lehet megfelelő helyre lehet fordulni a lakosságnak.
2: Igen, hát ugye mi a megfelelő hely? Ebben az esetben szerintem a legrövidebb út azok az önkormányzati képviselők. Tehát, hogyha ott lakik, akkor így válni kell az asztalt, hogy oké, persze mindannyian azt szeretnénk, hogy ne legyen száguldás, de azt is szeretnénk, hogy a gyerekeink itt meg tudjanak tanulni bringázni. Meg nem tudom, ha Józsi bácsi ott bringázik át a boltban vásárolt cuccokkal 10 km/h, az egyáltalán nem veszélyes ott senkire, és akkor ezeket valahogy így gondolják.
3: Józsi bácsi se áldozott.
2: Igen.
1: Kettő kérdésre maradt időnk így a műsor végén. Az egyik az még egy ilyen inkább villámkérdés jellegű dolog. Sokat beszéltünk arról, hogy korlátoz, nem korlátoz, ki kit szorít ki, és megbeszéltük, hogy akkor ezt nagyjából hogyan érdemes erről gondolkodni, hogyan érdemes a különféle érdekeket és szempontokat, környezeti szempontokat érvényesíteni, meg súlyozni. Vajon az a fajta állami beavatkozás a környezet és az egészségesebb, vagy kisebb környezeti terhelést jelentő közlekedési módok irányába működhet-e, és mit gondolsz az olyanokról, hogy például kerékpárvásárlás, vagy akár e-bike vásárlásnak a támogatása?
2: Még egy valamire vissza akarok térni, mert azt kicsit lezáratlanak érzem, és akkor utána választok erre a villám kérdésre, hogy ugye az, hogy az ombudsman ezt elutasította, és azt mondta, hogy menjek a belügyminisztériumhoz, én utána megkerestem a kerékpáros klubot, mert azt éreztem, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen lobby vagy advokaci tevékenység.
3: Nem ismerik a bejárt utakat.
2: Nem is ezt feltételeztem, hanem szerintem ehhez kell egy ilyen társadalmi támogatottság, tehát ami nekem nincs meg. Az, hogy én magánszemélyként azt gondolom, hogy jogom van valamihez, ha jogom van hozzá, akkor az állam biztosítja, de az, hogyha már lobbiznom kell, és ebben kicsit más, és a belügyminisztériumnak azt kell látni, hogy ez tényleg sokakat érdekel, és sokak számára fontos, és akkor megkerestem ezzel a Magyar Kerékpáros Klubot, és most ők náluk pattog a labda, megy a gondolkodás, hogy ők beleállnak ebbe, és nagyjából azt szerint a szempontrendszer szerint fogják-e megkeresni a belügyminisztériumot, hogy érdemes lenne újra gondolni ezen az alapon, vagy ezt is beemelve a kerékpáros stratégiát, aminek szerintem most, hát ha az új kormánynak ugye az egyik veszőparipája a társadalmi egyeztetés, akkor nézzük meg, hogy ebben mit tudnak. Ez most még folyamatban van, csak ezzel akartam azt a részét lezárni, és a kérdésedre válaszolva szerintem igen, szerintem pont ilyeneket kell az államnak végig gondolnia, hogy ilyen soft eszközökkel hogyan tudja az emberek kedvét meghozni ahhoz, hogy aztán végül előáll,

0: fog fölnőni, hogyha a gyerekek megtanulnak jól kerékpározni, és sokan megtanulnak, és egymás közt, tehát az ők is világukban ez egy menő dolog lesz. Másként 10 év múlva is ugyanitt fogunk tartani.
1: Egyetértek, hát ezeket kell végigondolni, hogy hogyan lehet ezeket ösztönözni.
2: Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél, meg szerintem ez egy elég klassz végszó lett mindkettőtök részéről. Most értünk a mai Pedál Podcastnak a végére.
0: Iratkozzatok fel a csatornánkra, amit Pedál Podcast néven találtok a YouTube-on. Ugyanezen a néven kövessetek a Facebookon, a weben pedig a pedal.co.hu oldalon találtok minket. És köszönöm én is, hogy eljöttél.
2: Szabó Attila volt velünk, és ez volt a Pedál Podcast, a Trend FM kerékpáros műsora. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Köszönöm én is, sziasztok!
3: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. 2 hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak 2 keréken érdemes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Itt van velem Dubolszky Gergely, a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
2: Szia Robi, köszöntöm a hallgatókat én is.
1: Egy nagy dobással fogjátok nyitni az új évadot, ez a Mahler harmadik szimfóniája. Egyébként ez miért olyan nagy szó, hogy egy vidéki zenekar egy Mahler szintű szimfóniát be tud mutatni?
2: Hát,
1: mert hogy nagy szó, nagy szó.
2: Egyrészt ugye nagyon sokan vagyunk, tehát ez az egyik legnagyobb zenekar, a legnagyobb létszámú zenekar az országnak. Más, mert ugye a színházban kell párhuzamosan játszanunk, tehát mint a Wiener Philharmoniker vetésfogóban játszanak.
1: És a zenekar is már jó.
2: Forognak az árukban, igen, meg de a lényeg az, hogy egyrészt nagyon sokan vagyunk, másrészt meg a közönség tulajdonképpen ezt kérte is tőlünk. Tehát amikor én 2 évvel ezelőtt a Mahler elsővel debütáltam, ugye az a Titán szimfónia, akkor annak olyan jó visszajelzései érkeztek, hogy gyakorlatilag folytatni kellett a másodikkal, ami tavaly először hangzott el Szegeden, tehát eddig még nem volt arra például, hogy a Mahler feltámadás szimfóniát eljátszották volna, és hát most folytathatjuk a harmadikkal, ami egy monumentális darab, tehát nem véletlenül játsszák olyan ritkán. Ez a leghosszabb szimfónia, 1,5 óra, és hát olyan mélységeket jár meg, hogy na igen, szóval, hogy ez egy nagy dobás, tényleg, igen, hogy ezt elővezethetjük.
1: Igen, Mahler mindegyik szimfóniája ilyen monumentális, nem? Mondjuk az első az még talán egy értelmezhető nagyságú zenekart kíván, de az összes többi az
2: nem, már az első is nagy,
1: igen,
2: de
1: igen.
2: Most nem csak a létszámra gondolok, hanem vállalásában. És az is igaz, hogy a Mahler fogalmazásmódjára, meg az ambíciójára jellemző ez a totalitás, tehát ő mindig azért egy egész világot formál meg, de például a negyedik, az viszonylag kisebb apparátus, és nem is annyira hosszú, mint ez a hármas, aminek 6 tétele van, és csak az első tétel 1/2 óra.
1: Amikor azt mondtad, hogy nagy mélységei vannak, és hogy hatalmas nagy vállalás szellemileg, és akkor mire gondoltál? Tudsz erről többet mondani? Te miről szól? Ez a klasszikus bölcsész kérdés, hogy miről szól a mű?
2: Egy példát tudok mondani, amit most a darabra való készülésem során, de már a másodiknál is érzékeltem, hogy van mondjuk egy tételforma, ami egy ilyen konvencionális forma. Vannak ilyen megállapodások, megszokások, hogy akkor fő téma, meg kidolgozás, vagy közjáték, attól függ, hogy milyen típusú formára beszélünk, és akkor ennek megvannak ugye a részei. És akkor Mahler azt csinálja, hogy kicsit szabadon fogalmazva, hogy megvannak a formai részek, és akkor berakja egy shakerbe, megrázza, és akkor aztán visszadobja az asztalra, és ez egy olyan káoszérzéshez vezet, tehát a véletlenszerűség a végzetnek a játszadozása, a kiszolgáltatottságunk. Miközben az ember, amikor a végére ér a tételnek, akkor érzi, hogy egyensúlyban van és rendben van, ezt nagyon kevés szerző tudja megcsinálni, hogy a séker után ez még rendben marad. De egészen ilyen létfilozófiai mélységekig vezet el az a kérdés, hogy de mi lesz velünk közben. Tehát hogy fogunk ebből kikeveredni. Milyen esélyünk van egyáltalán túlélni ezt a dolgot. Szóval, és ez teljesen tudatos. Tehát ez nem egy dilettantizmus, vagy valami más adhok dolog, hanem egyszerűen a Mahlernek ez a fajta dimenzió is fontos, hogy a zenében megjelenjen, és tényleg szóval egészen lenyűgöző, meg dermesztő. Tehát amikor az ember közben van, ebben a folyamatban benne van, akkor tényleg van egy ilyen dermesztő hatása.
1: A német zenének úgy általában van, nem? Tehát az a dús szimfonikus német zene, hogy az erről szól többek között.
2: Ez dermesztésről?
1: Hát a dermesztésről, a mélységekről, a bonyolult szövésű szimfonikus zenéről.
2: Hát igen, de
1: Wagner, Mahler, Richard Strauss, még akkor is, hogyha ezek különböző, nyilván különböző iskolát csinálnak.
2: Igen, de valahogy mégiscsak másképp. Tehát a Richard Straussnak azért van egy konzervatívabb fogalmazásmódja szerintem.
1: Hát később, de korábban.
2: Egy-két különleges darabot az életmű vége felé, de...
1: És a Salome és az Elektra?
2: Ugye ő még a 40-es években is tulajdonképpen romantikus formát használtat.
1: De akkor visszajött a romantikus formához, mert a Salomé meg az Elektra azért eléggé avantgárd.
2: Ami csoda?
1: A Salomé és az Elektra.
2: Jó, az operák azok durva.
1: Ja, igen, bocs, igen, operákról beszélünk. Vagy hát a Imigyen szól az Aratusztra, annak a nyelvezete.
2: Hát az is, tehát hogy megdöbbenti meg forradalmi, de nem ilyen fajta igényen lép fel szerintem, mint a Mahlernek például ez a harmadik szimfónia.
1: Tehát Mahler bonyolultabban látja a zenei szövetet, és mondjuk összetettebben fogalmaz?
2: Ez már ez szubjektív, tehát nagyon óvatosan akarok erre így kitérni, mert mégsem vagyok zenetudós, meg én is tanulmányokat olvasok, nyilván az egyéb intuitív dolgok megalkotta tanulmányozása mellett. Tehát amikor készülök egy darabra, de valójában azért a Mahler mélyebbre megy nekem, igen. Még az Aratuszával együtt is, ami tényleg egy fantasztikus mű, és tavaly csináltuk ezt a szegedi szimfonikusokkal, nagy sikert aratott szerencsére, és tényleg azért az Aratuszta és a Nietzschei mondások azért ott vannak, tehát ott is van egy útkeresés, de valahogy mégiscsak van egy linearitása a darabnak, amit például egy Mahler szkercónál egyáltalán nem lehet ilyen módon észlelni.
1: Én azt, amikor Mahler szimfóniákat hallgatok, akkor mindig ezt a, ahogy te is fogalmaztad, ezt a sok színűséget, sok szerűséget hallom egy darabban, és egyébként most, amikor készültem a beszélgetést, akkor elolvastam, hogy én nem ismerem egyébként ezt a harmadik szimfóniát. Egyszer hallottam már, de úgy nincs előttem. És akkor valahol azt olvastam most éppen pár órával ezelőtt, hogy a zene heterogenitása az, ami jellemző. Mahlerre tökében erről beszéltél.
2: Hogy a monarchia olvasztó tégeiben szocializálódott, igen. Tehát, hogy ugyanúgy ott van a Wuschli, ugyanúgy ott van az operett, ugyanúgy ott van a cseh, polka, a bécsi keringők, meg a lendlerek. Szóval nagyon sok minden van egyszerre jelent, persze. De a zseniális az, hogy ezt egy kohányi stílussá gyűrje, tehát egyáltalán nem azt érzem, mint mondjuk más ilyen posztmodern jellegű dolgoknál, hogy ilyen patchwork szerint egy össze van pakolva néhány különböző stílus. Igen.
1: És egyébként van még olyan szerző, ahol hasonló mélységet érzékelsz? Te személy szerint?
2: Hát persze, abszolút. Tehát van Bach, meg nem tudom, Haydn, tehát azért van rengeteg ilyen, csak máshogy. Tehát most ez azért különleges, mert annyira autonóm, és most nyilván ebben vagyok benne, tehát ebben a pillanatban most nekem ez a legfontosabb, hogy ezzel mit tudok kezdeni, hiszen nagyon nagy felelősség azért a zenekar elé kiállni. Ráadásul ebben ugye kórus is van, tehát ez nem pusztán instrumentális szimfónia, mondjuk az első vagy a ötödik, hanem hogy ez egy nagyon nagy apparátust igénylő dolog. Alig férünk el ilyenkor a Nemzeti Színházban, ugye a Szegedi Nemzeti Színházban játszunk, mert koncertterem még nincsen sajnos Szegeden.
1: Mikor lesz?
2: Hát ja, igen. Ez egy jó kérdés.
1: Ez egy politikai kérdés is nyilván.
2: A zenekar is megérdemli, a közönség is megérdemli, de tényleg nagyon komplikált, mert nagyon drága. De az, hogy egy zenekar, vagy egy koncert, egy zenekar olyan körülmények között játszasson koncertet, vagy a koncertek maguk egy koncertemi akusztikában szólalhassanak meg, az azért hosszú távon nem egy asztalról lesöpörhető igény. De természetesen nagyon sok mindentől függ, hogy ez hogy valósítható.
1: És a hangvető, amiket így vásároltatok, vagy beletszerelve, az segített a hangzáson?
2: A
1: vagy
2: hangvető,
1: ez most hogy áll?
2: Most van folyamatban.
1: Most van folyamatban, in progress.
2: Két éve gyúrjuk, hogy ez megvalósuljon. Az is elég komplikált, de most már látszik a fény az alagút végén. Tehát ugye ezzel csak azt tudjuk megcsinálni, amit egyébként nagyon sok helyen, olasz színházakban, meg nem tudom, csinálnak, hogy a kifelé menő hangot kompaktabbá teszik, tehát nem tűnik el a zsinórban, meg a körfüggönyben, meg nem tudom hol, hanem...
1: Vagy éppen nem halló... Bocsánat.
2: Igen, hát semmi, csak hogy a zenekar, egyrészt a zenekar, a muzsikusok jobban hallják egymást, meg magukat, másrészt meg nyilván szárazabb marad az akusztika, de azért mégiscsak egy kompaktabb hangzást kap a közönség a színpadról.
1: Most előttem van itt a szimfonikus zenekarnak az évad terve. Milyen szempontok szerint állítod ezt össze? Például a szempont, hogy egyetemi város Debrecen, Szeged, hogy kellően intellektuális legyen a tartalom, szóljon a fiataloknak, erről beszéltük már egyszer, amikor itt voltál. Csak erről mesélj egy kicsit, mert ez tök érdekes.
2: Igen, szerintem is. Illetve a művészeti vezetői munkának az egyik legértekesebb pontja az, hogy hogyan állítok össze egy évadot, és lubickolok ebben a feladatban, bár többnyire nagyon későn van erre időm, mert a színházi beosztás miatt viszonylag későn kapunk időpontokat, de nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, és imádom azt, hogy közben úgy megfelelni a közönségnek, hogy ne kössünk kompromisszumot, ugye egy vidéki zenekarnak mindenféle igényt kell egyszerre kiszolgálni, tehát kell könnyedebb műfajt is játszania, kell barokkot is játszania, kell modernebbet is játszania. A tavaly elindított Eszterházi bérletünk az nagyon nagy siker, úgyhogy ott az a barokk klasszikus repertoára fókuszál, a kis színházban játsszuk, és ezért a nagy repertoárt, vagy a nagy zenekart igénylő repertoárt, azt meg tudjuk tartani a két nagy bérlete a nagy színpadra. És akkor ott egy picit azért kortársabb felé is elmozdulunk, tehát például hatalmas hiánya a Ligeti Atmoszférnek a bemutatása majd az évad végén, de ugyanúgy Csajkovszki ötödiket is nyilván játszunk, meg konvencionálisabb műveket, amire szintén igénye van a közönségnek. És akkor a vendégeket illetően pedig arra törekszem, hogy egyrészt a közönség is jól járjon, meg ami nagyon fontos, hogy a zenekart is inspirálja. Tehát, hogy olyan kollégákat, olyan szólistákat igyekszem a zenekar elé odaállítani, akik a zenekart még tovább inspirálják, és még magasabb szintű játékra ösztönzik.
1: Mennyire szempont az, hogy kineveljétek a közönségeteket? Itt most nem csak a fiatalokra gondolok, hanem hogy formáljátok a közönség ízlését egy vidéki városban.
2: Hát ez nem szempont, hanem felelősség. Tehát ez egy fontos felelősség, mert nekem van esélyem a közönségnek megmutatni, hogy mik azok, amik meghallgatásra érdemesek. Tehát egy fontos szerkesztői munka, ha úgy vesszük. Én egyébként nem érzem azt, hogy bármi probléma lenne a szegedi közönséggel. Kifejezetten lelkesek, nagyon-nagyon intellektuális közönségről van szó. Nagyon lelkesek, és nagyon közvetlen a viszony, tehát azt szoktam mesélni most az utóbbi két évben, hogy kikiabálnak az autóból, és ledudálják a kollégát az utcán, hogy nagyok voltatok, vagy tehát, hogy ilyen típusú, vagy megállítják őket a lépcsőházban, vagy szóval, hogy sorolhatnám közértben, nem tudom, tehát, hogy nem kicsi város, de hát azért nyilván könnyebb megismerni valakit, vagy találkozni egy olyan arccal, akit a színpadon egyébként már láttak a koncerten, és az egy nagyon nagy kincs, hogy ilyen intenzív a kapcsolat a közönség és a zenekar között. Igyekszem majd ezt még továbbfejleszteni, és további csatornákat találni közönség találkozókkal, meg akármilyen olyan beszélgetésekkel, tehát ez majd szépen sorjában alakul, de mindesetre fantasztikus a közönség.
1: Aktívabb a kapcsolat most a közönségetekkel, mint mondjuk korábban? Mióta mondjuk te vagy, tehát külön figyelsz
2: el? Ezt nem tudom megítélni, mert ugye én mióta ott vagyok, azóta látom, de a kollégák azt jelzik vissza, hogy igen, ez egy picit az élénkül. Tehát, hogy nagyon-nagyon erős feedbackek jönnek. Szeretik az műsorösszeállításokat, szeretik a repertoárt, vevőek az újdonságokra. A tavaly a Mahler második után több hónappal odajött az utcán hozzám valaki, hogy összehasonlítsa a Claudio Abbado Mahler második felvételének a Lendlerét a Szegeden hallott Lendlerre. Az utcán nem ismertem az illetőt, egy idősebb úr volt. Tehát az a tény, hogy ez megtörténik az utcán, tehát az önmagában tanúsítja, meg elárulja, hogy ez egy milyen közeg. Szeged, meg kell becsülni, és nagyon, nagyon hálásos vagyok érte.
1: Ha meg Szeged amúgy is jó hely. Ezt mindig megszoktam, ha nálatok vagyok, akkor mindig megállapítok, hogy tök jó hely. Tehát
2: rengeteg kultúrintézmény van, ugye a színház, a szabadtéri, a nagyon jó Báb színház, a Kortárs Balett van, Tisza Egyetem, szóval nagyon jó kis város Szeged.
1: Ugye neked van a Budapest Sound Kollektív együttesed, ami hát mondhatjuk, hogy a te kísérletező tereped, ahol szintén ez a fajta a te rád oly jellemző intellektualitás, ami nem mondom, hogy milyen diplomából fakad, mert ezt nem szereted, ugye, matematikus, vagy alkalmazott matematika szakot végeztél. Egyébként szerintem ez egy tök jó téma, tehát nem tudom, miért nem szereted. Ezzel nem azt mondom én, hogy te matematikus vagy, meg ilyesmi, de hát ez tény, és szerintem ez befolyásolja azt, hogy te milyen karmester vagy, meg hogy viszonyulsz a zenéhez, nem?
2: Valószínűleg, de mivel nem tudjuk kipróbálni, hogy milyen, amikor nem végeztem el egy eltét előtte, ezért ezt nem fogjuk megtudni. De gyanítom nyilván, persze.
1: De azt lehet látni, hogy mondjuk egy ilyen kifejezetten csak a zenéből építkező karmester milyen mondjuk romantikusabb zene, nem tudom. Azt lehet látni, nem?
2: Nem tudom. Ezt majd más mondja meg. Én nem tudom. Én világéletemben persze én elemző alkat voltam, tehát nyilván azért is vonzott az a terület. Meg amikor én Mahlerről beszélek, vagy tanulom a partitúrát, és jövök ezekkel a motivumokkal, meg mondásokkal, akkor ez benne van valahol valószínűleg, de...
1: Igen, bár becsepészted az élet értelmét, Mi lesz a sorsunk című dolgot, ez nem annyira az elemzés, hanem az üzenet.
2: Ez egy dolog ám. Tehát, hogy persze például a Péter Lóránt is ebben a Fantasztikus Mahler könyvében hivatkozik ilyesmire, de azért mégiscsak a mindennek az a eredője, hogy az ember hallja hangokat, és akkor érzetei támadnak. És akkor azokat az érzeteket próbálja úgy interpretálni, hogy a közönségnek ebből a rengeteg dimenzióból, amit mondjuk egy jó zenemű felkínál, minél több dimenzión átjöjjön, tehát minél több réteget tudjanak elérni, és közösen megéljünk egy ilyen pillanatot. De hát tehát, hogy lehet utána mindenfélét írni, de azért mégiscsak az kiinduló pont az, hogy mit érez az ember, vagy milyen hatást gyakorol egy zenei hang.
1: Igen. Egyébként a zenét, főleg olyan laikus, mint én, az összefüggésben hoz azzal, hogy ez ilyen földön túli, tudod, a legabstraktabb művészet. Tehát mondjuk, akár mondjuk a Mahlert hallgatók, vagy Richard Strauss, bár ugye tudjuk, hogy más dolgot csinálnak, azért az automatikusan mindig eszébe jut az embernek, legalábbis nekem egészen sokszor. Jó, oké. Akkor menjünk tovább. Szóval a Budapest Sound Collective. A Budapest Sound Collective-ben mutatott kísértező kedvedet. Mennyire tudod itt megvalósítani? Mert nyilván egyensúlyozni kell a vidéki zenekarok elvárásai és a saját elképzeléseid között.
2: Most azt kérdezed, hogy a Sound Collective-ben vitt kísérletezés, tehát mennyire ültethető át Szegeden?
1: Igen, és mennyire kell egyensúlyozni?
2: Hát nagyon fontos látni azt, hogy más a feladata. Tehát egy ekkora zenekarnak, egy ilyen státuszú zenekarnak teljesen más a feladata. Persze azért vannak ilyenek, tehát hogy keresek olyan dolgokat, amik összehoznak különböző műfajokat, és lekísértünk rajzfilmet élőben, tavaly az egyik ifjúsági hangversenyen, vagy megcsináltuk Szegeden is ezt a hét utolsó szó projektet, ami a Nádler képek, az Eszterházi szöveg és a Haydn zene szimbiózisa. De hát azért látni kell, hogy alapvetően a zenekar profilja az más, tehát hogy be lehet csempészni dolgokat.
1: A Sound Collective él egyébként? Most mit csináltok
2: ott? Hát a független színházak sorsát, a független zenei társulások se kerülik el, tehát hogy nehezebb finanszírozni. Tehát akkor van koncert, és egyébként a közönség igényli, meg a zenészek is igényli. Hogyha van rá bűtse. És az most az utóbbi években azért jóval kevesebb volt.
1: Neked van ilyen, hogy zenei eszményed, amit szeretnél megvalósítani? Gondolsz valamit a zenéről és annak az előadásáról?
2: Úgy általában? Úgy általában. Nagybetűs zével?
1: A nagybetű, igen. Hogy mi izgat téged a zenében? Mi az izgalmas manapság neked a zenében? Miért mondta rád a Fischer Iván annó, hogy te ilyen kísérletez alkat vagy milyen ilyen kis, mit mondott rád? Hogy ilyen kitalálós figura vagy. Tehát, hogy mindig valami nagy az. Tehát, igen, miért vagy az te? Miért nem jó neked minden úgy, ahogy van?
2: Hát eleve ez... az sosem.
1: Jó, nem tudom tenni a kérdést.
2: De jó, de értem egyébként, hogy mire gondolsz, de nagyon sok minden jutott egyszer eszembe, azért kezdtem el abogni. Tehát egyrészt a klasszikus zene, vagy a több ideje megszületett mondjuk, vagy régebben megszületett zeneműveknél, azért ott vigyázni kell, hogy ne váljon múzeummá a koncert. Tehát mindig keresni kell az előadónak az élő kapcsolatot a közönséggel, az adott korban élő, tehát a saját korában élő közönséggel. Tehát ebből azért nagyon sok minden következik. Itt nagyon nálunk, speciálisan Magyarországon azért nagyon jellemző volt, most már szerencsére kevésbé, de nagyon jellemző volt az, hogy annyira ki akarták szolgálni a közönség igényeit, hogy biztos telt ház legyen, hogy biztos nagy siker legyen, hogy nem tudom, hogy nagyon leszűkült a repertoár. És amit kérdeztél korábban, hogy mennyire kell a közönséget nevelni, erre mondtam azt, hogy felelősség. Tehát, hogy igen, meg kell ismertetni olyan darabokkal a közönséget, darabokat a közönséggel, amiket nem feltétlenül ismernek, de tudjuk, hogy jók. És persze nem biztos, hogy mindenkinek fog tetszeni, de hát azért érdemes eljátszani, mert egy csomó embernek meg viszont tetszeni fog. Szóval ez is benne van, de hát mégiscsak az van, hogy az adott korra reflektál, hogy bármilyen művész, tehát az adott korban felvetődő problémákra keres eszközöket, és ez az újító vonalam, ami nem tudom, hogy elterjedőben volt egy időben, vagy elterjedt, az ennek köszönhető, hogy keresem a kapcsolódásokat, mert nagyon sokat változott, nagyon gyorsan a kultúra, meg a kultúra befogadásának a módja, ezt is mindig el szoktam mondani, és akkor nyilván keresi az ember, hogy hogyan tud úgy a közönséggel hangot találni, hogy azért nem köt kompromisszumot, tehát azért a művekről van szó, azért a zenéről van szó, és mégiscsak az adott zseniális zenemű előadásakor megtörténő közösen átélt pillanatok azok, amik miatt a zene létezik.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: heavy or the other way around now.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznót évett a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést, itt döntöttek arról titkos szavazással, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. A Fidesz frakció vezetője a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Bóka János szerint Sulyog Tamás megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet, majd az ügynökség ideiglenes vezetője menesztette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén azonnali hatállyal felmondta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lunch Group cégeivel kötött keretszerződéseket. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés hátterében büntetőeljárás, a cégek bankszámláinak zárolása és ebből fakadó komoly teljesítési kockázatok álltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 5 egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés. A Győri Kórházban megkezdődött a második új transzformátor beszerelése. Baleset veszélyes és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a Hanvas Béla sétány menti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. A Duna mellékága az alacsony vízállás miatt vált átjárhatóvá. Felfüggeszti valamennyi a Dél-Szerbiain is beközlekedő, illetve onnan induló járatát a téli menetrend kezdetétől a Ryanair. A fapados légitársaság üzemanyagellátással kapcsolatos problémákra hivatkozik. Vaddisznót évett a 2-es metró Kossuth téri állomására szombat délelőtt. A BKV munkatársai azonnal reagáltak a rendkívüli, korábban sohasem tapasztalt helyzetre, az állomást kiürítették és lezárták. Az állat rövid időre bejutott az egyik vagonba, de senki sem sérült meg. A vaddisznó ezután elhagyta a szerelvényt, az egyik szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé és a várakozó metró alá húzódott. Az állat befogását a tűzoltók kezdték meg, miután kiderült, hogy sérült, a hatósági állatorvos a kilövése mellett döntött. Azt vizsgálják, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve hogy miért tévedt be az állomásra.
1: Időjárás jelentés.
5: Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Itt van velem Dubolcki Gergely, a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. Mennyire van lehetősége egy vidéki szimfonikus zenekarnak ahhoz, vagy arra, hogy megmutassa magát, mondjuk akár Pesten játszon, vagy különböző helyeken, fesztiválokon játszon? Ez cél, vagy kitűzés adott esetben?
2: Nekem nagyon fontos célom, de például itt jön be a képbe a realitás és az ambíció kérdése. Most a múltkori évad végén eljátszottunk egy nagyon szép és nehéz programot a Zeneakadémián, Ravel és Stravinsky művekkel, meg egy Árvopert magyarországi bemutatóval. És teltház volt, nagyon nagy siker, nagyon jó kritikai visszhang, és tényleg az volt, hogy akkor Szegedi Szimfonikus Zenekarról beszéltek egy darabig, hogy milyen jó tavaszi áldozatot játszottak. De azt látni kell, hogy emiatt hogy gyakorlatilag két zenekarnyi munkát látnak el a színházban, ezért az évad közben az utazás az nagyon nehézen megoldható, és úgy, hogy még a vidéket is, amennyire lehet, a környező területeket nyilván ellátja a zenekar zenével, és járkál ide-oda koncertezni. Nagyon messze menni már nagyon nehéz. Tehát igyekszem, és azért mondjuk a zeneházában, meg a zeneakadémiára talán vissza tudunk jönni majd idén is. De látni kell azt, hogy tényleg alig lehet bepréselni, mert így is annyit dolgoznak, hogy már ezt egyszerűen nem lehet hova fokozni.
1: Téged izgatnak az új terek, ahol koncerteket lehet adni? Mikor a zeneházát említettel, ott is egy sajátságos koncerttér van, vagy mondogattál, én kiállt. Hogy micsoda?
2: Szegedieknek? Vagy...
1: Úgy általában, igen. Tehát, hogy inspirál-e az, hogy új helyszíneken, új terekben játszatok klasszikus zenét?
2: Hát most azt nem értem, hogy a szegediek vonatkozásában kérdezed ezt, vagy általában?
1: Is.
2: Ugye a szegedieknek nincsen koncerttermük, ezért én azért is vadászom azokat a lehetőségeket, ahol normális akusztikai térben tudnak játszani, mert ez a zenekar fejlődését is szolgálja. Amúgy meg persze izgalmas új helyszíneket felfedezni, csak nehéz találni, mert nagyon sok szempontnak meg kell fel, ne legyen húzat, ne legyen hideg, ne legyen meleg, ne legyen fény, ne legyen pára, ne legyen szél, tehát szóval az mindig egy kín, szimfonikus
1: zenekar. Ne izzadjanak a zenészek, ugye?
2: Új helyszíne, ja igen, meg hogy lehessen odavinni a hangszereket, megközelíthető legyen, stb. De azért hallottam én már a Ferenciek terei metró megállóban lent nagyon jó koncertet a Hajdan volt Café Budapesten. Szóval lehet nagyon-nagyon eredeti, meg izgalmas új helyszíneken játszani.
1: Te miért szereted Haydnt, vagy miért tartod izgalmasnak Haydnt?
2: Pont Haydn.
1: Igen, mert hogy sokaknál Haydn nem...
2: Kicsit olyan, mint a Bach nekem, ugye mindennapi kenyér. Szóval annál jobb választ nem találtam egyelőre, mint amit a Mészi Miklós az Eszterházi prózájára írt, hogy egy ontológiai derű sugárzik az Eszterházi prózából, ez a Haydn zenében ugyanígy megvan. Tehát van egy olyan fajta bizonyosság, ami egyszerűen gyógyítja a lelket, tehát hogy simán föl lehet egy receptre, vagy nem tudom, tehát annyira van benne egy olyan életigenlés, amire most szerintem nagyon nagy szüksége van a világnak, és ez nem a poros ilyen nem tudom, ilyen nagyon-nagyon szabálykövető régi zenei hozzáállásról szól természetesen, hanem arról, hogy mindig friss. Tehát annyira emberi, annyira nincs benne fölösleges hang, annyira jó a humora, annyira bölcs, egyszerűen annyira komoly tudása van, hogy az ember megnyugszik attól, hogy akkor nincs, tehát ha ilyen született, akkor nincs olyan nagy baj, nem lehet olyan nagy baj. A Bach is ilyen persze, de ő nagyon, és valahogy sokkal, nekem sokkal szakrálisabb. hány is hisz Istenben, de valahogy ő emberből beszél nekem, inkább, mint abba.
1: És akkor Mozart...
2: Rakőber áll természetesen, tehát nem akarom itt magam húzni, mert az egy elképesztő csúcs, amit a képvisel.
1: Azt mondtam már neked, amit én szoktam mondani, és nem azt mondom, hogy tőlem származik az ötlet, de én is eljutottam erre a megfogalmazásra, hogy mondjuk a Bach az Istenit hozza le az embereknek, Mozart pedig az embereket emeli fel isteni szintre. Ezzel egyetértesz?
2: Hát igyekszik legalábbis.
1: Jó élni, tudom, emberek vagyunk, és ez milyen jó. És...
2: az Eszterházinak vannak erről nagyon jó mondásai egyébként.
1: Plö.
2: Hogy is van pont ebben a hét utolsó szoba, hogy a Haydn nem tudta elképzelni, hogy az Isten elhagyja az embert. A Mozart el tudta. A Beethoven azt nem tudta elképzelni, hogy az ember elhagyja az Istent. Talán pontosan idéztem. Elég sokszor hallottam már.
1: Most egy kicsit bele kell gondolni, tehát hogy rádió töltött pillanat, amikor egyébként a Nádasnál volt, a Nádas Pétert egyszer elhívták egy kereskedelmi rádióra, rádióműsorba, és kérdeztek tőle valamit. Tudod, ez szokás, hogy wow, ilyen gyorsan pergett a dialógus, és akkor ilyen felszínes diskurzus, és kérdezett valami komolynak tűnő valamit, egy kérdést a műsorvezető, és akkor Nálas azt mondta, hogy erre át kell gondolnom a választ, és fél percig csend. És nem beszélt már.
2: Hát vesse magára műsorvezető. De úgy, amúgy a Nádas, az nagyon jó, hogy most felhoztad, mert ugye csináltunk egy olyan koncertet is a Szent Költi Fájdmű sorozatában, hogy a 45-ös és a 46-os szimfóniát játszottuk el, és akkor a Nádas Pétert megkértem, hogy jöjjön felolvasni, mert saját bevallása szerint is sokat tanult a Haydn szimfóniákból struktúrát, meg fogalmazásmódot. És tényleg az van, hogy nála sincsen redundáns információ, minden egyes veszőnek, meg szónak pontosan kimért helye van, mint hogy a Haydn szövetben is. A nyelvi humor nagyon hasonló, és valóban az általam ismert szövegeinek a struktúrája is nagyon hasonlít. És úgy volt a koncert, hogy játszottuk a búcsú szimfóniát, ugye az a 45-ös, amikor a zenekar szép lassacskán kiballag a színpadról. Igen, ám, de hogy bejött velünk a Nádas Péter, amit a közönség jó része nyilván nem vett észre, és szépen ott a zenekar közepén végigült a Haydn szimfóniát, és aztán amikor kiment a zenekar, ugye velem együtt a végén, akkor ott maradt egyszer Nádas Péter a színpadon, és abból kezdett el olvasni. Egyébként a Haydn a Panelban című művét olvasta fel, és nagyon, nagyon jól rezonált a kettő. Tehát nem, itt például nem illusztrációvá vált, amit mondtam, hogy el kell kerülni, hanem tényleg az volt, hogy kialakult egy olyan dimenzió a Haydn zene és a Nádas Péter párbeszédéből, ami miatt ez egy valid koncertformává vált.
1: Ott voltam.
2: Igen, hát akkor emlékszel rá.
1: Emlékszem, és az Eszterházió való kapcsolatáról is olvasott valamit, vagy ez az?
2: Igen.
1: Aha.
2: Hát
1: ez a rész a Panelben című művében van?
2: Igen, persze, igen. Tehát, hogy le van írva egy beszélgetés, és Eszterházi Péterrel ebben a szövegben.
1: Aha.
2: Erre gondoltam.
1: Igen, amikor találkoztak, és akkor igen. Egyébként érdekes, mert én is olyan szeretem Haydn, csak mondjuk Nálas Péter az ilyen modernnek tűnik az ember, vagy annak az embernek a szemében, aki távolról nézi, és nincs benne a dolgokban, hány pedig ugye klasszikus, akit minden nap oktattak,
2: és a többi. Hát is modern. Minden
1: szerintem igen, meg hát én is imádom a humorát, de hogy...
2: És ahol csak tudja áthágni azokat a szigorú klasszikus szabályokat. Egy részét ugye ő hozta létre, és aztán azokat áthágja.
1: Hát korábban is a klasszikában már megvoltak ezek a szabályok, nem?
2: Hát azért nem véletlenül szokták a szimfónia atyának hívni. Azért ennek, tehát hogy ott a kezdeteknél, amikor keresgélte, hogy hogyan érdemes ezt a formát fejleszteni, vagy milyen irányba érdemes venni, az egy átízgalmas terület. Most csináltunk egy ilyet, és amikor még mindenféle van, és így próbálgatja, hogy ez működik, vagy mi van, milyen az, hogyha ott egy variáció, vagy milyen az, hogyha itt egy menüet, vagy csak ilyen a tételsorrend, olyan a tételsorrend. Szóval ő is easy-very modern. Csak egy fél mondat, hogy azért hallgatott fél percig a válasz előtt, mert hogy ki kellett találni, mert nincsen fölösleges szó.
1: Tudom, csak hogy mondtam, milyen vicces hangzott az. Mert hogy elkezdtem én is azt mondani, mondtad, hogy mit mondott erre a Eszterházi Bachról, Haydnról, Mozartról, meg Beethovenről, és akkor én gondoltam, hogy na, akkor mi is van.
2: Igen.
1: csendben voltunk egy kicsit, ugye? Ezt is kell szokni. Szóval a lényeg, hogy és akkor milyen Mozart a szemedben, hogyha a Haydn ilyen, aminek leírtad? Mozarthoz milyen a kötődésed? Van?
2: Én nagyon szeretem, de azt az isteni egyensúlyt, ami a Mozartban annyira fontos, és persze a Haydn is megvan, de a Mozartban néha nehezebben találom meg. Úgyhogy óvatosabban vállalok Mozart szimfóniákat, de nagyon szeretem. Viszont nem sok nehezebb dolgot tudok elképzelni, mint egy Mozart lassú tétel. Haydn valahogy nekem jobban adódik. És a Mozartok is, tehát nem kevésbé jók, csak hát valakinek ez inkább alkata nyilván. Nagyon-nagyon szeretem, csak óvatosabb vagyok vele, mert nekem azzal jobban kell küzdeni, mint a Haydn.
1: Hát te is inkább ilyen fegyelmezettebb alkat vagy, nem? És akkor a kevésbé lengsz ki például. Nem lehet, hogy ez az oka?
2: A Mozartnál?
1: Nem, hogy a te személyiséged az lehet, hogy azért illik jobban a Haydn, mert hogy te magad is egy ilyen visszafogott, nem tudom, jobban egy balanszírozó alkat vagy.
2: Hát nem tudom, tehát csak a munkatársaim néha nem érzik azt, hogy annyira fegyelmezetlenik, bár a...
1: Én szoktam érezni, de...
2: Nem azt szokták mondani, hogy jó a stressztűrő képességem, de azért elég impulzív tudok lenni. Tehát azt óvatosan kell bemérni, mert hogyha az ember véletlen rossz helyre néz, intenzíven, vagy nem tudom, akkor abból simán lehet bántódás. Most csak a fegyelmezettségről jut ezt eszembe, hogy néha nem annyira egyszerű azért ez a fegyelmezettség dolog. Igen, a Mozart talán kicsit szertelenebb, de pont ezért megteremteni azt az elképesztő arányt, amitől egy lassú tétel, mondjuk ami Sarabandnak van és Sicilianónak van megírva, a késői szimfóniáknál, hogy egy pillanatig nem ül le, állandóan érdekes, mindig valami történik a hanggal. Ez a zenekari muzsikusnak is egyébként nagyon nehéz, mert nincs leírva azt, hogy egy hosszú hang feltétlenül nincs leírva, hogy annak hogyan változik az élete. És azért egy zenekarnyi muzsikussal viszonylag kevés próba alatt ezt, tehát ahhoz hosszú távú munka kell, meg szocializáció, hogy ezt a nyelvet beszéljék. Ezért egyébként nagyon örülök, hogy a Giovanni Guzzo, aki egyébként a Camerata Salzburgnak a koncertmestere, eljön hozzánk egy Mozart programot csinálni, mert ugye ő nagyon jó hegedűs is, szólozni is fog, koncertmesterként is vezeti, majd a zenekart vezényelni is fog, de egy tiszta Mozart programot. És hogy hát ha valahonnan, akkor onnan azért sok mindent el lehet lesni.
1: Egyébként mondtad, hogy Mozartnál kevésbé jelenik meg a fegyelmezettség. Ez annak is betudható, hogy itt kikandikál már az ego, meg ez a később annyira jellemző művészi önbeteljesedésnek a kezdeti fázisai ezek.
2: Nem mondtam ilyet, csak más.
1: Én kérdezem. Nem mondtál ilyet. Én kérdezem.
2: Nem, hát egyszerűen más érdekli, más az approach.
1: Approach.
2: De ezért várom nagyon a Giovannit, hogy mit fog kezdeni, mert egy nagyon korai művet is hoz, meg hegedű versenyt is hoz, meg azt a nagyon híres 201-es Ádúr szimfóniát fogja még vezényelni, és az a kincs, hogy ott van a hegedű a kezében, és mutatja. Azt én nem tudom megcsinálni, tanultam nyilvánvalós hangszeren, mert valamennyire minden karmesternek azért picit konyítania kell ezekhez, de hát azért mégsem vagyok egy olyan kalibere hegedűs, mint Giovanni Guzzo.
1: De azért a kérdésem ettől függetlenül is érvényes, nem menekülsz, tehát hogy ez a egónak a kikandikálása az mikor jelenik meg a zenében?
2: A zeneszerző által, vagy az előadó által? Ez sok ponton elvéreszed.
1: Nem, a zeneműben.
2: De a jó zeneműben azért nem jellemző az egó, szerintem. Tehát én azokat a műveket nem szeretem, ahol ezt érzem. Emiatt egyébként a hősi élet nekem azért egy komplikált, ha már Strauss-ról szól, komplikált, mert ott azért ez nekem azért jelen van, de az egyszerűen azok a művek, amik erről szólnak, szerintem az időrostán kiesnek. Inkább probléma az, hogyha az előadó a saját egóját részesíti előben, és nem pedig egy médiumként akar szolgálni. Persze így is átszűröm a személyiségemen, de az, hogy egy pillanatig is én legyek fontosabb, és ne pedig a partitúra, az azért nem merül fel. Vannak előadók, akiknek fel van.
1: De én most arról is beszéltem, hogy tudod, mondják pont a Mozart, Beethoven 3-asnál, hogy egyre inkább, ahogy távolodtak el attól, hogy kiszolgálják az uralkodót, jobban meg tudták valósítani a művész elképzeléseiket, és az a fajta szabadság jelenik meg ilyen...
2: De ilyen... ennek a zenéje semmi köze.
1: Nem, hát nem abban jelenik meg. Abban is megjelenik,
2: nem,
1: szerintem.
2: Abban jelent meg, hogy az ott Mozartnak alig volt pénze. Meg nem volt, nem
1: az
2: volt.
1: Egy dolog, de na, várjál. Tehát mindezek a dolgok, ezek a gyakorlatilag dolgok, amiket mondtál, nem jelennek meg a műben?
2: Dehogy is, hát nézd meg egy varázsfúvolát, tehát hol van ott a Mozart egója?
1: Most az egót nem úgy mondom, hogy minden róla szól, hanem hogy a művészi én türemkedik ki, nem az, hogy én. Nem a pszichológiai értelmevet ego, hanem a művészi kifejezés.
2: Hát az integritás, meg az autonóm.
1: Nem mondom, hogy matematikus vagy. Próbálok kizökkenteni, de nem tudok.
2: Semmi közül. Nem, tehát tényleg, tehát egy valamire való művésznek, főleg egy ilyen kaliberű valakinek, mint a Mozart, azért van egy autonóm személyisége, meg egy művészi személyisége, meg alkottat, tehát nyilván ahhoz hűd marad. Nem is tudna más csinálni.
1: Igen, valóban ez sokkal leírja, mint az ego, de hát nagyjából szerintem, ha arról beszélünk, csak kevésbé bocsánat. Fogalmaztam meg pontosan, én kérek elnézést. Riás Strauss, na, figyelj, Riás Strauss. Na. Hogy ismét róla beszéljünk, Alpesi szimfónia nem teszi tönkre teljesen a metafizikai élményt, a kolomb.
2: Hogy mit nem tettünk?
1: A kolomb, amikor a metafizikai élményt.
2: A micsoda?
1: A kolomb.
2: A kolomb. Ja, igen. Istenem, a kolomb, már megint a kolomb.
1: Igen, a kolomb.
2: Nem, ezzel lovagos, nem teszi tönkre. Uh-huh. Nem. Miért? Hát az apokban tehenek vannak, azok kolompolnak.
1: Na jó, de hát
2: azért... Az Ives, ne arra, ugye az ötvös Péter, ugye az egyik utolsó koncertjén az Ives negyedik szimfóniát csináltuk, amihez több karmester kell, és egy nagyon nagy adománya az életnek, hogy azt közösen vezényeltem bele. Ott képes volt az Ives a BACH motivumot beírni tehen kolompra. És a darab pontján BACH van tehen kolompon. Szerinted.
1: Jó, mondjuk ebben van egy ilyen dafke, nem?
2: Hát...
1: A Liás az meg pusztán csak ízléstelen.
2: De, hát mi ott vagyunk az Alpesi réten. Uh-huh. Azért az Strausstól ezek a fajta leíró jellegű zenei megoldások nem voltak idegenek.
1: Tehát nem, de mondjuk...
2: Hivakodott is ez, bármit meg tud.
1: Igen, de amíg mondjuk bármit. Ezt egy ilyen polgári szalomban játszódó darabban tette meg, mondjuk az Arabella vagy a Capriccio, akár még helye is volt. Bár ott is van némi metafizikai jelleg, de pont egy alpesi szimfónia, ahol ez a Nietzsche-i természetfeletti utazása megszól a kolom, nekem a halálom, de ezzel nem fogunk összeveszni ezen.
2: Hát én pont nagyon szeretem, nem fogunk persze, de én pont nagyon szeretem a Strauss-nak ezt a vonását, hogy ennyire sokféle ő is. Tehát ez pont, hogy a javára válik, hogy ennyi féle eszközzel tud. És ezért az Alpesi szimfónia nagyon jó darab. Uh-huh. Nem teszi tönkre egy kolom.
1: Oké. Végezetül, már mindjárt indulnod kell Szegedre. Ajánlj ebből az évadból egy olyan estet, olyan programot, ami szerinted intellektuálisan újszerű és izgalmas.
2: Nem csak egy ilyen van.
1: Értem, csak akkor mondjuk kettőt. Többet is mondhatsz, csak gondoltam.
2: Hát ugye én vagyok a nagy kísérletező azért általában a szegedi zenekarnál is, amit nagyon szeretek, és kíváncsi vagyok, hogy a közönség hogy fogja fogadni, az a megválaszolatlan kérdés az évad végén, ahol egy Ives mű után a Sostakovics második csellóversenyen, a Várdai Istvánnal, és utána a Ligeti Atmoszfér, meg a Stravinsky Tűzmadár. Tehát ezek, tehát van ennek egy ilyen posztmodern jellege, amit én nagyon szeretek. Egyrészt a Tűzmadár, az Atmoszférnek ez a lebegése nagyon jó harmonizál, másrészt meg az Ives-nak ez a forradalmi fogalmazásmódja. Nem véletlenül adta ezt a címet, ugye Bernstein az előadás sorozatának annó. Szóval nagyon-nagyon jó filozófiai kérdéseket vett fel. Tehát az például nagyon különleges dolog lesz, mert Szegeden viszonylag ritkán játszanak ilyenfajta összeállításokat. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a közönségnek majd tetszeni fog. Talán ez az egyik legkísérletezőbb ebben az évadban. De máshogy én nagyon szeretem ezt a Liszt Beethoven-Brahms párosítást is, amit a Fehérvári Zsuzsóval fogunk csinálni. Fejér Ári Zoltán zongoraművész, bocsánat. Brahms Bédó zongora versenyt, és akkor előtte meg ilyen Liszt szimfonikus költemények, meg Beethoven kvartettétel, ilyenek

0: világsztárok a helyi zeneművészeti kar hallgatóinak pici mesterkurzusokat adnak, vagy amikor a Nádár kiállítást megnyitottuk a tavaly a hét utolsó szó előadáshoz. Tehát igyekszem mindig valami olyasmit csinálni, ami még máshol nem volt. A Báb Színház idén bemutatja Brandenburg Ádám Csipke Rózsika gyerek operáját báb előadásként. Tehát az is egy olyan dolog, hogy viszonylag ritkán van arra példa, hogy egy kortárs magyar szerzőnek a gyerek operáját elővezessék. A Kövér Béla Báb Színház ezt meg fogja tenni, mert láttam a díszleteket, csodálatosak lesznek.
1: Most köszönöm szépen, hogy itt voltál, és menjen mindenki Szegedre, mert izgalmas, intellektuálisan kísérletező élményekre számíthat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettük mindenről, Kolompról, meg stb. És ez így fog lemenni vágatlanul az összes esetlenségével, ezt garantálom. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Ez komoly volt! Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Ércfalvi András vagyok, szép napot mindenkinek, ez itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből, a hét legjobb pillanataiból válogatunk önöknek, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Köszönöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, a KPMG-től van itt a vendég, a szakértő Szalai Péter, a vállalat kockázatkezelési tanácsadási területének a vezetője. Köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk.
3: Köszönöm, én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: És a fókusz nyilván kockázatkezelés, 2025-ös KPMG CRO report. Kockázatkezelés legalább három fontos területről, 30-40 vezetőt kérdeztetek?
3: 30 volt legutóbb, és ahogy mondod, pénzügyi szektorokat vizsgálunk, és alapvetően három szektor, bankok, biztosítók, alapkezelők.
2: A Summiton mutattátok be a riportot, ezt a kutatást. Szerintem mindenki nagyon kíváncsi arra, hogy komoly emberek, akinek az a szakmája, hogy kockázatot kezel, megítéli a kockázatot, az hogy ítéli meg így 2025-26-ban a mi világunkat, és mitől tart a leginkább, mit lát fontos kockázatnak, és milyen kezelési módokat javasol, hogyha erre is kiterjedt a riport.
3: Igen, ugye 2012 óta követjük a helyzetüket, véleményüket, kihívásokat, és hát ezek a pénzügyi szektorok azok, szerintem mondható, hogy ők az ilyen professzionális kockázatvállalók, ebből élnek, hogy jó kockázatokat vállalnak, úgyhogy ahogy ők látják a helyzetet, a környezetet, az nagyon releváns mindenkinek. Figyeljük a trendeket 2012 óta, figyeljük a szektorok közötti különbségeket, hasonlóságokat, és kérdezted, mik a eredmények, mik a konklúziók, most így általánosságban lehet, hogy két témával kezdeném. És még ugye egyébként azért is jelentős, mert Magyarországra fókuszáltan csináljuk, és szerintem az első fontos konklúzió azért részben támaszkodik arra, hogy milyen környezetben csináltuk Magyarországon. Ugye alapvetően három év inkább gazdasági stagnáló környezet után kérdeztük a véleményüket. Előtte 2022-ben, most 2025-ben, és nem lepődtünk meg azon, de azért a mértéke elgondolkodtató, mennyire visszaesett a kockázatvállalási étvágy. Akár például a bankokban, hogyha nézzük.
2: Bankok, biztosítók, ugye legalább három szektor,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen, bankok, biztosítók és alapkezelők, de hogyha például nézzük a hitelezést, nagyon fontos a bankok kockázatvállalási hajlandósága egész gazdasági társadalmi szempontból, és az a mutató, amit figyelünk, a középvállalatoknál 60-15%-ra esett vissza. Nagyvállalatoknál ez felment 40-85%-ra. Tehát szeretnének hitelezni, de a kockázatvállalásban egyértelműen egy jelentős konzervatív elmozdulás van, és a biztosítóknál is megvan ennek a nyoma. Felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás az, amiből inkább kivonultak, alapkezelők is a tők áttételesebb pozícióból kivonultak, úgyhogy ez, erről majd érdemes szerintem beszélgetni egyrészt. Másrészt nagyon átjön, hogy ezen folyamatosan 2012 óta ezekben a szektorokban erősödik a szerepe a kockázatkezelőknek, ezeknek a vezetőknek. Ugye a CRO-k, Chief Risk Officer-ek, innen jön ez a három betű. És hát idézőjelben ma már egyértelműen nem csak a kockázatok mérése, kezelése, elkerülése, csökkentése a feladatuk, hanem egy nehéz egyensúlyozásban vannak. Most azért is adtuk a kötéltánc a bizonytalanság felett.
2: Ezt nem is mondtam, igen, ez a cím az önmagáért beszél, igen. hogy van, kötéltánc, a bizonytalanság felett.
3: Itt van a monitoron. Hát egyrészt azért, mert neki stratégia iránt kell mutatniuk két fontos szempontból. Egyrészt az, hogy hogyan lehet a biztonságot megteremteni továbbra is, de másrészt, hogy hogyan lehet előre menni, a jövőbe fektetni. És ebben a két fontos szempontrendszerben hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt.
2: Legalább ötféle, ugye? Jól látom, öt forrás, ugye, ami igen, artikuláltan elkülöníthető, és mikor bejöttél a stúdióba, akkor rögtön mondtam neked, hogy itt most 26-ban év közepén kérdezni tőlem, hogy milyen kockázatokat látok, hát nem is tudom, melyik ötöt tenném előre. Ők mit gondoltak erről? A szakemberek mit gondoltak erről?
3: Érdekes, mert a pénzügyi szektorok, de mégsem, és ez mondjuk úgy 2019-2020 környékén változott, akkor indult el, hogy nem is annyira már ezek a klasszikus pénzügyi kockázatok, hitelkockázat, piaci kockázat, amit előre sorolnak, és ez most már nagyon markáns, hanem inkább összetettebb, komplexebb témák. Ami mindent visz, az a geopolitikai kihívások.
2: Amik azóta sem oldódtak meg, de ebben teljesen frissek
3: erről majd
2: vagytok.
3: Érdemes még többet beszélgetni, de a bankok egyértelműen mindegyikük az első kettő legfontosabb kihívás közé sorolta, de egyébként nézzük most az amerikai bankok gyors jelentését, ott is egyértelműen ez van kiemelve. Úgyhogy ez nagyon komoly fejtörést okoz. Nagyon szorosan ezzel együtt az új technológiák, digitalizáció.
2: Technológiai kihívások, ugye mesterséges intelligencia.
3: És ezek kockázatai, mert ezeknek sokat beszélünk a lehetőségeiről, és megvannak, de nagyon fontos látni, hogy milyen kockázatokat nyitnak meg. Az a mutató, amit itt vizsgálunk, 2022-höz képest a kockázat érzet az új technológiák kapcsán az 40-ről 90%-ra növekedett. Úgyhogy ez egy nagyon elgondolkodtató megugrás. Ezzel szorosan együtt megy a pénzügyi bűnözés kockázat, illetve ehhez kapcsolódó érzet. 30-ről 50%-ra növekedett, úgyhogy ez egy másik nagy téma. És ezek globális trendek, kis nyitott gazdaság vagyunk, úgyhogy nagyon sok csatornán keresztül zavarja az itteni vállalatokat is. Úgyhogy ez a kettő nagyon markásan megjelenik. Emellett beszéltünk róla a növekedési kihívások, és
2: tehát ő merre van az előre?
3: Ugye? Merre van az előre.
2: A menedzsmentben tőlük ezt is kérdezik. Egyrészt az, hogy ne bukjunk, most fordítom, ne vállaljunk túl nagy kockázatot, és merre van az útirány, merre így menjünk van előre.
3: És hol növekednek a kockázatok, és egyébként hol csökkennek. Igen. Ezt nagyon fontos látni, ezt a másik oldalt is. De hát ráadásul egy olyan környezetben, ahol a szabályozók továbbra is nagyon nyomnak, nagyon komoly elvárások vannak.
2: Ez is benne van az ötben.
3: Ez is benne van az ötben, ez mondjuk egy negyedik téma, de mindig a harmadik, negyedik szempontból is egyaránt, ez nagyon hangsúlyosan előjött, a gazdasági növekedés elindulása, megfelelés a szabályozásoknak, mert látják, hogy fontos, de nagyon jelentős a kiszámíthatóság megléte, megerősítése. Úgyhogy azt hiszem, ez egy kulcsüzenete volt a megkérdezett szakembereknek. És az ötödik téma, amit kiemelnék, hát kimegyünk itt az irodából, érezzük a bőrünkön, ez a klíma kockázatok. Ez egy nagyobb téma, a fenntarthatósági kockázatoknak a része, ami fenntarthatóságot nagyon fontosnak gondolták a szabályozók is, most egy kicsit visszavettek ebből. De hát látjuk, halljuk Paksról a híreket, hogy ott vissza kell fogni a termelést, de egyébként ezt Franciaországban már látjuk, hogy több
2: atomerőmű. Ki tudja, hol áll meg.
3: Biztosítási díjak növekednek, fizikai eszközei vállalatoknak sok esetben ki vannak téve, úgyhogy ez a klíma kockázatok témakör, ez sok csatornán keresztül veszteségeket tud okozni.
2: Azt mondtad, hogy még érdemes beszélni a konfliktusokról, amik nem oldódtak meg, és azt akartam erre mondani, hogy erre érdemes egy-két percet szánni, hogy hát ezt szoktátok mondani, meg a bankáros ezt szoktam, hogy ez már beáraszta a piac. Hát ezeket a háborúkat már az egyiket egy ideje, a másikat már hosszabb ideje, lassan nem tudom hány éve, 4 vagy 5 éve, beáraszta a piac. Mégsem csökken a kockázat?
3: Nagyon, nagyon örülök, hogy így vezetted fel, mert ami itt az igazi kihívás, az akár onnan is eredezhetjük, vagy megérthetjük, hogy kockázatnak azt hívjuk, amit ki tudunk számolni, aminek a hatását kalkulálni tudjuk, és akkor, ha ezt kiszámoltuk, akkor tudunk vele mit kezdeni, fedezni. És ott válik el a bizonytalanság a kockázattól, hogy ezt nem tudjuk kiszámolni, a bizonytalanságot. Itt mások kellenek, hogy az eszközök legyenek, és a geopolitikai helyzet napról napra történő változása az egy olyan bizonytalansági faktor, amit Számolni lehet vele, de kiszámolni nem lehet. Úgyhogy ezért gyakorlatilag ez egy folyamatos készenléti állapotot kell, hogy jelentsen a vállalatoknál. Ez nem szabad, hogy csak a külpolitikai szakértők témája legyen. Meg kell érteni a vállalatoknak azt, hogy egyébként, hogy mi történik, és nehéz, mert rengeteg hír van, és ebben megkülönböztetni.
2: Naponta
3: ellentmondó, és hogy mi az, ami számít. Tehát itt kapcsolatot kell tartani a szakértőkkel ebben a témában, hogy mi az, ami számít, mi az a hír, ami a ezer másik hír egyike, és mi az egy, ami, na itt valami elkezdődik. De ennél talán még fontosabb, vagy legalább ennyire fontos, hogy meg kell érteni azt, hogy hogyan hat az én vállalatomra, vagy bankomra, de akár kisvállalatomra a egyes geopolitikai gócpontok. Hogy ez most a kamatokon keresztül, vagy árfolyam ingadozás, vagy energiaárak, vagy ellátási problémák. Tehát ezeket a hatásmechanizmusokat le kell bontani, meg kell érteni. Ezt csinálják a fejlett vállalatok, bankok is, és egy fontos eszköz itt, amit úgy hívunk a szakmában, az úgynevezett stressztesztelés. Tehát ahol el kell képzelni forgatókönyveket, mi történhet, és mégiscsak, bár nehéz, nagyon nehéz kiszámolni, de mégiscsak valahogy a hatását érzékelni kell tudnunk. És ami itt a stressztesztelés ez régóta meglévő eszköz, de amivel ez még így fokozódik, hogy ilyen úgynevezett ilyen második szintű stressztesteket javasol csinálni, csinálják is a nagybankok, ahol nem csak magamat nézem, hogy mi történik, hanem
2: a szervezetemet és a környezetemet, a beszállítóimat, a vásárlóimat.
3: Úgyhogy ez egy...
2: Reziliencia, ugye?
3: Ez a
2: kulcsszó.
3: Ez egy kulcsszó. Úgyhogy geopolitikai kockázatkezelésre ez egy nagyon fontos válasz, amit valamilyen mértékig meg kell valósítani vállalatoknál is. De egyébként említetted a rezilienciát, ez egy kulcsszó, nagyon sok összetevője van. Sok esetben egyébként alapok, ami olyan könnyűnek tűnő téma. Pont egy cseh kollégával beszélgetve a napokban, Csehországban is nagyon sok vállalat most egyszerűen azt számolja ki magának, hogy mekkora, és mondjuk elmagyarázom, hogy mit jelent ez, mekkora az úgynevezett nyitott pozíciója devizakockázatokkal kapcsolatosan. Mert hogyha mondjuk Magyarországon vagyunk, és ugrál a forint-euró vagy forint-dollár, az engem egyébként nem is zavar, hogyha a kötelezettségeim, meg a forrásaim, azok pont úgy kiütik egymást. De hát általában nem ütik ki egymást, és hogy mekkora a különbség, na azt hívjuk nyitott pozíciónak, és ez olyan egyszerűnek tűnik, hogy hát, de egyáltalán nem egyszerű ezt azonosítani, hogy mekkora ez nap, mint nap. Úgyhogy sok vállalat egyébként például akár erre fókuszál, hogy na, akkor legalább lássuk, mik az alapok.
2: És akkor új szakemberek kellenek a vállalatoknál, meg a CRO területen, új szakemberek kellenek, vagy mesterséges intelligencia lép be, és akkor ez megint egy kérdés, hogy Ádás vagy Átok, ők ezt hogyan látják, és itt is van már valamennyi puffer, mint a geopolitikai problémáknál, vagy háborúknál. Már egy ideje itt van, már is kezdünk vele ismerkedni, már használjuk, élvezzük, és a bajok meg utána jönnek, egyensúlyozunk, de ez most itt a megítélés az milyen?
3: Hát nagyon nagy téma, vizsgáltuk ezt ki, erre fókuszáltan, itt akár a pénzügyi szektorokra is. Hát ott a lehetőség oldal és ott a kockázat oldal. Mi ugye néztük most kifejezetten a bankokat, biztosítókat, alapkezelőket, és hogy egyébként mekkora lehetőségben, mekkora kockázat az AI, az nagyon leegyszerűsítve attól függ, hogy mennyire engedjük közel ezt a új technológiát az igazi komoly döntésekhez. Amíg még mi döntünk arról, hogy meddig engedjük közel. És ebben azt látjuk, hogy a biztosítók talán még a legkonzervatívabbak itt Magyarországon. Ügyfélkiszolgálásban nagyon jó megoldások vannak, rendkívül ügyfélbarát AI alkalmazások irányába indult el már egy-két biztosító, de az olyan igazi biztosítási döntésekben, kockázatvállalási döntésekben még nincs ott. Alapkezelők, bankok egy kicsit előrébb, alapkezelők, kisebb szervezetek, ott a folyamathatékonyság mégis fontos, és ott nagyon figyelik az AI-nak a lehetőségeit, és bankok, mint egy ilyen kockázatvállaló szervezet, egyes kockázati témákba már beengedi, csalás megelőzés például. De két dologra szeretnék kiukadni annak kapcsán, hogy mikor, meg mennyire lehet igazán közel hozni a fontos döntésekhez ezt a technológiát. Az egyik az, hogy hogyan fogom azt én, mint vállalatvezető biztosítani, hogy nálam marad a gyeplő. És ennek érdekében, és ezt látjuk bankoknál is, és ez szerintem példaértékű más vállalatokra is, mert más vállalatok is elkezdtek egyébként, hogy meg kell erősíteni ezeket az irányítási rendszereket, kontrollokat, amivel ez meg tud valósítani, hogy abba az irányba tart a vállalat, amit a vezető szeretne. Hogyha ameddig van egy-két AI ügynök a szervezetbe, addig ezt el tudjuk képzelni. Ugye sokszor most már ilyen innovatívabb cégek szokták mondani, hogy nálam dolgoznak 15-en, meg még van 10 AI munkatársam. De amikor ez... Igen,
2: és előbb-utóbb már csak 5-en fognak nálam dolgozni.
3: És amikor már 20-30-40, vagy még több, és az, hogy hogyan tartom kordában a szervezeti irányt, hát ez egyik kulcs téma. A másik, hogy ugye kicsi gazdaság vagyunk relatív értelemben, és akkor jók ezek a modellek, hogyha rá tudjuk tanítani abba a környezetbe, arra a környezetre, ahol működünk. Hát itt nagyon is felmerülnek a méretgazdaságossági kérdések, hogy ezt hogyan lehet megtenni Magyarországra.
2: Tehát egy nagy, könnyebben szabja személyre a saját AI asszisztenseit és igen, kiszolgáló személyzetét, egy kicsi ezt sokkal nehezebben tudja megtenni.
3: Sokkal nehezebb, mert azért nagy investíciók vannak ebben, úgyhogy ez a kettő nagyon fontos szempont, és lehet, hogy érdemes kitérni erre. Pár napja volt erről is hír, hogy a ChatGPT-nek a legújabb verzióját mikor tesztelték, akkor mik történtek, ugye nagyon röviden. Ugye ezeket a modelleket tesztkörnyezetbe szokták tesztelni, ilyen úgynevezett ilyen homokozó környezetben, azt így leválasztják, hogy biztonságos...
2: Mint a vírusokat.
3: Mind a vírusokat.
2: Ugye, pont úgy, és ha a laborból kiszabadul, akkor gáz van.
3: Igen, és az volt a teszt feladat, hogy találjon sérülékenységeket, ez a 5.6-os modell, és hát ezt annyira jól megoldotta, idézőjelben.
2: Ez az A betűs, ugye? A betűs program, ugye? Jól emlékszem.
3: Ez a néhány nappal ezelőtti, ez a ChatGPT.
2: Ugye ez már az új volt, igen.
3: Volt előtte pár hónappal ezelőtt is ilyen, így ahogy mondod. És annyira jól tesztelt ezeket a sérülékenységeket, hogy azt a mechanizmus, annak a mechanizmusnak a sérülékenységet is megtalálta, ami arra volt hivatott, hogy ő leválassza. Kijutott, és akkor ott betört egy másik cégnek a rendszerébe is, úgyhogy hát nálunk is a kiberbiztonsági kollégák csak annyit mondanak, hogy hajmeresztő. És én, ahogy nekem nem ez a közvetlen szakmai fókuszom, de ahogy értem itt, ahogy fejlődik a kiberbiztonság, még 5-6 évvel ezelőtt telephelyeket védtünk, és tűzfalak voltak, mint ahogy a várakat védték.
2: Szerverszobák,
3: oda ne jusson be senki.
2: Igen.
3: Aztán bejöttek a felhő infrastruktúrák.
2: Akkor azt mondtuk, hogy legyen fölöttünk a felhő, és ne külhomba legyen, mert akkor valami, így, ugye, valami irányítás.
3: Vagy bárhol is van a felhő, az adatok legyenek biztonságban. Ez volt egy ilyen újabb fókusz a védelemnek. És hát szerintem idővel majd arról fogunk elkezdeni beszélni, hogy vajon még az adatok a védelem tárgya, vagy már elkezdődik egy új időszak, és az irányítás, a vezérlés lesz a védelem tárgya. Mert az egy egészen más világ.
2: Szakadtam a végén kérdezni, hogy a kockázatkezelés legnagyobb kihívása, vagy kihívásai. Ezek után, hogy hallgatlak 20 perce, hát gancegál, bármelyik erre tapintunk most, az nekem számomra ugyanolyan, ha én egy hazai kis KKV vagyok, akkor mit szűrjek le ebből a riportból, és mit tudtok ti KPMG szakemberek tanácsolni?
3: Nem biztos a legjobb szó, de mégis most ez jut eszembe, hogy amikor üzletelünk, az ilyen kockázatkezelési szempontból ne egy vakrepülés legyen. Tehát az ilyen alapvető hármas, amit ilyenkor szoktunk említeni, amit definiálni kell, kicsit furcsa szavak magyarul, de mégis így hívjuk, egyrészt a kockázati étvágyam. Tehát, hogy persze ha akarok üzletelni, ahhoz kockázatot kell vállalni, de mekkora kockázatot?
2: Hát a befektetésnél.
3: Hajlandó. Így van.
2: Mire teszem a tétet?
3: És úgy is jó lehet a üzlet, hogy kisebb kockázatot vállok, és lehet, hogy kisebb a profit marzs, de az olyan üzlet is van, nagyobb kockázat, nagyobb profit marzs, de ebben legyek tudatos, és hogy milyen típusú kockázatokat. Lehet, hogy én egyébként nem szeretnék mondjuk a dollár-forint ingadozásnak kitéve lenni. Hogyha ez van, akkor ezt vegyem észre, definiáljam. Tehát ez az egyik, ez a kockázati étvágy. A másik, értsem meg a kockázati kitettségemet. Tehát, hogy mekkora a kockázatot futok. Van egy hajlandóságom, az étvágy, van egy kitettségem, a kettő között különbség lesz, és a harmadik, hogy ez a különbségem mit kezdek, ez a kockázati stratégia. És azért jó, hogyha van egy szervezetben egy úgynevezett CRO, Chief Risk Officer, mert akkor nála összefutnak a szálak, fontos, hogy összefussanak, mert ezek a kockázati események összeadódnak már, és akkor ütnek igazán, mikor így integrálódnak. Nem kell ennek feltétlenül kisvállalatoknál
2: nevesítve
3: lenni, de valaki legyen, akinél lehet, hogy ez egy tízfős vállalat, de valaki kezdjen ezzel foglalkozni, és erre fókuszálni.
2: És fussanak nála össze a szálak. Nagyon szépen köszönöm, CRO Report, KPMG CRO Report, Szalai Péter, a Vállalat Kockázatkezelési Tanácsadás területének a vezetője volt itt. Nagyon köszönöm.
3: Köszönöm én is.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Dress.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Parnograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznót évett a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést, itt döntöttek arról titkos szavazással, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. A Fidesz frakció vezetője a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Bóka János szerint Sulyog Tamás megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet, majd az ügynökség ideiglenes vezetője menesztette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén azonnali hatállyal felmondta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lunch Group cégeivel kötött keretszerződéseket. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés hátterében büntetőeljárás, a cégek bankszámláinak zárolása és ebből fakadó komoly teljesítési kockázatok álltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 5 egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés. A Győri Kórházban megkezdődött a második új transzformátor beszerelése. Baleset veszélyes és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a Hanvas Béla sétány menti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. A Duna mellékága az alacsony vízállás miatt vált átjárhatóvá. Felfüggeszti valamennyi a Dél-Szerbiain is beközlekedő, illetve onnan induló járatát a téli menetrend kezdetétől a Ryanair. A Fapados légitársaság üzemanyagellátással kapcsolatos problémákra hivatkozik. Vaddisznó tévedt a 2-es metró Kossuth téri állomására szombat délelőtt. A BKV munkatársai azonnal reagáltak a rendkívüli, korábban sohasem tapasztalt helyzetre, az állomást kiürítették és lezárták. Az állat rövid időre bejutott az egyik vagonba, de senki sem sérült meg. A vaddisznó ezután elhagyta a szerelvényt, az egyik szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé és a várakozó metró alá húzódott. Az állat befogását a tűzoltók kezdték meg, miután kiderült, hogy sérült, a hatósági állatorvos a kilövése mellett döntött. Azt vizsgálják, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve hogy miért tévedt be az állomásra.
1: Időjárás jelentés.
3: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője a vendég. Ha biztosítási szakma, ha Mabisz, akkor most jókor beszélgetünk a nyár, hát majdnem közepén?
3: Szerintem mindig jókor beszélgetünk egyébként, mert egyrészt régi kollégák is vagyunk, de már csak a beszélgetés kedvéért is, de most a tréfát félretéve, igen, mindig jókor beszélgetünk, mert a biztosítási szektor és maga a biztosítás az egész életünket lefedi.
2: Meg az egész évet is.
3: Meg az egész évet is, ha belegondolnak, hiszen a biztosítás a logikája szerint, amit nekem ugye a szakemberek megtanítottak, mindig egy előre nem látható, majd később esetleg bekövetkező eseményre nyújt fedezetet az adott kockázatokra. És ahogy az élet írja mindig a legváratlanabb forgatókönyveket, ugye minden élethelyzetben, vagy itthon, vagy nemzetközi körülmények között külföldön határon túl, bárhol, bármikor, bármilyen problémánk adódhat az ingatlanunkkal, a vagyonunkkal, az életünkkel, a gépjárművünkkel. Tehát a biztosítási szektor tényleg lefedi az egész életünket, és napi kapcsolatban van velünk. És a Magyar Biztosítók Szövetségének pontosan ez a küldetése, hogy megpróbálja azt elfogadtatni az emberekkel, hogy mi nem árulhatunk terméket, de mindig egy általános
2: konkrét terméket,
3: biztosítások, viszont a társadalom felé mindig meg kell fogalmaznunk azt az üzenetet, hogy higgyék el, hogy jól felfogott érdeke mindenkinek, hogy az adott kockázatokra mindig az adott fedezetet nyújtó biztosítása meglegyen, független attól, most az életünkről van szó, a vagyontárgyainkról van szó, gépjárműről, vagy pedig most nyáron, ilyenkor, mert hogy akkor tereljük most a szót igazából a legfontosabb témára, hogy nyáron hogy az utasbiztosításokra igenis nagyon fontos, hogy legyen megfelelő utasbiztosításunk, amely termék igazából kettő az egyben, mert ugye nem csak az utasbiztosításról van szó, hanem az útlemondás biztosításról is. Ugye ez azért fontos elhatárolni, mert a klasszikus utasbiztosítás, ugye az indulástól az érkezésig fedezi minden problémákat.
2: A megvalósult problémát.
3: És köszönöm, hogy kijavítottál. Igen, vagy utaltál rá, mert ez a fontos, igen, hogy itt jön a második fázis, az útlemondás biztosítás, ami arra vonatkozik, hogy ha nem valósul meg az út, vagy valami engem megakadályoz abban, hogy el tudjak indulni, az előre kifizetett, de fel nem használt költségeimet megtéríti. Majd a részleteibe érdemes belemenni. Tehát azt tudni kell, hogy az utasbiztosítás nem egyfajta termék, hanem a kettő az egyben, és nagyon sok kiegészítő fedezete van még.
2: Hát ha nem bánod, ma csapongani fogok, mert már most nagyon sok mindent fölírtam. A megfelelő szót azt megnyomtad, erről majd mindenképpen beszélünk. Meg azt is mondtad, hogy bármiről beszélünk, ugye vagyon, élet, gépjármű, lakás, hogy azért nekünk úgy tűnik itt Magyarországon, momentán 2026-ban, és hát a ti számaitokból, meg nyilatkozatokból szűröm le, hogy azért a vagyon az első, annak a biztosítás, az kézenfekvő, az evidencia, mondjuk az ingatlané, az életi az sokkal kevésbé, azzal nem vagyunk úgy átszőve, mint mondjuk egy akár kötelező gépjármű biztosítással, vagy ingatlan biztosítással, ugye?
3: Igen, hát ez egy szomorú tény, és ugye itt volt a szövetség elnöke is, Holló Bence elnök úr nálad legutóbb, és ő is azt hangsúlyozza, és mi is kénytelenek vagyunk azt hangsúlyozni, hogy nagyon furcsa ez a szemlélet, hogy az életünket valahogy hátrébb helyezzük a vagyontárgyaink mögé. Tehát a kollégáink azt szokták mondani, hogy az emberkaszkót elfelejtjük megkötni, vagy nem szeretjük megkötni.
2: Nem elfelejtjük.
3: De előbb megkötjük ugye a kötelezőt, nyilván a gépjárműre. Ugye jogszabály írja elő, a kaszkót már nem, de már azt is vagy megkötjük, vagy nem kötjük. A vagyontárgyainkat, ingatlanunkat vagy bebiztosítjuk, vagy nem, de éppen ezért a Magyar Biztosítók Szövetsége tényleg mindent megtesz annak érdekében, a honlapunkon, a különböző nyilatkozatainkban, tévében, rádióban, elektronikus formában, hogy tényleg arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy nagyon fontos megkötni az adott biztosításokat. Tudjuk, hogy pénzről szól, persze, ez teljesen evidens.
2: Ja, hát a kocsinás pénzről de, szól, az de ingatlanás pénzről mindenhol, szól.
3: Igen, és hogy egy nagyon széles piacról választhatnak most már. Csak a Magyar Biztosítók Szövetsége 25 tagbiztosítót tömörít. 25 tagbiztosítónak a különböző, tényleg szerteágazó termékei közül választhatnak. Kérhetnek tanácsadást, erre is mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ne sajnáljuk az időt, vagy a biztosítóval, vagy pedig a biztosítás közvetítővel. Kérjünk időpontot, üljünk le, beszéljük végig az összes szerződést, mert nyilván az ember fejem káptalan, egyrészt, másrészt pedig hát egy civilnek nem minden szempont merül fel, ami mondjuk egy szakembernek felmerül, és föl tudja hívni rá a figyelmet. Mert ebből aztán olyan problémák jöhetnek, amelyek sokszor előjönnek, amikor vannak ezek a betelefonálós műsorok. Ugye most ha számolom, hogy a második vagy harmadik SMS mindig az, hogy ne higgyenek neki, mert hazudik, úgyse fog a biztosító fizetni. És én akkor mindig ezt mondom, hogy ez nem igaz. Persze, el lehet képzelni, sőt, hát az életbe bizonyítja, hogy csomó olyan ügy van, ami majd a bírósági tárgyaló termében fog véget érni. Persze, voltak ilyenek, vannak is, meg lesznek is nyilván. De hogyha tényleg teljes figyelemmel adózunk az adott szerződésnek, megkérjük a szakértőnek a segítségét, és valóban az adott fedezetekre, adott kockázatokra az adott fedezeteket nyújtó biztosítást kötünk meg, akkor higgyék el, hogy a biztosító köteles fizetni, hogyha azok a károk érnek bennünket, amelyek szerepelnek a kötvényben. Nagyon szigorú jogszabályok közé szorítva dolgoznak a magyar biztosítótársaságok ma Magyarországon, tehát próbáljuk ezt az előítéletet, jó lenne, hogyha elfelejtenék, vagy félreten.
2: Két volt az ingatlan, hogy arra mindenki, majdnem mindenki kötött biztosítást, annak idején félőres termék.
3: Hát azt nagyon jó számaink vannak. Tehát egész európai összehasonlításban több mint 80%-a a Magyarország ingatlanoknak olyan lakásbiztosítással van fedezve, amely a legnagyobb természeti katasztrófákra nyújt fedezetet. Tehát ez egy
2: és
3: nagyon
2: azokat
3: jó
2: frissítjük
3: szám.
2: Is, mert oké, hogy megvan, de azt is sokszor elmondjátok, hogy ezt azért évente frissíteni kell, mert nagyon sok minden történik egy ingatlan belül, meg mennek föl az árak akár 10-15%-a. Tehát azt frissíteni muszáj, nem ülhetek hátratett kézzel, vagy kényelmesen, mert egyszer megkötöttem évente 80 000 forint, és az 10 év múlva is ugyanannyit fog téríteni.
3: Igen, majd. Pontosan ezt mondjuk el mindig, meg a sajtóközleményünkben is ezt hangsúlyozzuk, hogy nincs elintézve azzal, hogy megkötöttem a szerződést, és beteszem a fiókba, mert az ingatlanomat fejlesztem, vagy napelemet teszek rá, vagy hűtőfűtő különböző luxus berendezéseket építek be, vagy high-tech, mindenféle elektronikus berendezést, vagy bővítem, mondjuk beépítem a padlásteret. Ez mindezek a tényezők, ezek igenis értéknövelők, de kockázattal is járnak, és éppen ezért fedezetbe kell vonni, ahogy a szakemberek fogalmaznak. Tehát igenis mindig, minden évben érdemes, hogyha bármilyen beruházást csinálunk, érdemes leülni a biztosítási szakértővel, és megnézni, hogy valóban az a fedezet, ami nekünk be van állítva az ingatlan szerződésben, a lakásbiztosítási szerződésben, az fedezi-e a kárunkat. Meg gondoljunk bele, hogy mi nagy vonalon azt mondjuk, hogy hát csak adott részét biztosítjuk, vagy az adott dolgot akarjuk biztosítani. Hát igen, de ahogy mondtam, hogy az élet írja a váratlan forgatókönyveket, lehet, hogy pont olyan kár ér bennünket, amire nem kötöttük meg a fedezetet, és akkor hiába hibáztatjuk a biztosítót, nem a biztosító lesz a hibás, hanem mi.
2: A másik az, amit eszembe jutott, hogy persze fizeti az ember, és aztán nem történik semmi. Hét csak az kidobott pénz volt. Megint fizettem az évben, nem történik semmi, kidobott. Tehát a rossz érzés, hogy amit mondasz, hogy ezek a betelefonálós töltetek meg, hogy ezek azért vannak, amikor nem történik semmi, akkor tényleg úgy érezheti a polgár, hogy hát most költött, fizette a biztos, és a végén nem történt semmi. És akkor már nem leszek annyira motivált abban, hogy ezt elhiggyem meg, hogy mondjuk egy következő évben, vagy akár magamra biztosítást kössek.
3: Igen, de nekem is a biztosítási szakemberek magyarázták el, és akkor értettem meg én is, hogy az egész biztosításnak a logikája a veszélyközösség létrehozása és fenntartása. Tehát amiről beszélsz, igazad van, igen, ezt érezzük a TB-nél is. Mondjuk, hogyha egészségesek vagyunk, semmiben nem történik, egész életünk során, adja Isten, hogy így legyen mindenkivel, amiért fizetjük. Igen. Na de azért fizetjük, pontosan azért fizetjük, mert ez egy veszélyközösség. A gépjárműnél is, a lakásingatlannál is, vagy ingatlannál is, lakásnál is, és minden más vagyontárgynál. Tehát, hogyha mi befizetjük tisztességesen a díjat, akkor, hogyha bennünket ér kár, akkor ebből a veszélyközösségből fedezik. Ha más ér kár, akkor szintén ebből a veszélyközösségből fedezik. És hogyha például valaki biztosítási csalást követel, mindig ezt mondják a szakemberek, hogy abba gondoljanak bele, hogy persze, hát ez sajnos Magyarországon ugye ezzel elfogadott, hogy van egy törvény, akkor kijátszom a törvényt.
2: Vagy legalábbis keresem a kiskaput.
3: Igen, de keresem a kiskaput. De hogyha valaki elköveti a biztosítási csalást, akkor nem csak törvényszeg, hanem igazából azoknak hát okoz kárt, az egész veszélyközösséget károsítja meg. Pontosan erről van szó. Tehát nyilván valamilyen szemléletváltozásnak is be kellene következnie ahhoz, hogy ezt fölfogjuk, hogy ez egy felelősség, egymás iránti felelősség.
2: Arról külön tudnánk beszélgetni, hogy hogyan alakult ki ez a szemlélet, hogy az életünket nem tartjuk többre, mint az autónkat.
3: De innen is biztatom a hallgatókat, hogy kössenek életbiztosítást, nagyon fontos.
2: De nyilván ennek történelmi hagyománya
3: is vannak. És egészségbiztosítást is ugyanígy, igen.
2: De ebben látok különbözőséget, akár azt mondjuk közép-kelet-európa, Európa-nyugati felén tudjuk, hogy másképpen van ez a dolog. Van ebben elmozdulás?
3: Igen, azért látjuk, és azért ez egy nagyon jó érzés is, hogy egyre tudatosabbak az ügyfelek. Nem gondolnám, hogy most csak azért, mert a Mabisznál mindent megteszünk ennek érdekében, de bízom benne, hogy mi is hozzájárulunk ahhoz a különféle tájékoztatási tevékenységeinkkel. Nem szeretem ez az edukációt, de hogy a népszerűsítés, a tudatosság növelés, a szemléletformálás. Igen, tehát ezzel azért szerintem hozzájárulunk ahhoz, hogy egyre tudatosabbak, igen. Bár a számok még ezt nem mutatják az életbiztosításnál, ezért az ügyvezető elnökség, a Mabisz 5 pontos új stratégiájában ez kiemelten kezeli az életbiztosításokra is, azért meg az egészségbiztosításra is külön fel kell hívni a figyelmet, de azt látjuk, hogy azért elindult, tehát jó irányba haladunk.
2: Sok dolog játszik a kezére ennek a folyamatnak, például az, hogy akár a nyugdíjak, azt tudjuk, hogy ha nem gondoskodunk magunkról, és nincs öngondoskodás, akkor mit érhetnek majd 10-20-30 év múlva. Az egészségügy helyzete olyan, amilyen ott is az egészségbiztosítás lassan kikerült, tehát egyre nagyobb összeget költünk évről évre a magánegészségügyre. Tehát látszik, hogy nincs más út, mint valamilyen módon az öngondoskodás, akár a biztosítás. Tehát ezek a dolgok mindenképpen ezt a folyamatot erősítik, csak ezen gondolkoztam.
3: Igen, és ez a kulcs szó az öngondoskodás. Most tért véget június 15-én ugye a Mabisznak a kockázati életbiztosítási kampánya. Ugye ezt most 3 szakaszra bontottuk, megújítottuk, már csak azért is, mert fontosnak tartottuk, hogy bemutassuk a biztosítás közvetítőket, hogy miért érdemes szakemberhez fordulni, hogyha a vízszerelőhöz fordulunk, akkor is szakemberhez fordulunk, az autónk romlik el, akkor is szakemberre, hát hogyha biztosítást kötünk, akkor miért nem fordulunk a biztosítás közvetítőhöz, felhívtuk külön a figyelmet a kockázati életbiztosításra, és ahogy mondod, az egészségbiztosításra, igen, hogy minél fiatalabb korban, minél korábban kezdjünk el azon gondolkodni, hogy vagy különböző pénzügyi konstrukcióban, vagy egyszerű takarékoskodással gondoskodjunk az egészségünkről, gondoskodjunk arról, hogyha bármilyen komoly baj ér, akkor tudjuk, hogy el tudunk jutni az orvoshoz, tudjuk, hogy ki tudjuk fizetni az orvosi ellátást, és ez mindnyájunknak javára válik. Tehát erről szól az egész kampány, a mabisz.hu honlapon követhetik egyébként a jövőtervezés menü alatt mindegyik kampányunkat, és az öngondoskodás azért fontos, mert az egyben azt is jelzi, hogy mindig van egy B-tervünk. Ez volt az egyik jelmondata most a kockázati életbiztosítási kampánynak, meg az egészségbiztosításnak is, hogy legyen egy B-terved. Tudd azt, hogyha bármi történik veled, akkor neked mi a követendő dolog, és a családtagjaidról hogy tudsz gondoskodni? Mert ez is egy nagyon fontos kérdés. Biztos hallhatták a hírekben tavaly is a hallgatók, hogy ugye hogyha egy házastárs mondjuk meghal, ott marad a másik házastárs a gyerekekkel, és hogyha nincs megkötve a kellő életbiztosítás, a kellő kockázati életbiztosítás, például, hogyha hitele van a háznál, akkor az bizony nagyon, nagyon komoly problémákat okoz, és erről is szól, a kockázati életbiztosítás. Igen, erre is fedezetet nyújt, ezért is fontos.
2: Ha már a fiatalokat említetted, az kulcskérdés a Mabisznál, de láttam a te pályádon is nagyon sok nyilatkozatot, nyilatkozat, meg fénykép van, ahol különböző ilyen vetélkedő, meg oktatás.
3: Tanulmányi verseny.
2: Igen. Tehát a fiatalokat mindenképpen ebben a folyamatban erősíteni kell, mert aki fiatal, 20-25-30 éves, az még nem gondol arra, hogy egyébként már 60-70 évesen bekövetkezhetnek, meg bekövetkeznek bizonyos dolgok. Ebben nyilván a Babisznak különös szerepe lehet, hogy a fiatalokat a maguk stílusán, a maguk csatornáin szólítsa meg, és valamilyen módon a biztosítottság fontosságára, meg az öngondoskodása, meg az összes többire hívja fel a figyelmet.
3: Igen, hát idén 36 éves a szövetség, és nem akarok én más tollaival ékeskedni, hiszen én csak 2 éve vagyok itt kommunikációs vezető, de a kollégáim évtizedek óta elindították a fiatal generációs stratégiát, ami arról szól, való igaz, hogy azt kell kitalálnunk, azokat a csatornákat kell megtalálnunk, és azokat a mondatokat kell nagyon jól megfogalmazni, amelyek elérnek a fiatalokhoz. Azért vagyunk jelen tanulmányi versenyeken, a privát bankárnak, a pénziránytű alapítványnak a versenyen, és van egy saját házi versenyünk, a Biztosíts be magad, szintén országos középiskolai tanulmányi verseny. Azért vagyunk ezeken jelen, mert azt látjuk, hogy igenis megvan a fogadókészség és az értő olvasás és a biztosítás logikájának a megértése igenis célt ér a fiataloknál is. Természetesen az egészségbiztosítás meg a nyugdíj az számukra valami egészen távlati kérdés, de jól megfogva és jó versenyfeladatokkal, ahogy a privát bankár versenye is jelzi, a Legyél te is pénzügyi junior klasszis. Ez egy online verseny, és utána egy nagy személyes megmérettetés. Itt mi a kollégákkal zsűrizünk például, és utána a díjat is adunk át a legtöbb csapat indító középiskolának, az őket képviselő pedagógusnak. Tehát ez mindig azt jelzi számunkra vissza, hogy bár az is probléma, hogy nem elég csak megtanulni, hanem gyakorlatban is ugye ezt kell érvényesíteni, de ezek a fiatalok igenis hajlamosak, vagy hajlandóak ebben a versenyben, ebben a megmérettetésben részt venni, és koncentráltan foglalkozni ezzel a témával, utána olvasni, adatokat beszerezni, azokban az adatokból következtetéseket levonni. Tehát az ez egy biztató dolog, nyilván időigényes, és nyilván ez egy maraton. Tehát ez egy, nem egy 100 méteres rövid távfutás, de nagy örömmel csináljuk, és egyébként van a biztonság hete, ami pedig szeptemberben mindig egy közlekedés, biztonság és baleset megelőzési tematikus hét, és itt például most egyetemekre is kitelepülünk, legutóbb a Budapesti Műszaki Egyetemnek az egyetemi napokján voltunk kint, én is éjszakáztam a kollégákkal 3 éjszakán keresztül, de meg kell, hogy mondjam, hogy amellett, hogy ez egy koncert rendezvény igazából, a Biztonság utcája, ahol az Országos Rendőrfőkapitányság, az Országos Baleset Megelőzési Bizottsággal, a tűzoltók, a katasztrófavédelme Vöröskereszttel, tehát a társszervezetekkel voltunk kint. Képzelje a hallgató, hogy megállás nélkül dolgoztunk, tehát egészen késő éjszakáig jöttek a gyerekek, lehetett velük játszani, lehetett velük nagyon értelmesen elbeszélgetni, tehát nincs megoldhatatlan kérdés, ez is azt jelzi, és azt jelzi, hogy igenis van felelősségünk, és ezt csinálunk kell tovább.
2: Ha már a játékot említetted, most itt a műsor első felét lassan lekanyarítom, de emlékszel, itt biztos játszottál Gazdák vagy okosant.
3: Igen.
2: És ott is volt biztosítás, ugye mentünk a lakásért, a kocsért, mindenért. Igen. Aztán kellett
3: hát
2: valami...
3: Hát ugye a Csíjéba csoportos életben lehetett az állami biztosítás.
2: Azt sokan kihagytuk, és aztán jött a rossz kártya, hogy leégett a lakásod, meg totál káros lett az autód. Szóval igen, ott is a fiatalokat kellett megszólítani a maguk módján, és végülis ez a dolog semmit nem változott. Tehát ugyanúgy csak jól kell tudni megfogalmazni az üzeneteket, jó csatornákon keresztül kell eljutatni hozzájuk, akkor ugyanolyan fogékonyak lehetnek erre, de hát ez bizonyíték erre az egyetemi rendezvény.
3: És nem kell hozzá semmilyen különleges dolog. Tehát nálunk is van egy biztonságkerék például, amit lehet forgatni, és különböző élethelyzeteket meg lehet oldani. Most már van egy kész Solvers Kft. Nevű partnerszervezetnek köszönhetően, ez egy fiatal fejlesztő csapat. Van egy szabaduló szobánk, ami például egy interaktív játék, igazából a történelmi korokban különböző jelenetek, szinten élethelyzetek vannak, és ott is kérdések közül lehet választani, hogy milyen biztosítási kérdéseket hogyan lehetne megoldani, és képzeljük el, hogy itt felnőtt, gyerek, fiatal, idős, órákon keresztül játszottak, és játszanak velünk, és teljesen elfeledkeznek, ugye
2: az idő. Kiszabadult,
3: és mindenki kiszabadul, mindenki megoldja a biztosítást, és a végén a telefonján kap egy nagyon szép oklevelet, tehát még erre is figyeltek a fejlesztők, tehát igen, amit mondtál, és ehhez csak egy A4-es lap kell, ezek A4-es laminált lapok, amiken a feladatok vannak, és egy telefon kell hozzá. Tehát semmi különleges dologra nem kell itt gondolni. Egyszerű játékkal, egyszerű mondatokkal, egyszerű gondolatokkal igenis el lehet fogadtatni, és meg lehet értetni a biztosításokat.
2: Jani Attila, a Mavisz kommunikációs vezetője, köszönöm szépen.
3: Én köszönöm, viszont hallásra.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és ahogy azt már 4 órakor ígértem, folytatjuk a témát Balog Zoltánnal, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárával. Korlátozások, a szolgáltatások megnyírbálása, ez a helyzet tulajdonképpen a magyarországi strandokon, fürdőkben, szállodákban. 4 óra után Szűcs Ildikóval beszélgettem, a BGH vezérigazgatójával, akkor a budapesti strandokról, fürdőkről volt szó. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez a 8 pont, amit majd nyilván főtitkár úr részletez, ez mindenhol ugyanúgy éle, vagy vannak-e helyi specialitások? Nyilván vannak, de az biztos, hogy 8 pontból álló ajánlást adott ki a felelős energia felhasználása a Magyar Fürdőszövetség. A következő 10 napra előre láthatólag erre kell berendezkednünk. Jó napot kívánok, főtitkár úr!
3: Szép napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat is.
2: Mi volt az alapvetés? Az, hogy takarékoskodni kell, ugye nyilván?
3: Hát természetesen.

0: teljesen, hiszen ugye Paks esetleges leállása, illetve a visszacsökkentése a teljesítményének azért egyértelműen olyan energia problémákat vet fel, ahol mindenkinek tenni kell. Ugye sokan azt gondolják, hogy először a nagyüzemek, természetesen így van, autógyárak, akkumulátorüzemek, különböző egyéb ipari üzemek, nagyfogyasztók tudnak a legtöbbet tenni azért, hogy energiát takarítsunk meg, de természetesen ebből mindenkinek ki kell venni a részét lehetőségének megfelelően, és ezért is ült össze szombaton délután a Magyar Fürdőszövetség elnöksége, természetesen csak online, így virtuálisan ültünk össze, és vasárnap reggel kiadtunk egy ajánlást a tagoknak, ami természetesen csak ajánlást, tehát mindenki abból azt tart be, amit tud, ami rá releváns, hiszen például mondjuk az első pont volt az, hogy szaunák, gőzkamrák teljes üzemi leállítása, van, ahol van, ahol nincs, van, ahol esetleg van patüzelésű szauna, az ott természetesen tud működni. Tehát ennek megfelelően alkalmazzák a különböző ajánlásokat a fürdők, de például a szauna az azért köztudottan egy energiazabáló létesítmény egy fürdőn belül. Jelzett is vissza az egyik tagfürdőnk, hogy ők leállították, ez azt jelenti, hogy óránként 150 kilowatt energiát, kilowattóra energiát takarítanak meg. Én azt gondolom, hogy ez egy jelentős, ha mondjuk egy 8-10 órás üzemidőt veszünk figyelembe.
1: Azt láttam, hogy a Hungest Hotels már azt hiszem tegnapi naptól átmenetileg szünetelteti a szaunájának a működését, tehát mindenki úgy gondolkozik, ahogy tud, és nyilván valamennyit meg akar takarítani, hogy ezt fel is tudja mutatni, erre fel is szólítják őket nyilván, meg hát mindenki érzi azt, hogy ez egy közös felelősség. Csak azért egy picit vendég fejjel is gondolkozom, én otthon leoltom a lámpát, meg még jobban, meg nem kapcsolom be az infrasütőt este 8-kor, de amikor elmegyek 3 napra mondjuk Bükre, az egyik ismerősen például odaindul, nekik átküldtem a papírt, hogy hát arra ne számítson, hogy szaunázni fog. Szóval ebből azért biztosan lesznek feszültségek, akár a külföldi, akár a hazai vendégek vonatkozásában. Itt a kommunikációnak, a tájékoztatásnak azért nagyon komoly szerepe van, meg azt gondolom, hogy nagyon jó kell itt sáfárkodni a lehetőségekkel, már akinek van valamilyen lehetősége, mint szolgáltató.
0: Így van, én azt gondolom, hogy a legfontosabb a kommunikáció, ezt meg kell érteni a vendégeknek is, ez arról is szól, és ezt fontos kihangsúlyozni, hogy tudunk működni csökkentett üzemmódban, vagy egyáltalán nem tudunk működni, és itt két dologról beszélek, az egyik az áram, a másik pedig a víz. És ezt fontosnak tartom kiemelni, hogy még nem tartunk ott, vagy reményeim szerint nem is fogunk ott tartani, hogy bármelyik fürdőnek is be kellene zárni, vagy az áram, vagy pedig a víz probléma miatt, de ugye köztudottan azért a fürdők alapvetően saját hidegvizes kutakkal rendelkeznek, de például itt a Duna mentén, vagy bárhol, ha folyó mentén vannak, akkor olyan csápos kutakból dolgoznak, amelyek az adott folyó vízállásától nagyon függenek, tehát például én is itt Leányfalun komoly gondokkal küzdök, a kutakat a legalacsonyabb motorfordulattal, motorteljesítménnyel tudjuk csak működtetni, mert különben leszívják a kútvizét, és egyáltalán nem tudunk működni, de egyelőre stabil a működés, de ennek érdekében például a locsolás teljes mértékben fel kellett függeszteni, azt mondjuk, hogy beáldozzuk az öltözetet azért, hogy a vendégeknek legyen a zuhanyzóba víz, legyen a mosdókba víz, és a medencéket megfelelően tudjuk tölteni, de még egyszer hangsúlyozom, vendégek nyugodtan induljanak el nyaralni. Volt egyébként ilyen kérdés, hogy elmehet-e nyaralni, mert ő attól fér, hogy be fogják zárni a fürdőt központilag, ugye ilyen döntés nincs, ugyan kijött egy kormányhatározat, hogy leállíthatnak nagy energiafogyasztású cégeket, de mint ahogy mondtam, azért a fürdők egy-egy nagyipari üzemhez képest elenyésző mennyiségű energiát használnak föl.
1: Hát igen, mert ugye a vízminőségi közegészségügyi jogszabályi megfelelésből ugye a biztonságnak meg a vízminőségnek annak százasnak kell lenni, a medencevizet
0: hát
1: forgat.
0: Igen,
1: világos, igen.
0: Ez az alap.
1: Csak ez megint energia, megint víz, és ezért vérzik azt, hogy ezt Ildikónak is mondtam, Szűcs Ildikó 4 óra után, hogy azt el tudom képzelni, és öt se el tudom képzelni Leányfalun, hogy a szíve szakad meg, amikor nem tudja locsolni azt az egész évben pátyolgatott zöld területet, vagy frissen öltött fákat. Tehát ez egy hihetetlen, nagyon nehéz kötéltánc, amit most járni kell itt a szolgáltatóknak. Nézegetem még a 8 pontot, a szaunák, gőzkamrák, tehát mindenki úgy, ahogy az is eszembe jutott, hogy van, ahol nem napelemmel vagy gázzal fűtik ezeket, lehet, hogy ott lehet kivételt tenni, nem tudom, ezt majd önök jobban látják, a szövetség jobban látja a visszajelzésekből. De azt látom, hogy 5 óra után akkor nagyjából a szolgáltatások egy része vagy nagy része az szünetelni fog. Nyilván, amikor takarékoskodni kell, ennek megfelelő az intézkedés csomagjavaslat.
0: Hát illetve a szolgáltatások inkább úgy, hogy az élményelemek.
1: Igen.
0: Ugye az, ami nem kell, tehát a medence működik, a medence forgatás működik, de mondjuk nem megy egy hullámgép, nem megy egy nyakzuhany, esetleg csúszdákat állítanak le ilyenkor, tehát ezekről van szó, de maga a fürdő
1: nyilván működik, igénybe vehető.
0: Csúcsidőben itt 17 és 22 óra között, illetve még ami nagyon fontos, ez a légkondicionálás, ugye ebben a melegben azért a vendégtereket, az aulát, a pénztáros sokkal ülnek hűteni szoktuk, ezek is reggel mennek, és azért azt is el kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sok fürdőben az elmúlt években itt az orosz háborút, ukrán háborút követő energiaválság miatt komoly beruházások voltak, nagyon sok napelem került telepítésre, tehát alapvetően azért, ha nem is egészében, de valamilyen részben a fürdők saját energiaellátásukat megoldják, tehát napközben, amíg tűz a nap mennek például a klímaberendezések, és aztán 17 óra után ezt is leállítjuk, de addigra már temperáltuk annyira az épületet, hogy a nap hátra levő részében nyitva lehet tartani, és ugye itt megint egy kettős dologról beszélünk, mert nagyon sok fürdő bevezetett hosszított nyitvatartás.
1: Meg az éjszakai azért, rendezvények,
0: hogy a vendégek ebben a melegben még munka után be tudjanak jönni egy, illetve hát ugye ön is, én is itt lakunk a Dunakanyarban, tudjuk, hogy itt már vízellátási problémák is vannak a magasabban fekvő területeken, tehát azt is felajánlja nagyon sok fürdő az adott településen élőknek, hogyha ha nincs víz, akkor jöhetnek hozzájuk zuhanyozni WC-re, egyebek. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor mindenki összefog, és amit tud, hozzátesz ahhoz, hogy az élhetőbbé váljon ez a helyzet is.
1: Ez látszik egyébként a tagok visszajelzéséből. És hát most azért legfőképpen a strandokról, fürdőkről beszélünk, de hát a szálloda az ugyancsak kemény történet, mert jön a vendég, akár külföldi vendég, nem fog tudni szaunázni, nincsen gőz, nem mennek az élményelemek, vagy részben mennek, nem lesz úgy légkondicionás, vagy lesz, majd ezt mindegy szálloda nyilván maga dönti el, hogy melyik ujját harapja meg, ha már az előbb ezt a példát mondtam, de ez ott is egy feszített történet. Nagyon kíváncsi vagyok, nyilván rengeteg igazgatóval, létesítményvezetővel beszéltek az elmúlt napokban, meg hát volt egy ilyen összeülésük is virtuálisan.
0: Így van.
1: Szóval kíváncsi vagyok, hogy gondolkoznak most a szolgáltatók.
0: Hát valóban ugye azért akárhogy is mondjuk ettől azért nem boldogok a vendégek, de például nálunk is volt, hogy akkor most, hogy hosszabban vagyunk itt, ha nem lehet, hogy hosszabban mennének az élmények, és mondtam, hogy sajnos nem, mert ez pont elől szól. Uh-huh. Ugye a törzs vendég megérti, hiszen ő jön majd holnap után 3 hét múlva is. Aki nyaralás miatt jött, az eset úgy érzi, hogy nem kaptam meg a pénzért azt, amit ő elvár, de sajnos mondom, egy dolgot tudunk kommunikálni, hogy vagy csökkentett üzemmódban működünk, vagy ha senki nem tesz semmit, akkor viszont le kell állítani egyes létesítmények működését, és ebből a kettőből lehet választani. Illetve ugye, amit mondtunk, azért szállodák esetében például nem azt jelenti, hogy 35 fokos szobában kell a vendégeknek aludni, hanem egy picit magasabbra veszik a hőfokot, és akkor mondjuk 25 fok körülire temperálják, ez így tud működni. Bár mondom, szállodákra én kevésbé tudok beszámolni, hiszen fürdőszövetség vagyunk, bár az is igaz, hogy ugye nagyon sok fürdő és szálloda egy üzemeltetésben, szimbiózisban működik.
1: És egyik a másik nélkül nehezen tud meglenni az együtt. Tehát ez itt most sajnos minden mindennel összeér, mint hogy ezt már láttuk az elmúlt időszakban is. Csak még egy dolog, ha már Leányfalu, eszembe jutott, ott is az éjszakai rendezvény, akkor most az éjszakai rendezvények is úgy tűnik, hogy az ajánlás szerint felfüggesztésre kerülnek?
0: Hát még múlt hétvégén volt nálunk egy jelentősebb éjszakai rendezvény. Egyelőre azt nem, mi például nem állítottuk le, a világítás részét vettük vissza, tehát gyakorlatilag ott plusz energia felhasználás ilyenkor nincsen, hiszen ugyanúgy forgatni kell a medencéket, tehát gyakorlatilag minden ugyanúgy működik, úgyhogy ezt meglátjuk, ha ez tartós lesz, és túlmutat ezen a héten ez a korlátozási kényszer, akkor elképzelhető, hogy mi is azt kell meglépjük, hogy az éjszakai rendezvények is elmaradnak.
1: Önnek is mondom, hogy a fürdők éjszakáján és strandok éjszakáján előtt beszélgettünk, és hát akkor satszolgattuk, hogy milyen lesz a szezon második fel az augusztus. Hát nem elég az, hogy a szolgáltatásokat ugye csökkenteni kell, ugyanakkor itt van ez a 40 fok, ahogy ma is, és ezt már tudjuk, ezt már én is tudom, nem vagy önök, akik ott élnek fürdőkben, strandokban, hogy ez meg nem kedvez a vendégmozgásnak. Ez látható az elmúlt napok tükrében?
0: Hát ugye erről már beszéltünk, hogy ez kontraproduktív túl lenni, hogyha hosszan tart, tehát mondjuk néhány napos, az még nem. És ugye azt látjuk, hogy legalábbis az előjelzésekben az van, hogy hétvégére csökken a hőmérséklet, és ugye ez nem azt jelenti, hogy 20 fok lesz, hanem visszacsökken az úgymond normális 30 fok körülire. Tehát egyelőre nincs. Mi örülünk, mert nagyon szép vendégforgalom van, és ugye az viszont, és ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ugye a magyar fürdők zöme önkormányzati tulajdoni háttérrel működik, és nagyon sok önkormányzat tulajdonos politikusi fejjel gondolkodik, és ad utasítást a fürdőnek, hogy a helyi lakosokat mondjuk ingyen kell beengedni, vagy egész nap, vagy a délutáni órákba. Tehát nem elég az, hogy ilyen energiaproblémánk van, még bevételtől is elesünk, sőt, plusz költségbe ver minket a tulajdonos, hiszen azt tudni kell, hogyha ingyenesen nyújtunk egy szolgáltatást, akkor a piaci áráfáját nekünk be kell fizetni, és ebbe nem szoktak belegondolni, úgyhogy
1: ez jó, hogy
0: azért egy picit cirkalmasabb a helyzet ennél, mint ahogy az elsőre látszik.
1: Hát és ez nagyon nehéz, mert a tulajdonossal meg nehéz vitatkozni, ugye? És
0: nem, hát a tulajdonos olyan döntést hoz, amilyet akar, adhat, de akkor várni kell a döntésének az ódiumát, ez majd a mérlegbeszámolókor fognak ezzel szembesülni.
1: Jó,
0: bocsánat, de nem ez a lényeg az egésznek.
1: Abszolút, de értem, amit mond, és ez is egy fontos szempont, mert holnap is ki kell nyitni, meg holnap is kell egy kis településnek egy fürdő. Úgy kell a politikusnak is gondolkoznia, hogy ez most nagyon népszerű intézkedés, hogy menjen mindenki ingyen a strandra, de hát ezt valamilyen módon fönn kell tartani.
0: Pontosan. És egyébként a július az kifejezetten rossz volt a korábbi évekhez képest is. Nem volt tartósan jó idő, ugye beszéltünk itt a strandok éjszakája előtt, a májusi pünkösdi hosszú hétvége az nagyon jól sikerült, június végén, július elején volt egy ilyen hőség típusú hőmérséklet, tehát egy magasabb hőmérséklet, akkor jöttek egy jó másfél-két héten keresztül a vendégek nagyobb számba, és utána nagyon hektikus volt a július, nem volt kifejezetten jó forgalom. Most az augusztus így indult, azt láttuk, hogy jönne vendég, hát most egyrészt a tulajdonosi döntések, másrészt pedig ezek a korlátozások azok, amelyek esetleg korlátozhatják a forgalmat, de mondom, egyelőre a vendégforgalmon azt látjuk, hogy jönnek, és szeretik a fürdőket. Nagyon bízom benne, hogy valóban megoldódik ez az energia probléma, és nem okoz olyan gondot, ami az országban általános problémákat akár az utazásban, vagy bármiféle üzemeltetésben fölvetne.
1: Hát ezt majd meglátjuk 10-20-30 nap múlva. Azt hiszem, hogy addig nem tudunk okosak lenni. Nagyon szépen köszönöm, Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára volt a vendég. Köszönöm szépen, és hát a lehetőségekhez képest jó munkát, meg jó időt. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok én is mindenkinek.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Parnograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznó tévedt a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést, itt döntöttek arról titkos szavazással, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. A Fidesz frakció vezetője a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Bóka János szerint Sulyog Tamás megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet, majd az ügynökség ideiglenes vezetője menesztette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén azonnali hatállyal felmondta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lunch Group cégeivel kötött keretszerződéseket. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés hátterében büntetőeljárás, a cégek bankszámláinak zárolása és ebből fakadó komoly teljesítési kockázatok álltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 5 egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés. A Győri Kórházban megkezdődött a második új transzformátor beszerelése. Balesetveszélyes és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a Hanvas Béla sétány menti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. A Duna mellékága az alacsony vízállás miatt vált átjárhatóvá. Felfüggeszti valamennyi a Dél-Szerbiain is beközlekedő, illetve onnan induló járatát a téli menetrend kezdetétől a Ryanair. A fapados légitársaság üzemanyagellátással kapcsolatos problémákra hivatkozik. Vaddisznó tévedt a 2-es metró Kossuth téri állomására szombat délelőtt. A BKV munkatársai azonnal reagáltak a rendkívüli, korábban sohasem tapasztalt helyzetre, az állomást kiürítették és lezárták. Az állat rövid időre bejutott az egyik vagonba, de senki sem sérült meg. A vaddisznó ezután elhagyta a szerelvényt, az egyik szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé és a várakozó metró alá húzódott. Az állat befogását a tűzoltók kezdték meg, miután kiderült, hogy sérült, a hatósági állatorvos a kilövése mellett döntött. Azt vizsgálják, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve hogy miért tévedt be az állomásra.
0: Időjárás jelentés.
3: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra, következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Dr. Erős Anita van itt a stúdióban. ELTE hidrogeológus, felszín alatti vizek a területe. Azt mondtad, hogy tegeződhetünk. Köszönöm szépen. Ráadásul a Nemzetközi Hidrogeológusok Szövetségének magyar nemzeti tagozatának is az elnöke vagy. És a Nemzetközi Hidrogeológusok Szövetsége 50 év után most újra Magyarországra látogat. Szeptemberben lesz egy óriási rendezvény.
3: Igen, ez a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének a világkongresszusa, amelyet minden évben megrendeznek a világ különböző részein, és ez 50 év után látogat újra Magyarországra.
2: Mit fogtok nekik mutatni, mert a Dunába nem nagyon sok látnivaló van.
3: A Dunában is van sok látnivaló.
2: Hát amik most előbukkannak, igen, az ország.
3: Igen, tehát vannak termálforrásaink, amelyek most láthatóvá váltak például a Gellért-hegy előtti Duna szakaszon, de Magyarország különlegesen gazdag felszín alatti vízkészletekben és az ehhez kapcsolódó mindenféle jelenségekben. A kongresszusunk első napján az ország különböző részeire fogunk ellátogatni szakmai kirándulások keretében. Maradunk egy pár helyszínen Budapesten, hiszen itt vannak a világhírő barlangjaink a Rózsadombon. Elmegyünk a Tihanyi félsziget környékére, a Balatont megmutatjuk, a Dunatisza közét megmutatjuk, a homokhátság vízkészlet problémáit, a Velencei tavat körbejárjuk, elmegyünk a Bükk-hegység fele, szóval van mit mutogatni.
2: Erről a programról majd beszélgetünk szeptemberben, ez akkor lesz aktuális. Én most más miatt hívtak, nagyon sok cikk megjelent, nagyon sok mindenről lehet olvasni. Látszólag gazdagok vagyunk felszín alatti vizekben, és nagyon fontos kitétel, ezt is tőle tudom, hogy 95%-a a felszín alatt van az édesvíznek a glóbuszon, ugye? Tehát amit mi itt karcolgatunk, meg látunk, meg sopánkodunk, Duna, patakok, meg az összes többi, az 5%, édesvizek 90% felszín alatt van. Ezt akarjátok, te a ti szakmátok láthatóvá tenni, a láthatatlant, ugye, a felszín alatti vizeket. Szóval nagyon sokan mondják azt, hogy piszok gazdagok vagyunk, mi tegyen édesvízi tengeren ücsörgünk Magyarországon, miért nem aknázzuk ezt ki, meg akkor szóba kerül az elszennyezés, a furtkutak helyzete, a tármálvizek, gyógyvizek, nagyon sok minden. De ami még fontosabb ennél, hogy azt mondtad valahol, hogy látszólag gazdagok vagyunk, közben meg vízhiányosak vagyunk, és az egyfőre eső vízkészlet mértéke kritikussá vált. Fölül látjuk, hogy nagy a baj, és a víz az úr, de most nincs víz. Alul is, a felszín alatt is baj van.
3: Az a helyzet ezekkel a vízkészletekkel, legyen szó felszíni vagy felszín alatti vízkészletekről, hogy ezek mind a vízkörforgalom részei. És nyilvánvalóan, hogyha a klímaváltozás, a csökkenő csapadékmennyiség, vagy a csapadékmennyiség eloszlásának a megváltozása hat a felszínen, az nyilván lecsapódik a felszíni víztestekben és a felszín alatti víztestekben is, hiszen ezek a csapadékból kapják az utánpótlódásukat. És a másik nagy probléma, amit föl kell ismerni, hogy ezeket nem lehet külön-külön kezelni. Uh-huh. Tehát amikor azt mondom, hogy a Velencei tónak a vízszintjét szeretném rendbe tenni, vagy a Duna vízszintjét.
2: Hát máshol sincs.
3: Tehát ezek is aktív kapcsolatban vannak a felszín alatti víztestekkel. Uh-huh. Tehát ezeket úgy komplexen egy egységként kell kezelni, mint vízgazdálkodás.
2: De a felszín feletti vizekkel nagyon sokat foglalkozik a szakmád és a közvélemény, és most hogy baj van. A felszín alatti vizekkel sokkal kevésbé. Pedig akkor ez olyan, mint a jéghegy, ugye? Látszik valami, és jelez is valamit, ugye? Igen. Tehát a felső rész, az 5%, jelzi azt, hogy a 95%-kal mi újság van.
3: Igen.
2: És hogy bajban van.
3: És ugyanúgy, ahogy látjuk azt, hogy vízszintcsökkenés van a tavakban, folyókban, ugyanúgy ez a vízszintcsökkenés a csökkenő csapadék mennyiség által jelentkezik a felszín alatti víz szintjében is. És ezért vannak bajban a felszíni víztestek is, hiszen eltávolítik egymástól ez a két víztest. Például sekélytavak esetében, hogyha a felszín alatti vízszintje már nem éri el a tónak a medrét, akkor egyszerűen nem tud rá segíteni ilyen aszályos időszakokban.
2: Mi most a tendünk a világban ezzel a helyzettel? Mert eddig láttuk a különböző afrikai, meg nem tudom milyen képeket, képsorokat, és most azért nagyon sokan megtapasztalják azt. Látják a saját szemüket, ilyet nem érzett, azt hiszem ez a medence itt nagyon régóta. Ilyen meleget sem, meg ilyen aszályt sem, ilyen vízhiányos időszakot sem. Szóval mi most a tendünk? Mi a felelősség? Mi a lehetőség? Nem tudom, hogy ezek jó kérdések.
3: Egyrészt az, hogy ne csak egyenként kezeljük ezeket, amit már mondtam, hogy ezt komplexitásában, egy-egy területet komplexitásában nézzük. Tehát próbáljuk meg ne csak a felszíni dolgokat rendbe tenni,
2: hanem pedig az van a szemünk előtt.
3: Az van a szemünk előtt, hanem megnézni azt is, hogy ez milyen kapcsolatban áll a felszín alatti térrésszel, az ott mozgó felszín alatti vizekkel, mert ezt a kettőt együtt lehet jól menedzselni, és együtt lehet kitalálni azt, hogy mi az, ami által adaptálódni lehet ehhez a megváltozott klimatikus viszonyokhoz. Mert lehet, mert nyilvánvalóan a kevesebb a csapadék, kevesebb az utánpótlás, ezt megérzik a felszín alatti vizek is a csökkenő vízszinttel, de a vízkivételekkel ehhez, meg a vízkivételekhez kapcsolódó felhasználási módokkal tudunk ebben segíteni. Csak egy példát mondok, a csapadékvíz elvezetése. Ugye azt mondtam, hogy a felszín alatti vízkészletek is csapadékból pótlódnak után. A csapadékvíztől az ember, amikor egy óriási eső esik, akkor szeret megszabadulni, gyorsan lefolyjon, betesszük a csatornába, azt elviszi a csatorna.
2: De most már jönnek a szivacsvárosok, legalábbis a koncepciójukat.
3: Nagyon jó, hogy ezt helyben tartsuk. Tehát az a baj, hogy egy nagy-nagy eső esetében a talajnak az elnyelő képessége, hogy be tudja fogadni ezt a nagy mennyiségű csapadékot, az limitált. Tehát ez mindenképpen
2: főleg most, hogy lebetonoztuk már a félvilágot.
3: Ez a felszín nem fog lefolyni, és nem fog beszivárogni. Ha nem szivárog be, akkor ott lokálisan nem táplálja alattunk a felszín alatti vízkészleteket, hanem elmegy, és nem tudjuk azt a készletet utána.
2: Meg közben párolok, közben fogy, közben szennyeződik.
3: Tehát, és az a lényeg, hogy nem jut el a felszín alatti vízszintig, nem tudja azt táplálni, ezért csökken. Hogyha ezt megpróbáljuk valamilyen szinten gyűjteni, tisztítani, célzottan ott bejutatni, ahol ez ténylegesen is el fogja érni a felszín alatti víztestet, akkor már jók vagyunk, mert utána a felszín alatti víz az szépen a saját kis áramlási rendszereivel odaszállítja, ahova kell egy tóhoz, egy ökoszisztémához, tehát
2: vagy tudja pedig a dolgát.
3: Tudja a dolgát, vagy pedig egyszerűen csak megemelkedik a szintje ott, ahol lakunk, és akkor nem lesz akkora nagy a problémánk.
2: Azt mondjátok, hogy mozgósítani kell a víztartalékot, mert hogy ez a 95% ott van, nem látjuk, de van egy tartalék, de nem korlátlan, tehát ez az butaság, hogy korlátlan, meg itt ringatózunk egy édesvízi tengeren. Ez valószínűleg nem elég szakmai, inkább ezt így fogalmaznám. De a lényeg az, hogy ezt hogyan lehet mozgósítani? Hogyan kéne ezt nekünk használni jobban? Máshol hogyan használják jobban? Nyilván mások már jártak ebben a cipőben, minket ez most ért utol, ez az aszályos időszak.
3: Van egy kulcs szó, ez a fenntarthatóság és a vízmérleg. Megint ugyanoda megyek vissza, hogy ez a csapadékból utánpótlódik, tehát van egy utánpótlódási mechanizmus, egy utánpótlódási mérték. Hogyha mi ebből többet veszünk ki, akkor ez a mérleg el fog csúszni, és csökkennek a vízszintek. Hogy ezt helyileg minden területre meg lehet keresni azt, hogy mi az, ami kivehető, és mi az, amivel lehet gazdálkodni, és mit lehet csinálni, hogy ez a csapadékon kívül még mondjuk esetleg visszapótlódjon. Tehát, hogyha használunk vizeket, most éppen ha a termálvizekre egy picit rátérünk. Tehát, hogy a termálvizeket az, hogy csak korlátlanul csak vesszük ki, és így felszíni befogadókba, patakokba, kisebb vízfolyásokba elengedjük, az nem fenntartható.
2: Hát a Gellértből is, meg a Rudasból is folyik be a Dunába a használt víz.
3: Az egy
2: rossz példa?
3: Tehát, hogy amikor a mezőgazdaságban a termál vízzel fűtik a fóliasátrakat, és utána felszíni befogadóba engedik el a vizet, az egy pazarlás. Az egy pazarlás, mert lehetne ez zárt rendszerben a hőjét hasznosítani, és visszasajtolni, visszatenni abba a víztartóba a felszín alá, ahonnan ez származik, hiszen nekünk csak a hőjére van szükségünk, nem a vízre magára. A termálvizek a gyógyfürdőkben, az már a balneológia. Ott egy kicsit más a helyzet, hiszen most van egy olyan jogszabály, hogy ami emberi testtel érintkezett víz, azt nem lehet visszatenni a felszín alá. Megjegyzem, ausztrál világkongresszus tavalyi évben. Ausztráliában a termálfürdők esetében addig tisztítják mindenféle eljárásokkal ezt a termálvizet, és hasznosítják a hőjét és minden egyebet, amíg ezt újra vissza nem tudják tenni a felszín alá.
2: Hát mint ahogy az iparnál is, meg mindenhol a mezőgazda a szürke vizeket valamilyen módon, ugye, visszajuttatni, visszasajtolni? Tulajdonképpen igen, erről van szó?
3: Igen, erről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy a vízkészletekkel akkor tudunk jól bánni, fenntartatóan bánni, hogy gondolunk arra, hogy amit elveszünk, azt valahol vissza is adjuk, és ne vegyünk el többet.
2: Hú, annyi eszembe jutott, mert azt mondod, hogy abból indultunk, hogy most gazdagok vagyunk, de csak látszólag most már látjuk, hogy nem, meg azt is mondod, hogy akkor a kritikus az egyfőre eső vízkészlet itt Magyarországon is. Csak eszembe jutott, hogy azt mondják ilyenkor a vízműves kollégák, hogy túl olcsó a víz, ugye, és ezért aztán pazarlóan bánunk vele. Eszembe jutnak az autó, most sajnos sok minden eszembe jut, tudom, és akkor most még moshatnak, azok szürke vízzel mosnak, de hát azért az is ugyanúgy locspocs. Mekkora baj? Mennyire kéne nekünk most észnél lenni? Mennyire kéne nekünk felkapni a fejünket arra, hogy mondjuk jönnek ide a hidrogeológusok szerte a világból?
3: Fel kellene, mert azt gondolom, hogy a felszíni vizeket mindenki jól ismeri, jól érti a folyókat.
2: Aggódik, hogy értük most.
3: Látjuk, igen. Látható, de van egyfajta dinamika a felszín alatt is, tehát hogy a felszín alatti víztesteket nem úgy kell elképzelni, mint ilyen...
2: Hogy az örökké valóságig igen, azok rendelkezésre állnak.
3: És ott
2: majd.
3: Van egy, mondjuk azt mondom, hogy egy medence, vagy egy vízzel teli bármi a felszín alatt, és akkor abból én pumpálom addig, amíg világ a világ, és akkor az úgy is marad. Tehát én azt gondolom, hogy ahol teendő van, és ebben nekünk is szerepünk van, és feladatunk van, hogy megismertetni az emberekkel ezt a láthatatlant, ezt a felszín alatti világot a talpunk alatt, hogy ez hogy működik, mik a folyamatai, és miket lehet tenni egyéni ember szinten, hogy ezt utána lehessen tényleg.
2: És most nem csak arról van szó, hogy ne fürödjünk, hanem zuhanyozzunk, ugye megzárjuk el a csapat ezeket, ezen már régen túl
3: ezen
2: vagyunk.
3: Már szerintem régen.
2: De itt a mezőgazdaság, az ipar és az összes többi.
3: Igen. Mert azt gondolom, hogy szerintem egy kis odafigyeléssel ezzel a szemlélettel, hogy amit elveszek, mit tudnék abból visszatenni, vagy amit mondjuk elvezetnék, mert nincs szükségem rá, vajon ott tudnám-e tartani helyben, mégiscsak és a felszín alatt betározni. Tehát, hogyha ezeket így egy kicsit átváltjuk ezeket a gondolkodás módokat, akkor lehet, hogy mégis lehetne valamit itt alkalmazkodni ehhez a megváltozott klimatikus.
2: Az embereknek mihez kell alkalmazkodni a ti szakmátok szerint itt a Kárpát-medencében a következő 5-10-20-30 év alatt? Most ilyen belátható időt mondok, amit azért sokan megélnek még.
3: Szerintem ehhez a pazarló vízhasználathoz, hogy a felszín alól bármennyit és bármikor kivehetek.
2: Tehát ez a mindenkinek, food kút esete.
3: Ez a háztartási
2: ugye?
3: Kutak esete, hogy én töltetem vele a medencét, mert hát akkor nyilván nem a csapvizet pazarlom. És a sekélykutakkal tényleg az a probléma, hogy a sekélyk is háztartási kutjaink, azokat az áramlási rendszereket, az úgynevezett lokális áramlási rendszereket csapolják meg, amelyek szintén a legérzékenyebbek a klimatikus változásokra, hiszen ezek ilyen lokális magaslat, lokális mélypont közötti kis víz összeköttetések, és ezek szint ugye a csapadékból, a lokális csapadékból táplálkoznak. Hogyha én elveszem onnan a vizet, akkor, és egyébként se esik sok eső, akkor ott ezek megszűnnek létezni. A Velencei tónál is én mint szakember, azt látom problémának, hogy nem olyan túl nagy a felszín alatti víz betáplálása a tónak, mert kutatásaink szerint ez ilyen 5-12%. Tehát ez tényleg nem nagy szám, de egy ilyen...
2: Ha jól tudom, a Balatonnál sokkal nagyobb
3: sokkal
2: terület,
3: nagyobb,
2: ugye?
3: Így van, ez azért ott
2: a
3: morfológia is megengedi azt, hogy nagyobb intenzitással áramoljon a felszín alatti víz. Tehát az a baj, hogy aszályos időszakban sok kicsi sokra megy. Tehát ez a felszín alatti víz általi megtámogatottság nagyon sokat tudna segíteni. És például a Velencei tó már majdnem azt mondhatjuk Budapest agglomerációja, tehát hogy óriási lakosság szemnövekedés volt az elmúlt évtizedekben, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan nagyon sok háztartási kút létesült, és azok a beszivárgási területeken létesültek, ami mondjuk a segítette volna a tó fennmaradását. Igen. Tehát, hogyha elszívjuk a tó elől a vizet, akkor ne csodálkozzunk, hogy nincsen.
2: Ez milyen érdekes, ezt a felvetést még nem hallottam. rengeteg mindent hallottam már, mezőgazdaság, betonozás, nagyon sok minden, asszály, de hogy ezt, de valóban ez is hozzátartozik valamilyen módon. Mi lenne nagy eredmény a ti szakmátoknak, a hidrogeológusoknak?
3: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb
2: az... Itt az adott viszonyok között.
3: Adott viszonyok között, hogyha az emberek értenék, hogy mi van a felszín alatt, hogy nem egy végtelen medence, hanem ez a csapadékból való utánpótlódás, ez áramlik, vannak betáplálási, beáramlási területek, vannak kiáramlási területek, vannak ökoszisztémák, amelyik felszín alatti víztől.
2: Igen, érdekes, mert pont egy vezető mezőgazdásztól hallottam ezt egy másik rádióműsorban, és én általában hiszek neki, hogy ő mondta azt, hogy na de hát ami egyszer ugye itt lefolyik, meg pára, meg akkor a tenger, meg folyó, tenger, föld, tehát ez ugyanaz körforog.
3: Vízkörforgalom.
2: Akkor viszont ha körforog, akkor akármennyit pacsálhatok, mert előbb-utóbb majd újra lejut, és akkor újra pacsálhatok. Akkor ez téves következtetés valahol, valamilyen
3: valahol
2: módon.
3: Igen, tehát hogyha
2: nagy... Valami nem stimmel.
3: Igen, a nagy globális vízmérleget nézzük, akkor nyilván akkor ez egy kvázi statikus vízkészlet a földnek, de nyilván itt a lokális eloszlásokban vannak anomáliák, ami kezdődik azzal, hogy mennyi csapadék esik, mennyi szivárok be.
2: És hát egyrészt és nagyon teszem, gyorsan esik le, iszonyú mennyisége, ha egyáltalán esik, de kevesebb is esik azért most már hosszú évtizedek óta. Tehát ez pont olyan, mint igen, egy jó zivatar. Ugye van, ahol úgy kell elvezetni a vizet, és térdig hömpölyög, nálunk pedig asszály van. Tehát ez kell valamilyen módon hozzászokni.
3: Így van.
2: Hát akkor nagyon sok sikert a hidrogeológusok nemzetközi szövetségének és a budapesti konferenciának szeptember 14-e és 18-a. Egyébként a dr. Erős Anita kongresszusi elnök is, ugye?
3: Így van.
2: Kíváncsi vagyok, mit tudtak megmutatni majd Budapestben. Akkor hogy elmondod? De előtte beszélünk még. Nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönöm szépen.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.
1: Lehet így is, és úgy is tenni jó.

még nagyjá is lehetsz. Ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót. Mert egy álom csak, hogy élsz, ha a szíved csukva van. Úgy épp csak annyit érsz, mint egy dal a

0: tenni jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
2: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
1: Ez a Monitor délután extra.
3: Folytatódik a Monitor délután, a turizmus.com összeállításunk Dunakanyar élménykör napok. Nagyon fontos a dátum, holnaptól augusztus 7-től 16-ig a helyszín a Dunakanyar térsége, Galambosparti Regina, a Visit Hungary Budapest és környéke destinációs menedzsere, és Nagy Bándli Zsófia, Termál Hotel Visegrád szállodaigazgatója itt a stúdióban. Egy picit fáradtan, ugye? De indul a program holnap, igen, látom, igen.
4: Igen. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Igen, egy picit fáradtam, mert éppen a napokban jártuk körbe a kollégákkal a településeket, mert hát visszük a jó hírét az eseménynek, ami ugye holnap indul, de nagyon-nagyon várjuk, úgyhogy erre már régóta készültünk, és nagyon örülünk, hogy például ilyen partnereink és ilyen együttműködő szolgáltatók vannak, mint a Zsófi is, aki itt mellettem, akik támogatják ezeket a, vagyis ezt az eseményt.
3: Arra kíváncsi is vagyok, hogy egy ilyen jó szálloda, és egy jó menő szálloda, és most is jó szépen mennek a számok. Szóval annak miért érdekes, miért izgalmas, meg mit tesz hozzá? Majd erről mindjárt beszéljünk. Jó, de ez az alapkoncepció, az ötlet, meg most hol tartunk? Hány helyszín, hány program, csak a hogy mégis el tudjuk helyezni a térképen, a Dunakanyar térképen.
4: Igen, hát tulajdonképpen 10 napon keresztül megy ez az élménykör igazából, úgyhogy a Dunakanyar települései csatlakoztak. Van olyan település, aki egyébként több programmal értelemszerűen, és vannak olyan programok, amik településen átívelő programok, és jelenleg hát több mint 90 programmal indítjuk ezt az első, mert hogy nagyon fontos megemlíteni, hogy ez az első ilyen jellegű kezdeményezés a Dunakanyarban. Úgyhogy így indulunk neki.
3: A jó pár éve hallom már, hogy a Dunakanyar településének össze kell fogni sok minden miatt, a Duna miatt, a hajózás miatt, igen, a turizmus miatt. Ez nagyon klassz. Végignyálasztam az összes programotokat, megnéztem mindent. A gasztrótól, a kultúráig, a wellness-től, a csorgásig lefele, ugye, az Esztergomból indul, hát az a legjobb. Szerintem 40 fokban, azt nagyon ajánlom. Igen. Na jó, Visegrádon mit csinálnak? Csináltuk.
5: Visegrádon mi igyekszünk mindig különleges dolgokat kitalálni, illetve ez egy nagyon, számomra nagyon fontos kezdeményezés, amit ugye Regináink elindítottak, mert úgy gondolom, hogy a térségi összefogás az mindennél fontosabb, mert hogyha valaki azt hiszi, hogy egymásnak konkurenciája, az szerintem nem mond igazat, mert a különféle szolgáltatók...
3: Hát, gondolhatja, de rosszul gondolja,
5: mert úgy gondolom, hogy a térségi összefogás az csak erősíti a szolgáltatókat, illetve most ez egy olyan komplex programsorozat, amiben ugye meg tudják ismerni a teljes Dunakanyart, és tényleg egy élménykört kapnak, és nem abból áll mondjuk a Dunakanyari kirándulás, hogy kijövünk Szentendrére fagyizni, megeszünk egy lángost, és utána hazamegyünk.
3: Megpróbálunk parkolni,
5: jó sok pénzért hozzáteszem Szentendén, tehát hogy vastag pénztárcával érdemes érkezni, és hogyha már fél centiméterrel lelógunk a járdáról, akkor kegyetlenül előbukkan valamelyik sarokból a parkolóőr. Úgyhogy erre, aki Szentendére tart majd a programsorozaton, mert az nagyon figyeljen a parkolásra, és hogy hol áll meg. De most ugye nem Szentendre a téma, hanem Visegrád. Mi szállodaként mindig is kiemelten fontosnak tartottuk azt, ugye most már 22 éve mondhatom azt, hogy piacvezetőként vagyunk jelen a Dunakanyarban, hogy minden olyan kezdeményezéshez, ami így a térséget fogja össze, illetve a vendégek jól létét szolgálja, ahhoz mi minden esetben csatlakozzunk. Mi ugye a wellness, illetve a gastro programmal jöttünk ebbe az élménykörbe.
3: Ez becsípődés magának, ezt már beszéltük, ugye?
5: Igen. Igen, hát ha nem lenne az, akkor lehet, hogy nem ülnék ott több mint 22 éve, de hogy igen, mert úgy gondolom, hogy ha esetleg részt vettünk egy szabtúrán, vagy elmentünk, megnéztünk egy

0: tartunk esetleg egy koncertet, egy előadást, előtte vagy utána egy kellemes wellness-szel, egy szaunázással, ugye teljesen jól el tudjuk magunkat lazítani, vagy föl tudunk készülni akár egy aktív pihenésre, amit választottunk az élménykörből, de az sem ördögtől való ötlet szerintem, hogy esetleg megszálljanak nálunk egy éjszakára, hogyha több programot szeretnének ebben az élménykörben kipróbálni, akkor legyen arra lehetőség, hogy ne kelljen újra hazautazni, másnap visszajönni, hanem csillagtúra-szerűen így szálláshelyként is tudunk funkcionálni.
1: De lesznek workshopok, ugye?
0: Igen, lesznek gasztronómiai workshopjaink is. Mi az idei nyár egyébként a gasztronómiát tettük így a wellness menni egy kiemelten fontos területnek, mert úgy gondoljuk, hogy az edukáció az nagyon fontos. Tehát nyilván a magyarok szeretnek enni, meg szeretnek fogyasztani. Ez egy ilyen
1: pizza, barbecue, koktél,
0: igen, és úgy gondoltuk, igen, hogy egy kis edukációt is teszünk mellé, és nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek. Úgyhogy külön a gyerekeknek is vannak gyerekkoktél készítő workshop, visi mókus pizzájak a balálatunk, ugye a mókus.
1: És... De maga inkább frizzentés, nem? Vagy azt hiszem,
0: igen. Nagyon fel van készülve belőle. Igen, minden, ami buborék és jéghideg, az jöhet. Igen.
1: Ez most 40 fokba aktuális, és nagyon szimpatikus volt, hogy a Dunakanyar térségében kedvezményt is adnak a vendégeknek.
0: Így van, tehát mi a dunakanyari lakosoknak igen biztosítunk kedvezményt, lakcímkártya felmutatásával a fürdőpénztárban egészen Budakalásztól a Duna felső partjáig az összes település szerepel ebben a programban, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek, hogy külsős vendégként is látogasson el a wellnessbe.
1: Regina, lapozgassunk tovább, vagy osszuk tovább a lapokat.
2: Rengeteg nagyon jó program van, én nem is tudom most hirtelen melyiket emeljem ki, mondok néhányat. Nagyon fontos egyébként ebben az esetben is, tehát nekünk a Visit Hungary-nél a fenntarthatóság kiemelt téma, és augusztus 14-én lesz, igen, augusztus 14-én Nagymaroson lesz egy nagyon jó kis program, igazából egy olyan, mint egy stand-up előadás, Bozsó Gyula fog érkezni, ő hozta létre az Ehető Erdő projektet.
1: Volt már itt közösen, vagy voltunk már itt együtt közösen a stúdióban.
2: És emellett egyébként például a nagymarosi piacon csináltunk egy olyan kollaborációt, hogy alapjáraton ugye nyilván ez egy termelői piac, de hogy milyen jól állna neki a zene. Úgyhogy a Budapest Play utcazenészei jönnek majd ki egyébként augusztus 15-én, az esemény második szombati napján, és ők fognak zenélni, tehát hogy egy jó kis piacozás és zene lesz egyébként. De egyébként, amiről pedig András meséltél, hát én az egy nyilván egy olyan program, amit én is nagyon-nagyon várok. Egyébként a Begzoli, illetve a Vecsei Ám Miklós, ő is lesz egyébként, vagy ők is lesznek a Party Factskében. Ez egyébként Pilismaróton van. Úgyhogy ez is egyébként olyan formában szerintem a fenntarthatóságba beleilleszkedik, hogy ez egy kempingből került átalakításra ez a helyszín. Szóval nagyon-nagyon jól kihasználják, és próbálnak ötletelni, hogy ugye milyen helyi értékeket tudnak egyébként úgy bevonni, vagy átalakítani, ami fenntartható.
1: És ott a magyar kártyát magyarázzák, igen, majd irodalommal, verssel,
2: zenével. Igen, nagyon jó lesz. Csak... Igen, ott koncertek is lesznek folyamatosan ugye a 10 nap során. Úgyhogy, de hát ne feledkezzünk el a kezdő hétvégéről, mert hogy lesz egy országos vízipisztoly rekordkísérlet. És ebbe csatlakozik például a Leányfalusi strand is, úgyhogy ott lesz egy ilyen, ez nyilván egy jó kis ilyen családi program.
1: Mindig valamit kitalál, igen. És saját kutyaik vannak, tehát ott még van víz is.
2: Igen. Úgyhogy ez például Leányfalun lesz. Úgyhogy tényleg a kicsiktől a nagyokig mindenkit várunk gyerekprogramokkal, fenntartható, aktív, illetve gasztroprogramokkal ebben a 10 napban.
1: Volt olyan település, a szolgáltatókat kerestétek meg, vagy a településeket, vagy mind a kettőt, és volt olyan, amelyik aktívabb volt, és azt mondta, hogy na, végre valami legyen, nyomjuk, mert kell a vendég, meg kell a forgalom, és legyünk benne a vérkeringésbe, és voltak olyan, akik ponyattabbak voltak?
2: Vegyes volt, igen, én alapvetően egy nagyon pozitívra ítélem, így jó, elsőre,
1: az első alkalom.
2: Mert tényleg első alkalom, és hát másfél hét alatt befutott igazából 80 program, egyébként ez tényleg másfél hét, akik esetében szerintem még van fejlődési potenciál, a szálláshelyek, úgyhogy szerintem ott tehát abszolút, illetve szerintem ők egy nagyon fontos része, mert nyilván például tudják ugye a vendégnek is vinni a hírét, tehát akik egyébként ott tartózkodnak alapve a Dunakanyarban ebben az időszakban. Egyébként ugye attrakciók is részt vesznek, tehát ugye a kultúra is nagyon fontos szerepet játszik, de mindenképpen szeretném megemlíteni az Aktív Magyarországot, mert ők rengeteg partnert rásegítettek minket, felhívták a figyelmünket, hogy kik azok, akik egyébként csatlakoznának, és akik örömmel veszik az ilyen kezdeményezést, úgyhogy nagyon sok szuper aktivitás lesz, aktív aktivitás lesz a 10 nap során.
1: A Termál Hotel Visegrádban most milyenek a vendégek, amikor ott van az ember, befizet, nagyon klassz a wellness, nagyon klassz a környezet, nagyon klassz a gasztró, hajlandóak még aktivizálni magukat? És ebben van változás, jó pár éve ott van már.
0: Hát is. Tehát ez egy ilyen megosztó dolog, mert van, aki bejön a sorompón, leteszi az autót, és 3-4-5-6 nap múlva most
1: lehet
0: nyilván
1: ott roller, meg lehet ott
0: bicikli. Lehet ott bármi, igen, fekszenek a parton, napoznak, jól érzik magukat, de vannak olyanok is, akik kifejezetten most nyilván ez a nagy nyári hőség azért nem egész napos túrákra inspirálja az embereket, de ugye a környező erdő azért nyújt olyan élményeket, amiért érdemes. És én azt látom, hogy főleg reggeli után mozdulnak, amíg viszonylag nincs annyira meleg, és akkor ilyen dél körül visszajönnek, és akkor utána pedig pancsolnak, aki aktív, és aki
1: és
0: szeretne elmenni.
1: Azokat inkább a külsősöket vonza, vagy a belsős vendég is azt mondja, ezt a 2 órát akkor erre szánom, egy újabb ismeret, egy újabb lehetőség.
0: Igazándiból a belsős vendégek élvezik ezt most jobban, és az is nem titkolt szándék volt ezzel a csatlakozással, hogy a külsős vendégek figyelmét, illetve akik még más szállodákban vagy más szálláshelyeken tartózkodnak a Dunakanyarban, ha vágynak ilyen jellegű gasztroprogramra, akár összekötve egy ilyen wellnesses fürdéssel is, mert ugye nem minden szálláshelyen van ilyen méretű wellness, ilyen szolgáltatásokkal, vagy akár csak valakik csak a Dunát használják ugye fürdésre, és szeretnének esetleg egy más jellegű fürdőélményt is szerezni maguknak, vagy akár szauna élményt, akkor eljönnek, és mellette pedig tudnak kapni egy olyan gasztroprogramot, ami méltán kiegészítheti a napjukat, úgyhogy nem titkolt szándékunk, ahogy mondtam, hogy a külsős vendégekkel is jobban megismertessük ezeket a gasztro lehetőségeket, illetve mi a külsős vendégek felé minden szolgáltatásunkkal nyitva vagyunk, tehát hogy nem csak a szálló vendégek részére ajánljuk ezeket a lehetőségeket, hanem várjuk a külsős vendégeket, és úgyhogy ez a mi szempontunkból egy szintén nagyon fontos eleme volt ennek a programnak, hogy a külsős vendégeket próbáljuk meg még jobban bevonzani.
1: Régi, te jó sokat mentél akkor most, hogyha lejártad ezt a, nem tudom, mennyit, vagy a nagy részét.
2: Abszolút, de van egy helyzeti előnyöm, hogy alapvetően én dunakanyari vagyok, úgyhogy nekem egyébként a szüleim is ott élnek, és egyébként nyilván ez is azért benne van, hogy nagyon jó érzés amúgy visszaadni, mert tényleg annyira, tehát szerintem az egyik legjobb régió. A Magyarországon, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés egyébként, hogy tényleg elindult egy összefogás. Egyébként visszacsatolva az előző témára, azon települések, akik egyébként most ebben nem feltétlenül, vagy nem annyi programmal tudtak csatlakozni, az esemény után mi tartani fogunk egyébként egy kiértékelést, és szeretnénk azzal is támogatni a partnereket, hogy mentoráljuk, mert nálunk azért nagyon sok információ van, hogy kivel lehetne egyébként úgy összekapcsolni mondjuk élményszolgáltatásban, hogy tényleg
1: meg
2: egy ilyen élményterepet.
1: Igen, legyen, persze, pontosan. Most mondtam neked, mint Balatonon 3 borfesztivál ugyanazon a napon.
2: Igen, tehát, igen. Hogy hogyan tudjuk ezt optimalizálni, és tényleg úgy segíteni őket információval, hogy ez mindenkinek jó legyen. Ugye nyilván a vendégnek is, a szolgáltatónak is egyaránt.
1: Én a csorgást választanám egyébként ezt magamban most a Dunán. Amíg van víz, legyen több. Dunakanyar élménykör napok, 7. és 16. között. Információk mindenhol, ugye?
2: Mindenhol, igen, van az esemény, Facebook esemény is, ugye maga a Dunakanyar élménykör napok Facebook esemény, ott szerintem érdemes nézelődni, mert folyamatosan töltjük föl a tartalmakat, illetve a Csodás Magyarország esemény kalendárjában is megtalálhatóak a minden eseményről minden információ.
1: Meg a Száda honlapján is.
0: Így van, abszolút, illetve mi is a saját marketing kommunikációnkban előtérbe helyezzük most ebben a 10 napban ezt az eseményt.
1: Nagyon szépen köszönöm Nagy Mándli Zsófia, Termál Hotel Visegrád és Galambos Parti Regina, Visit Hungary Budapest és környéke destinációs menedzser. Köszönöm szépen, itt voltak, hajrá!
0: Köszönjük szépen!
3: Ez a Monitor délután extra!
4: Kedves hallgatóink, ez volt a Monitor délután extra. Hamarosan meghallgathatják majd a legfrissebb híreket, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Az elmúlt 3 órában Érczfalvi Andrást hallották.
3: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznót évett a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést, itt döntöttek arról titkos szavazással, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. A Fidesz frakció vezetője a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Bóka János szerint Sulyog Tamás megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új állam főválasztása is illegitim. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet, majd az ügynökség ideiglenes vezetője menesztette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén azonnali hatállyal felmondta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lunch Group cégeivel kötött keretszerződéseket. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés hátterében büntetőeljárás, a cégek bankszámláinak zárolása és ebből fakadó komoly teljesítési kockázatok álltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 5 egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés. A Győri Kórházban megkezdődött a második új transzformátor beszerelése. Baleset veszélyes és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a Hanvas Béla sétány menti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. A Duna mellékága az alacsony vízállás miatt vált átjárhatóvá. Felfüggeszti valamennyi a Dél-Szerbiain is beközlekedő, illetve onnan induló járatát a téli menetrend kezdetétől a Ryanair. A Fapados légitársaság üzemanyagellátással kapcsolatos problémákra hivatkozik. Vaddisznó tévedt a 2-es metró Kossuth téri állomására szombat délelőtt. A BKV munkatársai azonnal reagáltak a rendkívüli, korábban sohasem tapasztalt helyzetre, az állomást kiürítették és lezárták. Az állat rövid időre bejutott az egyik vagomba, de senki sem sérült meg. A vaddisznó ezután elhagyta a szerelvényt, az egyik szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé és a várakozó metró alá húzódott. Az állat befogását a tűzoltók kezdték meg, miután kiderült, hogy sérült, a hatósági állatorvos a kilövése mellett döntött. Azt vizsgálják, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve hogy miért téved be az állomásra.
0: Időjárás jelentés.
2: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára.
2: Jó napot, akinek pedig jó este van, annak pedig jó estét.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát a titulusából és a általunk képviselt bankszövetség apropóján szerintem a kedves hallgatók nagyjából kitalálják, hogy miről beszélünk. Igen, a bankszektor jelenlegi állapotáról, és hát a előttünk álló szűk egy órában beszélünk arról is, hogy eredményesség, profitabilitás, hitelezés, aktivitás tekintetében mi a valóságos helyzet, a díjemelésekről, hiszen most erről zeng a gazdasági sajtó, valamint arról is természetesen, hogy mit vár a bankszövetség az új kormánytól, amely elméletileg ugye szombaton fog fölállni. De akkor vissza az alaptémára. Főtitkár úr, milyen helyzetben van jelenleg a magyarországi bankszektor?
2: Köszönöm szépen. A bankszektorra mindig az a jellemző, hogy stabil. Ez ugye azért nagyon fontos, mert senki se szeretne egy ingatag bankszektorban, egy veszteséges bankszektorral együtt élni és működni, tehát a bankszektor folyamatosan nyerességet tud termelni. Itt nyilván a nyerességnél pedig tudni kell, hogy van, aki az összegét veti össze a saját megtakarításával, akkor ugye irdatlan nyerességességet lát, ami a leghelyesebb, hogyha a bankszektornak a nyerességességét a tőkével vetjük össze, és a tőkéhez képest nézzük. Az elmúlt évek azok valóban nagyon sikeres évek voltak, szükség is volt rájuk, hiszen azért adótehert azért jutott a bankszektorra bőven, azt a bankszektor kifizette, és nyilvánvalóan szükség volt arra is, hogy valamilyen szinten a tőke helyzetét tudja folyamatosan javítani. Hiszen ugye a bankszektornak az erőssége az a tőke volumenében rejlik. Hogyha előre tekintek, akkor ugye mindig a bankszektornak az eredményességét kérdezik meg, hogy mi lesz ebben az évben. Hát a jövőbe látás tudományával nem rendelkezünk, de azért terveink vannak, és alapvetően nézzük azokat a gazdasági realitásokat, amik befolyásolják a bankszektornak a nyerességességét. Most azzal számolunk, hogy az ez évi nyerességessége, ezt mondjuk a tőkéhez kellene viszonyítani, úgy hívják, hogy ROE mutató, az 8,6%-kal számolunk, ez kevesebb, mint az elmúlt évben volt, ugyanakkor az állampapír hozamnál egy kicsikét több, ha a szokásos vállalkozói befektetésekkel szembeni elvárást nézzük, akkor azt kell tudni, hogy a kockázatossághoz képest relatíve alacsony. Ezt a különböző befektetők tudják, hogy az ilyen típusú szervezetektől a 10-15% közötti nyereség az elvárt a jó időszakokban, hiszen a rossz időszakoknak a veszteségét majd ezekből a nyereséges évekből kell lefedezni. Úgyhogy befektetőknek a hír az ugye közepesként hangzik, ők nyilván ezt a banki árfolyamokban érvényesítik is, ugyanakkor a magyar gazdaság szempontjából azzal lehet számítani, hogy a bankszektor ebben az évben is fogja fizetni azt az összes terhet, amit alapvetően megkap a különböző extra adók, meg egyéb formátumban. Ezt éppen kiírtam magamnak, hogy ebben az évben 848 milliárd forintot fog a bankszektor befizetni adók és ilyen hozzá hasonló típusú terheként a költségvetésbe. Ez körülbelül annyi, mint amennyi a bankszektornak a nyereségessége, tehát nyereségesség az pont ugyanannyi, mint amit adóban a bankszektor befizet.
1: Arra nem számítanak egyéb iránt, hogy esetleg évközben módosul ez a teher?
2: Nyilvánvalóan lehetnének remények, ugyanakkor azt gondolom, hogy amikor ugye tekintünk előre és nézzük azt, hogy az új kormánynak is mik a realitásai, akkor azt kell tudnunk, hogy a költségvetési korlátok függvényében lehetne különböző dolgokat kérni, tehát azzal számolunk, hogy ebben az évben a terheink azok nem fognak számottevően mérséklődni, ugyanakkor azzal viszont számítunk, hogy az új kormány meg fogja határozni azokat az kiszámítható lépéseket, amik azt fogják eredményezni, hogy kivezethető lesz a bankszektorra háruló extra teher, ami világszinten is talán a legmagasabb. A bankszektornak pedig erre azért van szüksége, mert a bankszektor az a speciális ágazat, amelyik 1990 óta alig vitte ki a megtermelt nyerességességét, hiszen ugye, ahogy mondtam, a bankszektor erőssége a tőke volumenében van, amikor itt mindig elmondják, hogy a Széchenyi a tőke, meg ez hasonlókat, akkor tudni kell, hogy akkor ő mindig a bankok tőkéről beszélt, hiszen a tőkerős bankok képesek egy gazdaságot mozgásba hozni. És ahhoz, hogy a bankjaink azok megerősödjenek, működjenek, hát az elmúlt 10 év tapasztalat után azért senki se várhatja reálisan, hogy a külföldi tulajdonosok ide óriási tőkét, új tőkét hoznának be. Nyilvánvalóan az a lehetőség marad meg a magyar bankszektornak, hogy a nyerességéből a bankszektor tőkét növelje, a tőkerős bankszektor pedig képes lesz arra, hogy a hitelállományt jelentős mértékben növelje. Ahol pedig nő a hitelállomány, ott pedig nő a gazdaság. Fordítva is igaz, ahol nő a gazdaság, ott nő a hiteligény, tehát alapvetően egy gyors és szerves fejlődésnek így lehet nekiállni.
1: Hát ha már említette a több mint 800 milliárd forintos profitabilitást, akkor nem gondolják, nézzük ezt a másik oldalról, tehát por után a kontra, hogy ilyenkor mindig ugye megjön a politikusok kétvágya, és döntéshozók kétvágya. Így volt ez az elmúlt években is.
2: Hát nyilvánvalóan a politikusok azt látják, hogy érdemes a mások zsebében turkálni. Én ugyanakkor azt látom, hogy a kiszámítható gazdaságpolitika az az, amire ma szüksége van az országnak, hiszen azt látjuk, hogy amikor a bankok után jött még különböző ágazatokra is extra teher, az a bizalmatlanságot igazából erodálta. És hogyha ez a bizalmatlanság ugye egy kiszámíthatatlansággal rögtönzött és alkalmi intézkedésekkel párosul, akkor az nem csak a bankoknak az üzletpolitikát nehezíti el, hanem magukét a vállalkozókét is. És eljött az idő, amikor arról kell beszélni, hogy a magyar gazdaságot a magyar vállalkozásoknak kellene alapvetően kihúzni és kirántani, a magyar vállalkozók pedig ahhoz, hogy beruházanak, nekik kiszámíthatóság kell. Ha kiszámíthatóság megvan, akkor a bankszektor is ugye tudja őket finanszírozni, és a jelentős banki terekből pedig nagy beruházásokat lehet végrehajtani. Tehát nem az a kérdés, hogy valaki tudja cserélni a céges autóját, nem az, hogy termelő üzemeket tud-e létrehozni. A termelő üzembe tud-e új gépeket leasingelni, vásárolni? Lesz-e neki piaca? És hogyha ezekre pozitív a gazdasági környezetnek a hatása, akkor valójában mozgásba tud jönni egy ország, és ugye erre vágyott korábban is, meg erre vágyik most is minden gazdasági szakember.
1: És hát, ahogy említi, főtitkár úr, ez a logika mentén el is jutunk a hitelezési aktivitásig. Mi az, amivel a Bankszövetség számol egészen pontos, hogy a kereskedelmi bankok 2026 vonatkozásában, hiszen itt azért van némi nemű behozni való, nem?
2: Van, tehát hogyha visszatekintünk az elmúlt 10 évre, akkor azt látjuk, hogy a bankok által folyosított elsősorban vállalati hitelállomány reál értéke az nagyjából szinten maradt. Na most, hogyha ezt egy 10 éves távon érezzük, hogy reál értékben nem nőtt a hitel volumen, akkor az azt jelzi, hogy nem nőtt a magyar gazdaság. Tehát a kapcsolat és az egymástól való függés az ide-oda nyilvánvalóan kölcsönösen működik. Ma azt látjuk, hogy a bankoknak a tőkereje még a mai szabályzók mellett is lehetővé tenni azt, hogy a vállalat és a lakossági hitelállományt akár megduplázzuk. Megjegyzem, ez még nagy csoda nem lenne, ez az elmúlt 10 évnek a hátraléka lenne, amit le kell dolgozni, ahhoz, hogy a magyar gazdaság tényleg mozgásba jöjjön, még ezen felül is kell majd hitelezni, ehhez pedig a bankszektornak már ma is látjuk, hogy új tőkére, méghozzá jelentős friss tőkére lesz szüksége. Tegnap úgy emlékszem, hogy Varga Mihály jegybank elnöke elmondta, hogy milyen növekedési ütem lehet. Erre megjegyzem, hogy a bankszektor akkor képes, hogyha a tőkekövetelményi szabályzók azok ezt szintén lehetővé teszik. Azzal számolok egyébként, hogy mind a kormány, mind a Magyar Nemzeti Bank elkötelezett a piacorientált gazdasági növekedés mellett, és minden szabályzó változással lehetővé teszik azt, hogy a piaci alapú gazdaság növekedés az erősödjön és be is következzen.
1: Sokan úgy fogalmaznak, hogy a magyar gazdaságpolitikának a mostani rákfenéje a beruházásoknak az alacsony volta. Gondolom akkor minket kitért rá, így látják a Bankszövetségben is. Ha lesz elég beruházás, akkor lesz finanszírozási kedv?
2: Ha kiszámíthatóság lesz, akkor lesz beruházás. A bankoknak pedig a egy fő feladata van, az pedig a finanszírozás. Tehát azért gondoljuk el, hogy ma a bankoknak nem az a fő feladata, hogy az állampapírokat megvásárolják, és a banki pénzből állampapírokat vegyünk, nem. A bankoknak a feladata a gazdaság fenntartható finanszírozása. Tehát a bankoknak az összes forrásukból a gazdaságot kell finanszírozni, nem az állampapírt. Ez pedig azt jelzi, hogy ha beindul a gazdaság, akkor javul a portfólió minőség. Portfólió minőség javul, az azt jelzi, hogy a bankok bankok alacsonyabb kamatmarzsal tudnak hitelezni. Tehát ugye a pozitív folyamatok is egymást erősítik, ahogyan a negatív folyamatok is. Tehát nyilván, amikor a bankszektornak valaki a működését nézi, akkor azt látja, hogy vannak ilyen gazdasági ciklusok, amikor ugye a rosszak azok egymást felerősítik, és vannak időszakok, amik pedig a jók erősítik egymást. Nyilvánvalóan, amikor előre tekintünk, akkor vannak olyan gazdasági hírek, amik azt mutatják, hogy ugye az iráni békéhez egyre közelebb kerülünk, bízunk abban, hogy Ukrajnában is előbb-utóbb bekövetkezik egy hasonló folyamat, az olajár is stabilizálódik, és ezek hatására a nemzetközi környezet is új kihívásokat tesz lehetővé. Nyilvánvalóan ugye Magyarországon fontos a német piacnak a fejlődése, ők is egy hosszú mélypont után növekedésben reménykednek, tehát hogyha ezek a hatások pozitívan adódnak össze, ezt mindig el szoktuk mondani, hogy az ilyen hatásoknak az eredő hatása az exponenciális növekedés tesz lehetővé, tehát nagyon gyors növekedéssel tudunk akkor számítani, ha jól jönnek össze ezek a tényezők, ha rosszul, akkor ugye ugyanez a másik oldalon is igaz, hát az elmúlt éveknek azért egy ilyen nehezebb időszakán vagyunk most túl, és ugye az a szokás, hogy a nehéz után mindig jobb szokott következni, ezt a József történet óta ismerjük, hogy van a hét szűk, hét bő, hét szűk, hét bő, hát most nagyon bízok abban, hogy bő esztendők következnek Magyarországra és az európai gazdaságra is ezáltal.
1: Nem tudunk megfeledkezni arról sem, hogy a rendszerben vannak, lehet így fogalmazni, a államilag támogatott olcsó kamatozású hitelek, ezek a 300-os hitelek, és gondolok itt az otthonteremtése, valamint a Demján Sándor tőke programra. Ezeknek a hatása milyen a bankszektorra nézve, és hogyan kalkulálnak? Kifutó tételekről beszélhetünk, és persze időzét jelbetéve mondom, vagy még jó pár évig itt lesz bent a rendszerben?
2: No, akkor ezt szerintem válaszok ketté, lakossági és vállalati oldalra. Tehát, ha lakossági oldalon nézzük, akkor az látszik, hogy a lakáspiacnak, mint Európa sok országában, sőt a világ sok országában is ösztönzőkre van szüksége. Az ösztönzést az akkor jó, ha kiszámítható, és nem függ a különböző politikai ciklusoktól, azaz a választási 4 éves ciklusoktól. Hiszen nem csak a bankoknak kell ugye egy lakáshitelt kiadni 20, 25 vagy 30 évre, hanem az építőipari vállalkozásoknak is úgy kell tervezni, hogy folyamatosan fennmarad az ő termelési kapacitások. Hát olyan nem lehet egy építőipari vállalkozást csinálni, hogy a választási év vagy a választásra közeledve felfutatom a termelést, majd utána mindig visszaesik, majd megint felfutatom. Ugye nekik is kiszámíthatóságra van szükségük. Tehát ha olyan konstrukciót tudunk csinálni, ami túlmutat a szokásos választási cikluson, ez Magyarországon megvan a hagyománya 1990-től kezdve, tehát nehogy valaki eltévessze a kezdő dátumot, amióta 4 évente választunk, azóta vannak 4 éves ciklusok. Ezekből kellene vagyon ugye kikerülni, és ugye itt is egy olyan kiszámíthatóság kell, ami a folyamatos finanszírozást és a folyamatos építőipari aktivitást is lehetővé teszi. Ha most éppen ugye megnézzük a legutolsó konstrukciót, a 3%-os ugye fiatal családoknak a lakáshoz jutatását, akkor azt gondoljuk, hogy ennek volt egy nagyon pozitív hatása, méghozzá az, hogy soha ilyen arányban fiatalok lakáshoz nem jutottak, mint ezen program keretében. Persze volt egy másik hatása is, mint ugye minden intézkedésnek ugye van egy pro és a kontra. A másik hatás az volt, hogy az ingatlan árak azok drágultak, tehát valójában több fiatalnak nehezebbé vált az ingatlanok a megvásárlása. És hát ugye mindig vannak a nyerész, akik az ilyen konstrukciókból esetleg befektetési vagy más egyéb célra vásárolnak ingatlanokat, ezzel még tovább fokozták az áremelkedési hatásokat. Nyilvánvalóan abban bízunk, hogy az új kormány látva a tapasztalatokat, hiszen ugye mindig a tapasztalatok révén várunk egyre okosabbá, és felismerésre került az, már látható volt az elmúlt egy évben is, hogy nem csak a hitelkeresletet, hanem a lakás kínálatot is növelni kell, tehát az építőiparban is elkezdődtek olyan fejlesztések, amik a következő hónapokban, években be fognak érni. Ha magát a konstrukciót nézem, akkor a maga a konstrukció az sikeres, és ugye akkor lehet még sikeresebbé tenni, hogy még célzottabbá válik. Tehát ugye még pontosabban meg tudjuk mondani, hogy ki az a társadalomnak, ki az a csoportja, aki segíteni szeretnénk, hogyan tudunk rajta segíteni, és hogy ez milyen peren feltételeket kell hozzá párosítani. Nyilvánvalóan a 4 éves választási ciklusok miatt most egy gyors programmal indultunk el, ennek nagyon sok előnye volt, azt gondolom, hogy az előnyök megmaradnak, a célzottság révén pedig a hatása az még pozitívabb lesz.
1: Akkor térünk át a vállalathitelezésre, ha már ketté osztottuk a blokkot.
2: Nézzük, mert ugye ez a sokkal nehezebb, hiszen ugye itt kell nagyon azért pontosan fogalmazni, mielőtt bárki azt gondolja, hogy a Magyar Bankszövetség főtitkára után rohanni kell, vagy valamit el kell intézni. Tehát először is azt látom, és ezt ugye elmondhatom, hogy mi, mint bankszövetség, nem azok közé tartozunk, akik hát nem is terpezben, meg nem spárgában, hanem megyünk az új kormány szereplőkhöz, hanem alapvetően pragmatikusan tárgyalás útján szeretnénk az ország sorsának jobbra fordítani és a gazdaság növekedésén dolgozni, tehát türelmesen várunk. Ugyanakkor hát számunkra is nagy megtiszteltetés, hogy mi csak azokat a megbeszéléseket hozunk nyilvánosságra, amit a másik oldal is nyilvánosságra hoz.
1: Tehát, voltak már egyébként informális egyeztetések?
2: Biztosan, mert az a feladata legfőképpen a bankszövetségnek, hogy minél több emberrel tárgyaljon, de ismétlem csak azokról szeretnék beszélni, amit a másik oldal nyilvánosságra hozott. Tehát Kármán András miniszterjelölt valóban volt a bankszövetségben, valóban egyeztettünk. Ezt ő hozta nyilvánosságra, utána mi is ezt megerősítettük. Egy ilyen egyeztetésnél ugye mi a lényeges, hogy meg kell egyezni abban, hogy nincs kapkodásra ok. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy neki ma kell rohannia, ma kell valamit elintézni, hanem folyamatában nézzük, hogy hogyan lehet a konstrukciókat úgy jobbá tenni, hogy azok a gazdaság fejlesztéshez jobb mértékben járuljanak hozzá. Ha például nézzük a 3%-os mondjuk hiteltípusokat, ugye ennek a fő eleme és a fő értéke a beruházási hitelekben van. Tehát nem az a kérdés, hogy kell-e beruházási hitel, hanem az a kérdés, hogy ezt a beruházási hitelt hány százalékon érdemes odaadni a vállalkozóknak, hogy még többet ruházzanak be. Tehát ugye most 3%-ról beszélünk, elképzelhető, hogy ha piaci hitellel társul a támogatott részletnek, akár olcsóbb is, vagy elegendő a 3%. Tehát ugye nagyon sok összefüggés kell ugye megnézni, egy dolgot senki sem
1: szeretne. Ugye bocsássam, hogy megszakítom, Ausztriában is nagyjából 3%-os vállalkozói hitel.
2: Igen, ott euró alapon megy, megjegyzem, hogyha nálunk euró lenne, akkor piac alapon is 3% lenne. Na most ez lesz a másik kérdés, hogy amikor ugye megnézzük az új hitelkamatokat, akkor azt kell gondolnunk, és ezt megjegyzem, hogy üdvözöljük is, hogy egyfajta euró irányú konvergenciáról tudunk majd beszélni. Tehát az euróanyag konvergencia az ma úgy tűnik, hogy támogatottból előbb-utóbb ugye piaci lesz, hiszen a kamatszintek ugye egy szigorú fiskális politika mellett nyilvánvalóan az euróhoz fognak közelíteni, hát ennélkül nincs euró bevezetés. Tehát ami ma még jelentős költségvetési teher, az elképzelhető, hogy piaci alapúvá válik. És ugye a bankszektor akkor tud kibontakozni, ha piaci alapon megy végbe a hitelezés. Erre mondok is egy példát, hogy mindenki értse, hogy mi a különbség a támogatott és a piaci között. Ugye nagyon nagy hiba az, hogyha valaki azt gondolja, hogy nem azt a fejlesztést hajtja végbe a vállalkozásánál, ami az ő aktivitásából szervesen következne, hanem arra vár, hogy hát, ha majd lesz a nevű beruházás, hogy inkább akkor a szervesen és szükséges beruházás helyett abba az irányba megy tovább. Erről látjuk, hogy ez tévút, tehát nagyon bízunk abban, hogy az EU-s pénzeket nem így fogja az új kormány felhasználni, sőt, biztosan vagyunk, de nem így fogja felhasználni. Hogyha a volumenét nézzük, akkor meg azt kell látni, hogy a bankszektor volumenében sokkal többet is tudna hitelezni. Ha a kamat konvergencia az euró felé megy, akkor nyilván van piaci alapon is még többet tudunk finanszírozni. A piacon pedig óriási előnye van, hiszen ha alanyanyaggal jár a támogatott hitel, akkor a banki hitelezőknek nincs arra lehetősége, és velük szemben elvárás sincs, hogy a cégeknek az üzletfejlesztését segítsék. Ha piaci alapon megy, akkor valójában a bankárnak az értéke nem az, hogy olcsón ad hitelt, hanem hogy a cégnek a fejlesztését pénzügyi szempontból mi szakember segítse. Na de ez csak piaci körülmények között megy végbe, tehát arra van szükség, amit elmondott a bankszövetség elnöke is, hogy több piac legyen, piaci alapon tudjunk működni, és most ugye mi is arra készülünk, hogy az üzletkötőink, akik eddig végrehajtották adminisztratív a támogatásoknak a lebonyolítását, ők szakmailag tudnak majd segíteni a vállalkozóknak. És hogyha ez így be tud következni, akkor gondoljuk azt, hogy a magyar vállalkozók is ugye bátrabbak lesznek, hiszen azt érzik, hogy pénzügyi szempontból valaki fogja a kezüket, valaki segíti őket, és megjegyzem, hát az euró hatásnak mi azért úgy univerzálisan is egy nagyon pozitív löketet várunk el tőle, hiszen mindenkinek a bizalmát növelni fogja a magyar gazdaság iránt.
1: És azt ígérem a kedves hallgatóknak, hogy a műsor második részét ezzel kezdjük, már mint az euróbevezetés hatásaival fogunk foglalkozni, és erről miként félekedik a Magyar Bankszövetség tekintettel arra, hogy ez nem akármilyen lépés lesz a magyar gazdaságpolitika és a monetáris politika szempontjából sem. Úgyhogy mindenképp érdemes ezt velünk maradni. A napvendége tehát Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára.
0: Hamarosan folytatódik a napvendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.

0: Magyarországnak megéri-e, vagy sem?
1: Hát ugye erről azért nagyon nehéz beszélni, mert valóban az EU csatlakozásnál szerződésben vállaltuk. A Magyar Bankszövetség folyamatosan elmondta, hogy a bankárok azok elkötelezettek az euró bevezetése mellett. Ugye a magyar forint különállásának lehetett egy olyan fajta értelme, hogyha az árfolyamokkal kicsikét játszva az a gazdaság működő képességét segíti, akkor ezt érdemes megtartani. Hát látható, hogy ez alapvetően nem jött be. És ugye a nem jött be, ez pedig abból tudjuk, hogy, és ez a legfontosabb, hogy vannak a gazdaságban is axiómák, tudod, ilyen a fizikában a Newton törvényeit, azok valójában axiómák, ugye nem tudjuk őket bizonyítani, és a gazdaságban is van egy axióma, ez pedig azt mondja ki, hogy az infláció az rossz. Hogyha az infláció az rossz, akkor ugye az infláció ellen küzdeni kell, és ilyenkor az ember hát kénytelen összevetni a magyarországi múltbeli inflációt az eurozóna inflációval, és azt látja, hogy valóban mi magyarok rosszul jártunk azzal, hogy nem vezettük be. Persze ne felejtsük el, hogy az eurót bevezetni az nem egy ad hoc politikai döntés, tehát lehet róla akár kiírni népszavazást is, de annak vannak azért nagyon szigorú feltételei, ezeket ugye úgy hívják, hogy Maastrichti kritériumok, amik ugye az árstabilitás, tehát hogy Magyarországon először nekünk le kell törni az inflációt, az államháztartási hiányt is rendbe kell rakni, az államadósságot, az árfolyam stabilitást, a hosszú távú kamatlábakat, tehát van egy csomó olyan feltétel, aminek ugye meg kell felelni, tehát hogyha az a kérdés, hogy lesz eurónk, akkor hogyha nagyon keményen elkezdünk rajta dolgozni, és tényleg minden sikeresen és jól összejön, és mindenki az ezért járó áldozatokat hajlandó elviselni és meghozni, akkor van rá esély, hogy egy 4 év múlva lesz Magyarországon euró.
0: 4 év alatt tényleg be lehet vezetni, hiszen egy első pillantás azért ez rögös útnak is tűnhet.
1: De hát meg kell nézni a bolgárokat, hát azért megjegyzem, hogyha valaki nekem azt mondja 1990-es években, hogy a bolgároknak hamarabb lesz eurójuk, mint nekünk magyaroknak, akkor azon lehet, hogy mosolyogtunk volna, és mit látunk, hogy valóban ugye ezt megtették. Hát nézd meg, a délszláv háború az még ott zajlott, és ugye Horvátországban már euró van, tehát tényleg ugye volt egy, tudom, egy kegyelmi időszak, amikor ugye ezt megléphettük volna, akkor a magyar politika, ez inkább politikai döntés volt, mikor az politikai, a magyar politika nem lépett rá erre az útra, és hogyha az ember azt érzi, hogy hiány van, akkor az euró bevezetésre kérdésekkel tekintek, azt kell mondanom, hogy szerencsésebb lett volna, hogyha a politika az nem erőszakja meg a gazdasági politikát, és alapvetően bevezetjük az eurót. Ma azzal számolunk alapvetően, hogy lesz euró, készülünk rá, és egy érdekességet, hadd mondjak el, amit talán kevesen tudnak, amikor a Magyar Nemzeti Bankot a Soroksári úton felépítette az új logisztikai központját, akkor azt azért csinálta meg úgy, és azért oda csinálta, mert azzal számoltak, hogy onnan kell majd a magyar forint bankjegyeket lecserélni euró bankjegyre, tehát erre a cserére készülve lett annak idején Európa legmodernebb készpénzlogisztikai központja Magyarországon kialakítva, tehát mi valóban rákészültünk erre az időszakra.
0: Nézzük egyébként az opciókat, mit jelenthet a magyar gazdaságnak, és hát persze a magyar pénzügyeknek is a közös uniós pénznek a bevezetése.
1: Hát stabilitást. Tehát azt kell mondanom, hogy az árstabilitás, ami nem csak azt jelzi, hogy az árak stabilak, hanem azt is jelzi, hogy a hitel törlesztési terhek is stabilak. Hiszen hogyha a kamat az alacsony szinten van, és hosszú távon is kiszámítható a nagysága, akkor az azt jelzi, hogy a hiteleknek a törlesztő részlete is kiszámítható, még a változó kamatozású hiteleknél is, tehát a gazdasági beruházás szempontjából lehet számítani a megtérülésre és az ezzel kapcsolatos ugye kiadásokra, tehát a cash flow-t jobban lehet rendezni. Hát nézzük meg, hogy ma egy csomó, éppen itt, ahol körülnézünk, egy csomó irodaház van a környékünkön, és ugye mi az, amit tudunk, hogy az irodaházaknak a díját euróban határozzák meg. Hát mennyire jó lenne, hogyha ehhez ugye egy euró hitel társulhatna, és meg euróban vezetett költségek is társulhatna, tehát az egész gazdasági rendszer ugye jobban összeáll. A teljes magyar export-import vonatkozásában megint kell erről beszélni, hogy ha ugyanabban a devizanemben tudunk mi is termelni, úgy folynak be a bevételeink, ugyanek a kiadásaink, és ez mindegyik euró, akkor az árfolyam kockázat, ami ez mindig kockázat, ezzel lehet jól meg rosszul járni, de ugye mi pénzügyi szakemberek és vállalkozók mit nem szeretnek a kockázatot. Azt szeretjük mérsékelni, vagy alacsony szintre szorítani. Szintén nem kell vele számolni. amikor ugye egy csomó ember ilyenkor elmondja azt, hogy inkább átjárok ide oda vásárolni, megjegyzem, az euró használata az egyfajta árkiegyenlítést is magával hoz, tehát

0: az a vélt vagy valós gondolat, hogy majd érdemes átmenni Szlovákiába vagy euróba-euróba vásárolni, ez szintén megszűnik. Tehát egy csomó olyan stabilitási tényező be fog következni, a mezembenek a fejében is meg fog jelenni, és akkor ugye nem arról szól, hogy most miben takarítsunk meg, hát abban takarítunk meg, ami a mi nemzeti pénzünk is lesz, tehát euróban. Tehát minden piaci szereplő, termelő cég, kereskedő cég számára is egyfajta stabilitás és kiszámíthatóságot fog hozni. Tudom, mert megkérdezni, hogy de mi lesz, amikor az amerikai kereskedek? Hát ott sincs gond, mert a dollár-euró viszonylatra nagyon jól lehet határidős üléteket kötni. Ez a forint esetében ez egy kicsikét nehezebb, tehát mindig áttételesen kerül utakon kell lehet eljutni a megfelelő üléletekhez. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy pénzpiaci szempontból egy stabilabb, jobb, kiszámíthatóbb korszakot fog hozni az országnak. Meggyőződésem az, hogy a magyar lakosság is ennek fogja az előnyeit élvezni, nem kell oda az a forintot és eurót tartani, hiszen amit tartunk eurót, az emeltünk egy csomó európai országba, és tudunk vele fizetni. Megjegyzem, hogy ha mi magyarok és erre az útra rálépünk, nem tartom azt valószínűnek, hogy Romániára akarna maradni. Tehát lehet, hogy lesz még más ország is, aki azt mondja, hogy ha magyarok is, akkor most már mi is megcsináljuk, és így nyilvánvalóan előbb-utóbb az Európai Unióban egy egységes és erős deviza lesz, az pedig az euró lesz.
1: Apropó beszélgetésünk napján a forint euróval szembeni kurzus 360 alá esett. Ugye én talán 2022 óta jól emlékszem is történt. Ez mind egyébként, tehát a forint árfolyamatásának az alakulása az euró bevezetéssel kapcsolatos? Van benne azért egy nagy bizalom,
0: tehát,
1: nem?
0: Tehát azért ugye a mai nap különlegessége az Iránnal kapcsolatos információk voltak, ez nyilvánvalóan ez mindig hat, de hogyha a tendenciát nézzük, az euró bevezetés megjelenése óta a magyar gazdasággal szembeni bizalom az csak a bejelentés hatására már emelkedett. Tehát, hogyha ennél azt hiszem, hogy olcsóbban bizalmat megszerezni, mint hogy egy hírt bejelentünk, hogy mit fogunk tenni, talán nem is lehetett volna, de azt kell mondanom, hogy várta a piac ezt a bejelentést. Azt gondolom, hogy ezt már régeség meg kellett volna tennünk, az, hogy most következett be, ennek nagyon örülök, mert végre bekövetkezett.
1: Ezután jön egyébként majd ugye a céldátumnak is a bejelentése, hiszen említette a főbb úgynevezett Maastrichti kritériumnak a teljesítését, és hát ugye van egy két éves időszak, amikor az úgynevezett ERM2-ben kell lebegtetni a forintot, egészen pontosan fixálni az euróval szemben.
0: Igen, ezt a bolgárok is megtették, ez egy kicsikét költséges dolog, tehát erre mondtam, hogy lesznek érte áldozatok, amiket meg kell hozni, viszont tudod, van olyan áldozat, ami az életedben meg fog térülni. Hát itt is azt kell mondanom, hogy ez egy olyan áldozat, ami meg fog térülni, csak tudni kell azt, hogy ezt nem céltalanul hozzuk, és hogy nem arról van szó, hogy az unokáinknak lesz jó, ez már nekünk is jó lesz nem sokkal később, és hát nagyon reménykedem abban, hogy felismerve az európai pénzügyi integrációt is, lesz még egy támogatás is az európai irányából, hogy a magyaroknak is sikeresen tudják venni ezt az akadályt, és úgy tekintenek ránk, hogy lám, hogyha valaki nagyon fegyelmezett és elkötelezett, akkor ténylegesen pozitívan fogják fogadni a mi közeledésünket.
1: Valószínűleg nem csak közgazdászok hallgatnak bennünket, úgyhogy olyan témát is bedobok ide, ami egyetemistáknak talán evidens, de mások számára nem feltétlenül. Az előző rezsim nagyon tartott attól, hogy majd az Európai Központi Bank dirigál Frankfurtból, és nem vesz szerepe a Magyar Nemzeti Banknak. Az euróbevezetéssel ez mit fog jelenteni? Hogyan fog át pozícionálni ez a helyzet?
0: Tehát két héttel ezelőtt hétfőn találkoztam Lagarde asszonnyal, megjegyzem, egy kulturált, értelmes közgazdász, öröm volt hallgatni az előadását. Azt gondolom, hogy vannak olyan időszakok, és vannak olyan személyek, akikkel jó együttműködni. A Lagarde asszonnyal nekem eddig csak pozitív tapasztalatom volt. Ha az a kérdés, hogy egy kicsikét veszítünk a nemzeti pénzügyi önállóságunkból, nyilvánvalóan igen, hiszen ugye a nemzeti valutánk az egy közösségi valuta lesz, tehát ne felejtsük el, hogy éppen az eurót egy magyar ember, a Lánfalusi Sándor alkotta meg a rendszerét és a működtetési folyamatát. Ez megjegyzem, hogy a világ első olyan pénzügyi uniója, ahol több ország használ sikeresen egy valutát. Hogyha a brüsszeli hatásokat nézzük, akkor nyilvánvalóan a Magyar Nemzeti Banknak át fog alakulni valamennyire a felelősségi köre, tehát van, ami kikerül belőle, van, ami az LKB-hoz kerül, de megjegyzem, hogy az LKB-ban Magyarországnak is van súlya, pont annyi a súlya, ami a magyar gazdaságnak a súlya, tehát ugye az LKB az nem egy európai országoktól független központi bank, hanem egy európai országoktól függő központi bank, ahol magyar szakemberek is dolgoznak, és ahol a magyar érdekeket is arányosan tudjuk képviselni. Megjegyzem, hogyha jókat mondunk és értelmeset, akkor ezt mindig örömmel fogadták, ez így volt a múltban, és így van ma is, és így lesz a jövőben is. Úgyhogy én az LKB-ra, mint egy partnerintézményre tekintek, és megjegyzem, hogy a Magyar Nemzeti Bankban is, amikor a személyi kapcsolatokat nézem, akkor úgy azt gondolom, hogy a Varga Mejes csapata is az LKB-ban partnereket lát.
1: Ha már szóba került Bulgária, továbbá a délszláv háborúval sújtott Horvátországgal, ugyancsak euróval fizettek, emlékezzünk meg arról is, hogy már a beszoszlovákiai szóba került, hogy északi szomszédunkban, valamint a délnyugatunkban is, Szlovéniában is euróval fizetnek. Nem beszélve a balti államokról, milyen tapasztalatokat lehet leszűrni az euróbevezetés apropóján ezekben az országokban? Lendített a rajtuk a gazdaságukon, versenyhelyzet szempontjából jobb lett a pozíciójuk, vagy mik azok a más érvek, amivel lehet még triumfálni ezt a helyzetet?
0: Hát ugye itt mindig ilyenkor vannak pozitív és negatív érvek, tehát ugye mindig azokat mindig hallom, hogy akkor ha Magyarországon egy csésze kávé az 300 forint, akkor az euróbevezetése után 360 forint lesz egy csésze kávé, szerintem egy euró lesz, és akkor vannak ezek a jelképes hatások, de a jelképes hatásokon túl ugye egy dolgot kell látni, és erre mindenki figyelmét felhívom, hogy a legtöbb európai unióban előtt a termékre, az árat már kapásból rá is nyomtatják, euróban nyomtatják rá. Tehát az embereknek azzal kell számolni, az van ráírva, hogy 9,99 euró, akkor az Magyarországon is 9,99 lesz, és nem attól függ, hogy a különböző kereskedelmi árfolyam kockázatok miatt egy mesterségesen, hogyan, és a kockázatvédés miatt, hogyan árazzuk felül a különböző termékeket. Tehát az árstabilitás szempontjából azt gondolom megnyugváshoz mindenki számára. Nyilván az első nap lesz egyfajta kiigazító hatása, ami a kávé árát lehető befolyásolni fogja. Ha a gazdaságban nézzük, akkor pedig azt kell látni, hogy az összes olyan magyar cég, aki export-import kapcsolatban áll bárkivel, már pedig Magyarország egy nyitott gazdaság, és az a jellemző, hogy mi nagyon aktívak vagyunk a külpiacokon, ugye nagyon sok terméket hozunk be, és sok terméket viszünk ki. A gazdasági együttműködések azok ilyenkor sokkal mélyebbé válnak, sokkal könnyebbé válnak, és ezek az összeg is arról beszéltek, hogy az euró bevezetése után a gazdaság egy nagy lökés kapott, és pont a lökés a kiszámíthatóságban következik be, mert amikor meg kell nézni, hogy mi a legnehezebb az ember életében, én cégvezető voltam, akkor mindig elmondtam, a legnehezebb a dolgozónak a gondolkozás módját megváltoztatni. Na most, hogyha egy országot nézek, mi a legnehezebb, mindenki elejtetni, hogy itt kiszámíthatóságban is bizalmat kell a magyar gazdaságba fektetni. Az euró az ebből a szempontból egy fontos lépés a kiszámíthatóság és a bizalom felépítésében, úgyhogy mindenképpen ezen országok is arról számolnak be, hogy lökés volt, a bérek is javultak, érdekes, a bérek is javultak, tehát ne felejtsük el, hogy van egy bérfelzárkózási következménye is az euróbevezetésnek, tehát azok a hatások bekövetkeznek, amiben mindenki reménykedik, hogy a magyar gazdaság ismét versenyképes lesz.
1: Átérünk egy más témára, mert nagyon rovan az időnk, persze órákat lehetne megbeszélni az euróbevezetéséről, és majd reményem szerint fogunk is a későbbiekben, de ugye az a gazdasági sajtó azról zeng, hogy díjemelések vannak a magyarországi bankszektorban, tekintettel arra, hogy moratórium lejárt, mik a visszacsatolások, főzetek árul.
0: Tehát a magyar bankszektor kormányzati kérésre azt vállalta, az ugye másfél-két évvel ezelőtt, hogy a díjait nem fogja inflációval sem megemelni. Hát ne felejtsük el, hogy van egy olyan környezet, amikor ugye mind a munkabérek, minden terméknek az ára legalább az inflációval nő, ilyenkor jogos lett volna az, hogy minden szolgáltató is tud inflációval a díjain változtatni. a moratórium időszak az lejárt, tehát most nem arról van szó, hogy van egy extra áremelés, hanem van egy korábban meg nem valósított áremelésből egy lehetőség. A lehetőségre kell a figyelmet felhívnom, hiszen ha a két évet nézem, amiről beszélünk, ugye itt az elmaradt két évnyi, ugye az ez évi lehetőség, meg az elmaradt tavalyi lehetőség egyetes hatása, ez ennek kb. 8%. Most azt látom, hogy a 8-as szemben a bankok összesen 5% körüli áremelés hajtanak végre, de azt is csak szelektíven, hiszen ne felejtsük el, hogy nagyságrendileg Magyarországon 20 kereskedelmi bank versenyez a lakosság és a vállalati ügyfelekért, a verseny pedig az van annyira erős, hogy nagyon sok terméknél nincs is áremelés, tehát alapvetően maradnak az árak ott, ahol vannak, hiszen ne felejtsük el, csomó bank esetleg csomagokban szolgáltatásokat ingyen is nyújt az ügyfeleinek. Ezt mindig el szoktam mondani, nekem az öcsém lelkészek, hogy értsed azt, hogy mit jelent egy verseny, hogy hogyan dolgoznál, hogy itt az utcában egymás mellett 20 darab templom lenne. Na hát ugye a banknak úgy kell dolgozni, hogy egymás mellett ott van a 20 bank, és az ügyfelekért meg kell küzdeni. Tehát egy nagy verseny van, folyamatos verseny van, innovációval jár egyébként a verseny a bankok részéről, hiszen mindenki a költségeit szeretné csökkenteni, szeretne sokkal többet nyújtani, és nyilvánvalóan az árakat ehhez alkalmanként hozzá kell igazítani. De hát megjegyzem, hogy nekem gyerekkoromban a kenyér az 3 forint 60 fillér volt, ott is volt némi, nem tudom, infláció követő, vagy azon túli emelés is. Ugye ma ennél jóval magasabb árakat látunk, megjegyzem, hogy a banki díjaknak az emelése meg sem közelíti a bérszínvonalnak az emelkedését, tehát a magyar lakosság, ha reál értékben nézi, akkor egyre olcsóbban tud bankolni. Korábban a Magyar Elszámoló Zsűrinek voltam az egyik vezetője, akkor azt látjuk, hogy több évtizedes távon is alapvetően csökkennek az átutalási díjak reál értékben, tehát az olcsóbb bankolás az mindenképpen azt teszi lehetővé, hogy az elektronikus készpénzforgalom az növekedjen. Ennek örülünk is, mert egyébként ugye volt, amikor az ATM-ekről meg készpénzekről beszélnünk, akkor elmondtuk, hogy van egy intézkedés, ami alapvetően káros és egy visszalépés egy korábbi korszakba. Ma azt látjuk, hogy a lakosság szerencsére megértette azt, és a saját például is rájött arra, hogy érdemes elektronikus módon fizetni, tehát ugye nő a bankkártyás fizetéseknek a volumene, a száma, és maga a díjemelés, ami végbe fog menni, az olyan mértékben marad el az inflációtól, és pláne a béremelésektől, hogy a magyar lakosság ezt nem fogja észrevenni. Tudom, hogy azt mondod, hogy de ennek az ára fölment 18 forinttal. Megjegyzem, egy-egy átlag embernél ez a díjemelés, ez 100 forintos nagyságrendet tesz ki havi szinten, tehát a nem észrevehető kategória. Persze újságcégben jó, ha én újságíró lennék, biztosan én is ezen morfondíroznék, és erről írnék, hogy milyen személy dolog, hogy egy nyereséges bankszektor emeli az árakat két év után.
1: Ha már említetted a nagyságrendileg, hogy 20 jelentősebb bank versenyezik az ügyfelekért, lehet arra számítani, hogy erre a 10 milliós piacra belép új szereplő. Vannak erről is hírek, azért pedzegetem a témát.
0: Van, igen, köszönöm szépen, ennek azért örülök, mert itt különböző információk hangzottak el, és ezt egyszer rendbe kell tenni, és erről szeretnék néhány szót szólni. Tehát ugye Magyarországra 11 országból jött bank. Ezen 11 országgal való gazdasági export-import kapcsolatunk a teljes export-import volumenek a 75-80%-át teszi ki. Tehát 11 ország, ahonnét bank jött Magyarországra, az adja az export-import 75-80%-át. Hogy ezt hogy érezzük, hogy ez mit jelent, ez azt jelzi, hogy csak menjünk végig, Kanada, Közép- és Dél-Amerika, Spanyolország, Portugália, Svájc, a Egyesült Királyság, Írország, a teljes Közel-Kelet, mondhatnám a Türkországokat, a teljes Ázsiát, Ausztráliát, ezek a magyar export-importból, tehát 20% marad nekik, mert nincsen bank. Ugyanis egy banknak nem csak az a feladat, hogy kiszegez ügyfeleket, hanem a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat is fel tudja lendíteni. És ugye ezért nagyon boldog az osztrákok, hogy náluk 100-valahány bank küzd az ügyfelekért. Hát nyilvánvalóan az azt jelzi, hogy 100 ország irányába nyílik meg a gazdasági lehetőség. Tehát egy országnak mire van szüksége? Minél több bankra. Ha Magyarországon lenne kanadai bank, akkor Kanadával szorosabb lenne a gazdasági együttműködés. Több kanadai beruházás jött volna az országba. Lenne svéd bank, vagy skandináv, onnét is ugye többen jöttek volna. Tehát igazából a bankszektornak a jelenléte az mozgásba hozza a gazdaságot. Ugye ez az egyik oldala. A másik, hogy minél többen vannak, annál nagyobb a verseny. Tudom erre, aki azt mondja, hogy igen, igen, de kicsik az ország ehhez a versenyhez. Hát megjegyzem, a kicsike bankok nem drágábbak, mint a nagy bankok. Tehát alapvetően még egy kis bank ügyfélköre is elegendő ahhoz, hogy méret hatékonyan tudjon az országban működni. Ezért ugye mi örülünk annak, amikor bankok jönnek. Ma is hallottam azt, hogy ugye a Lengyelország nagy bankja szintén tervezi Magyarországon a piacralépést. Hát nagyon örülünk neki, mert ez azt jelzi, hogy bíznak a magyar kiszámítható gazdaságpolitikában, bíznak a magyar gazdaságban, bíznak a magyar emberekben, a magyar vállalatokban. Tehát ez egy akkora bizalom, ami az országunkat is ugye egy új polcra helyezi. És hát ne felejtsük el, egy bank, ezek a bankárok nem ilyen brókerek, hogy ma eladom, holnap megveszem, mert bankárok azok ilyen emberöltőbben gondolkoznak, ha egy bank bejön, az évtizedekig tudja majd az ügyfélkörét felépíteni, amit ugye nem lehet egyik napra másikra föladni, hanem ragaszkodik hozzá, hogyha felépítette az értéket, termet, akkor ugye az értéket megőrizze, és az érték az nem csak az ügyfélkörnek a nagyságában van, hanem az ügyfélkörnek a fejlődésében. Hiszen ugye egy banknak az az érték, ha az ügyfélköre gyorsabban fejlődik, és nagyobb sikereket ér el a gazdaságban, mint a konkurens banknak az értékköre, az ügyfélköre. Tehát ugye ez az, ami motiválja a bankosokat is, és ne felejtsük, így volt a múltban is, hiszen hogyha valaki megnézi, hogy a 130 évvel ezelőtt kihozta működésbe a magyar gazdaságot, azt úgy hívták, hogy Magyar Általános Hitelbank, aki a MOL-nak, a Mahart-nak, mert mindenkinek a cseppelművek, bárkinek örül, ugye beszélek, ugye ő hozta létre, és ő segítette az ügyfeleit ehhez a fejlődéshez hozzá. Ma is mire van szükség, hogy ezek a bankok hozzák mozgásba a gazdaságot, segítsék a magyar vállalkozókat, nem csak arra, hogy Magyarországon legyenek nagyok, nem. Legyenek a régióban nagyok, legyenek Európában nagyok, majd legyenek világcégek. Tehát a siker útjára el kell őket juttatni, és ugye minél több kiváló szakember, minden nagyobb tőke van a pénzügyi szférában, hát annál sikeresebb lesz a magyar gazdaság is.
1: Már csak egy témára van időnk, ez pedig nagyon is akut, mik a bankszektor előtt álló nagy kihívások. Gondolok itt egyébként a digitalizációra, a mesterséges intelligencia alkalmazására, de akár arra is, hogy elég sok alternatív pénzügyi szolgáltató megjelenik, amelyek ugyancsak versenytársaként vannak a piacon.
0: Persze, hát hogyha ha fő irányokat ki kell jelölni, akkor biztosan beszélhetnék a kiszámíthatóságról. Beszélhetnék biztosan a piacról, hogy a piaci törvényszerűségek ugye érvényesüljenek, mert mégiscsak azért eljutottunk odáig, hogy a piac törvényszerűségek azok überelik a politikai szempontrendszereket. És hát, ha pedig a digitalizációt nézem, akkor pedig ugye azt kell megnézni, hogy mi a feladata a bankszektornak. És tudom, itt van néhány kiváló informatikus, aki azt mondja, hogy ő neki mennyire sok jó ötlete van, amiket ő nagyon olcsón költséghatékonyan meg tudna csinálni, de nem ez a kérdés, meg tudja úgy csinálni, hogy az a nagyon szigorú szabályozásnak megfeleljen, hogy az ügyfeleket is megfelelőképpen ugye védje, biztonságos legyen, és még igény is legyen a szolgáltatására. Na, amikor ezeket összerakjuk, akkor kiderül, nagyon sok ötletet azért nehéz a bankszektorban hasznosítani. A bankszektor az egyik leginnovatívabb üzletág, hiszen folyamatosan jön ki az új fejlesztésekkel, épp a mai nap jelentette be az OTP ugye egy újfajta megoldást, hogy hogyan tud már a gép az ügyfeleket kiszolgálni és helyette rendelni vagy vásárolni, és nyilvánvalóan ami a legfontosabb a bankszektor számára, ez igaz országon belül is, országon kívül is, hogy ne lejtsen a pálya. Tudod, mert egy ilyen lejtős focipályán nagyon nehéz a lejtővel szemben focizni, mert a gólba tartó labda is még kigurulna, mielőtt elérné a hálót. Úgyhogy arra van szükség, hogy minden bank azonos pályán tudjon versenyezni, és a külföldi szereplőknél is, nehogy még egyszer előforduljon az, amit az elmúlt 10 évben láttunk, hogy egyes adóelkerülő, ilyen innovatívnak tűnő szereplők, azok az ügyfeleket úgy csábítják magukhoz, hogy számukra az alapbiztonságot, a magyar nyelvű kiszolgálást és a szükséges védelmet sem biztosították. Hogyha az európai egységes szabályozás lehetővé teszi, hogy egységes pályán, egységes szabály szerint tudjunk versenyezni, akkor a magyar bankszektor ezt a versenyt bőségesen meg fogja nyerni, mert az ügyfelek a pénzüket nem kell rábízni egy újonnan jött néhány számítástechnikusba álló csapatra, hanem azra bízák rá, akiben megvan az a fajta bizalom, ami több évtizedre nyúlik vissza, ami pedig a bankszektort jelenti, és vele fognak bankolni, ott fel kell helyezni a megtakarításaikat, és megjegyzem, ott fel fölvenni a hiteleket is a lakásszerzéshez, vagy a gazdaságnak a saját vállalkozásoknak a fejlesztéséhez.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, jó sok témát említettünk, de még arra tippelek, hogy az euróbevezetés előtt fogunk még beszélgetni sokszor.
0: Bízok benne.
1: A nap vendége tehát Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A Podcast Gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
3: Felmondta a Lunch Event elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. A tűzgyújtási tilalomra emlékeztet a katasztrófavédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felmondta a Lunch Event elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. Azt írták, a releváns jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére a társaság a mai napig nem tájékoztatta a miniszterelnökséget az ellene indult végrehajtási eljárás részleteiről, így a szerződés nem tartható fenn. A Lunch csoport az elmúlt években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó vállalkozások jelentős állami megbízásokat nyertek el. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét és megfogalmazhatja javaslatait. A megújuló vasútvonal menetrendje szerint a budapesti agglomerációt fél óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálják ki, a távolabbra utazók számára pedig két óránként induló interrégió és Eurocity vonatok nyújtanak összeköttetést a Kiskunság városaival, valamint Belgráddal. Több új csatlakozó buszjárat jönne létre, amely a térség településeiről gyorsan elérhetővé tenni a vonatokat. Szeptembertől visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Arról írtak, idén már több mint 9,500 alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeniük. A csapadékmentes száraz forró nyár kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye. Meddőségi centrumok számára fejlesztenek mesterséges intelligencia alapú betegregisztrációs és betegtájékoztatási rendszert a Szegedi Tudományegyetemen. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az egyetem 18 millió forintos támogatását elnyerő projekt során olyan kutatási eredményekkel alátámasztott koncepciót hoznak létre, amely alapot biztosíthat egy későbbi, klinikai környezetben alkalmazható rendszer kialakításához és piaci hasznosításához. Saját autójával ittasan indult el a fővárosból Gödöllőre egy férfi az ittas vezetése miatt elrendelt rendőrségi kihallgatásra. Útközben megállították a rendőrök, mert nem használta a biztonsági övét. A járőröknek feltűnt, hogy illuminált állapotban volt, ezért megszondáztatták. Ez megerősítette a gyanút, hogy ismét ittasan vezetett. Így a férfi már nem a saját autójával, hanem rendőrautóval érkezett meg a Gödöllői rendőrkapitányságra, ahol a korábbi ügy mellett az újabb ittas vezetés miatt is felelnie kellett.
1: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi! Üdv a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás a 94.2.
1: Giant steps are what you take walking.

Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a 94.2-n, mindjárt a Tape 5 érkezik, akikről tudni érdemes, hogy ők egy multinacionális német zenei projekt, amit 2003-ban alapított meg a német dalszerző és producer Martin Strathausen. Vendégművészek Angliából, Németországból, Olaszországból, Franciaországból, Romániából, az Egyesült Államokból, Oroszországból, Ukrajnából és Kamerunból. Swing, elektro, nu jazz, latin, lounge, trip-hop és chill-out a fő csapásvonal. Íme az egyik kedvencünk a Tape 5-tól, most a 94.2-n, a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Megkönnyezett versek, laza bólogatások, szívbe markoló dalok, könnyed gyerekkacaj és bámulatos alkotások tették felejthetetlenné a jubileumi 35. Művészetek Völgye Fesztivált. A látogatók több mint 4500 program.

0: mint José González, a Kispál és a Borz, az Esti Kornél, az Elefánt, a Carson Kuma és a 30Y. Az alternatív zenén túl a hip-hop sem maradt ki az idei felhozatalból, a Belga, a Punani Massive, a Coley Live Band, Betonhofi, vagy épp az első völgyező Jude Law is színpadra lépett. De először élvezhette a nagy érdemű a Panoráma nagy színpadon az Analóg Balaton koncertjét is.
1: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznót évett a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést, itt döntöttek arról titkos szavazással, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. A Fidesz frakció vezetője a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Bóka János szerint Sulyog Tamás megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet, majd az ügynökség ideiglenes vezetője menesztette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén azonnali hatállyal felmondta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lunch Group cégeivel kötött keretszerződéseket. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés hátterében büntetőeljárás, a cégek bankszámláinak zárolása és ebből fakadó komoly teljesítési kockázatok álltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 5 egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés. A Győri Kórházban megkezdődött a második új transzformátor beszerelése. Baleset veszélyes és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a Hanvas Béla sétány menti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. A Duna mellékága az alacsony vízállás miatt vált átjárhatóvá. Felfüggeszti valamennyi a Dél-Szerbiain is beközlekedő, illetve onnan induló járatát a téli menetrend kezdetétől a Ryanair. A fapados légitársaság üzemanyagellátással kapcsolatos problémákra hivatkozik. Vaddisznó tévedt a 2-es metró Kossuth téri állomására szombat délelőtt. A BKV munkatársai azonnal reagáltak a rendkívüli, korábban sohasem tapasztalt helyzetre, az állomást kiürítették és lezárták. Az állat rövid időre bejutott az egyik vagonba, de senki sem sérült meg. A vaddisznó ezután elhagyta a szerelvényt, az egyik szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé és a várakozó metró alá húzódott. Az állat befogását a tűzoltók kezdték meg, miután kiderült, hogy sérült, a hatósági állatorvos a kilövése mellett döntött. Azt vizsgálják, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve hogy miért tévedt be az állomásra.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.
2: Nekem azt mondta,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Áldozatokat szednek a szabadtéri tüzek, több felhasználó számláját is zárolta a Revolut. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben hárman meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő Fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a lapotholmi egy részével két nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellapott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A három férfi ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény terült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

és minden más volt. Mindenki tudta még, hogy ki az ellenség, és mindenki máshogy táncolt. Akkor még biztosra vettük, hogy valakik leszünk, valahová tartozunk és megyünk. Tudtuk, mert megtanították nekünk, hogy aki nincs

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
0: Trend Nights.
1: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A megfizethetőség határához közelít a lakáspiac. A hazai vállalatok több mint háromnegyedének vannak lejárt számlakövetelései. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Dunahouse ingatlanpiaci barométere alapján. Az ingatlan közvetítő azt írta, a vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad. A befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg. A hazai vállalatok 78%-ának vannak lejárt számlakövetelései, vagyis 10-ből csaknem 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását, derül ki az Atradius Magyarország 2026-os reprezentatív felméréséből, amelyben 210 hazai vállalati döntéshozót kérdeztek. A felmérés szerint a késésnek nem a hanyagság az oka, a vevők 51%-a azért csúszik, mert saját magának is cashflow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek a finanszírozást megpróbálják áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. Csaknem másfélszeresére nőtt a gazdasági versenyhivatalhoz érkező beadványok száma 2022 óta, minden bejelentést megvizsgálnak, közölte a versenyhatóság. A tájékoztatás szerint 2022-ben valamivel több mint 2200 fogyasztói, illetve piaci jelzést kezelt a GVH, 2025-re ez a szám több mint 3100-ra emelkedett. Tavaly a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbanást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Magyarországon elsőként vált rutinszerű eljárása az endoszkópos gerincműtét a porckorongsérben szenvedő pácienseknél a Szegedi Tudományegyetem idegsebészeti klinikáján. A betegek többsége már az eljárást követő első nap hazatérhet, közölte az intézmény. A módszer legnagyobb előnye a drasztikusan lecsökkent műtét utáni fájdalom. Atka okozza a nem őshonos amúrikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Ez a fajta atka a kagylók köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe. Ezen a sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben csak az őshonos kagylók többsége immunis, az amúri kagylók viszont védtelenek. A bomlásnak induló kagylótestek ilyenkor a víz felszínre emelkednek, és a harcsák fogyasztják el őket.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Somebody said you had to keep going. Just going on. Keep going on. Somebody said you had to keep going. Just going on. Just going on.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemez Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utál, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

Mi a szép, ha a fények kiújnak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
1: Trend Night.
2: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Hey!

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alterpopot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta, a zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
0: Trend Night.
1: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Bangosi Brothers Company 2013-ban alakult indie rock, alternatív rock, folk rock stílusú zenét játszó erdélyi magyar zenekar. A zenekar 2013 májusában alakult Gyergyószentmiklóson, nevét a Bagosi testvérpár Bagosi Norbert és Bagosi László családneve ihlette. Hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik Barti Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Első évükben Erdély számos településén felléptek, számaikat pedig játszani kezdte az erdélyi rádiók mellett számos határon túli, magyar területen működő, illetve magyarországi rádióadó is. A csapat eddigi pályafutása során 4 nagylemezt, egy szimfonikus koncertlemezt, egy EP-t, rengeteg klippet és egyéb anyagot jelentetett meg. A zenekar minden albuma többszörös aranylemez, míg a 2019-ben megjelent Veled utazom 6-szoros platina minősítést ért el.
0: Trend Nights.
1: A Bagosi Brothers Company-től már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitárra cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

a különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en mindjárt Szeder érkezik. A Szeder nem csak a nyár hangulatát idéző finom gyümölcs, de egy négytagú budapesti zenekar is, amelyet Szeder Szabó Krisztina énekes gitáros alapított még 2013-ban. Krisztina gyermekkorában különös álmot dédelgetett, takarítónő szeretett volna lenni, aztán üzletasszony, később, amikor Ovis kortársai már nem énekesnők, színésznők akartak lenni, hanem üzletasszonyok, akkor rájött, hogy nem is olyan rossz ez az éneklés és a gitározás. Gimnáziumi rockzenekaroktól kórusokon át jutott el a dalszerző előadós világhoz, amely az ő esetében meghatározó swinges, jazz, francia, sanzonos népzenés elemekkel teli. Az énekes dalszerző több formációban megfordult már a Melodisticben, francia sanzonokat énekelt, a Lóci Játszikban egyszálgitáros szerzői duetteket, de vendégszerepelt Petruska András Metropolita című lemezén is. A négytagú zenekarban Csizmás Andris nagybőgőssel, Bakai Márton hegedőssel, Szabó Sipos Ágoston ütő hangszerművésszel álmodták meg a 2014-ben megjelent első debütáló albumokat, Haba tetején címmel. Életigenlő, könnyed, de markáns stílusú akusztikus hangszerelésű, magyar nyelvű dalait francia sanzon, jazz és folk elemek színesítik. A Haba tetején című albumon és az élő koncerteken Kriszti egyedi hangja zenekari kíséretével alkotott izgalmas univerzuma, a dalok játékossága és humora egyszerre pörget fel, repít egy elvarázsolt világba és csábít némi filozofálgatásra. Lukács Házi Lucával közösen írt dalszövegei akár önálló művekként is megállnák a helyüket, de a zene által nyerik el azt a vibráló energiát, ami az egész produkcióból árad. A Szeder lemez hangfelvételeit Sram Dávid készítette, aki korábban többek között Harcsa Veronikával, vagy éppen Takács Eszterrel dolgozott együtt. A magánkiadású 7 számos anyag a 21. század lehetőségeit kihasználva közösségi finanszírozással készült el és jelent meg, lelkes kritikákat kapott, és az előkelő harmadik helyre került a Deezer magyarországi album listáján. A jazz tanszakot végzett zenészekkel és a hegedűs őserejével kiegészülve kellő egységet, izgalmas univerzumot alkotnak együtt. 2013 áprilisa óta koncerteznek, felléptek már több fesztiválon, köztük a Művészetek Völgyében, a Szimpla Kertben, a Kertemben, az IFKV-zóban, és még sok helyen. A Szimpla Kert beválogatta a 2013-as év legjobb koncertjeit tartalmazó Szimpla Garden Hits 2013 című lemezére is a zenekart. Íme tehát most a Szeder, itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban. Mit szól?

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsi Lakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Elefánt a Kodály Method 2012-es bemutatóján adta első önálló koncertjét, és a Szendrői Csaba énekes szövegíró Tóth András gitáros, Kovács Zoltán billentyűs, Horváth B. Ede basszusgitáros és Németh Szabolcs dobos alkott a zenekar azóta is változatlan felállásban alkot. Első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, és a csapat az azóta eltelt években olyan alkotó közösségé formálódott, amely folyamatosan keresi a kreatív utakat és a megújulás lehetőségét. Gomoly című második albumuk 10 napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját, harmadik nagylemezüknek, a 2017 tavaszán megjelent Mindennek már dupla teltházas lemezbemutatót rendeztek az A38 hajón. Többszöri fonogram díj jelölések mellett Szendrői Csaba és a zenekar 2018-ban az Artisjus év könnyű zenei alkotója elismerésben részesült. 2017